0: Ez itt hogyan valósult meg az iskolában?
1: Megcsináltuk ezt a programot is, mint minden mást. Ugye mi a környező zöld terület felé irányítottuk, és egy kicsit összekapcsoltuk a természetvédelmi, a környezetvédelmi tevékenységgel is. Tehát mi a hegyekben futottunk, ami innen az iskolától gyalogosan elérhető.
0: Mennyire vonhatók be egyébként a gyerekek ezekbe a mozgásos folyamatokba, akár a versenyekbe, akár az aktív szüneteken történő mozgásba, szívesen mozognak? Hozzá vannak szokva?
1: Minden gyerek szívesen mozog. Tehát mikor azt mondják egy gyerekre, hogy ó, lusta, meg nem szeret sportolni, olyan nincs. Minden gyerek szeret mozogni, csak meg kell találni a neki megfelelő mozgásformát. És ez az aktív iskola program nagy mértékben ezt támogatja.
0: Egyébként itt a testnevelés órák eltérnek a többi, hogy mondjam, általános iskolai testnevelés órától, hogy az aktív iskola programhoz csatlakozott az intézmény, vagy azért ugyanúgy meg kell csinálni azokat is, amik ugye a tantervben vannak?
1: A testnevelés órák azok testnevelés órák, nem térnek el, kiváló testnevelőkkel dolgozom, úgyhogy nagyon szerencsés vagyok, és rendkívül pozitív visszajelzést kapunk mindig a gyerekektől, szülőktől a testnevelés órák megvalósításával kapcsolatban. Nálunk minden gyerek szereti a testnevelést.
0: Milyen plusz szabadidős tevékenységekre van itt lehetőség? Tehát itt ugye természetesen a sporttevékenységet értem, hogyha szeretne valaki még a testnevelés órákon felül mozogni, akkor megvan erre is itt a lehetőség?
1: Az iskolának a napi rendjét úgy alakítottuk ki, hogy a mindennapos testnevelésen kívül a délutáni órákban itt helyben 10-15 sportág elérhető, úgyhogy sportági edzők jönnek ki megtartani ezeket a foglalkozásokat. Ezek között ott van a tájfutás, a vívás, a tenisz, a kosárlabda, a röplabda, atlétika, akrobatikus rakendról, birkózás, karate, és még sorolhatnám, tehát tizenvalahány sportágunk van, amit, hogyha a gyerek szeretne, itt helyben választhat. Ezek egyesületi partneri együttműködésekkel valósulnak meg, tehát eleve igazolt versenyző is lehet. Ez óriási segítség a szülőnek, mert nem kell iskola idő után még elvinni edzésre, és még leülni vele tanulni, hanem általában mi úgy valósítjuk meg, hogy mire a gyerekek végeznek 4 óra és 5 óra között, addigra a tanulással, a sporttal és amúgy a zenedével is megvannak, mert a zeneiskola is dolgozik itt nálunk.
0: Melyik egyébként a legnépszerűbb sportág a gyerekek körében, amit ők maguk űznek, vagy maguk választanak?
1: Erre nehéz válaszolni. A kicsiknél rendkívül népszerű a birkózás, nagyon komoly eredményeink vannak, a karate, a labdajátékok közül a kosárlabda, de tulajdonképpen a teniszt is nagyon szeretik. Nem tudok ebben határt szabni, mert minden gyerek más, és nekünk az a célunk, hogy mindenki olyat találjon, amit neki megfelelő.
0: Az aktív iskola programnak egyik eleme, meg hát én azt gondolom, hogy a sporthoz hozzá is tartozik egy kicsit az egészséges életmódra való odafigyelés, az ebben való tudatosság. Ezt is bele tudják szőni itt a különböző programokba, a foglalkozásokba?
1: Igen, ez benne van az aktív iskola programban. Például van olyan napunk, hogy az aktív tanulói csapat készül gyümölcskóstolókkal, vagy gyümölcslékóstolókkal, vagy esetleg salátákat készítenek, ebbe bevonják a gyerekeket, az osztályokat. Kicsit a környezetismeret, a technika órák, a természetismeret órák becsatlakoznak abba, hogy a környezeti nevelés, a fenntarthatóság, az egészséges étkezés jelen legyen.
0: Ugye beszéltünk arról, említette, hogy a gyerekek milyen szívesen mozognak, és hogy nagyon sokszor a tanárok is becsatlakoznak. Mi a helyzet a szülőkkel? Ők mikben tudnak részt venni? Hogy ugye ők is egyrésztről támogassák gyermekeiket, másrésztről pedig jó példát mutassanak.
1: A szülők előtt mindig nyitva van az iskola ajtaja. A szülő eleve jó néven veszi, hogy a gyermeke sportol és mozog, és törekszünk arra, hogy ez egy

0: tulajdonképpen élethosszig tartó elkötelezettség legyen. A szülők nagy része szívesen vesz részt a programjainkban, akár egy családi sportnapon, akár egy sportágválasztón. A még mindig sportoló szülők szívesen tartanak bemutatót, mi erre igényt is tartunk. Óvatosan, de be lehet vonni a szülőket. Embere válogatja.
1: Mi a tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy akik innen elkerülnek 8. után, maradnak valamennyire, valamilyen szinten, valamelyik sportágnál?
0: Rendkívül sok élsportolót nevelt ki az iskola, akik felnőttként testnevelő tanárok, edzők, sportterületén dolgozó szakemberek lettek, és nagyon sok olyan gyerekünk van, aki középiskolában, egyetemen mai napig élsportoló, akár akadémián, akár válogatottban, erre nagyon büszkék vagyunk.
1: És végül mik a tervek, akár itt az aktív iskola kapcsán, akár az esetleges nyári táborok kapcsán lesznek-e sporttáborok, vagy a következő tanévre készülnek majd programokkal?
0: Jelenleg is van egy sportnapközis táborunk, ott leginkább kicsikék vannak, ők minden nap más sportágakkal ismerkednek meg. Többféle edzőtáborunk van, de ez nem az iskolának a programja, hanem az egyesületeké, és ez nem itt helyben valósul meg. Most is tudom, hogy a karatésok már a Balatonon edzőtáboroznak. Arra készülünk, hogy ugye augusztustól már minden sportágban elindul az alapozási időszak, olyankor már megjelennek az edzők, de ez még mindig nem az iskolái. Tehát szeptemberben megy az, hogy elkezdünk együtt dolgozni edzőkkel, sportszakemberekkel, és akkor kialakul megint egy új irány, hogy mely gyerek mit szeretne, milyen sportágat választ, milyen versenyeken indulunk a diákolimpián, hol az egyesületi bajnokságokon, és akkor ez magától rendeződik.
1: És gondolom az aktív iskola programnak a keretén belül pedig újabb diákok fognak kitalálni az aktív szünetekre is dolgokat, illetve folytatódik jövő évben és a jövő tanévben is az aktív iskola program.
0: Nagyon bízom benne, hogy folytatódik, mert egy rendkívül értékes kezdeményezés, és biztos, hogy számszerűen is kimutatható, hogy mennyivel több gyerek sportol azóta, hogy ennyi színes és játékos lehetőséget kínálunk nekik. Mi biztos, hogy folytatni fogjuk, és remélem, hogy az aranyfokozatunkat is meg tudjuk tartani, mert nagyon elkötelezettek vagyunk, nem csak én, a testnevelők, a gyerekek is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Vucskó Zsuzsannát, a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola igazgatóját hallották az intézményben zajló aktív iskola programról.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, szünidei kreatív kézműves programokra várja a gyerekeket, fiatalokat a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóház. Az első alkotónap július 8-án szerdán lesz majd. Emellett pedig a felnőtteket is várják a komplex felnőtt népművészeti alkotótáborokba. Többek között a gyöngyfűzés, a bútorfestés, a csipkeverés, illetve fafaragás és szövés rejtelmeibe lehet belefeledkezni. Gergye Zoltánt, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület vezetőjét kérdezzük elsőként a nyári kézműves alkotónapokról.
2: Minden évben igyekszünk minden korosztálynak értelmes, kreatív kézműves programot kínálni. Ezek az alkotónapok gyerekeknek, fiataloknak, de mondjuk, hogyha egy felnőtt is ide vetődik, nem fogjuk kidobni az udvarról. Tehát nagy szeretettel várunk mindenkit ezekre a foglalkozásokra. 8-án, 9-én és 15-16-án vannak ezek a napok. Egyelőre 2 hétre terveztünk. Ha beválik, sikeres lesz, akkor ezt folytatjuk majd augusztusban is természetesen. A lényeg az, hogy olyan kézműves programot állítottunk össze, ami egy-egy mesterséghez vagy 2 mesterséghez kapcsolódik, népi mesterséghez meg lehet ismerni tövéről hegyire. Ilyenkor azért egy kis ismeretterjesztőrést is szoktunk a gyerekeknek, fiataloknak elmondani, hogy tudják képbe helyezni ezt a mesterséget, például a fazekasságot, vagy a kosárfonót, hogy honnan ered ez, mi a hagyománya, de azért nagyobb részt, annak nagyobb részében alkotunk, közösen alkotunk egy olyan kis tárgyat, ami hazavihető, ami reméljük a sikerélmény lesz minden résztvevőnek.
1: Mi mindennel ismerkedhetnek majd itt meg a gyerekek, résztvevők?
2: 8-án textiles és hímzős foglalkozás lesz, kiegészülve kis fazekas, anyagos foglalkozással. 9-én kosárfonás és fazekasság, 15-én fazekasság és szövés, ez a téma, és 16-án nemezelés és gyöngyfűzés lesz. Kicsit túlsúlyban van a fazekasság, az anyagozás, de ez nagyon sláger, ezt minden gyerek szereti, nem csak gyerek, felnőtt is szívesen kipróbálja, ezért tettük kicsit többször be a fazekas mesterséget. Reméljük, hogy mindenkinek tetszik majd a program, és mondom, mindenképpen, ha sikeres lesz, akkor augusztusban folytatjuk ezt a projektet, mondjuk így.
1: Hogy néz majd ki egy-egy alkotónap? Tehát mikor kezdődik, milyen menete lesz ennek?
2: Igen, hát 10 órától kezdjük, természetesen semmi kötöttség nincsen, nem kell iskolapadba ülni, elkezdjük a kis ismeretterjesztő kis bevezetőt, hogy mi ez a mesterség, és akkor belevágunk a közepébe, már is ismertetjük a tárgyat, amit el tudjunk készíteni 2-3 óra alatt, és ez egész eltart 2:30-3-ig, talán még több időben is telik majd, de természetesen nem órára számítjuk meg persze az időt. Legyen kész az a kis tárgy, alkotás, amit a gyermek, a fiatal szeretne magának. Tehát egy egész napos munka, mert ez egy munka lesz, de mondjuk ez ne ijesszen meg senkit. Természetesen közben 10 órai, egy kis ebéd is lesz. Úgyhogy aki egy kicsit elfáradt, az itt nálunk van sokféle népi játék, lehet gólyalábazni, lehet csúszkázni, lehet kirakóst játszani, úgyhogy sokféle dologgal lehet még a alkotómunka mellett is találkozni nálunk is. Természetesen van egy gyönyörű népműsztő kiállításunk, azon is el lehet csodálkozni, azt is meg lehet nézni majd.
1: És ahogy például mondjuk vesszük ezt a július 8-ai szerdai első alkotónapot, itt ugye textiles hímzős, illetve fazekas foglalkozás lesz. Ezt úgy képzeljük el, hogy választ, aki oda megy, hogy na ő most
2: nem,
1: vagy mind a kettőbe belekóstolhat.
2: Mind a kettőt. Mi ezt úgy képzeljük, hogy egyikre is 2,5 órát, vagy 3-at, meg a másikra is szánunk 3 órát, tehát van egy mondjuk egy kicsit könnyebb, ez a hímzős, hát nem tudom mennyire könnyebb, meg a fazekas dolog, ami egy kicsit nehezebb, úgy gondoljuk. Kezdjük a könnyebbe, és akkor korhatár nélkül, meg kisfiúk, kislányok is egész biztos, hogy fogják élvezni még a hímzős dolgot is, mert itt nem kell egy egész terítőt kihímezni, hanem egy toltartót csinálunk, vagy egy tűpárnát, vagy egy könyvjelzőt, ami az első lépések után önállóan tudja csinálni, kis segítsége természetesen. Ugyanez a fazekas anyagozásnál, hogy megmutatunk egy, mondjuk így egy mintadarabot, mondjuk csinálunk egy sótartót agyaglapokból, a gyerek nagyon kreatív, nekünk ez a tapasztalatunk, és önállóan tudja csinálni, pici segítséggel, hogy ne hagyjon ki technológiai folyamatokat. Tehát ennyi a dióhelyében a története, tehát mind a két mesterségbe lehet alkotni majd.
1: Ennek is gondolom a részleteit megtalálják az Egyesületnek a honlapján, illetve közösségi oldalán az érdeklődők.
2: Így van, minden részlet ott van, ott lehet jelentkezni, és de telefonon is kereshetnek minket, az is ott van, és akkor tudunk bővebb információt adni természetesen.
1: Ugye a nyár, hát talán már elmaradhatatlan része a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületnél a felnőtt népművészeti alkotótábor, ami ugye nagy hagyományokra vezethető vissza, és idén is lesz, ha jól tudom, szintén júliusban.
2: Így van, gondolunk a felnőttekre is, természetesen nekik is ajánljuk a kreatív programunkat. Ezek is a népi mesterségen alapulnak, sőt egyes ilyen csoportok, amik itt fel vannak sorolva, kimondottan továbbképzés jellegű, tehát már szakmában valamennyire jártas mestereknek, vagy kézműveseknek ajánljuk, de van olyan is, amit el lehet kezdeni, egy kis sikerélményt, egy kis alkotás, úgyhogy igyekszünk könnyebb és nehezebb mesterségeket is összeszedni, sőt, klasszikus kézműves foglalkozások is lesz, nem csak a népi mesterségek alapján induló csoportok. Lesz gyöngyfűző csoport, ide nagyon várjuk a szakmabelieket, hisz egy különleges technikát fognak megtanulni, egy kalotaszegi gyöngyhímzés technikát. Lesz egy bútorfestő csoport. Ide is a szakmabéliket várjuk, hiszen egy jó nevű bútorfestő népiparművész tart kurzus jellegű foglalkozás szinte oktatást, és a csipkeverő csoportunkat se szeretném kihagyni, ott is nagyon intenzív és előremutató munka folyik minden táborba, és bizony vannak ennek eredménye is, vagy hozadéka, hiszen sokan felkeresnek minket szeptemberben is, októberben is ezekből a csoportokból. És akkor csak felsorolás szerűen, hogy mi lesz még, lesz egy kosárfonó csoport, lesz fafaragás, fajsztergálás, szövés is lesz, lesz hímző csoport, ezt is kiemelném a hölgyeknek, palóc fehér hímzéssel fognak ismerkedni, de ez fonó csoport, természetesen a fazekasokat nem hagyjuk ki, hiszen nagy érdeklődés van ilyenkor is, és akkor vannak ilyen apró kis, tényleg könnyed kis foglalkozások, amit ajánlok mindenkinek, ilyen kendő és sálfestés, ilyen sálfestés, egy bizonyos technikával, ami most nagyon divat. A tojásfestést is ajánljuk mindenkinek, hisz egy nap alatt el lesz sajátatni az alapokat. És van egy érdekes kis foglalkozás, a kártyaszövés, ami tulajdonképpen azért kártya, mert a kártyákon vannak lyukak és bemetszések, és ezen keresztül húzzák a fonalat, az a felvetés, és akkor keresztbe ugye meg a vetüléket ide-oda teszik a résztvevők, és akkor kialakul egy minta, amit a kártya lyuk mintája kiad természetesen. És van egy örök sláger, a szappankészítés, minden hölgynek ez az álma, nem tudom, de ide még fiú sose jelentkezett, csak hölgyek szappant készítenek majd, de mellette testápoló habot is, meg azt hiszem, hogy ajakbalzsam ez a téma. Tehát várjuk a kedves érdeklődőket. Itt is ugye lehet további információt kérni a Facebook oldalunkon, lehet olvasni, az honlapunkon is ott van felsorolás szinten, de valaki felhív, szívesen tájékoztatjuk. A komplex felnőtt népművészeti alkotótáborunk az 2026. július 20 és 24-e között zajlik itt a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban, és szeretettel várunk mindenkit, akár egy napra is, de több napra is. Még aki nem is akar részt venni a foglalkozáson, mert nézelőt is szívesen látunk, érdeklődőket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gergye Zoltánt, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület vezetőjét hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitást bővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A tavaszi lakásbiztosítási kampányban mintegy 311 ezer biztosítási szerződés változott, ami a tavalyi szám 78%-a. Ebből 146 ezret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47.500-at pedig aktualizált kondíciókkal kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek, derül ki a Magyar Nemzeti Bank idei első negyedévi adatai alapján. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64.200 forint volt. A jegybank szerint a kampány versenyélénkítő hatását jól mutatja, hogy az együttesen 26%-os lakásbiztosítási piaci részesedéssel rendelkező 8 kisebb biztosító a kampányban magát jóval felülreprezentálva tudott szerepelni, az új szerződések csaknem felét ugyanis ezek a vállalatok értékesítették. Ezzel piaci részesedésük 3%-ponttal nőtt az elmúlt 3 év alatt, írja a Magyar Nemzeti Bank közleménye. Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről, ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a Facebook oldalán közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá a miniszter. Első lépésként felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Az így nyújtott támogatások mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik, ismertette közösségi oldalán a miniszter. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Az év 6. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020 közötti évek 19,8 fokos átlagát. A közleményben azt írják, ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. Az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. Az elemzés szerint június 29-én 30,2 fok volt a napi középhőmérséklet országos átlaga, ami a legmagasabb a 20. század kezdete óta. Június 29-én és 30-án is 38,7 fok közelében volt a napi maximum hőmérséklet országos átlagban, aminél magasabb érték csak egyszer, 2007. július 20-án fordult elő, írja a Hungaromet ZRT. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlanpiacon. A júniusi tranzakciószám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakhoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatott a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat, nőtt az árcsökkentett hirdetések aránya, néhol például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik, ez azonban egyelőre nem általános trend, hiszen a piacon átlagban az idén továbbra is enyhe drágulása jellemző, írja a Dunahouse elemzése.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma az év diákrádiósaival beszélgetünk, akik anyagait itt az Európa Rádióban is hallhatták már. Vendégeink ezúttal két tanítványom, Bisztricki Sára és Szloboda Erna lesznek.
2: Az Ifjúsági Lelki Elsősegély szervezettel készítettem egy interjút, és ugye annak a vezetőjével, valamint az egyik önkéntes tagjával, és hát amit Sári is mondott, hogy nem tudtuk, hogy milyen szempontok alapján kerülhet be valaki ugye helyezést, vagy milyen szempontok alapján érhet el helyezést, mert ugye az egyik, amit a Sári is mondott, hogy neki egy sport tematikájú, míg nekem meg teljesen egy ilyen mentálhigiénés téma, és tényleg két különböző világ, nem tudom, hogy mi alapján tudták ezt így, nem tudom, így megmérettetni egymás között.
3: Bánhidi Bence kézilabdázóval készítettem interjút, aki ugye válogatott is, és a PIK Szeged kézilabda csapatkapitánya is, és ez ilyen szempontból tényleg teljesen eltért a tiédtől, Erna, már az enyém meg egy portré volt, gyakorlatilag egy életút. Persze nem volt benne az egész életút, inkább a pályafutásáról beszélgettünk, de hogy én meg őt mutattam be, mint személy.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Műsorunkban időről időre hallhatják a szegedi kommunikáció szakra járó egyetemisták interjúit, anyagait. Ők valamennyien a tanítványaim, akiket mindig bátorítok, hogy az elkészült anyagaikkal induljanak különböző médiapályázatokon is. Örömmel osztom meg kedves hallgatóinkkal a hírt, hogy két az Európa Rádióban is elhangzott anyaggal díjat nyertek a tanítványaim a DUE, azaz a Diák Újságíró Egyesület idei médiapályázatán. Az év diák rádiósa kategóriában lett első helyezett Bisztricki Sára, ő Bánhidi Bence kézilabdázóval készített egy beszélgetést, a második helyet pedig Szloboda Erna érte el, aki az ifjúsági lelki első segély szolgálatot mutatta be, az összeállításokat itt a műsorunkban is hallhatták. A díjazottakkal beszélget Kis Benedek, aki történetesen szintén egy tanítványom a szegedi kommunikáció szakról.
2: Mikor hallottatok először a DUE pályázatról?
3: Hát én tulajdonképpen Hegedűs Márk tanár úrtól hallottam a DUE pályázatról. Ő mondta még szerintem, amikor én másodéves voltam, tehát a tavalyi évben a Comcast órán, meg a rádiós hírszerkesztés órákon is, hogy mindenképpen adjuk be. De elsősorban ezt a Comcast-en hangsúlyozta, hogy itt készülnek olyan interjúk, amelyek érdemesek lehetnek arra, hogy pályázzunk is vele, nyerhetünk is. Nyilván az önéletrajzban is tök jól néz ki, hogyha van egy ilyen eredmény, úgyhogy én tőle hallottam, és hát akkor a tavalyi évben még nem volt interjúm, viszont nem volt elkészült interjúm, amit beadhattam volna, de most idén igen, és hát külön hálás is vagyok neki, hogy emlékeztetett meg, írt nekem egy e-mailt, hogy hát Sári, tessék beadni ezt az interjút, mert hogy érdemes lehet erre, úgyhogy én tőle hallottam.
2: És Erna, te honnan hallottad?
4: Hát én is igazából a tanár úrtól, valamint ugye hát a többiek is mondták, hogy hát ez egy milyen jó lehetőség, mindenféleképpen adjuk be, mert úgy sincs semmi, ugye, hogy nyilván, hogyha nem érünk el helyezés, de mi van, ha? Úgyhogy én is hozzám is hasonlóan jutott el ez az információ.
2: Az egyik legfontosabb kérdés talán, hogy hanyadikok lettetek, illetve meglepett benneteket az eredmény?
4: Második helyezett lettem, meglepett az eredmény, mikor ugye kaptam egy e-mailt, ugye, hogy helyezést értem el. Hát nem mondták el, ugye, hogy hanyadik lettél, tehát csak annyit tudtál, ugye, hogy helyezést értél el, és akkor ugye a díjátadón mondták be, hogy akkor most tényleg hanyadik is lettél. Ugye a harmadik helyezést nem osztottak ki, amit egyébként nagyon furcsának találtam, de szerintem te is, Sári, hogy nem értettem, hiszen tudtam, hogy nagyon sokan jelentkeztek erre a pályázatra, és nem gondoltam volna, hogy nem osztanak ki harmadik helyezést.
3: Igen, nekem is furcsa volt, főleg mert azért több szaktársunk is, csoporttársunk is jelentkezett, akikről tudtam is, hogy milyen interjúkat adtak be, főleg azért, mert hogy műsorvezetőként hallottam is, meg konferáltam is ezeket az interjúkat, és ezért is lepett meg az is, hogy harmadik helyezést nem osztottak ki, meg azért is, hogy én pedig első helyezett lettem, mert azt hittem, hogy nálam sokkal, de sokkal jobb interjúkat is csináltak, akár szaktársaim, akár ki tudja, más egyetemekről is szoktak jelentkezni, szóval engem tényleg nagyon meglepett meg, hát azért ott volt egy nagy izgalom, amikor ott ültünk Ernával egymás mellett, hogy na most akkor vajon kinek a nevét mondják, de nagyon jó élmény volt így összességében.
4: De egyébként nekem is ugyanez volt így a véleményem, hogy nem feltétlenül értettem, hogy miért én kaptam ezt a helyezést, hiszen én is egyébként úgy gondoltam, amiket én is tudtam, amiket beadtak, hogy volt szerintem sokkal érdekesebb. Ezzel nyilván nem akarom elbagatellizálni ugye a saját témámat, de mégis úgy gondoltam, hogy voltak ennél azért érdekesebb témák.
3: Igen, meg még hozzáfűzném ezt, hogy téma szempontjából is azért nagyon érdekes, hogy én egy sport emberrel készítettem interjút, és hogy nem tudtam, hogy most ez egyáltalán mennyire lehet összehasonlítani mondjuk egy háborús, nem tudom, Helga csinált egy interjút, mi is volt az? A háborúból visszatért katonák lelki gondozásáról készített egy interjút, tehát nagyon más típusú témák jöhetnek szóba, és én sem tudtam, hogy most mi az, amit itt preferálnak, egyáltalán mi alapján, és annyira nagyon nem is derült ki számunkra, mert ugye nem kaptunk ilyen nagy értékelést, úgymond ott elmondták valamennyire, de hát nyilván gondolom nem véletlenül sikerült nekünk, és biztosan jó interjúk lettek, de emiatt volt szerintem mindkettőnknek meglepetés.
4: Mindenféleképpen, meg tényleg az is, hogy amit mondtál is, hogy így a témákra, meg az értékelést sem teljesen értettem, ugye az úgy volt, hogy kimondták a nevemet, és akkor mentem föl, és közben ment ilyen méltatásszerű értékelés, de hát ugye én abból annyira nem hallottam semmit, mert éppen kezet fogtam ugye az elnökkel, meg akik ugye átadták a díjat, úgyhogy így nagyon nem maradt meg számomra, nem tudom, hogy te így emlékszel-e rá, de...
3: próbáltam figyelni, mert pont nálad hallottam, hogy pont miközben veszed át a díjat, meg arra koncentrálsz, hogy mindenkivel kezet fogj, aközben mondják el az interjúdnak a jó dolgait, meg a pozitívumait, és ezért én próbáltam a sajátomnál jobban figyelni, de tényleg nem tudtam egyszerre arra is figyelni.
4: Meg tapsoltak.
3: Tapsoltak is ráadásul, igen, úgyhogy ez kicsit nehézkes volt, de szerencsére ott utána azt hiszem mondták nekem, akik még ott voltak velünk, hogy tényleg akkor így miket mondtak, talán nálam az utcariportot emelték
4: igen,
3: ki.
4: Igen, azt mondták, arra emlékszem.
3: De hát igen, így nehéz. Jó lett volna, hogyha kapunk egy ilyen szöveges értékelést, vagy ha nem is pontszámot, csak hogy kicsit jobban lássuk, hogy tényleg mi az, ami miatt mi értemesek voltunk ezekre a díjakra.
2: Sára már elmondta, hogy milyen munkával pályázott, de akkor Erna, légy, te is mondd el.
4: Az Ifjúsági Lelki Elsősegély szervezettel készítettem egy interjút, és ugye annak a vezetőjével, valamint az egyik önkéntes tagjával, és hát amit Sári is mondott, hogy nem tudtuk, hogy milyen szempontok alapján kerülhet be valaki ugye helyezést, vagy milyen szempontok alapján érhet el helyezést, mert ugye az egyik, amit a Sári is mondott, hogy neki egy sport tematikájú, míg nekem meg teljesen egy ilyen mentálhigiénés téma, és tényleg két különböző világ, nem tudom, hogy mi alapján tudták ezt így, nem tudom, így megmérettetni egymás között. Minden esetre én magáról a szervezet működéséről kérdeztem ugye a vezetőt is, illetve az önkéntes tagot is. Az önkéntes tagot ismertem már, általa jött fel ez a téma, hogy amúgy mennyire jó is lenne széles körben ezt hirdetni, hogy van ilyen elsősegély szolgálat, akik ugye teljesen önkéntes munkát végeznek lényegében, és ez egy ilyen telefonvonal, amit ugye hívhatnak hétköznap az emberek, akik magányosnak érzik magukat, vagy éppen depresszióval küzdenek, vagy öngyilkos gondolataik vannak. Így magáról, a szervezetről, a működésről, valamint arról is beszéltünk, ugye, hogy hogyan lehet egyébként ide bekerülni, és hogy milyen mentális készségeknek kell megfelelni.
3: Bocsánat, én csak még annyit tennék hozzá, hogy azért a nevét elmondanám a sportolónak, hogy én Bánhidi Bence kézilabdázóval készítettem interjút, aki ugye válogatott is, és a PIK Szeged kézilabda csapatkapitánya is, és ez ilyen szempontból tényleg teljesen eltért a tiédtől, Erna, mert az enyém meg egy portré volt, gyakorlatilag egy életút. Persze nem volt benne az egész életút, inkább a pályafutásáról beszélgettünk, de hogy én meg őt mutattam be, mint személy.
2: Mennyi idő volt elkészíteni ezeket a munkákat, illetve mi volt a legnehezebb része a munkáknak?
4: Interjú szervezés. Mármint az, hogy leszervezni, hogy mikor. De szerintem mindig így van.
3: Igen, nekem az nagyon-nagyon nehéz volt. Én arra emlékszem, hogy én ott akkor még nem dolgoztam rádióban annyira, vagy még nem voltam annyira benne ebben az interjú szervezés folyamatában, és nekem nagyon nehéz volt, hogy fel kell hívnom, van egy telefonszámom, kaptam egy telefonszámot Bánhidi Bencéhez, és most fel kell őt hívnom, és először próbáltam ott a sajtófőnökön keresztül, de akkor ő ott először visszautasított, de közben korábban rámondta, hogy de mégis lehet az interjú, akkor mikor felkerestem, ott hónapokat vártam, hogy jó, majd mondja, hogy mikor készíthettem el a Bánhidi Bencével az interjút, mert hát csak így szép ezt megcsinálni, meg így helyes, vagy jogos, vagy nem is tudom erre mi a jó szó. Etikus, úgymond, hogy sajtófőnökön keresztül. Viszont aztán, mikor onnan kaptam egy visszautasítást, az volt a nehéz, hogy mégis így összeszorítottam a fogamat, hogy de nem érdekel, megvan a telefonszáma, csak felhívom a Bánhidi Bencét, mert hát, ha azt mondja mégis, hogy de neki belefér ez az interjú, és rászánnál le egy fél órát, és végül nagyon jól tettem, nagyon izgultam a telefonhívás előtt, tényleg. Az volt az első ilyen, hogy egy nagy emberrel, egy számomra híres embernek titulált valakivel kellett telefonálnom, meg utána fel kellett kérnem interjúra, és utána nagyon meglepődtem, hogy emlékszem tényleg pont 2 óra között, azt hiszem, kimentem, megcsináltam a telefonhívást, felvette, vagy nem, először nem vette fel, de rögtön visszahívott, és így azt se tudta, őt makogtam már, nem tudtam, hogy mondjam el, hogy mit szeretnék, ő meg rögtön mondta, hogy hát persze, és azt is, hogy bejön ide a stúdióba, és hát én teljesen oda meg vissza voltam, hogy hát ez hihetetlen, hogy ez sikerül. Aztán azért ott még voltak komplikációk, mert lebeszéltünk egy interjút 1 héttel későbbre, akkor ott még variált, hogy de neki így nem jó, nem biztos, hogy be tudna jönni, lehetne korábban, lehetne a telefonon, és akkor én ott határozottan mondtam, hogy legyen már ez úgy, hogy tényleg bejön személyesen. Úgyhogy nekem ez volt a legnehezebb része, és az, hogy mennyi idő volt, hát most, hogyha az egész folyamatot nézzük, akkor nyilván felkészüléssel együtt mondhatjuk akár hónapoknak is, mert azért a fél év eleje óta én tudtam, hogy vele szeretnék interjút csinálni, hogy akarom ezt felé építeni. Hát maga az interjú az meg 1 óra körülbelül, de én nagyon élveztem.
4: Nekem is egyébként hasonlóan volt, tehát hogyha az időt nézzük, akkor én már a fél év elején tudtam, hogy én biztos, hogy szeretném őket behívni, vagy egy telefonos interjút velük, és hát ugye nyilván a telefonos interjút azt egyébként könnyebb leszervezni, hiszen ott nem kell ugye fizikailag is itt lennie, viszont az önkéntes taggal, Füzes Tamással ő bejött, hiszen ő egyébként a BTK-n is elkezdett tanulni, és ezért mindenféleképpen egyébként egy sokkal másabb élmény volt, mint hogyha telefonon csináltam volna, mert ugye a szervezet pécsi vezetőjével én azt telefonon csináltam, míg ugye a Füzes Tamással pedig itt bent a stúdióban, és nyilván egy tényleg egy teljesen más élmény, máshogy kell beszélni, az, hogy élőben vagyunk, egyébként nagyon sokat könnyít a helyzet. Tehát, hogy sokkal közvetlenebb vagy, kedvesebbek az emberek, és szerintem az nagyon sokat hozzátesz, de tényleg ez az időpont szervezés a legrosszabb.
2: Voltak más témák is, amiket feldolgoztatok volna?
3: Volt olyan, amit fel is dolgoztunk, mert hogy ugye a Comcast-re több témával kell mindig érkezni. Nekem a másik témám az előző évben, igen, most már az előző évben, az a 100 éves volt az egyetemi kórus, és én, mint kórustag, különösen is, hát nyilván közel állok ehhez a szervezethez, meg fontosnak is tartottam ezt a centenáriumot megünnepelni, meg kihangsúlyozni, hogy többen halljanak róla, és én a Szász Krisztával és a Kolman Péterrel, a két karnaggyal készítettem interjút ezzel kapcsolatban. Az pont ezért volt érdekes, mert ők is bejöttek ide a stúdióba, és ketten voltak. Na és ez megint egy teljesen más műfaj, amikor két emberre kell interjút egyszerre. Úgyhogy nekem az volt még a témám itt egyetemi berkeken belül. Én a sportot eleve nagyon szeretem, szóval bármilyen sportolóval képes lennék interjút csinálni, úgyhogy nekem ott azért van még egy pár ember, aki rajta van a listámon, és remélem, hogy egyszer majd az életben sikerül esetleg velük is beszélgetnem.
2: És Erna, te mit mondasz erre?
4: Hát ugye nekem is volt így a Comcast révén több interjúm, illetve én ugye Kiskörösön a Kiskörös TV-nél és a Rádió 97-nél is dolgozom, úgyhogy onnan is voltak lehetőségeim. Gondolkodtam is, hogy milyen témában kellene onnan választanom esetleg, de még egyébként én készítettem tavaly Beck Zolival, a 30Y frontemberével egy interjút, ahogy te beszéltél a Bencéről, tehát konkrétan ugyanaz az élmény volt számomra is, viszont az telefonos volt, és úgy gondoltam, hogy minőségben lehet, hogy jobb volt ez az interjú, amit ugye a szervezettel csináltam, illetve azt gondoltam, hogy pályázatra valószínűleg jobban releváns, mint mondjuk egy zenekar, így inkább maradtam ennél a mentálhigiénés témánál.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, utána pedig hallhatják majd a két fiatal rádióst, Bisztricki Sárát és Szloboda Ernát. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban. Programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. Törvényjavaslatot nyújt be a kormány az országgyűlésnek, amely megszünteti az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. Ezt jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva elmondta, eddig a gazdasági és energetikai miniszter egy személyben dönthetett az üzemek helyszínéről, a kormány viszont úgy látja, hogy az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alakulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A kormány szóvivő szólt arról is, hogy a kabinet döntése értelmében a felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK esetében az oktatási és gyermekügyi miniszter gyakorolja az alapítói jogokat. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklő rendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 41,9%-os bővülés a tavaly júniusihoz képest, hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, ezt közölte a jóautók.hu a Datahouse adatai alapján. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendületet adott a forint erősödés. A negyedéves bontás szerint két év alatt csaknem 50%-kal nőtt a használt személyautók behozatala, és csak a legutóbbi negyed évben is több mint 10%-kal nőtt az import. A jóautók.hu várakozása szerint, ha a jelenlegi árfolyam szint fennmarad, akkor a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba. A használt autó import 75.562-es mennyisége 2026 első fél évében 22,4%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 61.739.

0: az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Mikos Borbálával, a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórház orvosigazgatójával, az SMA-ról. A szülők hogyan reagálnak, amikor kiderül, hogy pozitív a minta? Mert gondolom az első az, hogy rettentően megijednek. Mert a szülők hordozzák a hibás gént, de ők lehetnek teljesen tünetmentesek.
2: Igen, a hordozóság esetén csupán arról van szó, hogy a hordozó személy nem beteg egyáltalán, teljesen egészséges, teljes értékű életet él, azonban ugye átadhatja a hibás gént, és ha mind az édesanyja, mind az édesapa hordozza ezt a hibás gént, és akkor már két kromoszómán fennáll ez a génhiány, akkor az utód 25% valószínűséggel SMA beteg lesz. Ezek a kisbabák, ahogy említettem, egészségesen jönnek világra, tehát nincs megszületéskor semmilyen betegségre utaló tünetük, ráadásul ugye kezdetben nincsenek is jellegzetes tünetei a betegségnek, ezért tünetek alapján történő felismeréssel sok időt veszítünk. Ezt egyedül és kizárólag a korai SMA szűréssel tudjuk megoldani, illetve áthidalni ezt az időveszteséget. El sem lehet képzelni, aki egészséges, hogy mekkora megrázkódtatást jelent abban a nagy örömben, amikor megszületik a várva várt kisgyermek, és nincsenek tünetei. Tehát szinte hihetetlennek tűnhet a szülő számára, hogy az ő kisgyermeke beteg. Nagyon nagy megrázkódtatás, és én úgy gondolom, hogy rendkívül meggondoltan kell kommunikálni a szülőkkel, megértéssel és támogatással, nyilván nem irracionális biztatásokkal, de azért a nemzetközi és az eddigi hazai eredmények is igazolják, hogy ezzel a korai kezeléssel nagyon nagy esélyt adunk arra, hogy akár teljes értékű életet élhessenek ezek a kisgyermekek is, ha korán kezelésben részesültek, hogy annak ellenére, hogy akár a súlyosabb típusában szenvednek, elkerülhető lesz a gépi lélegeztetés nagy valószínűséggel, megmarad a nyelés képessége, és eléri azokat a mozgásmérföldkövet, mint az egészséges kortársai, tehát ez egy nagyon biztató lehetőség és esély a kisgyermek jövője számára. Mi tapasztalatunk szerint a Betesda kórházban úgy látom, hogy fel kell készülnünk arra, hogy lelki támogatásban is nyújthassuk a családokat, a szülőket, és nem zúdítjuk rájuk hirtelen az összes szakmai információt, ami egy ilyen meggyötört lelki állapotban nyilvánvalóan még nagyobb terhet róna rájuk, hanem nagyon sokat beszélgetünk velük, amikor ideérnek több napon keresztül, folyamatos kommunikáció mellett fokozatosan tájékoztatjuk őket a szakmai feladatokról, illetve az információkat így adjuk át nekik, és a munkacsoportunk nagyon szorosan együttműködik mentálhigiénis szakemberekkel, pszichológusokkal, lelkipásztorokkal, pasztorálpszichológusokkal, tehát együtt támogatjuk őket, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy ilyen szakember általi pszichés támogatásban is részesülhessenek.
1: Azok a nők, illetve férfiak, akik családalapításra készülnek, őket nem lenne érdemes szűrni? Ugye, mert létezik ez a terápia, de lehet, hogyha valakiről fölnőtt korába kiderül, és mondjuk családalapításra készül, hogy én hordozom ezt a hibás gént, és átadhatom a gyermekemnek, akkor lehet, hogy ő azt mondja, hogy inkább nem vállal a gyermeket.
2: Valóban ez is egy lehetőség. Tulajdonképpen az SMA betegségnek a diagnosztizálására három lehetőség van, abból a szempontból, hogy akár a gyermeket tervező, fogamzóképes felnőttek vagy párok kérik az SMA vizsgálatot saját maguk számára a hordozósági szűrés érdekében. Nyilvánvalóan, hogy itt leginkább akkor fontos ez, hogyha a családban vagy a rokonságban már fordult elő, vagy ismernek, vagy él SMA beteg, vagy ha ugye még korábban nem diagnosztizálták, de korai gyermekhalál, csecsemőhalál fordult elő, vagy a családban a vér szerinti

0: rokonságban valaki lélegeztetőgéphez kötötten tud csak élni, elveszítette a mozgásképességét, kerekesszékbe került, és annak nincs más diagnosztikai oka vagy háttere, akkor érdemes a várandóság vállalása előtt ezt a hordozósági szűrővizsgálatot elvégezni. Azonban azért szerencsére ebben az esetben is a gyermekeknek a 75%-a SMA tünet nélkül jön világra, közülük 50% azért továbbadja utódjainak ezt a hibás gént. A másik lehetőség az a prenatális diagnosztika, tehát amikor már várandós az édesanyja, és a várandóság 10-12. Hetében a mérlepényből vett mintából végzik el a genetikai vizsgálatot, és ez alapján kiderül, hogyha SMA-ról van szó. És hát a harmadik lehetőség az az SMA szűrés, amiről eddig beszéltünk már.
1: Milyen gyógyszerek közül választhatnak a szülők akkor, amikor kiderül, hogy SMA beteg a kicsi, és hát gondolom ugye, amit eddig elmondott, hogy vannak fázisok, tehát hogy nem mindenki ugyanolyan SMA beteg.
0: Igen, részben a gyógyszereknek a választásában szerepe van az SMA típusának, illetve a másodlagos gén kópia számának is. Tehát van az a gyógyszer, amit a gerincfelői csapolás során a gerincfelői térbe, a likvor térbe juttatunk be rendszeresen. Először 4 feltöltő dózist kap a beteg, 2 hetente, majd pedig 4 havonta ismétlésre kerül sor. A másik típus, szintén ez a másodlagos génre ható gyógyszer, az pedig naponta szájon át szükséges alkalmazni, vagy ha már elveszítette a beteg a nyelés képességét, akkor a gyomorba helyezett csőbe kell bejuttatni. A harmadik gyógyszer az pedig a génpótló terápia, amikor is a hiányzó gént visszük be a sejtekbe egy órás vénás infúzió során, és aztán akkor a vérkeringésből ez a gén, ami egy kis tokba van ágyazva, átjut a sejthatárokon, és bejut a sejtbe, ott leoldódik róla ez a tok, ami bevitte tulajdonképpen, és egy kis gyorsító molekula van még hozzá kapcsolva, ami aktiválódik, és így folyamatosan kódolja a fehérjének a képződését a mozgatóideg sejtek számára.
1: Ugye a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórháza az országos SMA központ. Hogyan, miért lettek önök a központ?
0: Nagyon megtisztelő ez a kifejezés. Több központ működik hazánkban, amelyek az SMA betegeknek a kezelését és a gondozását végzik. A Betesda Gyermekkórházban, illetve a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján mind a 3 gyógyszeres terápia zajlik, de több nem budapesti központban is kezelnek SMA betegeket. A vénás gyógyszer kivételével, a másik 2 gyógyszerrel, vagy aznak valamelyikével, szerencsére. És a Betesda Gyermekkórházban már, mint ahogy más ilyen neurológiai ideggyógyászati intézményben, vagy genetikai intézményben, tulajdonképpen évtizedek óta gondozunk betegeket, mindenféle fejlesztő módszert, a társbetegségeknek a kezelését végzi a kórházunk, de nyilvánvalóan a múlt században még nem volt lehetőségünk a gyógyszeres kezelésre. Mind a 3 kezelés folyik a Betesda kórházban, ezek közül a génpótló vénás infúziós kezelés hazánkban a Betesda Gyermekkórházban kezdődött először 2019-ben, akkor még európai engedéllyel nem rendelkezett a készítmény, és Európában is, ha jól emlékszem, 10-nél kevesebb beteg kapta ezt a készítményt. Napjainkig összesen 34 gyermeket kezeltünk ezzel a génpótló terápiával, közülük 14-en külföldi országokból érkeztek hozzánk.
1: Hogyan élték meg ezt az egészet? Hiszen gondolom azért korábban, évekkel ezelőtt volt olyan gyermek, akit elveszítettek.
0: Sajnos valóban. És most már annak ismeretében, hogy az időfaktor meghatározó, ezáltal én úgy gondolom, hogy a mi felelősségünk is rendkívül nagy, hogy korán felderítsük, nagyon felkészültek legyünk, és korán kezeljük ezeket a betegeket. És hát ebben én a magam részéről több mint 40 évet dolgoztam, illetve gyermekintenzív terápiás orvosként végeztem az orvosi munkámat, és nem egyszer könnyekkel néztük végig szinte tehetetlenül a beteg gyermekeknek az elvesztését, mivel nem álltak kezelési lehetőségek rendelkezésünkre, és számomra egy olyan csoda, hogy most láthatom azokat a gyermekeket, akik újszülött korban kezelésben részesülhettek, hogy például egyévesen szaladgálnak és fociznak, fantasztikus nagy ajándék, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy ebben én részesülhettem.
1: Az SMA kutatás egyébként folyamatos? A jövőt illetően kérdezem mindezt, mert az egy dolog, hogy önök végzik lelkiismeretesen a legjobb tudásuk szerint a munkájukat, de ugye fejlődünk, és ugye a genetika terén ön is mondta azt a hatalmas nagy robbanást, azt az hatalmas nagy előrelépést, és hát hol vagyunk még attól, ami mondjuk majd 20-30-40-50 évvel ezután vár majd ránk?
0: Valóban fantasztikus fejlődéssel ment át szerintem, és egyre felgyorsult a fejlődés zajlik, hál' Istennek, többek között az SMA területén is, hiszen még a múlt század végén se gondolhattuk azt, hogy valaha lesz gyógyszeres kezelési lehetősége ennek a betegségnek, és rendkívül kiterjedt kutatások, kísérletek zajlanak. Azok a gyógyszerek, amik most engedélyezettek és alkalmazunk, tulajdonképpen, ahogy említettem, egy kicsit talán úgy fogalmazhatnék, hogy genetikai alapú gyógyszerek, hiszen vagy a másodlagos génen hoznak létre szerkezeti változást, és így segítik a fehérje képződést, vagy pedig magát a hiányzó gént, a főgént pótolják, és így segítik elő, de mindhárom készítménynek a végső hatása, hogy folyamatos, megfelelő szerkezetű és funkciójú fehérje képződjön a mozgató idegsejtek számára. Most ettől független terápiás próbálkozások és kísérletek is zajlanak, mivel az SMA-ban az izmok folyamatosan sorvadnak és elvesznek szintén, az izom tömegnövelésére is próbálkoznak gyógyszeres terápiákkal, illetve a mozgató idegsejtről az izomzatra átjutó ingerület áttevődését segítő gyógyszerekkel is kísérleteznek, valamint maguknak a mozgató idegsejtek életképességének a megőrzését is, nem specifikus gyógyszeres lehetőségekkel, és a képződő fehérjének a stabilizációját, hosszabb élettartamát, hosszabb funkció képességének a megőrzésével is gyógyszeres terápiákkal. Őssejt transzplantáció is felmerülhet tekintettel arra, hogy még ugye nem elkötelezett sejteknek a bejuttatása, esetleg ha differenciálódnak egészséges mozgató idegsejtek ki, az is javíthat a betegség lefolyásán, illetve súlyosságán, és nagyon felgyorsultak a genetikai vizsgálatok, többek között génterápiás stratégiákkal is kísérleteznek, attól függően, hogy milyen jellegű génhiba okozza az adott betegséget. Így például, ha van egy olyan kórosan működő gén, ami nem egy normál élettani fehérjének, hanem egy mérgező, káros hatású fehérjének a képződését kótolja, akkor például kísérleti szinten lehet ezt a gén kifejeződést gátolni. Vagy próbálkoznak például azzal is, hogyha ilyen kóros gén működik, akkor kiütik ezt a gént, hogy a működését leállítsák. További lehetőség lehet például, hogy ha a fehérje képződés nem működik, mert mutálódott egy gén, akkor hozzáadnak egy hasonló gént, ami egy normál funkciójú fehérje képződését tudja majd kódolni, illetve hogyha hiányzik egy génszakasz, és emiatt elégtelen az életfontos fehérjének a képződése, hogy akkor pedig pótolják ezt a gént.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt majd egy órában az SMA-t, ezt a ritka genetikai betegséget ismerhették meg.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Itt nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Adásainkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként letöltési linkeket, QR-kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okos telefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban. Programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitást bővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. Törvényjavaslatot nyújt be a kormány az országgyűlésnek, amely megszünteti az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. Ezt jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva elmondta, eddig a gazdasági és energetikai miniszter egy személyben dönthetett az üzemek helyszínéről, a kormány viszont úgy látja, hogy az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alakulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A kormány szóvivő szólt arról is, hogy a kabinet döntése értelmében a felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK esetében az oktatási és gyermekügyi miniszter gyakorolja az alapítói jogokat. Hamarosan, a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, ezt közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. Magyar Péter közölte, a kormány és a Tisza frakció még nem hozta meg a végleges döntést, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A kormányfő elmondta, sok kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Ezt is még ebben az alaptörvénymódosításban rendezik, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve, az alkotmánybírák esetében is lesz változás az alaptörvényben, eszerint 6 évre lehet majd választani őket a mostani 12 év helyett, közölte Magyar Péter. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva közölte, a törvénymódosítások célja, hogy Magyarország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait, összesen 868 milliárd forint hazahozatala válik lehetővé ezzel. A szóvivő elmondta, a javaslat emellett elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ez pedig növeli Magyarország energiafüggetlenségét. Magyar Éva ismertetése szerint a kormány ezzel nem csak védi, de fenntarthatóvá is teszi a rezsicsökkentést, ugyanis minél több hazai megújuló energiát lehet termelni, annál stabilabban lehet biztosítani a magyar családok számára a kedvezményes áru energiát. Magyar Éva szólt arról is, hogy lehetővé válik, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások önkéntesen dinamikus árazású villamosenergia szerződést kössenek, ha rendelkeznek okos mérővel. Javában tartanak a pályakarbantartási munkálatok a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon. Az augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb kiszámítható vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára ezen a fontos vasútvonalon is. A Miskolc-Debrecen között utazók számára közvetlen MÁV buszokat indította a társaság a kényszerű átszállások elkerülése érdekében. Váci Viktort, a MÁV szóvivőjét hallják.
2: Május 27-én kezdődött el ez egy jelentős pályakarbantartás, ami lényegében a Miskolcot Nyíregyházával összekötő 100 céljelű vasútvonalon történik a nyáron. Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon bő 3 hónapig, tehát augusztus végéig tervezett munkáinknak a célja, hogy megszüntessük a sebességkorlátozásokat, illetve javítsuk a pálya állapotát, és ezáltal pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsunk utasaink számára ezen a vasúti szakaszon. A változások érintik az Intercity-k és a személyvonatok utasait, illetve ezek közlekedését is egyaránt. A vonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszokkal kell utazni, emiatt ezen a viszonylaton lényegesen hosszabb eljutási idővel és többlet átszállásokkal kell számolniuk az utasoknak. A főváros felől Miskolcra utazók utazásában az hoz változást, hogy a vágányzár alatt a Tokaj Intercity helyett Finva Intercity néven, de ugyanazzal a megszokott indulási időkkel közlekednek a vonatok a keleti pályaudvar és Miskolc-Tiszai között. Miskolcon túl Szerencsik 2 óránként a megszokott Budapest felől közvetlen eljutást biztosító Zemplén Intercity maradnak meg. A másik órában, amikor a normál időszakban a Tokaj Intercity menne, a vágányzár idején Spinva elnevezéssel közlekedik Intercity Budapesttől Miskolcig, és ezekhez Miskolcon az ebben az időszakban közlekedő Bodrog-Sebes vonatok csatlakoznak majd. Ezek közlekednek lényegében a Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely vonalszakaszon.
1: Hétvégén újra várja az érdeklődőket a Felnézek Fesztivál Debrecenben, a főtéren. A Civisváros tavaly csatlakozott először az esemény sorozathoz, amelynek fő célja az evangélium hirdetése koncertekkel, inspiráló előadásokkal, találkozásokkal. Debrecen lesz a fesztivál országos turnéjának 5. állomása szombaton, július 4-én. A szervezésben részt vesz a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség is. A program ingyenes és mindenki számára nyitott. A részletekről az egyik főszervező Szabóné Rácz Éva beszélt rádiónknak.
3: Debrecen nagy meglepetés volt számunkra, így minden várakozásunkat felülmúlta az a látogatottság, amivel ott találkoztunk. Mondhatom, hogy 7000 ember biztos, hogy ellátogatott, ami nagyon nagy meglepetés volt számunkra. Abszolút az a célunk, hogy az evangéliumot közelebb vigyük az emberekhez, akik még nem találkoztak vele, akik nem ismerik még Isten, szeretnénk ezt bemutatni, de tudjuk azt, hogy ezt olyan eszközökkel tudjuk megtenni, ami vonzó lehet. Tehát ezért van az, hogy nagy színpadot építünk, koncerteket viszünk a helyszínre, mégis a fő üzenet az előadók tekintetében akár a zenészeket, a zenekarokat nézzük, akár az előadókat, mind-mind az evangéliumról szólnak, és az Isten szeretetéről és kegyelméről. Minden helyszínen így szervezzük, hogy ahol a színpad felépül, ott azon a téren mindig felállítunk egy olyan sátrat, ahol a helyi gyülekezeteknek a tagjai, a vezetői, pásztorai is jelen vannak, és várják az érdeklődőket egy beszélgetésre, egy kapcsolódásra. Július 4-én, tehát Debrecenben a Kossuth téren rendezzük meg a Felnézek Fesztivált, a fellépők pedig az Equipers Worship lesz, ők egy magyarországi nemzetközi gyülekezetnek a zenei csoportja, nagyon-nagyon vidám, színes programot hoznak, őket követi Hellinger Andris és a Golgota dicsőítés csapata, majd az Azapit produkció lép színpadra, és utolsóként a koncerteket Olá Gergő csapata fogja zárni.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják 2026. július 4-én szombaton. Ma ünneplik névnapjukat az úrikok, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Mai adásunkban Gudor Botond erdélyi református lelkésszel beszélgetünk arról, hogy miért fontos, hogy egy református gyülekezet anyagilag független, önfenntartó tudjon lenni, és elmeséli majd azt is, hogy mit ért el Magyarigenben, ahol 3 református volt a gyülekezetben, amikor elkezdte a szolgálatot.
2: Egy alig néhány fős egyházközség történetében az állt elő, hogy én 18 évi szolgálat alatt függetlenné tettem anyagilag az egyházközséget, mire onnan elkerültem Gyulafehérvárra.
1: Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Kisjuhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcs-Bákai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Zsoltárok könyve 127. részéből olvasom. 127. Zsoltár. Zarándok ének Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapukban. A mindenható Isten megteremtette ezt a világot, de nem csak megteremtette, hanem gondja van ránk. Mindeneket fenntart és igazgat, nem hagyott magunkra. Ha a világban egyedül maradnánk is, akkor sem vagyunk egyedül. Az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten mindig velünk van. Valamelyik a három közül nagyobb vagy kisebb? Nem nagyobb, nem kisebb, egyetlen személy sem a Szent Háromságban. Egyenlő mindhárom. Örökkévaló és egyenlő a dicsősége. Mindenható az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szentlélek. Ezen képen Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek, és mégis nem három Isten, hanem egy Isten. Ambrózius milánói püspök az eretnekekkel szemben védte a Szent Háromság egyenlőségét. Egy vita alkalmával azt mondták az eretnekek: ismerd el, Ambrózius, hogy nekünk van igazunk, hogy Jézus kisebb, mint az Atya. Ambrózius püspök tudta, hogy az eretnekeknek nincs igazuk. Vallotta, hogy Jézus Isten, hogy egy lényegű, hogy Isten Szent Háromság. Majd az eretnekek azt mondták: nézd csak körül, Ambrózius, te egyedül vagy, senki nem áll körülötted, és látod, mi milyen sokan vagyunk ellened? Vondd vissza a tanaidat. Ambrózius balra nézett, majd jobbra nézett, és azt mondta: ha egyedül lennék is, nem vagyok egyedül. Velem van az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és ez a három egyenlőképpen egy örök Isten. Mi csak a Biblia Istenében hiszünk. Hétköznapi életünkben, munkánkban, pihenésünkben, kudarcainkban, örömünkben. Isten soha nem hagy el. Gondja van a kisvirágra, és kezében vannak a népeket irányító uralkodók, királyok, feljebb valók, ahogyan a Timóteushoz írt levélben olvassuk. A te életedet is kezében tartja. Ne félj, tudja a nevedet, minden dolgodat. Isten számára nincs legyőzhetetlen akadály. Ne alkudj meg a bűn semmilyen formájával. Hívd segítségül Jézust, és küzdj a bűneid ellen. A te érdekedben Isten irányítja a legkisebb porszemet és a legtávolabbi csillagot is. Akik Istent szeretik, minden a javukra van, de a bűnnel nem köt szövetséget. A bűnre haragszik. A bűnért szörnyű büntetést kell elszenvedni. Isten haragját csak a bűntelen emberi testet felvevő Jézus tudta a Golgotai kereszten elszenvedni. Legyünk hálásak ma is, és végezzük úgy a munkánkat, hogy Isten dicsőségére legyen. Ha a mindennapi munkánkban eredményt érünk el, nem magunknak tulajdonítsuk a dicsőséget, hanem Istennek. Semmi sem történik velünk kedvező módon, csak akkor, ha Isten megáldja azt. Ne legyünk magunkban elbizakodottak. Dicséretre méltó minden szorgalom, Csak soha ne felejtsük el, hogy maradjunk szerények, és Istennek adjuk a dicsőséget. Mert Isten segítsége és áldása nélkül hiába fáradoznak az építők. Hiába óvják az őrök a várost, hiába esztek fáradtsággal szerzett kenyeret. Isten segítsége nélkül nincs tartós eredmény és szívbeli béke. Nem szabad lustának sem lenni, hanem használni kell minden tehetségünket, amit az Úrtól kaptunk. Isten helyesli a munkát. A negyedik parancsolatban pedig ezt olvassuk. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. De nehogy elbizakodottan és vakultan magunknak tulajdonítsuk a dicsőséget. Isten kegyelme és hatalma nélkül minden munkálkodásunk csak hiába való, de Isten áldásával kedvező a végkimenetel. A Szentlélek joggal fed meg bennünket, ha magunknak tulajdonítjuk az eredményeket. Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? 1 Korintus 4:7. Semmiképpen nem lustaságra vagy tétlenségre buzdít Isten, hanem arra, hogy a szorgalmas, kitartó munkánk eredményét a mindenhatótól való áldásnak tartsuk, és az örökkévalót áldjuk minden eredményünkért. A munkával egyensúlyban kell lenni a pihenésnek is. Minden nap meg kell állnunk, naponta kell pihennünk, ezért kaptuk az éjszakát. Tudatosan álljunk meg minden nap, és pihenjük ki napi fáradalmainkat. Akit az Úr szeret, annak álmában is eleget ad. Fel kell töltődnünk minden nap. A megfelelő alvás fontos része az életünknek. Egyszer majd ott leszünk a nyugalom helyén, az örök dicsőségben, a mennyben. Ott meg fogunk pihenni minden fáradozásunktól. De milyen nyelven fogunk beszélni a mennyországban? Ma több mint 7000 nyelvet beszél a Föld 8 milliárd lakossága. De a mennyben milyen nyelven fogunk beszélni? A kereszténység, az Isten Anya Szent Egyháza nem arról szól, hogy eltörölje a népeket, a kultúrákat. Jézus missziói parancsa így hangzik. Tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. De ettől még minden népnek megmarad a nemzetisége, a nyelve, a kultúrája. A missziói parancs arról szól, hogy a pogány elemek helyett, a pogány istenség helyett a világ egyedüli teremtőjét, megváltó Jézus Krisztusát imádjuk a Szentlélek közösségében. Mi is megmaradtunk magyarnak, a mi egyedi kultúránkkal, csak az ősi pogány magyar hitvilág elemeit felváltotta a kereszténység. Amikor a magyar nép keresztjén hitre tért, nem kellett zsidóvá lennie. A Jézus Krisztusban való hit nem keveri össze a népeket. Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy minden népnek megmarad a maga nyelve és sajátossága, de aki hisz Jézusban, már nem a pogányságban van, hanem Krisztusban van. Péter zsidó nyelven beszélt pünköstkor, és a krétaiak, arabok a saját nyelvükön hallották. A mennyországban minden nép a saját nyelvén fog beszélni. Mi, magyarul, mégis meg fogjuk egymást érteni. A Jelenések 7:9-ben az etnosz szó a nemzeteket jelenti. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak és hatalmas hangon kiáltották. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Jelenések 7:9. A gyermekáldásról is beszél a Zsoltár, amely az Úr különleges ajándéka. A gyermekek nem véletlenül születnek. De az sem igaz, hogy ők választanának bennünket. Isten adja nekünk a gyermekeinket. Mi sem véletlenül jöttünk a világra. Isten gondolata vagyunk. Az Úr teremtett bennünket. Bizony az Úr ajándéka a gyermek. A gyermektelenség egyfajta magányt jelent. Persze van, akinek a jó Isten más utat szán, és nem adatik gyermek. Gyermeket vállalni gondoskodást jelent. Isten ajándékát elfogadni, és hűségesen, Isten félelmében felnevelni őket. Nem olyan gyermekeket kell nevelnünk, akik elnyomják a szenvedőt, másokat felülmúlnak a ravasságban, törvénytelen eszközökkel halmoznak fel vagyont, hanem olyan gyermekeket kell nevelnünk, akik a becsületességet gyakorolják, fegyelmezettek, és mindenkor készek számot adni életükről, hitükről. Ezeket a nemes célokat csak Isten kegyelme által lehet elérni. Soha ne felejtsük el, hogy bármilyen becsületesen élünk, vagy neveljük gyermekeinket, mindig lesznek rágalmazók. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert az ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit nyeljen el. 1 Péter 5:8. A sátán folyamatosan kísért, de velünk van Jézus, aki legyőzte a gonosz minden erejét. Hitáltal, a lélek segítségével győzhetünk munkánkban és gyermekeink nevelésében. Tiszteletünket fejezzük ki irántad, mennyei jó atyánk, és elismerjük, hogy munkánkhoz, pihenésünkhöz, gyermeknevelésünkhöz és az élet minden dolgához te adsz áldást. Tied minden dicsőség mennyen és földön. Mi pedig alázatosan kérjük, tekints le ránk e mai napon is. Tanácsolj, védelmezz, gyógyíts. Add meg nekünk azt, amit kérni sem tudunk, de nekünk akarsz ajándékozni. Hallgass meg, atyánk, ami megváltó Jézusunk nevében, szent lelked által. Ámen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban. Programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben, vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitást bővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. Hamarosan, a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, ezt közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. Magyar Péter közölte, a kormány és a Tisza frakció még nem hozta meg a végleges döntést, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A kormányfő elmondta, sok kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Ezt is még ebben az alaptörvénymódosításban rendezik, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. Az alkotmánybírák esetében is lesz változás az alaptörvényben, eszerint 6 évre lehet majd választani őket a mostani 12 év helyett, közölte Magyar Péter. Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről, ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a Facebook oldalán közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá a miniszter. Első lépésként felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Az így nyújtott támogatások mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik, ismertette közösségi oldalán a miniszter.
0: Az időjárásról.
2: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.

0: formátus gyülekezet, az anyagi értelemben önálló legyen, független legyen, hogy ne kelljen másra számítania. Hát úgy is mondhatnám, hogy ne legyen kiszolgáltatott.
1: Köszönöm a kérdést. Azt hiszem, hogy a gyülekezeteink története, egyházunk története arról is híres, hogy képes volt anyagilag túlélni olyan korokat, olyan időszakokat, amikor mondhatni háborúk és járványok tizedelték meg a tagságát. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy a tagok, akár lelkészekről beszélek, akár egyszerű hívekről, összefogtak és megtalálták annak módját, hogyha szegényen is, de az egyház megmaradjon az evangélium hűsége mellett. A 21. század elvárásai, de a 20. század is voltak különbek, olyanok, hogy szeretnénk, hogyha a gyülekezeteink úgy vannak anyagi biztonságban, az igehirdetés tisztessége és tisztasága úgy marad meg, templomainknak a kijavított állapota, illetve használható állapota úgy jelenik meg a hívek előtt, hogy azt lehetőleg a saját támogatásunkból, saját pénzforrásainkból tudjuk megvalósítani. Ez nem mindig volt lehetséges. Erdélyben mindig kérdés volt, ma is kérdés, hogy hogyan tovább az anyagi függetlenséget illetően, mert talán Magyarországtól eltérően az egyházi kongrua, azaz a lelkészek támogatása, jelentős támogatása a lelkészi fizetésekben. És mindig felvetődött a kérdés, hogy az úgy rendben van, hogy az állam támogat, de mi lesz akkor, hogyha az állam elvár olyat, ami ellenmond a te lelkiismeretednek. Mégis én azt gondolom, hogy egy olyan rendszer, amely biztonságot jelentett, viszont a szorványgyülekezetek vagy kisebb gyülekezetek szempontjából van egy olyan pszichológiai határ, amely a megélhetést, illetve egy gyülekezetnek az gazdasági autonómiáját is kérdésessé teheti, és ez a 200-as határ. Explicite, hogyha 200 tag van egy egyházközségben, akik fenntartják az egyházat, ha az alá esik a határ, akkor már nehezen fenntartható a lelkészi állás, illetve nehezen fenntarthatók az épületek anyagilag. Ez azt jelenti, hogy a lelkésznek alternatív megoldásokat kell keresni, illetve a híveknek sokkal adakozóbbnak kell lenni, ha azt szeretnék, és amennyiben azt szeretnék, hogy lelkészük legyen. Nem tudom Magyarországon ez hogyan van, de a gyülekezeteinek a 80-90%-a azzal az igénnyel és elvárással él, hogy idézem a közmondást, hogy égjen a villany a parókián. Ez azt jelenti, hogy az erdélyi dombos viszonylatok között, ha villanyfény van a parókián, vagy régen gyertyafény, akkor mindenki lelki biztonságba érezte magát. Nos, ezért áldozni kell, és kellett. Tehát én úgy látom, hogy ez a fajta önállóság egyfajta hitelességet, és hosszú távon missziós lehetőségeket rejt magában, mert az a gyülekezet, az a közösség, amely áldoz a jövőjére, az a gyülekezet tervez. Mert lehetünk tízezren, ezren, de ha nem biztosítjuk az önállóságát a gyülekezetünknek, tehát elvárjuk, hogy más tartson el bennünket, akkor ez a helyzet megnehezítheti a tervezésünket, visszafoghatja. Ugyanakkor akár a pályázati rendszerekből is kiindulva mindig nagyon örömteljes, ha valaki úgy buzdít bennünket az önállóságra, hogy mindig számon kéri az önrészt, és arra figyelmeztet, hogy nekünk is hozzá kell járulni valamivel. Tehát, hogy ennek az összetevői persze nem zárják ki azt, hogy mindig is felelősek vagyunk önmagunkért.
0: És ön szerint ez az igény, ami megvan, és ezek szerint megvolt korábban is az erdélyi reformátusokban, ez fakad-e abból, hogy egy kisebbségi létben élnek, az erdélyi reformátusok magyar anyanyelvűek, és Romániában élnek? És hagy hozzam ide példaként a mai magyarországi reformátusokat. Az elmúlt 16 évben én úgy tapasztaltam gyülekezetekben, hogy azért könnyű volt hozzászokni azoknak a gyülekezeteknek ahhoz, hogy más segíti őket eltartani, ahol kaptak jelentős vagy uniós, vagy kormányzati támogatást. És hogy a kettő között van-e különbség? Tehát, hogy az erdélyi reformátusokban ez az igény, ez onnan gyökerezik, hogy ők a mai Románia területén élnek ön szerint? Vagy nem lát ilyen különbséget a kettő közösség között?
1: Természetesen vannak hasonlóságok és vannak különbségek. A különbség az, hogy a kisebbségi lét megköveteli ezt a fajta nemzeti gyülekezeti önállóságot, függetlenséget. És pedig, ha bibliai ígét keresünk hozzá, például azt is elmondanám, hogy nem vagy

0: a meghátrálás emberei. Tehát kisebbségben nem léphetsz hátra, hanem mindig tervezned kell, mindig bátornak kell lenned, és mindig vállalnod kell, hogy életed, szabadságod veszélyben lehet a kisebbségi sors miatt. Ezzel talán Makkai Sándor püspöknek mondok kicsit ellent, azzal, hogy ő úgy ment el Erdélyből, hogy nem lehet kisebbségben élni ebből, aztán nagy irodalmi vita is lett, viszont azzal, hogy ott maradtunk, és számos gyülekezet nem mehetett el sehova, azzal, hogy ott maradt, pontosan ezt a függetlenséget erősítette meg olyan körülmények között, hogy aki ismeri a 20. századi erdélyi két világháború közti egyháznak az életét, az tudja, hogy az egyházat visszakényszerítették a saját épületeibe, és az állam, nyilván az új román állam teljesen kivonult. A közféra kivonult az egyházak finanszírozásából, tehát az egyháznak kellett az iskolát, a kollégiumot, az egyházközséget, lelkészt, a tanítót eltartani, kántortanítót, és ezzel az erdélyek bizonyítottak, hogy igenis képesek egy intézményrendszert működtetni. A másik, hogy kegyelmi idő is tud lenni ez a kisebbségi lét, hiszen az Úristen nem úgy küldi ki a tanítványait, hogy jó dolgok legyen, és bizony elég nehéz körülményeket jósolt meg mindenkori tanítványainak, de ugyanakkor egy szép vállalkozás is, amikor azt látod, hogy súly alatt nő a pálma. Talán a kényelmi státusa az, ami Európában is azt mutatja, sugallja, hogy sokféle nehézség következik. Demográfiai visszaesés, elkényelmesedés, és folyt szekularizáció, és ezek mind a jóléti társadalomnak olyan következményei, amelyeket nem szoktunk hangosan kimondani, bár mindenki jólétre vágyik. Így az erdélyi gyülekezetek élete is, én azt mondhatnám, egy küzdő élet, ahol vállalás van, ahol tényleg próbálják megvalósítani azt a közmondásos elvárást, hogy legyen lelkész, égjen a villany a parókián, viszont az érem másik oldala az, hogy tényleg lehet ebből kényelmi státus is, és mondok erre példát, sokszor a gyülekezeteinknek a hierarchikus berendezkedése miatt, tehát hogy egyfajta mondhatni fentről le, vagy lentről fel való gondolkodás eredménye, hogy mindent elvárunk a lelkésztől, aki egyszerre építészmérnök, freskorestaurátor, közgazdász, tanár, tanító kell legyen, és közben ugye a gyülekezet kényelmi státuszban kerül, vagy fordítva, a lelkész azt mondja, hát neki csak az a feladata, hogy az igét hirdesse a szószéken, tehát végezzel a presbitérium a munkát. A baj az, mikor mindenki elvárja a másiktól ugyanazt, és senki nem tesz semmit, akkor nyilván a gyülekezet végét jelenti ez. Tehát elmondva azt, természetesen örvendünk, és mindig is örventünk mindenfajta támogatásnak, és akár Európai Uniós támogatás sikere, akár a holland testvérek, vagy a svájci testvérek támogatása, és főleg az anyaország támogatása nagyon-nagyon sokat jelentett és számít a közösségeinkben, így a szórványban is. De ezeket mindig szerintem úgy kell értelmezni és elfogadni, és azokkal élni, hogy a felelősségünk nem szűnik meg. És ez a felelősség az az, hogy egyrészt te kerülsz olyan helyzetbe, hogy segítened kell a másikon, és főleg olyan helyzetbe, hogy nem várhatod mástól mindig a megoldást. Tehát a svájciak és a hollandok vagy az angol testvérek nem fognak mindig Erdélybe jönni, mert hogy a mezőségi szegény eklézsia nem tud előbbre jutni, mert úgy látják, hogy az afrikai vagy a közép-ázsiai gyülekezetek vagy kereszténység léte veszélyben van, inkább oda mennek, tehát nekünk is meg kell tanulni küzdeni, áldozni, fennmaradni. Ez a garanciája annak, hogy a gyülekezetek önállósága megmarad, ha nincs egy teljesen kényelmi státusz.
1: Oké, köszönöm a kontextust, és akkor forduljunk rá arra a gyakorlati részére a beszélgetésnek, hogy mindezt a saját példáink keresztül hogyan tudta elősegíteni.
0: Természetesen a gyülekezeteknek az élete, legalábbis a gazdasági része sok mindenből állhat a hívek egyszer adakozásából, a gazdagabb, tehetősebb hívek támogatásából, vagy partner gyülekezetek támogatásából. Akár én is elmondhatom azt, hogy a Miskolci gyülekezet például támogatta az Alvinci szórványgyülekezetet, esetet, amit én nagyon pozitívnak tartok, mert ezzel is kifejezzük egymás iránti testvéri szeretetünket. Viszont hogyan lehet olyan helyzetekben függetleníteni anyagilag a gyülekezetet, hogy sok eszköz nem áll rendelkezésedre, és ez a szorvány helyzete, hiszen a szorvány egyfajta sérülékeny helyzetben van, azáltal, hogy kevesen vannak, akik támogathatják, hívek, viszont nagyon gazdag, sőt mondhatni rendkívül értékes történelmi örökséggel rendelkezik. Értem ez alatt azon épületeket, amelyeknek birtokában van, templom, parókia, de talán azokat is, amelyeket az állam elvett 1948 és 1962 között. Ez a két év, illetve ezen évek közötti periódus az, amikor Romániában a legtöbb egyházat kisemmizték, és a kommunista hatóságok majd mindenüket elvették, földeket, épületeket és egyéb javaikat. Tehát ezeket vissza kell szerezni, és nyilván a visszaszerzés folyamata egyszerűbb ott, ahol a saját közösséged a politikai faktor, tehát hogy a polgármesteri hivatalban tegyük fel a presbiter, épp a polgármester és a szavazó közösség önmagában a gyülekezet, vagy a gyülekezet azon része, amely tegyük fel modern politikai szófordulattal a mérleg nyelve tud lenni. Ilyenkor persze a restitúciós ügyek könnyebben mehetnek, de hát elmondhatnám azt is, hogy néha ez pont ez az akadálya ennek. Tehát, hogy nem kizárólagos az, ha sikertörténet az, ha többségben van egy-egy településen, mondjuk a magyarság és a reformátusság. A szorvány vulnerabilitása, sérülékenysége abban áll, hogy ott nem volt meg az a szándék, hogy politikai félelem miatt, vagy voksokra való számítás miatt ezeket visszaadják. Tehát ez ki volt zárva, emiatt elodázták teljességgel a visszaszolgáltatást, és utolsó percre hagyták. Emiatt a lelkészeknek jogászá is kellett lenni. Fel kell térképezni azt, hogy az egyházközségeknek mi volt. Ez azt jelentette, hogy levéltáraktól kezdve a saját levéltár, országos levéltár, megyei levéltárak segítségével össze kellett állítani azt a lajstrómot, amely visszahelyezte végül is a lelkész elé került mindaz, amit elvettek 1948 után. Másrészt meg kellett keresni azokat a jogi eszközöket, amelynek segítségével, vagy amelyeknek segítségével visszakérhette ezeket a javakat. Nos, két része van a visszaigénylésnek Erdélyben, még mindig mind a kettő működik, és talán a hallgatóknak azt is elmondanám, hogy a mai napon is egy olyan polgármesterrel tárgyaltam, aki nem akarja megoldani a restitúciót, de azért ígért nekem valami templomrestaurálási pályázati pénzt, hogy hát ha hallgatok, tehát ma is volt már egy politikai tárgyalásom mondhatni, ahol idézőjelben mondom, kicsit jezsuita próbáltam lenni, hogy mind a kettőt megsürgettem a maga rendje és módja szerint. Tehát nagyon élelmesnek kell lenni abban, hogy az ember hogyan szerzi vissza a javait. Tehát az egyik része a külterületek része, amely azt jelentette, hogy egy gyülekezetnek akár 5 vagy 20 vagy 50 hektár közötti területe lehetett rétje, kaszálója, erdeje, szántóföldje vagy szőlőse, Erdélyben elég sok szőlős is van. Tehát ezeket visszakérni 1990 után lehetett több törvény alapján, és most a kedves hallgatóknak tudnám mondani, a 18-as, a 247-es, a 62-es törvényrendeletet, tehát rengeteg törvény volt, ami ezeket úgymond megengedte, vagy azt megengedte, hogy visszaigényeljék, hát ezzel éltem is, de legtöbbször nem működött a visszaigénylés. A belterületeket viszont, értem ez alatt egy-egy település területén levő házat, iskolaépületet, akár elvett ingatlant, belterületet, ezeket Bukarestben kellett a 94-es kormányrendelettel visszakérni, külön bizottság, restitúciós bizottság, kormány szintű bizottság foglalkozik ezekkel. Hát ott is lehezen halad az ügy, és a Mikó ügy óta úgy halad, hogy a kézifék is fel van húzva. Nem tudom, milyen kéziféket használnak, de jó fog, mindenképpen lassan haladnak az ügyek. És hát a lelkészeknek el kellett indulni ebbe a két irányba, ami azt jelenti, hogy nagyon költséges egy-egy restitúciós folyamat. De miért szükséges? Azért, mert a vagyoni részek visszakerülnek, akkor azok garantálhatják, segíthetik a gazdasági önállóságnak a hosszú távú eredményeit. És hát én ezt próbáltam megvalósítani.
1: Az ön példáiból mi volt a kezdjük a negatívval, mi volt a legszürreálisabb így a román adminisztrációval, bírósággal, hivatalokkal való ügyintézése?
0: A legnehezebb akkor volt, amikor a feleségemet, aki közgazdász Magyar Igenben, egy olyan egyházközségben, ahol úgy kezdtem a pályafutásomat, hogy 3 református egyháztag volt, egy gyönyörű barokk templom, egy rengeteg épület, és nyilván visszaigénylendő épületek és területek is voltak, tehát úgy kezdtem a pályafutásom, hogy a feleségemet egyedüli pályázóként felvették főkönyvelőnek a polgármesteri hivatalba. Már azzal elindult a lavina, hogy egy ilyen nagy román községben egy magyar találtak, aki főkönyvelő legyen. Tudtam, hogy ez nem kényelmes státus, mert én közben a polgármestert ostromoltam a kéréseimmel, amelyek jogosak voltak, viszont a polgármester nyilvánosan a főtéren utánam kiabált, hogy tiszteltes úr, amíg én élek, addig ön egyetlen épületet és négyzetcentiméternyi földet sem kap vissza. Ezt megígérem és esküszöm. És ugyanaz a polgármester egyszerűen kénytelen volt visszaadni a területeket. Előbb a 20 hektár legelőtt, utána a 30 hektár erdőt, utána a kaszáló, utána az épületet, és mindez csak úgy lehetett, hogy a restitúciós bizottság is visszaadott egy épületet, a polgármesteri hivatal megtámadta, én kivédtem a törvényszéken, a németországi nürnbergi testvérgyülekezetünk megtámogatta az orvosi rendelőknek a rendbetételét, építettünk egy gyógyszertárat, és ezzel fejlesztettem a községnek is a közegészségügyét, úgyhogy alig voltunk maréknyian. Végül is belátta a polgármester, hogy én ugyan rámenős és elég kuruckodó vagyok ezekben a dolgokban, de ugyanakkor fejlesztem a közügyet is, és az elmenetelem előtt már oda jutottunk, hogy bár én mindent visszaigényeltem, és megszületett az önállóságunk, szervezett románul egy Bodh Péter konferenciát, ami nagy dolog volt, mert felfedezték Bodh Pétert végre ők is, hogy ez a községnek a nagy embere. Sőt, ezen túl, amikor a román minisztériumba ment, igaz magyar miniszterhez, a megjelent köteteimből kérte egy adaggal, hogy sikerüljön meggyőzni a minisztert, hogy a faluba a közvilágítást azt modernizálják, a vizet bevezessék, és az egyvizet elvezet. Tehát, hogy minden rossz jóra fordul. Tehát ez egy példa, hogy mennek ezek a dolgok. A vége történetnek az lett, hogy bár az uniónál is fellebbeztünk egy terület tekintetében, majd mindent visszakapott a Szórvány Egyház területeket és épületeket, amelyekben orvosi rendelőket rendeztünk, voltak korábban, tehát azokat javítottuk, gyógyszertárat építettünk ki, üzlethelyiségeket adtunk ki, és a területeket intenzív mezőgazdasági kihasználás mellett tudtuk értékesíteni, tehát úgy is, hogy pályáztam az egyházközségnek Amerikában, igaz, és az ottaniak összegyűjtöttek egy traktorra való pénzt, úgyhogy a magyaroknak kicsit olcsóbban tudtunk szántani, a román lakosság piaci áron részesült ebben a szolgáltatásban, úgyhogy elmondhatom, hogy egy alig néhány fős egyházközség történetében az állt elő, hogy én 18 évi szolgálat alatt függetlenné tettem anyagilag az egyházközséget, mire onnan elkerültem Gyulafehérvárra, és fejlesztettük, tehát vendégszobákat építettünk ki, egészségügyet fejlesztettünk, a településen templomokat javítottunk az Ágoston Sándor Alapítvány fiataljainak is a támogatásával, és mondhatni nem csak a mi pénzünk, lelkesedésünk, hitünk volt benne, hanem sok más embernek is, akár anyaországi, akár tengeren túlinak a támogatása, és ezt én sikerként könyvelem el.
2: Kedves hallgatóink, Gudor Botond erdélyi református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett arról, miért fontos a református gyülekezetek anyagi függetlensége.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
2: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
3: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitást bővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A tavaszi lakásbiztosítási kampányban mintegy 311 ezer biztosítási szerződés változott, ami a tavalyi szám 78%-a. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47.500-at pedig aktualizált kondíciókkal kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek, derül ki a Magyar Nemzeti Bank idei első negyedévi adatai alapján. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt idéglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64.200 forint volt. A jegybank szerint a kampány versenyélénkítő hatását jól mutatja, hogy az együttesen 26%-os lakásbiztosítási piaci részesedéssel rendelkező 8 kisebb biztosító a kampányban magát jóval felülreprezentálva tudott szerepelni, az új szerződések csaknem felét ugyanis ezek a vállalatok értékesítették. Ezzel piaci részesedésük 3%-ponttal nőtt az elmúlt 3 év alatt, írja a Magyar Nemzeti Bank közleménye. Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről, ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a Facebook oldalán közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá a miniszter. Első lépésként felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Az így nyújtott támogatások mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik, ismertette közösségi oldalán a miniszter. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Az év hatodik hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020 közötti évek 19,8 fokos átlagát. A közleményben azt írják, ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. Az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. Az elemzés szerint június 29-én 30,2 fok volt a napi középhőmérséklet országos átlaga, ami a legmagasabb a 20. század kezdete óta. Június 29-én és 30-án is 38,7 fok közelében volt a napi maximum hőmérséklet országos átlagban, aminél magasabb érték csak egyszer, 2007. július 20-án fordult elő, írja a Hungaromet ZRT. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlanpiacon. A júniusi tranzakciós szám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakhoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatott a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat, nőtt az árcsökkentett hirdetések aránya, néhol például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik, ez azonban egyelőre nem általános trend, hiszen a piacon átlagban az idén továbbra is enyhe drágulása jellemző, írja a Dunahouse elemzése.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kezdődik a kontinentális reggeli az Európa Rádió műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó reggelt kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 7:30 hírekkel jelentkezünk. Azt követően beszámolunk arról, hogy a Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ Hajdúböszörményben 15 éves.
2: Ugye alapvetően itt idős otthonban gondolkoztak az akkori presbiterek, aztán adódott, hogy megnyílt a lehetőség arra, hogy fogyatékkal élőket is bevonjanak ebbe az ellátásba és szolgálatba.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 4-e van, ma az Ulrikok ünneplik a névnapjukat, a német eredetű Ulrich névből származik, jelentése öröklött birtokán uralkodó. Isten éltesse az Ulrikokat és azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, milyen fontos események történtek ezen a napon. 907-ben elkezdődött a pozsonyi csata, ahol a magyar csapatok megvédték az országot a frank birodalom ellen. A kora középkor egyik legjelentősebb ütközete volt. A honfoglalás után a magyar fennhatóság területe nyugat felé megközelítette az Enns folyó vidékét, ezért akart a keleti frank királyság döntő csapást mérni a magyarokra. Célja, hogy megsemmisítse vagy jelentősen visszaszorítsa őket a korábbi frank területekről, a Morva Birodalom és Pannónia területéről. A csata a keleti frank sereg megsemmisítő vereségével végződött, a magyarok újabb területeket nyertek az Enns folyóig, amely 955-ig a magyar mezsgye határa lett. A honfoglalás-e sorsdöntő csatával fejeződött be, egyben ez volt az első honvédő háború. 1776 óta július 4-e az amerikai függetlenség napja. Annak emlékére, hogy Benjamin Franklin Pennsylvania egyik képviselőjeként aláírta a függetlenségi nyilatkozatot. Az ő nevéhez fűződik többek között a villámhárító és a bifokális szemüveg feltalálása, de sikeres nyomdász és tehetséges író is volt. Hírnevet és megbecsülés szinte megszámlálhatatlan dologgal szerzett. 1753-ban átalakította az amerikai postaforgalmat, létrehozott közkönyvtárat, tűzoltóegyletet, kórházat, egyetemet és biztosító társaságot. Londonban és Franciaországban diplomáciai feladatokat is végzett. Pennsylvania kormányzójaként pedig egyike volt az amerikai függetlenségi nyilatkozat aláíróinak. Júliusban, ezen a napon született 1768-ban Kovács Mihály orvos nyelvújító, az első magyar törvényszéki orvostani könyv írója. 1807-ben Giuseppe Garibaldi az egységes Olaszországért harcoló hadsereg egyik vezére. 1841-ben Vízvári Gyula színész rendező, a Nemzeti Színház volt örökös tagja. 1845-ben Szinyei Merse Pál festőművész. 1903-ban Szervácius Jenő szobrászművész, 1927-ben Gina Lollobrigida olasz filmszínésznő, fotóművész, 1927-ben Neil Simon Pulitzer-díjas drámaíró, forgatókönyvíró. Ezen a napon hunyt el 1826-ban John Adams, az Egyesült Államok második elnöke, aki 1797-től 1801-ig volt hivatalban. Ugyancsak 1826-ban Thomas Jefferson, az USA harmadik elnöke, a függetlenségi nyilatkozat társszerzője. 1856-ban Ferenc István szobrászművész, a modern magyar szobrászat megteremtője. 1927-ben Újvári Ignác festő, az iparművészeti iskola tanára. 1934-ben Marie Curie, lengyel származású francia vegyész és fizikus, aki fizikai és kémiai Nobel-díjat is kapott. 2011-ben, 98 éves korában meghalt Habsburg Otto, az utolsó Habsburg trónörökös.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Küldetés. Ahová Isten elültetett, ott kell virágoznod. Nemrégiben olvastam ezt a mondatot, amely nagyon megragadott. Sejtett valamit abból, hogy amire biztat, az korán sem természetes. Olyan helyen, olyasmiben való helytállásra ösztönöz, ami már nem várható el, ami helyett szinte ösztönszerűen valami mást választana az ember. Mégis valami fontos dolog itt kezdődik el. Képek jelennek meg e mondat kapcsán előttem, amilyeneket bizonyára sokan emlékeinkben hordozunk. Egy sziklatömb kicsiny mélyedésében pompázó vadvirág, ahol nem csak föld nincs, de még rés sem látszik. Kerítés betonlábazatának tetején, vékony repedésben virágzó tátika a nyári hőségben. Akaratlanul is rácsodálkozik az ember, és azt kérdezi, ez miből él itt meg? Bezárt állomás aszfaltos peronjának nyílásában láttam a napokban szépen kifejlett és beérett búzakalászokat. Lehet sajnálni, hogy rossz helyre került, vagy csodálni azt, amit tett. Mert valahol mindegyik azt hirdeti az arra elmenőknek, látod, mégis lehet. Mert ott virágot hozni, kalászt érlelni több, mint próbálkozás. Ez küldetés. Nem csak a szél vitte oda ezeket a magvakat. Ennél sokkal többről beszélnek. Arról, hogy megállnak a helyükön. Nem csak elkezdték azt, amire hivattak, hanem teszik is napról napra, egészen addig, míg beérik a termésük. Több élethelyzetben van olyan érzésünk, hogy ezt már tőlem sem várhatják el. Éppen itt, éppen ilyen körülmények között, éppen én tőlem. És elkezdünk számolgatni, józanul gondolkodni, mások hozzáállását, véleményét is figyelembe venni. Aztán jönnek a természetes kérdések, belső és külső érvek, ezt már mindenki feladta, abba hagyja, minek küzdenék én vele. Innen már mindenki elmegy, így is túl sokáig maradtam. Őt már mindenki leírta, ugyan mire várok én még? Ebből már úgysem lesz semmi, nem puszta erőlködése kitartani. Kilátástalan az egész, miből lehet itt még egyáltalán valamit tenni. Ezen a vidéken, ezen a helyen, ezzel az emberrel, vagy éppen ebben az ügyben. És mindezt ennyiből és ennyivel, amivel én rendelkezem összesen. De ha Isten ide ültetett, akkor mégis itt kell virágoznod. Igen, mégis itt. Nem büntetésből, éppen ellenkezőleg. Az lenne a büntetés, ha innen menned kellene, ha ezt abba kellene hagynod. Mert bármennyire másként látszik, amit így megértettél, ahhoz éppen itt van készen számodra minden. Erő, bölcsesség, hozzáértés, helyzetismeret. Vagyis éppen az és éppen annyi, ami és amennyi kell. Több csak teher és fölösleges lenne. De ami kell, azt hittel várhatod. Itt és ide van elkészítve számodra mindaz, ami a győzelemhez és az örömhöz kell, a küldetés betöltéséhez. Tehát egészen addig, míg abból valamilyen termés nem lesz. Itt és ebben vagy itthon. Máshol, másban lennél küszködésre, hiányra, hontalanságra ítélve, bármennyire látszik úgy, hogy ott és ahhoz jobbak a feltételek. Valaki így fogalmazta meg saját élethelyzetét. Most élni küldetés. Hiszem, hogy mi igazságokat hordoz ez a mondat. S tovább bővíthető, itt élni, ebben élni küldetés. Aki így látja saját napját, saját helyét, helyzetét, feladatát, az boldog ember. Hát nem csak szép, hanem boldog napot is kívánok minden kedves rádióhallgatónak, mert minden adva van számunkra hozzá.

szeretnék mindig maradni. Maradni szeretnék mindig maradni. Maradni szeretnék mindig maradni. Maradni szeretnék mindig maradni. Ha én

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban. Programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben, vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitást bővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. Hamarosan, a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, ezt közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. Magyar Péter közölte, a kormány és a Tisza frakció még nem hozta meg a végleges döntést, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozását, kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A kormányfő elmondta, sok kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Ezt is még ebben az alaptörvénymódosításban rendezik, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. Az alkotmánybírák esetében is lesz változás az alaptörvényben, eszerint 6 évre lehet majd választani őket a mostani 12 év helyett, közölte Magyar Péter. Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről, ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a Facebook oldalán közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá a miniszter. Első lépésként felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Az így nyújtott támogatások mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik, ismertette közösségi oldalán a miniszter.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kedves hallgatóink! A Calvin János Református Szociális Szolgáltató Központ 15 évvel ezelőtt kezdte meg működését Hajdúböszörményben. A központ létrehozásának és működtetésének célja elsősorban a település időskorú és fogyatékossággal élő lakosainak a támogatása. Az intézményt a Calvin téri Református Egyházközség tartja fenn. A központról Somogyi László lelkipásztorral beszélgetett Búzás Bori.
1: Fennállásának 15. évfordulóját ünnepli a Hajdúböszörményi Calvin téri Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja. Ez egy még kisebb évforduló, de mégis már a visszatekintésre okot adó szám. Hogyha visszatérünk a múltba, akkor 15 évvel ezelőtt mi hívta életre ezt az intézményt?
2: Hát én hiszem és remélem, hogy az a vágy, azért beszélek így, mert én 9 éve szolgálok itt a gyülekezetben, tehát nyilván én akkor még nem voltam, és így a presbiterek előtt lelkész és mások beszámolójára támaszkodom most ebben a kérdésben. Tehát az a vágy és az a látás, hogy elsősorban a gyülekezet elesettjeinek legyen egy szeretetteljes és evangéliumi légkörű otthona, hogyha rászorulókká lesznek. Úgy alapvetően itt idős otthonban gondolkoztak az akkori presbiterek, aztán adódott, hogy megnyílt a lehetőség arra, hogy fogyatékkal élőket is bevonjanak ebbe az ellátásba és szolgálatba, ami hát megint csak egy mondjam, szent kihívás, hogy sokszor tényleg teljesen árva vagy elhagyott gyermekek, akik részben már felnőtt korúak, de adottságaik lében inkább ugye úgy emlegetjük őket, mint gyermekek. Tehát, hogy ők azzal a őszinte krisztusi szeretettel találkozhassanak, amit sajnos a világ már nem ismer, vagy nem él, pedig szerették volna, és szerettük volna, meg szeretnénk most is átadni ezt, hogy ez az a többlet, az az ajándék, amit a hív emberek Istentől kapnak. Nem mi adjuk, nem tőlünk van, tudjuk, hogy ez a Szentlélek gyümölcse, de mégis mondhatom, hogy azért, és most már azért évek óta belelátok, hogy a hozzátartozók reakcióin, meg bizonságtételeink keresztül megvan az a jó érzésünk és hálaadásunk, hogy Isten lelke működik, és Isten az ő szeretetével érinti meg, és veszik körül a gondozottjainkat.
1: Most ebben a szociális központban milyen módon és körülbelül hány személynek tudnak segítséget nyújtani?
2: Ez egy kicsi otthon, egy családias légkörű otthon. Itt összesen van 20 bentlakásos idősen látottunk, és 12 bentlakásos fogyatékkal élő, és ezt egészíti ki a nappali ellátást, tehát ha minden gondozottat beleszámolok, illetve még van házi segítségnyújtás is, tehát ez a HSK-s szolgálat is, így egy 80-90 embert is el tudunk érni, de aki nap mint nap ténylegesen bent él és folyamatosan bent tölti az idejét, az nálunk 32 fő.
1: Mit gondol, nagy tiszteletű úr, lenne szükség akár a bővülésre, vagy a gyülekezet pont ezt a feladatot, amit magára vállalt, el tudja látni azzal a szeretettel és áldással, amivel az elmúlt 15 évben tette, vagy esetleg ki tudja nyitni a kapukat, és mer és tud nagyobbat álmodni?
2: Álmaink vannak, objektív és fizikai akadályaink is, hiszen ez is egy nagyon különös történet, hogy eredetileg ez egy általános iskola volt, ez az épület, amit az egyházközség megkapott akkori önkormányzattal egyeztetve, meg egyezkedve, illetve egy ilyen állami háttér is volt a segítők között. A lényeg az, hogy igény jóval nagyobb, tehát ugyan Hajdúböszörmény egészen jól ellátott a települések között a szociális ellátásban, tehát mondhatni tudtam, hogy 7 intézmény is van, akik például az idősek ellátásában tevékenykednek, és mégis sorbanállás van mindegyiknél. Tehát például az idős gondozásban nagyon nagy az igény, úgyhogy lehetne és kellene bővíteni. Vannak is ilyen álmaink, terveink, ez most még azért nem tudok, meg akarok mondani, mert tényleg álom szintjén van, óriási beruházásokra lenne szükség, hogy a meglevő telkünk eleve kicsi, az itt nem nagyon valószínű, hogy lehetne, de esetleg más ingatlanban kialakítani ilyen vagy más jellegű szociális intézményt, ez nem kizárt, tehát erre azért van bizonyos reménységünk, vagy legalább például mondjuk egy nyugdíjas otthon kialakítása, ami nem teljes ellátás jelent, hanem nyugdíjas házat, nyugdíjas apartmanokat, az is segítség lehet rászorulóknak. Tehát vannak terveink, álmaink, és most figyeljük az eseményeket, hogy egyáltalán hol nyit Isten kapukat, ajtókat, hol lehet esetleg forrás találni ilyen továbblépésre, mert hát önerőből azért a gyülekezetünk az nagyon kicsi, hogy ilyen lépéseket meg tudjon tenni, de nem adjuk fel, tehát nyitottak is vagyunk, és figyeljük Isten, hogy alakítja az eseményeket általában Magyarországon, általában a szociális szférában.
1: Hogyha az álmoktól visz-

0: Visszatérünk a jelenbe, és azt a központot, otthont nézzük, ami most adott és jelen van. Mekkora várólistája van, illetve a nappali ellátásban hány emberről tudnának még gondoskodni, vagy ez a maximális limit, amivel most rendelkeznek?
1: Az épület adottságai miatt teljes kihasználtsággal dolgozunk a jelenlegi létszámmal. Akik sorban állók, azok általában ugye a bentlakásos ellátást igényelnék, mert azért a nappali ellátásban ott van egy folyamatos fluktuáció, tehát kicsit jönnek, mennek az emberek, és ez normális is. De a bentlakásos ellátás az, amire nagyobb szükség van, abban az értelemben, hogy nyilván már a önellátásukat elengedő, azt teljesíteni nem tudó emberekről van szó, illetve hát, hogy a család is úgy látja, hogy nem tudja biztosítani az idős ellátását. Ők állnak sorban, kb. 70 fő. Tehát itt azért mondtam, hogy bent lakásos van 20 idősünk, és ehhez jön még egy 70 fő, aki itt nálunk bejelentette. Persze általában ezt tudni kell, hogy ugyanezek a személyek másik intézménybe is bejelentkeznek, tehát próbálják így megtalálni, hogy hova jutnak be leghamarabb. Tehát ez egy külön kérdés, csak hogy megjegyzem, itt az önkormányzattal is néha egyeztetnünk kell, megegyezkednünk kell, mert ők hajlanak arra, hogy minden intézménynél abszolút számoknak tekintsék ezeket a sorban állókat, akkor összeadják, és kijön egy egészen nagy szám, hogy hányan várnak hagyóban személyben egy idős ellátásra. Ez így nem igaz, nem valós. De mégiscsak például nálunk is van 70 fő, aki ténylegesen jelezte, hogy amint üresedés van, szeretnének bejutni, és az is tény, hogy a többi szociális intézmény is, szociális központ is ugyanilyen és még hosszabb listákkal rendelkezik, ugye ez attól is függ, hogy mekkora az adott intézmény.
0: Ha most a jelenlegi épületet nézzük, akkor lenne szükség bármilyen fejlesztésre, beruházásra, infrastruktúrális szempontból?
1: Lenne. Ez egy viszonylag azért lelakott iskola épület volt, amit mondom megkaphattunk, és átalakítottak az akkori presbitérium vezetésével, lelkipásztor vezetésével az elődeink. Lenne, mert itt is van kazán, ami elhasználódik, de melegítőkonyhában is akár olyan eszközök, amiket cserélni kell. Nyilászáró cseréjét részben megtettük, de még kellene folytatni. Tetőtérben van még egy kis mozgásterünk, de hát ahhoz is sok milliós beruházás kellene, hogy egy tetőtér kellő szigetelést kapjon, és ott a lakó otthonnak a részévé váljon. Tehát van és volna mit fejleszteni a meglevő intézményben is.
0: Most, hogy 15 éves lett az intézmény, hogyan gondol vissza a kezdetekre a gyülekezet, vagy egyáltalán az elmúlt 15 évben, hogyan éli a gyülekezet meg azt, hogy egy ilyen szeretett intézménynek a ápolója, gazdája?
1: Érdekes a kérdés, mert kicsit azért felemás helyzetet voltak, akik kezdettől fogva féltek ettől a feladatátvállástól, ugyanis is egyfajta állami feladatot vállal át ezzel az egyház is, az konkrét egyházközség. Tehát voltak félelmek, hogy túl nagy teher lesz ez, és hogy fogjuk ezt bírni, és ha netán az állami normatívák nem elegendőek, akkor miből fog működni ez az intézmény. De hála Istennek mégis működik, és a többségi véleménye alakult az ki, hogy vágjunk bele, és nem is bántuk meg, ha szabad így fogalmazni. Az is egy érdekes kérdés, hogy eredetileg a gyülekezetünk elesettjei számára indult ez a szolgálat, ugyanakkor teljesen nyitott volt kezdettől fogva. Tehát nem csak reformátusok, görögkatolikusok, római katolikusok, adott esetben baptista testvérek, tehát szintén ilyen felekezetekből is jönnek a lakók, és hát általában az időrend dönti el, hogy ki mikor jelentkezik és jut be. Tehát a gyülekezetnek folyamatos kapcsolata van az intézménnyel, ugyanakkor ezt kell mondani, hogy nem csak a gyülekezetünk időseit látja el, hanem ez a nyitottság továbbra is megmaradt.
0: Nyilván az, hogy egy egyházi intézményről, egy református intézményről beszélünk, az ad egy pluszt a bent élőknek, vagy akár a nappali gondozásban résztvevőknek. Hogyan épül fel egy nap, hogyan figyelnek arra, hogy a lelki egészsége is meglegyen az időseknek, illetve akár a fogyatékkal élő személyeknek?
1: Hát természetesen az egyéni csendességre is igyekszünk időt biztosítani és figyelni, hogy aki azt szeretné gyakorolni szobánként, arra is lehetősége legyen. Rendszeresen vannak bent belső bibliaórák, amelyre meghívjuk, és aki csak mozogni képes, az akkor együtt van. Természetesen egyébként itt az intézménnyel szembe levő úgynevezett középkerti imaházunk is ott van, és minden vasárnap, aki csak tud, az át tud jönni vasárnap istentiszteletekre. Nagy ünnepekkor külön gondolunk arra, hogy úrvacsora osztás is elérhető legyen, akár így a szemben lévő imaházban, akár úgy, hogy mi lelkészek kérésre ebben megyünk az intézménybe, és akkor ott szobánként osztunk uracsorát, és emellett nyilván van az állandó nyitottsága lelki beszélgetésekre, ez is úgymond rendelkezésre áll. Tehát bárki, aki ezt igényli, vagy mi magunk is látjuk, hogy valaki rászorul egy kicsit beszélgetésre, vigasztalásra, erősítésre, akkor a mellé oda tudunk és akarunk ülni, és általában hát élnek is ezzel a bentlakók, különböző mentalitással és érzékenységgel és igényszinttel, de igyekszünk ahhoz alkalmazkodni, amire valóban szükségük van.
2: Kedves hallgatóink! A Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ Hajdúböszörményben 15 éves. Ennek apropóján Somogyi László lelkipásztorral beszélgettünk az elmúlt percekben.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió műsorában hamarosan hírekkel jelentkezünk. 8 óra után pedig folytatódik a kontinentális reggeli, és újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is!

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István kiemelte, az áramhálózati és okosmérős fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, növelve az ellátás biztonságát. Bár Magyarország a napenergia hasznosításában a globális élmezőnybe tartozik, a miniszter szerint a rendszer szintű hiányosságok pótlásán még dolgozni kell. A megújuló energia további térnyerésének ugyanis jelenleg gátat szabnak a korábbi elmaradt beruházások és a kimerült csatlakozási lehetőségek. Kapitány István kitért arra is, hogy a szélerőművek korábbi adminisztratív korlátozása miatt a hazai zöldenergia fejlesztések féloldalasak maradtak. A most elinduló hazahozott uniós forrásokból finanszírozott programmal azonban a hálózatfejlesztések kiemelt szerepet kapnak. A támogatásoknak köszönhetően a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét építhetik ki 2030-ig. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és a legfontosabb erőforrása, hangsúlyozta Tanács Zoltán a Hungarian Startup University program záró rendezvényén. A tudományos és technológiai miniszter kiemelte, az új önálló minisztérium létrejötte azt jelzi, hogy a kabinet stratégiai területként tekint a technológiai fejlesztésekre. Mivel hazánk nem rendelkezik jelentős természeti erőforrásokkal, a fejlődést a tudásra és a kreativitásra kell alapozni az eddigi összeszerelő ipari modell helyett. Bódis László, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója elmondta, hogy a program indulása óta már több mint 20 ezer egyetemi hallgató vett részt a vállalkozói és innovációs képzésben. A legígéretesebb csapatokat egy most induló növekedési alap 10-20 millió forinttal, míg a korai fázisú cégeket egy új startup voucher program utalványokkal is támogatja. Dühött értetlenséggel fogadta Krasznahorkai László a Magyar Művészeti Akadémia elnökségének felkérését, megkeresését, amely a nemzet művésze elismerése való jelölésre irányult. A világhírű író közösségi oldalán közölte, addig nem képes elfogadni a címet, amíg a hazai művészeti életre jellemző áldatlan állapot és a politikai, ideológiai megosztottság meg nem változik. Bejegyzésében felidézte a legnagyobb alkotók névsorát és feltette a kérdést, hogyan kerülhettek ezek a rangos művészek egymástól ekkora távolságra külön táborokba. Úgy fogalmazott, a listát nézve egy megalázó és elhomályosított összefüggést lát, amely felülírja a kultúra valódi közös értékeit. Leszögezte, hogy a beteg és provinciális elkülönülés helyett a gyöngeségeken való felülemelkedésre lenne szükség. Feljelentést tett a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányságon hűtlen kezelés gyanúja miatt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető pénteki Facebook bejegyzése szerint az ismeretlen tettes elleni lépést a vármegyei központi kórház és a MedCenter Kft. Közötti ügyben feltárt körülmények alapozták meg. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben a közpénznek védelme, a betegek érdeke és az intézmények felelős működése nem lehet alkutárgya. Álláspontja szerint az ügyben olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak. Hozzátette, hogy a büntetőjogi felelősség megállapítása a hatóságok és a bíróság feladata, de miniszterként kötelessége megtenni a jogi lépéseket, ha súlyos visszásság gyanúja merül fel. A második legmelegebb június volt az idei, ráadásul extrém hőhullámmal kísérve, közölte a Hungaromet ZRT. Az elemzés szerint az országos középhőmérséklet 22,5 fok volt, ami közel 3 fokkal haladja meg az átlagot. Az Alföld középső tájain 1901 óta nem mértek ilyen forróságot, az ideinél melegebb június csak 2019-ben volt hazánkban. A hőséget jól mutatja, hogy Széchenyben 42 fokkal megdőlt az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is. Június 29-én a napi középhőmérséklet országos átlaga meghaladta a 30 fokot, amire a múlt század eleje óta nem volt példa. A rendkívüli forróság mellett a csapadék tekintetében is egy rendkívül száraz, aszályos hónapon vagyunk túl. A lehullott csapadék országos átlaga alig érte el a 40 mm-t, ami 45%-kal maradt el a szokásostól. A középső országrészben volt a legnagyobb a szárazság, itt többfelé még a 20 mm-t sem érte el a havi összeg.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Miért nem tudunk együttműködni? Első rész. Diotrefész, aki közöttük elsőségre vágyik. János apostol harmadik levele első fejezet 9. vers. Az első ok a bizonytalanság. Machiavelli firenzei filozófus ezt mondta, egy uralkodó intelligenciáját elsősorban az alapján mérhetjük fel, hogy milyen emberekkel veszi körül magát. A bizonytalan vezetőkre fenyegetést jelentenek a tehetségesek, ezért inkább gyengékkel veszik körül magukat. Ennek azután nem csak a munka látja kárát, hanem az abban résztvevők is mindannyian. Az a vezető, aki azzal vág vissza egy őszinte kérdésre, hogy a másik hogy merészeli megkérdőjelezni a tekintélyét, veszélyes ember, és gyakran nem érdemli meg, hogy kövessék. A bizonytalan vezetők gyakran két okból buknak el. Azért, mert mindent az irányításuk alatt akarnak tartani, vagy mert félnek, hogy egy náluk rátermettebb személy veszi át a helyüket. Aki nem támogatja a csapatmunkát, rontja a saját esélyeit, a többieknek pedig kedvét szegi. Woodrow Wilson, az Egyesült Államok egykori elnöke ezt tanácsolta. Ne csak a saját eszedre támaszkodj, hanem mindarra is, amit másoktól kölcsönözhetsz. János apostol azt állította az egyik gyülekezeti vezetőről, Diotrefészről, hogy elsőségre vágyik. Hogy mi volt vele a gond? Az, hogy mindenki más fényét ki akarta oltani, hogy egyedül ő tündökölhessen. János ezért ezt írta. Ezért, ha majd megérkezem, szóba hozom viselt dolgait, hogy mindent összefecsek rólunk. Sőt, még ezzel sem elégszik meg, hanem egyfelől nem fogadja be a testvéreket, másfelől azokat, akik erre hajlandók volnának, megakadályozza benne, és kitiltja az egyházból. Kedvesem, ne a rosszat utánozd, hanem a jót. Aki a jót teszi, az Istentől van, aki a rosszat teszi, az nem látta az Istent. János apostol harmadik levele első fejezet 10. verstől a 11. versig. Engedd, hogy Isten elismerése, amellyel már is rendelkezel, eloszlassa a bizonytalanságodat. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Folytatódik a Kontinentális reggeli az Európa Rádió műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában elsőként a Városmajori Művelődési Ház beszélgetőkör programjáról szólunk.
2: Ha az emberek beszélgetnek egymással, egy kicsit mederben tartva egy szakember által, akkor talán létrejöhetnek olyan kommunikációs csatornák, amik a magányt oldják, az egyedüllétet oldják.
1: Ezt követően a labdarúgás lesz a témánk a Szatmári Utánpótlás Egyesület kapcsán.
3: 30 pozsikon voltunk összesen a korosztályokat tekintve. Ugye itt most kaptak a gyerekek válogatott játékosoktól egy kis albumot és matricát, és ezeket gyűjthették. A sportágnak a népszerűsítése és a megszerettetése szerintem nagyon fontos.
1: Majd beszámolunk a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola alkalmazotti munkaközösségének vizsgai látogatásáról.
4: Az embereknek nem az a fontos, hogy mit lát, mert most látott egy nyomdagépet, úgyse ért belőle semmit. De ha én elmagyarázom, hogy milyen volt a háttere ennek a gépnek a működésének, tehát hogy nyomtattak vele, ember közelbe hozom őket, és azért találtam ki a színdarabot.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, egyre nagyobb az igény azokra a közösségi programokra, ahol őszintén lehet beszélgetni a mindennapok örömeiről és nehézségeiről. A Városmajori Művelődési Házban ilyen lehetőséget kínál Szilvásiné Bojda Márta, mentálhigiénész szakember, aki ingyenes beszélgetőkört vezet korosztálytól függetlenül. A rendszeres találkozók csütörtökönként várják az érdeklődőket, és az eddigi visszajelzések is kifejezetten pozitívak. A részletekről Pokrovenszky Gergely beszélgetett a szakemberrel.
2: Hogyan jött ennek a eseménysorozatnak az ötlete?
3: Hát gyakorlatilag saját tapasztalatból, a családomban is, és magam is tapasztalom, hogy amikor az embernek olyan élethelyzetei adódnak, hogy megszűnik egy-egy olyan lehetőség, ahol emberekkel találkozhat a családján kívül, akkor valahogy ilyen furán nem magányossá, de egy kicsit olyan elhagyatottá válik a lelke a társasági lét kapcsán, és ha kötődik is egy-egy csoporthoz, nem biztos, hogy van mindig alkalom arra, hogy beszélgessenek az élet dolgairól. És ekkor jutott ezt, így magamban gondoltam sokszor, sokféleképpen, és egyszer csak így eszembe jutott, hogy lehet, hogy érdemes lenne egy ilyen beszélgetőkört létrehozni, kortól, nemtől, mindenféle hozzáállástól függetlenül, hogy ha az emberek beszélgetnek egymással, egy kicsit mederben tartva egy szakember által, akkor talán létrejöhetnek olyan kommunikációs csatornák, amik a magányt oldják, az egyedüllétet oldják, valami ilyesmi.
2: Hogy látja, mi a véleménye arról itt a mai felgyorsult világban és az internetes világban, mennyire beszélgetnek az emberek egymással? Ugye régebben nagyon sokat jártak össze az emberek, a családok, a barátok, és ugye kávézgattak egyet. Én most azt tapasztalom, hogy inkább interneten írósgatunk egymásnak, és kevesebb a személyes kommunikáció.
3: És más a fajtája is. Az interneten lévő kommunikációban sokszor megengedünk magunknak olyan kifejezéseket, olyan gondolatokat, ami esetleg bánthat, sérthet másokat. Ezeket az ember a hétköznapi találkozások alkalmával nem biztos, hogy kimondja, hiszen benne vannak azok a szociális gátak, amit egyébként beleneveltek, amiben felnőttünk, hogy nem vágunk az ember fejéhez meggondolatlanul negatív érzelmeket, vagy a belőlünk feltörő negatív érzelmeket nem vágjuk a másik fejéhez indokolatlanul. Az internet pedig sokszor eltakar bennünket, tehát nem látják, hiába van odaírva a nevem, hiába van odaírva, vagy látszik a fényképem, de attól függetlenül az ember hajlamos arra mindannyian, hogy negatív gondolatokat leírjunk, és a kontroll csak később jelenik meg. Tehát, hogy esetleg már megbántam, de azt már nem lehet visszavonni néha, nem lehet már visszavonni, vagy megbánást már hiába ír az ember, nem biztos, hogy az olvassa, akinek szántuk. Tehát ez az internetes világ, ez nagyon-nagyon jó, mert hatalmasra tágítja, szinte végtelenre tágítja az emberek látókörét, még az idősekét is. Azok, akik tudják kezelni, és mindegy, hogy hány éves, 4 éves vagy, mit tudom én, 98 éves, ha tudja kezelni az internetet, akkor hatalmas a világlátása, és hogy ki mire használja, hogy arra, hogy mások kommentjeit nézegesse, és ahhoz ő is kommenteljen, vagy a saját ismereteinek a bővítésére használja, ez mindenkinek a maga vérmérséklete, belátása szerint történik. A személyes kommunikáció nagyon hiányzik. Hiába levelezünk mi egymással, az nem olyan, mert hogy rövidebb, és nem írjuk le azt, amit így megbeszélnénk, és itt pont nem is a pletykákról beszélek, csak leállnak beszélgetni, akkor valamit elmesél valaki, és akkor azt mondja, hogy tudod, nekem is úgy volt, ja, nekem is, mondja a másik, harmadik, hogy egymással olyan viszonyban vagyunk a beszélgetések kapcsán, hogy mindig igyekszünk egy kicsit bebizonyítani, hogy velünk is ugyanaz megtörténik. De ha ez személyes kommunikációban történik, akkor lehet, hogy ebből a személyes kommunikációból azért az is tapasztalatként szűrődik ki, hogyha mindenki elmeséli, vagy többen elmesélik egy történésről ugyanazt a dolgot, vagy egy esetmegoldásról elmesélnek dolgokat, akkor a mások gondolatai segíthetnek a saját történésünk, direkt nem mondok problémákat, mert ez nem mindig problémákról szól, ha a saját történéseink megoldásában, hogy én hogyan oldottam meg egy hasonló helyzetet, az másokat is inspirálhat arra, hogy esetleg más fajta megoldásokat keressenek.
2: Említettem a beszélgetésben, hogy ez a városmajori találkozási pont és lehetőség arra is talán jó lehet, hogy a magányosok itt tudnak találkozni, és ugye megoszthatják a gondolataikat. Mit tapasztalt, mennyire magányosak most Magyarországon az emberek?
3: Sokféle, és sok könyvet olvasok, mert most már egyre több időm van erről. Sokszor lehet olyanokat olvasni szakemberek tollából, hogy hiába tartoznak egy-egy nagyobb közösséghez, egy-egy nagyobb csoporthoz az emberek, belül azonban mégis magányosnak érzik magukat, és sokszor ezt saját magukban meg is fogalmazzák. Valahogyan arra kellene törekednünk, és ez nagyon-nagyon nehéz, hogy egy olyan társat, nem feltétlenül élettársat, egy olyan társat, csoportot, közösséget találjon az ember, ahol ezt a magányt valamennyire oldani lehet. A sok nyugdíjas klub, a sok közösen együtt tevékenykedő, egyedül élő ember oldhatja ezt a magányosságot, bár a lakásba beérve, vagy a saját életterébe beérve, ez nyilván ugyanúgy egyedül folytatódik tovább, de a lelki élete az mégiscsak egy társasághoz kötődő, mégiscsak van társasági lelki élete, ami megtarthatja őt a magányában, és nem egyre jobban belesüllyed ebbe a magányba. De ez a beszélgetőkör, ez nem csak nyugdíjasoknak szól, hanem például gyesen lévő anyukáknak, serdülőknek én nem nagyon ajánlanám, mert eleve más a világlátásunk, meg már mint a korosztályi sajátosságokból következően, de jöhetnek ők is, nyilván nekik is lehetnek olyan tapasztalatuk, amit meg tudnak osztani. Itt nem feltétlenül tanácsokat adnánk. Azt várjuk mindenképpen, hogy aki úgy érzi, hogy szeretne egy kicsit beszélgetni bármilyen problémáról, akár a hétköznapi élet problémáiról, azok jöjjenek el egy kicsit, meséljék el attól, hogy elmeséli a problémáját egy közösségben, ez a nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Mechanizmus ez valóban működik. Ha egy csoportban mondjuk el a problémánkat, az nem olyan, mint hogyha egy emberre bízunk rá, vagy saját magunkban tartjuk. Ha megosztjuk ezeket a gondolataikat, amik a lelkünkben egy kicsit olyan tüske vagy gócként vannak benne, már a megosztás maga is segítséget, felszabadulást nyújthat.
2: Mikor lesznek ezek az alkalmak, milyen rendszerességgel, és a nyári programterv hogyan alakul majd?
3: Csütörtökönként délelőtt 10 órától vannak ezek az alkalmak, pont azért délelőtt, hogy aki otthon van, aki csütörtökön nem megy piacra, nem vásárol, hanem otthon van ebben a magányban, vagy az egyedüllétben, vagy a társával, de szívesen eljönne beszélgetni, hogy csütörtökön délelőtt a 10 óra az egy olyan kényelmes időpont lehet, ezért gondoltuk, hogy ez jó lehet. Tervezünk délutáni találkozót is, mert többen jelezték már telefonon, hogy ők munkában vannak, de eljönnének egy ilyen beszélgetőkörre, úgyhogy valószínűleg lesz egy ilyen délutáni csoport is itt a VMK-ban, és aztán majd meglátjuk, hogy milyen igények vannak, hogy milyen, hogyan keresik ezeket a csoportokat, és akkor, hogyha nagy a jelentkezés, akkor esetleg több csoportot is indíthatunk. Nyáron lesz 2-3 hetes szünet a találkozások között. Most nyáron azért sokan családdal töltik a nyarat, elmennek nyaralni, tehát kevesebb az igény, és ősztől pedig lendülettel, heti 2 alkalommal tudunk találkozni, de ezeket az alkalmakat majd előre újra hirdetjük, de a csütörtök 10 óra az meg fog maradni, mert az egy jó időpont.
2: Milyenek voltak az eddigi visszajelzések ezekről az alkalmakról, és milyen korosztály látogatott ide elsősorban, honnan értesültek róla?
3: Általában idős emberek jönnek, nyugdíjasok, akik már otthon akár egyedül is élnek, van olyan, aki a társával él, mégis eljön, és nagyon érdekes a témafelvetés is, mert hogy a tematika az úgy alakul, hogy a hozott témákból dolgozunk, természetesen irányított mederben, és hozzáteszem én a szakmai részét ennek a dolognak. Nagyon érdekes, mert a hétköznapi problémák, akár egy OTP-s ügyintézés, ami már így felmerült a csoportban, vagy ezzel kapcsolatban csekkbefizetés, meg mindenféle, tehát valóban a hétköznapi problémákat hozzák el az emberek, de előfordult már az is, hogy családon belüli kapcsolatokról beszélgettünk, ahol pedig nagyon kellemes volt az, vagy jó volt nekem hallgatni, hogy hogyan erősítik meg mások azt, ami egy-egy emberben fölmerül, mint probléma, és az egy nagyon érdekes dolog számomra, hogy nem tanácsot adnak egymásnak, hanem azt meséli el, hogy ő hogy oldotta meg a hasonló helyzetet. Ez sok erőt és ötletet adhat mások számára, hogy ő hogyan viselkedjen egy hasonló helyzetben.
2: Eddig, akik jöttek, milyen visszajelzésük volt, mit ad nekik ez a találkozás, ez az alkalom?
3: Nem szoktunk kifejezett csoportos visszajelzéseket tartani ott helyben. Azért, mert hogy ez nem egy kifejezett stabil csoport, bármikor bárki jöhet, tehát hogy a létszám is változó, ezért nem szoktunk helyi visszajelzéseket tartani, hanem az a visszajelzés, hogy a következő csoportban is ott vannak, a következő alkalommal is eljönnek, és ott folytatjuk gyakorlatilag, ahol abba hagytuk. Én azt gondolom, hogy ez eleve egy jó visszajelzés, és arra a megjegyzésre, hogy a magányosok, vagy az egyedül élők, tehát azok, akik valóban egyedül élnek, vagy magányosak, azoknak szükségük van arra, hogy valakivel megoszthassák, mondhatni azt, hogy büntetlenül, csak azért, hogy megosszák, hogy valakinek legyen lehetősége arról, hogy elmondhassa. Nem a szomszédnak, nem olyannak, aki ismeri, hanem egy ismeretlennek, akivel ha megosztja a terheit, akkor neki is könnyebb, hiszen egy kicsit megszabadul, vagy egy kicsit könnyebbé válik. 1-1,5 órát vagyunk együtt, és ebben az 1-1,5 órában mindenféle idézőjelbe játékokat is tudunk bevetni, mármint csoportvezetői szempontból játékokat. Inkább ilyen motivációs és kommunikációs tréningként kell elképzelni ezeket a találkozásokat, mert a csoport dinamika és a csoportvezetés az kifejezetten a kommunikációs tréningekben megszokott módon történik, eszközökkel, képekkel, esetleg játékokkal, még játékokat nem játszottunk, de tervek vannak erre, rajzokkal, feladatlapok kitöltésével.
2: Hol lehet erre az alkalomra és alkalmakra jelentkezni?
3: A Városmajori Művelődési Házban, és akár előre jelentkezni sem kell, hanem csütörtökön délelőtt 10 órakor ide kell jönni, és indul a csoport.
2: Én úgy gondolom, hogy egy remek, alkalmas lehetőség mindazoknak, akik szeretnének kommunikálni, beszélgetni, vagy egy másik gondolatot megismerni, embereket megismerni, ezáltal a közösséget építeni, és egy nagyon jó dologhoz tartozni. Úgyhogy köszönöm szépen önnek a beszélgetést, és akkor csütörtök 10 óra, Városmajori Művház.
3: Én is nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy sikerült erről beszélgetnünk.
1: Kedves hallgatóink, Szilvásyné Bojda Mártát, a Városmajori Művelődési Ház beszélgetőkörének vezetőjét hallották. A mentálhigiénés szakember által vezetett alkalmak csütörtökönként várják az érdeklődőket, korosztálytól függetlenül. Az interjút Pokrovenszky Gergely készítette.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A Szatmári utánpótlás egyesületnél nagy hangsúlyt fektetnek a szakemberek a labdarúgás oktatására és az utánpótlás nevelésre is, amely különböző korosztályokban történik. A SZUSE arról is gondoskodik, hogy versenyeztesse azokat a gyermekeket, akik a futball iránt érdeklődnek. Fehérgyarmaton, a Kölcsei Ferenc Református általános iskolában és óvodában Harbula Balázs pedagógus edzi és koordinálja a focistákat. Vele beszélget Széles Szabolcs.
2: Tanár úr, több korosztállyal foglalkoztál az utánpótlás területén, milyen eredményekről tudunk beszámolni?
3: Üdvözlöm a rádióhallgatókat. Eredmények, én úgy gondolom, utánpótlásban nagyon fontosak tudnak lenni a gyerekeknek főleg, de én azt gondolom, milyen élményekkel gazdagodtak a gyerekek ebben a szezonban. Ugye egy olyan évet zártunk, amely mondhatni azt is, hogy szokványos, tehát rengeteg összeszámoltam, 30 pozsikon voltunk összesen a korosztályokat tekintve. Ugye itt most kaptak a gyerekek válogatott játékosoktól egy kis albumot és matricát, és ezeket gyűjthették. Most a legutolsó pozsikon például Szoboszlainak a matricáját várták nagyon, és akkor nem is volt hiányzónk. A sportágnak a népszerűsítése és a megszerettetése szerintem nagyon fontos a szakmaiság mellett, mert úgy gondolom, hogy ha nem szeretjük azt, amit csinálunk, akkor az idő után az úgyis elcsökönyesedik, és abba hagyják a gyerekek. Az, hogy szeressen sportolni, mozogni, kimenni, és otthagyni a telefon, számítógépet, a játékát, bármit, és egy labdával kint csak akár egyedül vagy a társaival gyakoroljon, ez szerintem sokkal fontosabb, hogy ezt valahogy, ezt a szemléletet visszavezetni a gyerekek körében, és úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, mert rengeteg házit kapnak, és ezeket hozzák, csinálják, és a fejlődés az úgy látom, hogy elég jó. A mi szintünket mindig el szoktam mondani, hogy a fehérgyalmati szintről beszélünk, mert tudjuk, nagyon jól távol vagyunk mindentől, messze vannak az akadémiák, és nagyon nehéz oda kerülni szerintem, és meg kell próbálni helyi szinten is megteremteni a lehetőséget a gyerekeknek arra, hogy a normál körülmények között fejlődhessenek.
2: Hetente vannak, voltak edzések, milyen megmérettetéseken mutathatták meg a gyerekek, hogy milyen tudás van bennük a futball iránt?
3: Hát itt most már azt lehet mondani, hogy minden korosztályban, tehát 9 évesektől kezdve a bozsik program után mellett a diákolimpián is részt vesznek, az intézményi bozsik programon is részt vesznek, nyilván az egyesületi bozsik programon is, és még ráadásul még most bejött nekik a futszál is télen. Tehát azt lehet mondani, hogy ahogy beérkeznek az iskolába a gyerekek, onnantól kezdve teljesen júniusig minden egyes hónapban van nekik valamilyen program. Ez nyilván megterhelheti a szülőket, akár a gyerekeket is, de a gyerekek örömmel várják és jönnek. Mondom, most ebben az évben ezzel egészültünk ki, hogy 9 és 11 éves gyerekeknek még télen is biztosítottunk lehetőséget, és itt köszönném meg a Kölcsei Ferenc Református általános iskola vezetőségének és fenntartójának, hogy rendelkezésünkre bocsátja a tornatermet ennek a futsal mérkőzések megrendezéséhez, mert elengedhetetlen lehet, mert ez egy feltétele is, de hát a saját gyerekeinkről van szó, tehát itt az összes itt tanuló gyerek nálunk futballozik, és innen mondogatják majd később a szárnyukat, majd messzebb is, vagy közelebb is akár. Úgy gondolom, hogy a tömegesítés is fontos ebben a sportágban, hogy minél több gyerek kezdjen el foglalkozni ezzel a sportággal, de azt tudjuk nagyon jó, hogy szerintem az egyik legnehezebb sportágról beszélünk, mert én mindig úgy gondolom, hogy a ügyetlenebbik végtaggal végzett sportolás az nem a legegyszerűbb dolog, és ezt nem is lehet elvárni minden gyerektől. Nyilván ez majd később jön ki, még alsó korosztályoknál nem igazán, de majd később azért már nagyon fontos a technikai fejlődés is, és utána persze, hogy mennyi kondíciót tesz még benne a gyerek, az megint a maga döntése. Szóval ez egy olyan egyveleg, amit nagyon nehéz komplexen fejleszteni, de igyekszünk, rajta vagyunk, próbáljuk a legújabb edzésmódszereket használni, és ezáltal a gyerekek is fejlődhetnek.
2: Vannak már óvodások is, akik futballoznak, éppen ezért kérdezem, hogy hány éves kortól érdemes elkezdeni?
3: Hát már 5 éves kortól már tudunk igazolást készíteni a gyerekeknek, ugye nekünk van hál' Istennek egy óvink is, és azon belül van egy nagyon jó óvónőnk is, egy nagyon jó pedagógus, Görbén és Urány Jenékőnek hívják, és ő garancia arra, hogy ezt a játékot megszeretesse a gyerekekkel, és egy olyan megnyugvást, egy olyan hátteret biztosít nekik, amely a sportolást egy élményközpontúvá teszi, és ezáltal, amikor bekerülnek az iskolába, iskolába is még akkor is Enikő nénive tudnak maradni, ez az átmenetet megfelelően biztosítja.
2: Ha már az élményeknél járunk, akkor azért többször sikerült szervezni válogatott mérkőzésre eljutást a gyerekek számára, ahol láthattak igazi profi futballistákat egy modern stadionban. Most is volt legutóbb egy ilyen lehetőségük. Milyen élményeket értek az, és milyen mérkőzést nézhettek meg?
3: Igen, március végén voltunk a Magyarország-Görögország mérkőzésen. Mérkőzés és túl sok jót nem lehet elmondani, mert gól nélkül döntetlen volt, és nem volt jó színvonalú mérkőzés, de láthatták Szoboszlai megindulásait, mozdulatait. Hiába a legfelső karébe voltunk, több függetlenül minden gyereknek egy nagyon nagy élmény volt, szülőknek is, nagyon sok szülő elkísérte a gyerekét, és mivel a gyereknek ingyenes volt, igyekeztünk úgy szervezni, hogy mindenki eljuthasson. Nagy busszal mentünk, és ez is egy nagy buszos kirándulás, az a gyerekeknek egy óriási élmény, és azért megint más az, amikor már egy tényleg a magyar válogatott mérkőzésére megyünk, és tudjuk, hogy teltház lesz, tudjuk, hogy nagyon sok ember lesz, tehát ez egy nagy felelősség is volt, hogy a stadion a bejutás és a hazajutás is, de hál' Istennek minden rendezetten működött, és a jövőben is igyekszünk majd ezt a lehetőséget biztosítani a gyerekeknek.
2: Többször Szoboszlai neve elhangzott, tehát a példaképek motiválhatják a gyerekeket a futballban?
3: Ez hiányzott igazából a magyar futballból, és úgy gondolom, hogy a Szoboszlai Dominiknek a személye az természetesen minden gyereknek egy motiváló tényező, mivel a Liverpool játékos, a kezdőjátékosa, meg majd lehet, hogy még éppen csapatkapitánya is lesz idővel. Most már nem is kérdés, hogy ő benne van-e a világsztárok között. Szerintem igen, és így a gyerekeknek is most már nem derogál felvenni egy Szoboszlai mezt, hanem ez egy büszkeség, és az nem ciki. Mindenképpen egy pozitív változás, csak milyen jó lenne, lehetne még vagy egy-két ilyen Szoboszlai szintű klasszisunk, bár a Kerkez is kopogtatja ezt az ajtót elég erősen. Tehát megvan az a vonal, amiért a gyerekek is nagyon szívesen járnak a meccsekre, meg érdeklődnek, és tényleg meg tudják szeretni annyira a sportot, hogy még többet gyakorolhassanak, mert tényleg szerintem ez a legnehezebb, hogy a gyerekeket nem feltétlen az edzés látogatottság, hanem az, ami utána, meg az iskola után történik, hogy vajon tényleg otthon azt fog-e történni, hogy kimegy a kis labdájába és gyakorolja a cseleket, gyakorolja a lövéseket, a passzokat, a dekázik esetleg, vagy technikai dolgokat csinál még meg, mert ez vinné őket előre, amikor az edzéseken találkozik egy igazi aktív védővel, akkor ezeket a cseleket nem merje vállalni már fiatalon. És utána majd később, hogyha ez rögzül, akkor mennyivel könnyebb lesz az ő kis karrierét majd fejleszteni, egyengetni.
2: A nyári szünet az a pihenésről szól, de lesz futballtábor, ami már nagyon hagyományosnak is mondható, és eléggé népszerű, hiszen nagyon sok fiatal gyerek jelentkezik.
3: Így van, nagyon sokan, hál' Istennek most azt lehet mondani, hogy ebben az évben elértük a maximális létszámot is, ami egészséges és elbírható még. Nekik ez egy olyan nyári program, hogy edzhetnek megfelelő körülmények között. Van egy nagyon jó intézményünk, ahol egyéb sportokat is kipróbálhatnak, jó bázist jelent a tábornak az intézmény maga. Ezáltal a családiasabb a légkör, mert mindenki ismer mindenkit. Innen szoktunk

0: alatt, az, ami tudjunk élni, és élünk is, amit meg már nem tudunk bevállalni, helyhiány, vagy esetleg emberhiány véget, azt persze nem vállaljuk. De az a rész, meg amiben én hiszek, hogy a gyerekeknek megszeretetni a sportot, a labdarúgást, és megpróbálni őket minél jobban rávenni a munkára, arra, hogy dolgozzanak, arra, hogy képezzék magukat, azt szerintem működik. Ezt mutatja annak az erejét is, hogy nagyon sok gyerekünk folytatja a labdarúgást tovább. Onnantól kezdve már rajta múlik, hogy esetleg ezzel megy tovább tanulni, vagy sem. Hát nyilván vannak itt volt tanítványok, akik ezzel próbálnak majd tovább menni. Nincs egyszerű dolguk, nagyon nehéz ebbe a közegben megmaradni, beilleszkedni, de ha megpróbálják, attól ők csak többek lesznek.
1: Köszönöm a beszélgetést, kívánunk nagyon sok tehetséges futballistát még, akik innen Fehérgyarmatról elindulhatnak majd a nagy futball irányába.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, Harbula Balást, a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda pedagógusát, utánpótlás edzőt hallották. A riporter Széles Szabolcs volt.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Károli Gáspár által fordított és Vizsolyban kinyomtatott első teljes magyar nyelvű Biblia 2025-ben ünnepelte 435. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola alkalmazotti munkaközössége Vizsolyba látogatott, ahol a szatmári kirándulókat Daruka Mihály, a Vizsolyi Biblia Nyomtató Múzeum megálmodója, vezetője fogadta, aki a pedagógusokkal eljátszatott néhány korabeli cselekményt, hogyan is folyhatott az élet az akkori faluban, és milyen körülmények között is dolgozhattak a korabeli nyomdában. Daruka Mihállyal Széles Szabolcs beszélget.
2: Milyen üzenetet sikerül így átadni az ide érkező vendégeknek, akár többek között a fehérgyarmati pedagógusoknak, és miért is fontos Vizsoly a Biblia történet szempontjából?
3: Az első az, amiért ezt a részét választottam ennek a dolognak, és az embereket ma már olyan sok inger éri. Tehát a YouTube-on, az összes mindenféle ilyen közösségi médiában százszor külön dolgokat lát az ember, mint hogyha elmegy a valóságos helyszínre. És a valóságos helyszínen attól, hogy bemegyünk most egy épületbe, és ott kóborolunk, mint egy kísértek benne, vagy megnyomhatjuk a lapos információs táblának a részt, és elolvashatjuk rajta, de egy élő ember nincs, aki elmondaná

0: azt, hogy mi is történt itt. Tehát olyan, mintha bemegyek mondjuk Deák Ferenc kúriájába, és végigmegyek, Feri bácsi nincs itthon, vagy hát jó, hát elolvasod. De akkor minek mozdulok ki? Minek megyek olyan messzire a Wikipédián? Különbet olvasok, különbet látok a YouTube-on, mert nem tudom, számtalan kameraállásból fogják. Az embereket ma már ez nem hatja meg, és nem üti át sem azt az inger küszöböt. Én számtalan emberrel beszélgettem, akik kijöttek a templomból, hogy mire emlékeznek kb. Ennyire. Hát, hogy nagyon szép volt. Nagyon jó volt. Mi volt jó? Hogy nézett ki a Biblia? És én most pontosan ezt szeretném megfordítani. Az embereknek nem az a fontos, hogy mit lát. Mert most látott egy nyomdagépet, úgy se ért belőle semmit. De ha én elmagyarázom, hogy milyen volt a háttere ennek a gépnek a működésének, tehát hogy nyomtattak vele, ember közelbe hozom őket. Odahozom egészen, hogy és azért találtam ki a színdarabot is, hogy az emberek érezzék azt, hogy akár én is lehetnék Mancskovics Bálint. Úgy, mint ahogy mondjuk én is lehettem Mancskovics Bálint, ez én tanult mesterségem mintakészítő asztalos. Életemben soha nem hallottam. 2008-ig nem is hallottam a nyomtatásról, mint ilyen. Jó, hallottam persze, de ilyen mélységben, 16. században végképp nem. Szerintem nagyon-nagyon kevés ember is hallott róla. És egyszer csak ez így megfogott, és innentől kezdve azt mondtam, hogy a 16. században ezt meg tudták csinálni. Az kizárt dolog, hogy ezt most nem lehet a 21. században ezt megcsinálni. És ahogy mentem előre, ahogy mentem beljebb, egyszer csak visszakaptam a varázskérdést. Gondolkodtatok már rajta, hogy a gyerek 3 éves korától miért válik olyan zsenivé? Einstein ipari tanuló mellette. Mert ő még birtokában van a varázskérdésnek. A miért? De miért? És ez a ménkű sok információ, amit már a kis 3 éves agyába elraktározódott, a miérteknek köszönhetően rendeződik. Összerendeződik egy egységnek, egy láncnak. És pontosan csak mi felnőttek már ezt elfelejtettük. Vagy már nem is akarunk ezzel foglalkozni. Elég az, amit nekünk belelágnak a szánkba, és akkor jó van az úgy. De ha nem felejted el, és visszajössz az, de miért? Miért pont Vizsolyban? És ez volt az, ami miért pont Vizsolyban?
1: Viszont akik itt vannak és ellátogatnak ide Vizsolyba, azok a miértre is választ kapnak. Hogy miért pont Vizsolyba?
0: Pontosan ez volt, mert ha engem érdekel az, hogy miért pont Vizsolyba, én azt egészen biztosan veszem, hogy mást is érdekel ez a dolog. És akkor innentől kezdve már, akkor járjunk utána. És olyan egyszerű, amikor olyan dolgokat mondtam el, amiket elmondtam, és a lelkész kollega, a legelsőnél, mert már most már nem, de amikor ő legelőször hallotta, Jánkon, azt hiszem, ő ott volt talán lelkész, amikor legelőször hallotta ezt az egészet, én furcsán össze is vonta a szemöldökét, hogy ez biztos, hogy így van. Mondtam, hogy erre nincs pecsétes papír, meg ha lenne is, nem mindegy. Vedd elő azt, ami itt Jánkon van, a józan paraszti eszedet, és gondolkodjál el rajta azon, hogy gyakorlatilag a világ mindig pontosan ugyanaz van. Az, hogy most milyen legendákat és milyen körítést teszünk ide mellé, ez semmit nem jelent. Itt, ha valamit meg kell csinálni, annak az az egyetlen dolga, megfogtad, csináltad, ide jutottál, kész. Ha nem kész, akkor meg tök mindegy, hogy mit magyarázunk rajta. Amiért ezért ilyen fontos.
1: Mennyien szoktak ellátogatni ide Vizsolyba, hiszen a templomban szemben van ez a nyomda, amely önhöz is köthető, és ugye itt gyerekcsoportok is jönnek, nem csak felnőtt csoportok.
0: Tulajdonképpen ugye felteszi mindig azt a kérdést, hogy erre a válasz arra, hogy most az igazat szeretné hallani, vagy a szépet.
1: Mind a kettőt.
0: Tehát kettő nincs. Az igazság az, hogy tavaly már az 5000-et sem ért el. Nálunk speciál még a 1000-et sem. Tehát az 5000 a templomban nem voltak 5000-en. Nálunk az 1000-et sem ért el. Úgy, hogy 2017-ben 44.752 vendégünk volt.
1: De ennek köze volt a reformáció 500. évfordulójához.
0: Inkább azt mondom, hogy köze volt a gazdaságpolitikához. Ugyanis abban a pillanatban mihez elkezdték ezt visszavonni, tehát megszüntették a támogatását, vagy egyáltalán megszüntették magát az addig bejáratott rendszert, hogy a gyerekek menjenek el osztálykirándulásra. És ez most tényleg így van. 4., 5., 6-osok voltak, aki Észak-Magyarország, osztály úgy volt, hogy a 6. korosztály az Észak-Magyarországot járt, de bárhol. És ez az egyetlen olyan alkalom, amikor a gyerekek el fognak jutni más helyére az országnak. A szülőkkel talán elmennek, talán nem. De miután már az osztálykirándulásokat már égbe fölemelték a buszárát, nem volt értelme ennek, hogy elinduljanak, pénz sem volt rá, akkor egyszerűen megtorpant minden. Az, hogy újból megint legyen belföldi idegenforgalom, ez újból megint az kell, hogy átgondolják ezt az egészet. Tehát ez a színaranyér adag buszt, és tényleg olyan kitételekkel, amit tényleg butaság, ezeken nincs értelme. Az, hogy milyen sokan fognak ide jönni, vagy milyen nem, ezt is tudomásul kell venni, hogy a világ mindig változik. Mint ahogy mondjuk a sivatagi királyság Petra egyik napról a másikra megszűnt, mint kereskedelmi központ lenni, hiszen a Jordán vize más irányba kezdett el folyni, itt is ez van. Most olcsóbb elmenni Egyiptomba, vagy olcsóbb elmenni Horvátországba, Albániába, vagy bárhova, mint elmenni Magyarországon egy hétre, mondjuk Hajdúszoboszlóra, vagy bárhova.
1: Viszont az, hogy most a Visói Bibliának az egyik emlékévé téljük, ez nem teszi egy kicsit látogatottabbá? Vagy nem több az érdeklődő? Hogyan vette észre?
0: Tehát az, hogy milyen infrastruktúrát építünk ki, az égvilágon semmit nem jelent. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk az embereketnek fölkelteni a figyelmét. Mára elviszi a tényleg az a közösségi média, az AI, elviszi az embereket, ki se kell mozdulni. Ott ülsz bent, és látod, hogy mi történik a világ másik végén. Ahhoz, hogy az emberekbe ez föllángoljon, újból az a mehetnék, vagy most elmegyek ide és megnézem ezt, ahhoz a közösségi médiában nem megmutatni kéne az utolsó szögig minden, csak felhívni a figyelmet rá, hogy de ha eljössz Visolyba, akkor ezt megkérdezték, hogy ezt fölvehetnénk, és hogy lenne ez így készre. Mondtam, hogy nem járulok hozzá.
1: De gondolom, akik értesülnek rólam, vagy azért értesülnek, mert volt már itt korábban egy barátjuk, iskolatársuk, kollégájuk, vagy azért, mert tényleg az internet segítségével hallottak Daruka Mihályról és a Visolyi Biblia történetéről és az itteni nyomdagépről, amely már készített tényleg valós Bibliát.
0: Az interneten mi annyi pénzt beleöltünk már abba, hogy népszerűsítsük magunkat, gyakorlatilag még az a pénz sem jön vissza. Vagy mondjuk talán visszajön az, amit erre akár a reklámra, akár az összes minden megjelenésükre költünk. Azért, hogy nekünk olyan nagyon sok vendégünk volt, 2012-től volt ez, és a felfutás nem 2017 volt. Tehát a legnagyobb az 2015 volt, a legnagyobb pörgés. Ugyanis nekünk van 100 főre szállásunk, van vendéglőnk, van egy favárunk, ahol a Rákóczi Zsigmond vitézlóskola működik, és gyakorlatilag mi azt a választottuk, mint a régibe, hogy én szépen beültem az autóba, még csak meg se kérdeztem az iskolaigazgatókat, hogy fogadná nekem ezt se, vagy legalább még ezt is kicserezzük, hogy kösz, nem érdekel minket, és oda mentem, leültem az iskolaigazgatójával szembe, és azt mondtam, hogy jó napot kívánok, én olyan dolgot fogok mesélni a gyerekeknek, eljönnek hozzánk, hogy szemük szálljuk el. Nálunk nincs belépő, nálunk kilépő van. Ha megérdemeltem azt, amit én kérek ezért a dologért, és úgy érzik, hogy kaptak annyit értéket belőle, akkor kifizetik, ha nem, akkor én fogom legjobban szégyelni magam, és menjenek a dolgukra. És ez annyira meglepte az embereket, hogy tényleg ez lett. Volt olyan, aki minden évben hozott 4 osztályt. Ez egy nagy csécs különben. Minden évben hozott 4 osztályt hozzánk. Tehát ezek nagyon-nagyon meglepő dolgok voltak. Ma is 100-szor többet ér a szemtől szembe dolog. Sajnálatos módon úgy tűnik, hogy ezt a vizsgáit, ezt fel kell adnunk. Tehát ez nem járható. Tehát hiába van ezen a infrastruktúra itt. Most vagy az van, hogy újból fogom az iskolákat a nyakamba veszem, és újból egyesével végigjárom őket, de látom, hogy a buszbérlése olyan végtelen terheket ró. A inkább az, hogy én megyek el. Tehát én megyek, beteszem az autóba a nyomdagépet, ezt a szorít bárhol el lehet játszani, 100-szor szerencsésebb ez, én úgy látom, mint az, hogy bérelni egy buszt.
1: De erre is volt már példa, hogy elvitte a nyomdagépet, és egyfajta missziónak is tekinthető az, amit Daruka Mihály végez, hiszen ott megmutatta akár egy osztályterembe egy rendhagyó történelem órán, hogy hogyan is készült valamikor az a Visói Biblia.
0: Pontosan így van, de még egy másik az, hogy azok a dolgok, amiket én mesélek a háttérről, a gyerekekben olyan láncreakciót indít el, hogy egyszerűen képesek lesznek maguktól föltenni olyan kérdéseket, néha még én is meglepődök rajta, hogy miket kérdeznek, hogy mi az, ami összeállt az agyukba. Tehát ez a történet, amikor nem csak tényleg egy ilyen száraz, és ezért lett ez kitalálva is. A sztoriát elmondom, hogy ezt esetleg elmondtam, hogy alakult ki ez a színház. Tehát én is ugyanúgy kezdtem, mint mindenki, elfontoskodtam ott a dolgot, a Wikipédiás felolvasás, és egyszer, ez 2013 körül volt, ott egy harmadikos gimnazista osztály Tokajban voltak, és a tanárnő elaludt este. A gyerekek kisasolták, hogy a tanárnő alszik, ebből futás, és az első pincébe lementek, úgy lemészárolták magukat, hogy másnap úgy jöttek be, mint egy zombi csapat. Hót másnaposan tiszta szürkék, ahogy el lehet képzelni, és ellen mondta, hogy befelé mindenki. És a tanárnő, nem akarunk még, menjünk vissza a buszra, aludjunk befelé. És akkor jött az alfa hím az osztályból, hogy megállt az ajtóba, és azt mondja, jó van, öcsém, akkor lökjed. Hó, mondom, lökjem, gyere, és gyere, kis testvérem, akkor most te leszel Rákóczi Zsigmond. Ting! így nyílt ki a szeme minden gyereknek, és akkor jöttem rá, hogy ők százszor jobban élvezik azt, hogyha őket bevonom a mesébe, mintha csak én ott fontoskodok, vagy megpróbálom még esetleg dramatizálni is a dolgot.
1: Köszönöm a beszélgetést. Én azért kívánom, hogy itt Vizsolyban nagyon sokan látogassanak el még önhöz, és ismerjék meg a Vizsolyi Bibliának azt a különleges élménydús történetét, amely valamikor valószínűleg megtörtént, csak különleges színházi keretek között.
0: Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy nálunk vagytok, és nagyon szívesen benneteket sokáig.
2: Kedves hallgatóink, Daruka Mihályt, a Vizsolyi Biblia Nyomtató Múzeum vezetőjét hallották annak kapcsán, hogy a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola alkalmazotti munkaközössége Vizsolyba látogatott. A riporter Széles Szabolcs volt.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt Tóth Évát hallották.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Mózes második könyve 30. fejezetének 8. verséből hallgassuk meg. Állandó áldozat legyen ez az Úr színe előtt nemzedékről nemzedékre. Ma egy különleges áldozati forma van előttünk, ez az illatáldozat. Ez azért különleges, mert az egyetlen áldozati forma, amit minden nap bemutattak, ráadásul reggel is, és este is. Ha pontosabban szeretnénk megfogalmazni, ez nem is áldozat, csak azért nevezik így, mert hasonlít az égő áldozati oltárhoz. A füstölöttető oltár, vagy belső oltár helye is pontosan meg van határozva. Középen volt az égő áldozati oltár és a szentek szentje között, és közvetlenül pedig a kárpit előtt. Ezt az oltárt kizárólag tömjén füstölöktetésére használták. Évente egyszer végeztek rajta véres áldozatot. A főpap feladata volt, hogy reggelenként rendbe kellett raknia a hétkarú lámpatartó mécseseit, este pedig felkészíteni, olajjal feltölteni és meggyújtani azokat. Milyen lelkülettel, pontossággal, gondossággal végezték ezt a munkát? Van-e az életünknek, hitéletünknek ehhez hasonló ritmusa, visszatérő eleme? A rendelkezés részletes leírása mellett sokkal többet nem tudunk meg a lényegéről. Lehetett egyfajta a többi áldozatot kellemesi, tevő illat. Az, hogy közvetlenül a szentek szentje előtt állt, arra utal, hogy a szent láda, ahol Isten megjelenik, jelen van, ehhez legyen legközelebb az illat. Speciális illatszert készítettek, három fűszer és a tömjén összekeverésével. Mi az, ami Istennek tetszik, aminek örül? Ami illat neki is jó? A tömjén, amit a napkeleti bölcsek vittek a megszülető Krisztusnak, egyfajta jelkép, előrevetíti Krisztus halálát, közvetlenül a kárpit előtt volt. Illatos tömjént nagy tisztességgel, a harmadik bölcs nyújt a bőséggel, van ott egyik énekünkben. Azt keresem-e életemben, ami Istennek kedves, jó, kellemes? Ez lehet legfőképpen az imádságunk. Könyörgésem erődbe menjen, mint jó illat füstölgése. Jó illat légyen szent neve, minden napon dicsérete. Énekeljük ezt is az Úrnak. Használja a Szentírás, mint amivé lehetünk. Illatként kiömleni. Amikor a főpap este reggel néhány morzsányit az oltárra dobott, az áldozatnak a jó illata töltötte be a szentélyt, hogy az Úrnak kedve teljék benne és a gyülekezetben. Ilyen átvitt értelemben mondja az apostol, hogy Krisztus jó illata vagyunk Istennek. A mai igemagyarázat Bölcsföldi András lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának spirituálisaként szolgálja az Urat.
3: az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Új programot indít a MOL a hazai elektromobilitás és a töltőhálózat további bővítése érdekében. A MOL Partner programjába jelentkező vállalatok akár nettó 3,5 millió forintos marketing hozzájárulást is kaphatnak ahhoz, hogy új nagy teljesítményű elektromos autótöltőket építsenek. A lehetőség minden olyan hazai cég számára nyitott, amely megfelelő saját helyszínnel rendelkezik. A beruházás harmada a támogatással már az induláskor megtérülhet, és a társasági adóalap is csökkenthető. A telepített 10 évig üzemelő berendezések a vállalkozások tulajdonában maradnak, de a MOL hálózatának részei lesznek. Betelt a pohár címmel szervezett tüntetést a Tiszta Vízért és az Egészségért a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület a Debreceni Városháza előtt. A környezetvédelmi demonstráció célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az akkumulátoripari beruházásokkal összefüggő kockázatokra. Kozma Éva, az egyesület alapítója kiemelte, a gyárak nem csak elhasználhatják, de szennyezhetik is az ivóvizet, a felelősöket pedig számon kell kérni. A tüntetést a Szemkorp debreceni üzeménél történt súlyos környezetszennyezés után szervezték meg, ahol a monitoring kutakban a megengedett alumínium koncentráció több mint 13 000 szeresét érték el, valamint nehéz fémeket is kimutattak a talajvízben. A kormányhivatal azonnali hatállyal felfüggesztette a gyár tevékenységét, Papp László polgármester pedig felszólította a vállalatot a város elhagyására. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor a debreceni polgármester azonnali távozását követelte, mivel álláspontja szerint Papp László személyes és politikai felelősséget visel a történtekért. A Kórógyi Magyar Iskola új tornacsarnoka azt bizonyítja, hogy a horvátországi magyarságnak van jövője, jelentette ki Tar Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a kelet-szlavóniai településen vett részt az átadó ünnepségen, amely beruházás a horvát kormány 2,5 millió eurós támogatásával valósult meg. Andrej Plenković horvát miniszterelnök beszédében kiemelte, hogy kormánya az elmúlt 10 évben erős politikai partnerséget épített ki a nemzeti kisebbségekkel. Jankovic Róbert, a HMDK elnöke hangsúlyozta, hogy a horvátországi magyarok egyszerre szolgálják nemzetüket és hű állampolgárai Horvátországnak, az anyanyelvi oktatás fejlesztése pedig a közösség megmaradásának az alappillére. Együttes ülést tarthat ősszel a cseh és a magyar kormány, jelentette be Petr Macsinka Budapesten. A cseh külügyminiszter az Orbán Anita külügyminiszterrel folytatott tárgyalása után elmondta, hogy a tervezett találkozót várhatóan októberben rendezik meg. A felek a visegrádi együttműködésről és Ukrajna uniós csatlakozásáról is egyeztettek. A cseh külügyminiszter kiemelte, mivel mindkét ország viszonylag túl van a választásokon, hosszabb távú közös projektekben tudnak gondolkodni, és Prága rendkívüli kapcsolatokra törekszik az új magyar kormányzattal. A cseh diplomácia vezetője látogatása során a kormányzó Tisza pártot képviselő Hajdú Mártonnal, a külügyi bizottság elnökével, valamint Gulyás Gergellyel, a Fidesz frakció vezetőjével is megbeszélést folytatott. Magyarország területére is lehúzódhat a hétvégén a sarki fény gyűrűje, közölte a Magyar Tudományos Akadémia. A tájékoztatás szerint az elmúlt napok napkitörései pénteken és vasárnap érhetik el a Földet, amennyiben a jelenség miatt komolyabb geomágneses vihar alakul ki, a sarki fény nálunk is láthatóvá válhat. A Magyar Tudományos Akadémia felhívta a figyelmet arra, hogy a ritka égi jelenség miatt érdemes lesz figyelni a hétvégi éjszakákat. A szakemberek azt javasolják az érdeklődőknek, hogy a tiszta égboltú területekről leginkább észak felé tekintsenek.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

kevés-kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni görög.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor református gimnáziumba látogatunk el, ahol a most érettségiző diákok egy búcsú ajándékot készítettek. Közösen olvasták fel Németh László Égető Eszter című regényét. Erről beszélgetünk Kádárné Zsoldos Edit igazgatóhelyettessel.
2: Ez egy az egybe vásárhely. A szereplők, a helyszínek, a leírások, a környezetrajz minden által. Úgyhogy ezt nekünk írta Németh László, ezt a regényt. Ez vásárhely.
1: És Miskó Péter István végzős diákot is hallhatják erről a hangos könyvről.
3: Egy jó ajándéknak gondoltuk így a végzős évben, így a tanári karnak ez egy jó ajándék.
1: Aztán beszélgetünk még Dombovári Nándor tizedikes diákkal, aki pedig önképzőkört szervez a Betlemben.
4: Egy értelmiség ezt két dolgot ismert nagyon jól, a Bibliát és az antik irodalmat. Én úgy érzékelem, hogy manapság se a Bibliát nem ismerjük, se az antik irodalmat nem ismerjük. Ezen szerintem változtatni kell. Fontos az, hogy mindenféle tudományt ismerjünk bizonyos mértékig.
1: Mai műsorunkban tehát a Bethlen Gábor református gimnáziumban látogatunk el hódmezővásárhelyre. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hangos könyvvel búcsúznak el a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor református gimnáziumtól a most érettségiző végzős diákok. 80-an olvasták fel a Kossuth-díjas író Égető Eszter című hódmezővásárhelyi kötődésű regényét, ezzel emléket állítva a 125 éve született szerzőnek, a Bethlen egykori tanárának, és tulajdonképpen a végzős évfolyamoknak is. Erről a munkáról hallhatnak a következő percekben, illetve a hangos könyvből is egy-egy részletet ízelítőként a beszélgetés közben.
5: Hogyan született meg az ötlete a hangos könyvnek? Miért ezt a formát választották, hogy Németh Lászlóra emlékezzenek? Kádárné Zsoldos Editet kérdezem elsőként erről, a Bethlen igazgatóhelyettesét, a könyvszer vezetőjét és magyar szakos tanárt.
2: Az ötlet az még kicsit korábbról indult. Tavaly szerveztünk Németh László halálának évfordulójára egy konferenciát, amelynek a helyszíne az Ótemplom volt, a református Ótemplom a gimnázium fenntartója, és ott mindenkit megszólítottunk, akivel Németh László valamilyen kapcsolatban volt annak idején, vagy a nevét vette föl, vagy szóval valamilyen kötődése van a Németh László hagyományhoz itt Hódmezővásárhelyen. Ez jelentette a városi könyvtártól elkezdve a kollégiumot, a másik gimnáziumot, ami itt a városban működik, illetve több alapítványhoz kapcsolódó személyt is megszólítottunk, és mindenki benne volt a kezdeményezésbe. Az iskolai főgondnokunk is felszólalt ezen az alkalmon, Grezsa Ferenc, és most is az ő ötlete volt az, hogy az évfordulóra valamilyen nagyobb apropójú dologgal készüljünk, emlékezzünk meg méltó. Nyilván a megemlékezésre mi is készültünk, most nem konferenciával, egyéb programot terveztünk, de megtetszett mindenkinek ez, hogy legyen valami összetettebb. Az ő alapvető ötlete az volt, hogy az összes diák szólaljon meg a Németh László kötet kapcsán, olvasson fel egy részt, és ebből egy videóanyag készüljön. És ezt kicsit tovább gondoltam, mert hogy ezt videóanyagba rögzíteni úgy, hogy több mint 500 diákunk van, nem állt annyi idő rendelkezésre, hogy ezt megcsináljuk, megvágjuk, felvegyük, kivitelezzük, és akkor jött az ötlet, hogy hanganyag. A hanganyaghoz Prikler Ágnes tanárnőt megkérdeztem, hogy szervezne diákokat, és az egész munkát le is koordinálta. A végzősök vállalták ezt, három végzős 12-es osztályunk van, és Prikler Ágnes tanárnő két technikus segítségével, Dudás Róbert és Gonda Bence segítségével felvette az egész könyvet. A diákok szépen beosztva minden alkalomra, minden napra jöttek sorba, és itt a könyvtárban, ahol most is ülünk, ez a tanári könyvtár, itt egy kis stúdiót berendeztünk, és napi szinten olvasták fel a hanganyagot, ami majdnem 40 óra lett, és ezt Dudás Róbert vágta utána úgy össze, hogy most 6 részedben meg tudtuk osztani.
6: Németh László, Égető Eszter. Első fejezet, árnyékok. Az első dolog, ami Esztike fejébe szöget ütött, olyan volt, mint egy tréfa. Nagytata a székiben ült, s az újságot olvasta, ő a sublód előtt a babáját énekeltette. Helyet csinált neki a zsámolya maga mellett, s fölváltva énekeltek. Egyszer ő, egyszer a baba.
5: Megvan az ötlet, hogy legyen valami nagyívű, legyen egy videó, szerepeljen minden diák, ön tovább gondolja. De hogy lett akkor ez egy hangos könyvötlet, és azon belül miért az Égető Esztert tartotta alkalmasnak, vagy megfelelőnek? Hogy emlékszik erre?
2: A hangos könyvötlet úgy jött, hogy ugye a mostani diákok azért magát a formailag a fizikai könyvet annyira nem forgatják. Nyilván írott formában letölthető, elérhető, a polcainkról is le tudnák emelni, de egy hangos könyv az egyrészt könnyen megosztható, másrészt nem foglal akkora helyet, a harmadrészt meg akármilyen tevékenység közben is elolvasható. Sportolás, autóvezetés, utazás, hogy ez egy olyan formátum, aki mindenki számára érdekes lehet, hogy egy használható formátumot hoztunk, azt gondolom, így létre. És akkor a fáj mennyiség is, hogy bárki tudja kezelni, le lehet tölteni egy telefonra, le lehet tölteni egy laptopra, és a megosztása is így könnyen kivitelezhető volt. 48 kapcsán csináltunk már videófelvételt, mikor a Covid volt, egy hatodikos osztályjal csináltam, nagyon nehéz volt, pedig csak 32 gyereket vontunk bele, és hogy ugyanaz a háttér legyen, és ugyanúgy álljanak, és hogy összevágható legyen, az egy hatalmas mérvű munka. 550 diáknál meg hát nem tűnt megvalósíthatónak. És így egyszerűbb volt a hangos könyv, és szerintem a végtermék jobban használható ebben az esetben, mert itt nyilván az olvasásnak a hanganyag része használható, hogy a diákok felolvasták fizikailag a könyvből, de mégis mi ennek a végtermékét hangként végül magunkkal vihetjük bárhova.
5: Hogy kérdezzem a körünkben itt ülő Miskó Péter Istvánt, végzős betlenes diákot, most érettségizik, hogy itt, ahogy a tanárnő beszélt a hangos könyvről, ezt te hogy látod akár a te személyes fogyasztásodban, akár a kortársaidban? Ez előfordult az elmúlt években, amikor valamit el kellett olvasni irodalomórára, magyar órára, hogy akkor azt nem a hagyományos könyv alapon olvastátok el, hanem meghallgattátok egy hangos könyvben, mert szerintem erre utalt a tanárnő, vagy részben erre is utalt.
3: Igen, volt nálam is példa, hogy egy kötelező olvasmányt hangos könyvben hallgattam meg barátaimnál is, szóval ez szerintem egy létező dolog, meg egy jó dolog. Igen, nem az összes könyvet, meg nem az összes kötelező olvasmányt hallgattuk meg a hangos könyvben, de egy 2-3-at biztosan.
5: És ez az Égető Eszter Németh László regény, ezt itt a Betlemmel el kell olvasni egyébként?
2: Nem kell elolvasni, de azért utaltam, hogy Péter válaszolhatna, mert például neki szóbeli tétele az Égető Eszter.
7: Valami baj van? Kérdezte halkan, meg sem mozdítva a fejét. Az anyja épp háttal volt neki. Úgy szedegette a színeseket, meg kellett fordulnia. Egy idő óta a csengőt sem hallotta meg mindig, hogy lássa, mondtak-e valamit. Valami baj van? Ismételte meg anyuska a kérdést.
2: Mi a Németh László hagyatékát azért forgatjuk, hogy ő jelen van, majd megmutatom a könyvtárba, az olvasóterembe is. Képek, dombormű, szobor, dedikált könyvek, kötetek, fotók, minden formában. Hogy az itt idejáró diákok, ezt majd szerintem Péter is meg tudja erősíteni, a tanulási mindennapjaik során is találkoznak az ő hagyatékával, hagyományával, amit itt hagyott az ő nevével. És most, hogy nem olvassák el az összes könyvüket, szerintem meg is kell érni ahhoz, hogy Németh Lászlót olvasson valaki. Lehet, hogy nem 16-7 évesen kell az ő köteteit forgatni, de szerintem így, hogy például tételben is találkoznak vele, azért nekik már van egy kötődésük a témához, meg itt mondom, a mindennapokban is találkoznak az ő hagyományával.
5: Ráadásul a könyvtárhoz sok mindenen túl, amit mond, csak egyet hagy emeljek ki, hogy hogyan kötődik ide. Németh László azt szerintem nagyon szívmelengető történet, hogy ő ugye felajánlotta a Kossuth díjáért járó pénzjutalmat a könyvtár bővítésére, tehát feltételezem, hogy a mai napig vannak itt olyan kötetek, amiket ebből az összegből szerzett be akkor a könyvtár.
2: Igen, nagyon jelentős könyvmennyiséget tudtunk ezáltal beszerezni, vagyis tudtak az elődök, 50 000 forint volt ennek az összege. Olyan szinten bővült akkor a könyvtár, hogy előtt egy osztályteremben volt a diákok részére egy könyvtár, meg ugye ahol most ülünk, ez van ez a tanári könyvtár, de nem járhatnak be gyerekek, csak felügyelettel, vagy ha óra van. És a diákkönyvtár mennyisége úgy tudott gyarapodni, hogy egy könyvtárhelyiséget kellett a diákkönyvtárnak az emeleten kialakítani. Ez a mostani olvasóterem, és 74-be nyílt meg a diákok számára ez az olvasó, és a mai napig ott vannak azok a könyvek, amit a Kossuth díj összegéből vásároltak. Dedikált példányok, akkor van olyan, amiben csak bele van nyomva a pecsét, csináltatok egy pecsétet, hogy Németh László ajándék. Úgyhogy ezeket is van, sokszor olyan könyvet kölcsönöznek még a mai diákok is, hogyha szükséges valamiből készülni, amiben bele van ez a pecsét rakva is, annak a Kossuth díjának a itteni emléke gyakorlatilag.
5: Hát ennyire élő ez az emlékezet, amit fenntartanak például ezzel ezzel a hangos könyvvel is. És akkor visszatérve a szervezésre, felvételre, említette, hogy 80 diák vett részt ebben, meg hogy itt a könyvtárban vették föl, de akkor erről beszélgessünk még egy kicsit. Hogyan képzeljük el ezt a felvételt? Olvastam egy cikkben, hogy itt sorban álltak a diákok, református.hu jelent meg egy összefoglaló erről, tehát tényleg itt kigyóztak a sorok, hogy mikor következik a következő felolvasó diák, hogy volt ez, mesélj erről nekünk. Adom vissza a szót Miskó Péter Istvánnak.
3: Hát ez a kígyózás, ez úgy nézett ki, hogy volt egy táblázat, ahova be volt osztva a 80 diák, és akkor mindenki tudta, hogy mikor kell jönni, olvasni, és hogy úgy nézett ki, hogy egyszerre ketten voltunk bent a teremben, és fölváltva olvastunk, tehát egyszer egy 10-20 percet az egyik diák, és utána még egy másik diák is 10-20 percet.
5: És tudtad, hogy mit fogsz olvasni, vagy ahogy közeledett az idő, akkor ahol éppen ki volt nyitva a könyv, onnan kellett folytatni?
3: Hát ugye mindenkinek más a tempója az olvasásban, szóval nem nagyon tudtuk behatárolni, hogy ki mikor mit fog olvasni. Úgy nagyjából tudtuk, hogy melyik részeknél tarthat majd a könyv, amikor mi jövünk. Szóval igen, ez inkább úgy nézett ki, hogy amikor kinyitottuk a könyvet, akkor ott volt, hogy itt fejezte be az előző, és onnan folytattuk. Ha jól emlékszem, ilyen 3 alkalommal jöttem, de voltak, akik kevesebbet, meg voltak, akik többet.
5: És miért jelentkeztél? Mert ha jól értem, akkor nem mindenkinek kellett ebbe részt venni, te döntöttél így, hogy szeretnél. Mi volt a te belső motivációd?
3: Nekem a belső motivációm az volt, hogy én ezt egyébként egy jó ötletnek tartottam, és társaimmal is egy jó ajándéknak gondoltuk így a végzős évben. A tanári karnak ez egy jó ajándék, szerintem. Tehát emiatt.
5: Mert hogy ez itt marad. Ti elmentek, de ezt most már bárki meghallgathatja, meg nektek is gondolom egy emlék, hogy így hagytátok ott a Betlent, hogy a hangotok itt marad.
3: Igen, ez mindenki számára egy emlék marad, és jött ez a lehetőség, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezzel mi szeretnénk élni.
5: És a felvétel közben van-e valami olyan emléked, ami elmesélhető, akár vicces, váratlan helyzet, vagy bármi sztori?
3: Érdekesek voltak, ugye nincs ez a terem teljesen lehangszigetelve, szóval amikor mondjuk csapkodták a folyosón az ajtókat, az behallatszott, úgyhogy azokat a részeket újra föl kellett venni, így ezt tudnám érdekes eseménynek említeni, amikor a folyosó zaja az alkalmanként behallatszott és okozott kellemetlenséget, de megoldottunk mindent.
6: Így mentek ki a kapun. Mindketten új cipőben, de míg az ő aggodalmasan kopogó félcipőjébe lávanövése is bele volt számítva, Justinéni sajgó bütyke és diadalmas szerepe ellentétes érzéseivel himbált a maga szűk bársonycipellőjében.
5: És az, hogy olvasás közben esetleg félreolvastatok valamit, én olvasok szövegeket rádióban, napi szinten olvasok félre dolgokat, a jobb eset, ha észreveszem, a rosszabb eset, ha valaki szól adás után, hogy elrontottam. Figyeltétek egymást, hogy ketten, akik bent voltatok, hogy a másik mit olvas, vagy utólag valaki, aki hallgatta, az kiszűrhette ezeket, vagy volt olyan, amit te észrevettél, hogy itt félreolvastam, akkor azt a mondatot újraolvasom.
3: Azért is voltunk benn ketten diákok, ugye egy valaki olvasott, egy másik valaki pedig egy másik asztalnál ült és követte szemével a szöveget ugyanúgy, és hogyha volt valami félreolvasás, amit mondjuk az olvasó nem vett észre, akkor szólt, és újra vettük azt a részt.
5: És volt ilyen, amikor te olvastál, hogy közbe kellett lépni? Akár a te szövegedbe, akár neked kellett közbe lépni?
3: Nekem nem volt, tehát én is olvastam félre, igen, azok nekem föltűntek, kijavítottam.
5: Egyébként most az jut eszembe, hogy ezt mesélt, hogy a 6 éves kisfiamnak, hogy olvasok, hányszor mellé olvasok valamit, és már ő szól, hogy bogeresz szemetüket, hogy apa, nem az van odaírva. Szóval ez teljesen életszerű, hogy főleg ennyi szövegnél, hogy az ember eltéveszt valamit. Neked volt előzetesen bármi infód az Égető Eszter regényről egyébként? Azon kívül, hogy tudtad, hogy ezt Németh László írta, beleolvastál, tudtad a történetét, volt bármi kötődésed hozzá?
3: Ugye nekem Németh László szóbeli érettségi tételem, a tételnek része valamilyen szinten az Égető Eszter is. Részleteket olvastunk belőle órán, illetve beszéltünk róla, de a tételnek nem az Égető Eszter a fő eleme, úgyhogy csak így megismertük igazából a művet, olyan nagyon sokat nem beszéltünk róla, megemlítettük egy néhány gondolatot, úgyhogy azzal a néhány gondolattal jöttünk, vagy hát jöttem ide olvasni az Égető Eszter bővebben.
5: Akkor itt kérem meg Káderné Zsoldos Editet, hogy egy kicsit a hallgatóinknak is segítsen elhelyezni a Németh László életműben Égető Eszter című regényét, és menjünk oda-vissza, hogy miért ezt a regényt választotta, mi a kötődése az intézményhez, az íróján kívül, és hát ahogy manapság szokták mondani a fiatalok, spoiler nélkül, azért a fő gondolatait, vagy a fő ívét, vagy a fő szállat gondolatot el tudja mondani a történetről, hogy aki ezt kézbe veszi, vagy inkább meghallgatja, amit a diákok felvettek, akkor milyen történettel találkozhat?
2: Alapvetően Égető Eszter történetével fog találkozni. Tényleg nem akarok spoilerezni. A regény az egy az egyben Hódmezővásárhely. És az, a választás pontosan ezért esett erre a regényre. Németh László életében egy nagyon nehéz időszakot töltött itt. Őt meghívták ide tanárnak, és ő itt egy védelmet talált, amire egész életében szeretettel és megnyugvással tekintett vissza. Ezt a regényt ennek az időszaknak köszönheti, és a benne szereplő emberek, azok az emberek és azok a helyszínek, amiket ő itt megélt, és már akkor, akik szerepeltek ebben a regényben, felismerhető volt, hogy kikötődik a gimnáziumhoz, bár megváltoztatták nyilván a neveket, kikötődik ahhoz a helyhez, ahol ő lakott, ahol ezeket a nyugalmas éveket eltölthette abban a nehéz időszakba, és ami ebben a regényben is megmutatkozik, ez egy új kifejezés volt Németh László kapcsán, illetve Vásárhely kapcsán, és a csomorkányizmus. Ahhoz el kell olvasni, hogy ez az ember ezt a kifejezést megértse, de fontos megérteni is szerintem. Ezért is mondtam azt, hogy nem biztos, hogy gyermekolvastmány ez, de nyilván a végzősök azért már közel állnak ahhoz, hogy ezt megértsék. Itt Vásárhelyen azért mi egy komoly, nem is tudom, Vásárhely tudattal létezünk. Ez abban is megmutatkozik, hogy aki a torony alatt született, az vásárhelyi. És ez a csomorkányizmus, meg ez az Égető Eszter regény, ez annyira szépen bemutatja ezt a közeget, amiben mi ezt megéljük, ezt a vásárhelyiségünket. Ő ezt átlátta és szerette, és például a lánya is ugye csak néhány évet töltöttek itt, hogy azért nekik kicsik voltak, még nem volt olyan erős tudatuk abban, hogy milyen közegben is vannak, de ennek ellenére egy 3 évvel ezelőttig folyamatosan a Németh László díjat jöttek és átadták itt is, meg a Németh László gimnáziumban is. Úgyhogy a család 1000 szállal kötődik ide, és ebben a regényben nagyon szépen lehet látni, hogy miért és hogyan élték meg az itt töltött éveket. És azok a rajzok is, ahogy a helyeket leírják, ahogy a környezetet bemutatják, ahogy egyáltalán az, hogy épp a napszaknak melyik részébe vagyunk, ez mind el kell olvasni azt, hogy megértsük, meg átéljük ezt, amiről ez a regény szól. Az Égető Eszter még talán annyit, hogy azok közül a regények közül például a Cseresnyéshez is nagyon kötődik Németh László. Az Égető Eszter a mondani valójával a leginkább a Betlehemhez kötődő, de viszont a Cseresnyés drámát is választhattuk volna, mert például arról itt a kollégium akkori diák otthon kapta a nevét, vagy választották azt elnevezésül. De ugye Németh László nevét vette fel a Városi Könyvtár, vagy a Németh László gimnázium. Úgyhogy igen, választhattunk volna mást is, de az Égető Eszter a szereplői által a leginkább ránk formált írás a Németh Lászlónak.
8: Mondjak egy titkot, de esküdj meg, hogy nem mondod el. Eszti nem esküdött, de Micike azért csak elmondta. Kalocsán azért kanyarogtam Szűz Máriához, hogy az egyikünk vakbélgyulladást kapjon. Vakbélgyulladást? Kacogott fel Esztike. Te kis bolondos, tette hozzá, mert még egyszer el kellett nevetnie magát a Micike imádságán.
2: Illetve az, hogy a tanári mi volt, tehát itt élte meg, és ennek köszönheti, hogy ő itt volt, és hogy itt nyugalomban volt, és hogy ilyen szeretettel kötődik Vásárhelyhez.
5: De akkor jól értem, amit mond, én nem olvastam az Égető Eszter, itt akkor töredelmesen bevallom. Szóval, hogy jól értem abból, amit mond, hogy akkor Németh László merített akár az intézményből is szereplőket, akiket lehet azonosítani, még ha a neve meg is van változtatva?
2: Igen. Épp ez a lényeg. Azért mondom, hogy ezt így elmondani annyira nem érdemes, ezt tényleg forgatni kell, meg így a vásárhelyek azért látják át ennyire, mert igen, itt a Betlemből is szereplők, aki otthont adott neki, ott is szereplők, vagy a lánygimnáziumban, ahol tanított, és ez így összeszövődik az egész, hogy ez egy az egybe Vásárhely. A szereplők, a helyszínek, a leírások, a környezetrajz minden által. Úgyhogy ezt nekünk írta Németh László, ezt a regényt. Ez Vásárhely.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Betlen Gábor Református Gimnázium igazgató helyettesével, Kádárné Zsoldos Edittel, illetve Miskó Péter István végzős diákkal. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és a legfontosabb erőforrása, hangsúlyozta Tanács Zoltán a Hungarian Startup University program záró rendezvényén. A tudományos és technológiai miniszter kiemelte, az új önálló minisztérium létrejötte azt jelzi, hogy a kabinet stratégiai területként tekint a technológiai fejlesztésekre. Mivel hazánk nem rendelkezik jelentős természeti erőforrásokkal, a fejlődést a tudásra és a kreativitásra kell alapozni az eddigi összeszerelő ipari modell helyett. Bódis László, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója elmondta, hogy a program indulása óta már több mint 20 ezer egyetemi hallgató vett részt a vállalkozói és innovációs képzésben. A legígéretesebb csapatokat egy most induló növekedési alap 10-20 millió forinttal, míg a korai fázisú cégeket egy új startup voucher program utalványokkal is támogatja. Új programot indít a MOL a hazai elektromobilitás és a töltőhálózat további bővítése érdekében. A MOL Partner programjába jelentkező vállalatok akár nettó 3,5 millió forintos marketing hozzájárulást is kaphatnak ahhoz, hogy új nagy teljesítményű elektromos autótöltőket építsenek. A lehetőség minden olyan hazai cég számára nyitott, amely megfelelő saját helyszínnel rendelkezik. A beruházás harmada a támogatással már az induláskor megtérülhet, és a társasági adóalap is csökkenthető. A telepített 10 évig üzemelő berendezések a vállalkozások tulajdonában maradnak, de a MOL hálózatának részei lesznek. Betelt a pohár címmel szervezett tüntetést a Tiszta Vízért és az Egészségért a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület a Debreceni Városháza előtt. A környezetvédelmi demonstráció célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az akkumulátoripari beruházásokkal összefüggő kockázatokra. Kozma Éva, az egyesület alapítója kiemelte, a gyárak nem csak elhasználhatják, de szennyezhetik is az ivóvizet, a felelősöket pedig számon kell kérni. A tüntetést a Szemkorp debreceni üzeménél történt súlyos környezetszennyezés után szervezték meg, ahol a monitoring kutakban a megengedett alumínium koncentráció több mint 13 ezer szeresét érték el, valamint nehéz fémeket is kimutattak a talajvízben. A kormányhivatal azonnali hatállyal felfüggesztette a gyár tevékenységét, Papp László polgármester pedig felszólította a vállalatot a város elhagyására. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor a debreceni polgármester azonnali távozását követelte, mivel álláspontja szerint Papp László személyes és politikai felelősséget visel a történtekért. A Kórógyi Magyar Iskola új tornacsarnoka azt bizonyítja, hogy a horvátországi magyarságnak van jövője, jelentette ki Tar Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a kelet-szlavóniai településen vett részt az átadó ünnepségen, amely beruházás a horvát kormány 2,5 millió eurós támogatásával valósult meg. Andrej Plenković horvát miniszterelnök beszédében kiemelte, hogy kormánya az elmúlt 10 évben erős politikai partnerséget épített ki a nemzeti kisebbségekkel. Jankovics Róbert, a HMDK elnöke hangsúlyozta, hogy a horvátországi magyarok egyszerre szolgálják nemzetüket és hű állampolgárai Horvátországnak, az anyanyelvi oktatás fejlesztése pedig a közösség megmaradásának az alappillére. A második legmelegebb június volt az idei, ráadásul extrém hőhullámmal kísérve, közölte a Hungaromet ZRT. Az elemzés szerint az országos középhőmérséklet 22,5 fok volt, ami közel 3 fokkal haladja meg az átlagot. Az Alföld középső tájain 1901 óta nem mértek ilyen forróságot. Az ideinél melegebb június csak 2019-ben volt hazánkban. A hőséget jól mutatja, hogy Széchenyben 42 fokkal megdőlt az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is. Június 29-én a napi középhőmérséklet országos átlaga meghaladta a 30 fokot, amire a múlt század eleje óta nem volt példa. A rendkívüli forróság mellett a csapadék tekintetében is egy rendkívül száraz, aszályos hónapon vagyunk túl. A lehullott csapadék országos átlaga alig ért el a 40 mm-t, ami 45%-kal maradt el a szokásostól. A középső országrészben volt a legnagyobb a szárazság, Itt többfelé még a 20 mm-t sem érte el a havi összeg.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban az igazgató helyettessel Kádárné Zsoldos Edittel, valamint Miskó Péter István végzős diákkal. Velük arról a hangos könyvről beszél.

0: akkor mit, ez mind a kettőknek akár fölteszem a kérdést, egyrészt az intézmény részről igazgatóhelyettes asszony jobban átlátja. Tehát jött ilyen visszajelzés önökhöz, hogy valaki hallgatja, jó ötlet volt, milyen visszajelzések vannak?
1: Nagyon pozitív a visszajelzés. Többen le is töltötték, dicsérték a diákokat. Például idősebb presbiterektől hallottam, hogy annyira szeretik hallgatni, mert igazából a hangoskönyv monotonitása azáltal válik semmissé, mert hogy van, aki gyerkőc 5 percet olvas, de a következő meg egy teljesen más ritmusban, más hangszínnel, más hangsúlya, és így olyan változatos, hogy nem válik monotonná a könyvnek az olvasása, hogyha mondjuk olyan leíróbb rész is van, hanem kifejezetten tetszik nekik. Az is tetszik, hogy részletekbe tölthető le. Meg hát maga a kezdeményezés is annyira hálás érte mindenki, mert aki ismeri Németh László Vásárhelyhez kötődő munkásságát, annak mindenkinek fontos ez a könyv, ez a kötet. Úgyhogy nekünk pozitív visszajelzések jöttek. Az öregdiák kapcsolódás nagyon élénk itt a Bethlenben. Onnan is jeleztek vissza többen, hogy ők köszönik, hogy ezt a diákjaink megvalósították, és hogy a végzősök egy ilyen búcsajándékot adtak a gimnáziumnak, hogy ez egy remek kezdeményezés és ötlet volt egy jó időpontban. Úgyhogy igen, jók a visszajelzések.
0: És akár féltékenyek is voltak, hogy ők nem hagyták itt a hangjukat egy hangos könyvben.
1: Ez egész biztos, hogy így van, igen. Sőt, itt az ötlet által azért olyat is hallottam, hogy ó, hát nekik ez hogy nem jutott eszükbe valami más kapcsán. És hát ugye ezt azért egyszer lehet megcsinálni, hogy ezt mi megvalósítottuk, aminek nagyon örülünk, hogy ebbe partnerek voltak a 12-esek.
2: Csomarkányi küldöncökről és eredeti emberekről volt szó. Akkor fájt is, hogy a nagyapját is előhozta. Az ő bogarával kedveskedik a vendégének. Az én nagyapám meg főurakat akart Csomorkányra telepíteni. Ő nem emlékezett erre a részre, tehát nem olvasta föl neki. Most itt volt, megtalálta. Meg volt hökkenve, hogy ennyi az egész. Ennyi miatt lesz egy emberből anekdota.
0: Erre még mindjárt visszatérünk, hogy ezt egyszer lehet-e megcsinálni, de még akkor kérdezem Miskó Péter Istvánt, hogy neked jött valami visszajelzés hangos könyvre?
3: Nekem olyan visszajelzések jöttek, hogy nagyon jó ötletnek tartották ezt az egész projektet, és hogy ez egy szintén egy nagyon jó dolog, hogy megvalósult, és igazából ugyanaz, amit igazgatóhelyettes asszony is elmondott, hogy a hangos könyvnek az a monotonitás jellege megszűnik azzal, hogy bizonyos időközönként változik az, hogy ki olvas.
0: És te visszahallgattad egyébként magad? Kikerested a sok órában, hogy hol van a te hangod, és hogy az milyen lett?
3: Hát még nem volt hozzá időm, vagy türelmem, vagy nem tudom, hogy micsodám. Meg hát az elég nehéz lenne, mivel én valahol a közepén vagyok, és azt se tudom nagyon, hogy hol. De belehallgattam részleteket, és néhány barátomat már megtaláltam.
0: Vissza arra a mondatára Káderné Zsoldos Editnek, hogy ezt egyszer lehet megcsinálni, hogy nem lesz ebből hagyomány, hogy minden végzős osztály olvas valamit együtt. Úgy gondolod, hogy ezt egyszer, tehát valami más kell majd kitalálni?
1: Én azt gondolom, hogy ez az apropó ezzel a dátummal, hogy 125, meg Németh László, meg végzősök, meg Égető Eszter, én szerintem ez annyira együtt álltak a csillagok, hogy ennek így kellett megvalósulnia. Nem tudom, hogy kapunk-e még ilyen apropóra lehetőséget. Nem mondom, hogy nem lesz, de szerintem ilyen volumenű és ilyen jól sikerült munkára, így most én ezt látom, hogy egyszer volt lehetőségünk. Hát lehet, hogy lesz még ilyen szerencsénk, hogy pont a ballagás előtt valami olyan évszám, meg olyan hozzánk kötődő személy, de én ezt egy nagy dolognak tartom. Jókor, jó helyen, jó dolog történt. Én így látom, úgyhogy nem látom azt, hogy nem csinálunk bele hagyományt, nem gondolom, mert akkor lehet, hogy ez is úgy a lényegét vesztené. Mert a diákok most ezt így itt megcsinálták, szerintem pont azért kapcsolódtak hozzá, mert ilyen még nem volt, és látták, hogy ennek van értelme, meg ők is nyomot hagytak.
2: Mostanában divatba jött a falukutatás, ebben azt írta meg, milyen falukutató volt ő 35 évvel ezelőtt, amikor mint néprajzi gyűjtő az egyik irodalmi társaság megbízásáról járt a Szatmár megyét.
0: 40 óra volt a nyers felvétel, és 25-6 óra a végleges teljes felolvasott regény. Tehát ebből jól látszik, hogy azért nagyon sokat ki kellett vágni. Ennek nyilván voltak olyan részei, hogy az ember helyet cserélt a másikkal, leült. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ennyit elrontottak a hallgatóknak, magyarázom, de hogy ez egy nagyon nagy munka, mondom ezt úgy, hogy én napi szinten vágok hanganyagokat, interjúkat. Szóval minden tiszteletem és elismerésem annak, aki ezt csinálta. Önökhöz jött ebből a munkából valami visszajelzés, hogy ez hogyan zajlott a vágók részéről, ők ezt mennyi idő alatt csinálták, meg panaszkodtak-e, hogy ez nehéz volt, vagy nekik ez egy kis újból megcsinálták, szóval van-e erről valami történet, és akkor erről Kádárné Zsoldos Edit mesél nekünk.
1: Dudás Róbert, a rendszergazdánk segített ebbe a felvételbe is, illetve a hanganyag vágását is ő intézte. Ő korábban dolgozott rádióba, úgyhogy gyakorlatilag a feladat nem volt tőle idegen, de azért ilyen feladata nincs itt a gimnáziumban, vagy ilyen dolga alapvetően nincs, úgyhogy

0: Ő a tavaszi szünetben is dolgozott ezzel a hanganyaggal, és már amikor a felvétel zajlott, akkor elkezdte vágni. Mert ugye amennyi volt maga a hanganyag, neki ezt többször végig kellett hallgatnia, hogy lássa, hogy belehibáztak, hol vágják. Volt, aki többször neki fogott egy adott résznek, úgyhogy lehet, hogy 5 perc lenne az olvasott anyaga, de mondjuk lett belőle 20, mert addigra sikerült olyan minőségbe felolvasnia. És akkor az annyiszor neki vágott, neki fogott vágni. Jelezte, hogy sok, meg nehéz, de ő is lelkesedéssel végezte a munkát, úgyhogy elkészült pontosan időre, ahogy kértük. És ő választotta ki a formátumot is, és döntött úgy, hogy ezt érdemes 6 részletbe megosztani, mert így a fáj mennyiség mindenki számára sokkal könnyebben kezelhető.
1: Így látva az egészet, hogy végigcsináltak, belekezdenének újra, te jelentkeznél olvasni, hogy tudva, hogy mondjuk 3 interjút is kell adnod utána, amit lehet, hogy az elején nem tudtál, meg a koordinálási feladatokat, ha belevágnának újra. De akkor kezdjük Miskó Péter Istvánnal. Belevágnál?
2: Én szerintem belevágnék újra, igen. Tehát nem voltak teljesíthetetlenek az elvárások, úgy, hogy ez több mint 80 fele volt osztva a munka. Úgy gondolom, hogy nem volt teljesíthetetlen így. Legalábbis a rám meg a diákokra első rész. Szóval igen.
1: És az intézményi részről önnek mennyire volt teljesíthetetlen, belevágna-e újra így, hogy tudja, hogy mennyi munka volt?
0: Természetesen, sőt, hát gondolkodunk a következő projekten, hogy mikor, mihez kapcsolódóan. Nálunk folyamatosan megy ez a szerveződés, és például az, hogy Péter ül itt, az is annak köszönhető, hogy ő is annyira benne van itt a közösségi életben, és nyitottak a diákjaink, nyitott a közösség is az ilyen feladatokra, úgyhogy nálunk közös evezéstől elkezdve rengeteg ilyen programunk van, úgyhogy igen, bele fogunk fogni, hogy mi lesz a következő, még nem tudom, de belevágnánk ebbe is újra, és hát várjuk az új lehetőségeket.
1: Az érettségi előtt állsz, szóbeli érettségi. Beszéltünk itt arról, hogy Németh László tétel. Ha kihúznád Németh Lászlót, akkor mi lenne az első gondolatod? És mondjuk akkor elmesélnéd ott a bizottság előtt, hogy hát persze az égető esztet pár hete itt olvastuk fel együtt.
2: Hát én, hogyha kihúznám Németh Lászlót, annak nagyon örülnék, mert nekem az a kedvenc tételem a húzból, és azt is tudom jelenleg a legjobban. Szóval én nagyon hálás lennék érte. Igen, természetesen fölhoznám a bizottság előtt, hogy részt vettem az égető Eszter munkájában, de a tételről meg a feladatról beszélnék, hiszen azt kell csinálni érettségén.
3: Leragadó pillái mögött a fiúra próbált emlékezni. A fülében kavargó hangokon túl hegedű szót hallott, és egyszer csak nem hallott semmit sem. Háborús tavasz. Eszter talán sosem örült úgy a tavasznak, mint ebben az évben.
1: És akkor a beszélgetés legvégére még egy érdekesség, itt ül még a körünkben Dombovári Nándor, 10-es betlenes diák, aki mielőtt elmondja, hogy milyen kezdeményezéssel vannak Németh Lászlóhoz kapcsolódóan, én hagyj kössem át a két témát azzal, hogy te mennyire sajnálod azt, hogy ebben a hangos könyvben nem vehettél részt, mert hogy nem vagy érettségiző diák ebben a pillanatban, tehát te is szívesen olvastál volna az égető Eszterből néhány oldalt?
4: Én szívesen olvastam volna, persze. Csak ugye ez a kezdeményezés, ez engem nem érintett.
1: Viszont van egy kezdeményezés, ami érint téged. Szóval mire készültök a diáktársaiddal?
4: Én szeretnék alapítani egy önképzőkört. Úgy gondoltam, hogy ezt az önképzőkört, ezt Németh Lászlóról kéne elnevezni, hiszen iskolánkhoz kötődik, és az a fajta nevelési módszer, amit ő kidolgozott, akár itt a Betlenben is, annak emléket kell állítani. Volt már itt korábban önképzőkör az iskolában, Aula néven volt a Petőfi önképzőkör, és ennek a sorába szeretnénk beállni ezzel az új Németh László önképzőkörrel.
1: Mit csinál egy önképzőkör?
4: A mi esetünkben két fő tevékenységet csinálnánk. Egyrészt tartanánk előadásokat saját magunknak, illetve azoknak, akik érdeklődnek, illetve a tagok vállalnák, hogy nagyobb figyelmet fordítanak saját maguk művelésére. Tehát egy közművelődés és egy önművelődés zajlana az önképzőkörnek az égisze alatt.
1: És milyen előadásokra gondoljunk, amit megszerveznétek? Ki beszélne, miről beszélne?
4: Igazából mindenki tarthatna előadást, aki szeretne, és látjuk rajta, hogy valóban komolyan venné a tevékenységet. Én elsősorban kulturális témákra gondoltam, már vannak érdeklődők is, akik elmondták, hogy szeretnének előadásokat tartani, irodalmi témában, történelmi témában. Egyébként támogatnánk azt is, hogy jöjjenek reáltudományok is, és tartsanak ők is előadásokat. Szóval mindenféle témában lehet tartani, kultúra, filozófia, történelem, természettudományok, ilyenek.
1: És szerinted miért fontos az önképzés, a ti életkorotokban, életszakaszotokban olyan sokszor, most élesen fog fogalmazni, de lesajnálóan beszélnek a ti generációtokról, a nálatok idősebbek, hogy mondjuk az internet és a TikTok kivételével nem sok minden érdekli ezt a generációt, és tessék, önképzőkört szerveznek a Betlemben, azért ez nagyon más, mint a TikTok pörgetés, szóval belülről neked ez miért fontos?
4: Nekem azért fontos, mert azt látom, nem biztos, hogy így van, de hogy az utóbbi időkben a diploma az elkezdett elértéktelenedni, és nagyon sokszor van az, hogy az ember lediplomázik, viszont ugye a definíciója az értelmiségnek az, hogy diplomás ember. Viszont én azt látom, hogy sokszor a diplomások nem feltétlenül rendelkeznek értelmiségi attribútumokkal. Mi ezen szeretnénk változtatni. Tehát itt ugye a gimnáziumban a többség az egyetemre fog menni, le fog diplomázni. De ettől még nem feltétlenül lesz értelmiségi. Nem feltétlenül fog értelmiségi szemléletet felvenni, nem feltétlenül fog értelmiségi érdeklődést kialakítani. Nekem az a célom ezzel az önképzőkörrel, hogy itt Vásárhelyen alakuljon egy ilyen kis közeg, ami aztán felnőttként értelmiségivé tud válni, mert még nem vagyunk azok, hogy valóban értelmiségiek legyünk, ne csak diplomások.
1: Szerinted milyen egy értelmiségi érdeklődés? És nyitottsága a világra napjainkban?
4: Szerintem egy értelmiséginél nagyon fontos a tájékozódás, az, hogy az aktuális eseményeket kövesse. Nagyon fontos egy antik műveltségnek a megléte. Ez például mai korunkból már úgy látom, hogy kezd kiesni. Tehát, hogy régen például egy értelmiség az két dolgot ismert nagyon jól, a Bibliát és az antik irodalmat. Én úgy érzékelem, hogy manapság se a Bibliát nem ismerjük, se az antik irodalmat nem ismerjük. Ezen szerintem változtatni kell. Fontos az, hogy mindenféle tudományt ismerjünk bizonyos mértékig. Gondolok itt a természettudományokra is, illetve arra is gondolok, hogy egyfajta szervező tevékenységet kifejtsünk. Publikáljunk, alkossunk önképzőkört például, illetve hogyha az ember magát értelmiségének tartja, vagy értelmesen gondolkodó embernek, akkor ezt a mindennapi életben is kivitelezze. Tehát mindennapi cselekedeteit is határozza meg az, hogy ő magát értelmesen gondolkodó embernek tartja.
1: De milyen pályára készülsz?
4: Én ügyvéd, jogász, ügyész. Pontosabban ügyész, inkább az ügyész vonal érdekel.
1: Biztos vagyok benne, hogy fogunk még rólad hallani majd pár év múlva. És egy utolsó kérdés, miért Németh Lászlóról nevezitek el az önképzőkört?
4: Nekem két gondolatom volt, az egyik az, hogy a korábbi önképzőkörökre ennek legyen valami folytatása, akár az Aula nevet újból felvenni, akár a Petőfi önképzőkört felvenni, de szerettünk volna egy újat alapítani, illetve Németh Lászlóról szerintem keveset hallunk. Mert ő amellett, hogy író volt, és ugye nagy szabású műveket írt, mint például az Égető Eszter, amellett ő kidolgozott egy pedagógiai módszert is, egymaga, és ezt a Betlemben is megpróbálta megalkotni. Tehát ő felosztotta a tudományokat, stb. Igazából egy alaptantervet hozott létre egy személyben. Ezt szerintem nem szabad elfelejteni.
1: Én le vagyok forrázva, hogy tizedikesként pedagógiai módszerekről beszélgetek veled, mármint te mondod, mert nekem semmilyen tudásom nincs Németh László pedagógiai módszeréről, nem jártam az önképzőkörötökbe. Szóval ez miért érdekel téged az ő pedagógiai módszere?
4: Én sem nagyon ismerem az ő módszerét. Még, igen. Viszont azt tudom, hogy ő felosztotta a tudományokat, és többfajta módon, és én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ugye az értelmiségi fokozatot elérjük, ahhoz az ő módszerét érdemes lenne követni. Ahogyan ő kategorizálta az ismereteket, és igyekezett nem kihagyni semmit, az szerintem fontos lenne, ahogy széles látókörünk legyen.
1: Soroltad az értelmiségi lét alapelemeit és tájékozódási pontjait, akkor említetted a Bibliában való jártasságot. Az önképzőkörnek ez most célja lesz? Tehát mondjuk akár teológiai jellegű előadások is előkerülhetnek, vagy biblia ismereti jellegű előadások?
4: Én támogatnám természetesen, hogy legyenek ilyenfajta gondolatok is. Én egyelőre két emberről tudok rajtam kívül, akik szeretnének előadni. Róluk nem tudom, hogy terveznek-e teológiai témában megszólalni. Ezek azért bonyolultabb témák, tehát lehet, hogy például történelmi témákkal lenne érdemesebb kezdenünk, és mondjuk a teológiát azt nem annyira kapargatni, de persze nyitottak vagyunk rá.
1: Az is lehet, hogy valaki nem önképző jelleggel, de szívesen eljön közétek valamilyen témában beszélni.
4: Simon Ferenc tanár úr vállalta, hogy a szellemi védnöke lesz ennek a tevékenységnek, és Grezsa tanár úr, iskolánknak a gondnoka, az iskolaügyi gondnoka, ő pszichiáter, és ő már mondta nekünk, hogy ő szívesen jönne hozzánk, és tartana ilyen lelki beszélgetéseket havi alkalommal. És szeretnénk ezt az önképzőkörbe belevenni.
1: Jó érzés neked, hogy így a felnőttek részéről is van támogatás, fogékonyság, nyitottsága az önképzőkör mellett?
4: Abszolút. Tehát igazából onnan tudom, hogy van létjogosultsága annak, amit mi szeretnénk.
1: Káderné Zsoldos Edit igazgatóhelyettest kérdezem, hogy arról beszélgettünk már itt percekkel ezelőtt, hogy milyenek a diákjaik, hogy milyen saját ötletekkel állnak elő, lelkesek. Hát most ennek is láttuk Dombóvári Nándoron keresztül a példáját az önképzőkörrel. Hogy áll az intézmény mondjuk kifejezetten ez az önképzőkörhöz?
0: Én nagyon nyitottan állok hozzá, és üdvözöljük. Az, hogy így a diákjaink nem csak a minimumra törekszenek, hanem tényleg itt bontogatják a szárnyaikat, illetve ilyen lehetőségekre is nyitottak, sőt, ők kezdeményezik, szerintem ez több, mint örömteli. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen betenes diákjaink vannak. Mind a két diák, aki itt most szerepelt, a közösségünknek nagyon aktív tagja. Ilyen, olyan, amolyan, mindenféle értelemben, a zenétől elkezdve, a versenyeken át, a szereplésekig, az ilyen kezdeményezésekig, de a diák önkormányzattól elkezdve a bármire nyitottak és érdeklődőek, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ilyen kezdeményezések is itt megvalósulhatnak, és létrejönnek általuk. Támogatjuk mindenbe őket.
1: Kedves hallgatóink, a műsorban ismertetett hangos könyv az intézmény honlapjáról, a bgrg.hu honlapról tölthető le. Az elmúlt percekben Kádárné Zsoldos Editet, a Betlen igazgatóhelyettesét, Miskó Péter István végzős diákot, illetve Dombóvári Nándor 10. évfolyamos diákot hallhatták.
5: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
5: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától.

0: tâche macabre.
1: Óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapják a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Jövőre azonban már rászorultsági elven kapnak majd segítséget a családok, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és önbecsülését, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem diplomaosztóján kiemelte, ez nem egy profitorientált munka, hanem hivatás és szolgálat. A tárcavezető ígéretet tett arra, hogy törvényi szinten fogják kijavítani az elmúlt években elkövetett hibákat, a szükséges módosításokat pedig még az idén benyújtják az országgyűlésnek. Deli Gergely rektor beszédében rámutatott, hogy a 21. század kiszámíthatatlan hibrid kihívásaira szoros együttműködéssel kell reagálni. A pénteki ünnepségen végül több mint 200 hallgató vette át oklevelét a Ludovika arénában. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, figyelmeztet Kolompár Orbán. A Magyarországi Cigányok Fórumának elnöke közölte. A hazai hagyományőrző és kulturális táborok azért vannak kritikus helyzetben, mert a szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert összegeket. Mivel a nyertes civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok nem rendelkeznek milliós tőketartalékkal, a nyári szezon közepén tömegesen kénytelenek lemondani a szállásokat, az étkeztetést és az utazásokat. Kolompár Orbán hangsúlyozta, hogy az új kormányzati struktúraváltás és a bürokrácia nem lehet mentség a csúszásra. Az MCF ezért felszólítja a kormányt, hogy a legkiszolgáltatottabbak védelmében rendeljen el soron kívüli kifizetést. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek a kormánytól. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, a kánikula program keretében 200 darab csomagot osztanak ki. A 120 000 forint értékű egységek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak a rászoruló szervezeteknek. A tárcavezető kiemelte, az eszközökkel biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a forróságban. Az elmúlt napok rendkívüli melege is megmutatta, hogy jelenleg a hatékony hűsítés a legfontosabb feladat az állatvédelemben. A vizsgált szamócák csaknem 10%-a nem felelt meg az előírásoknak, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 6 héten át tartó országos akció során az ellenőrök 482 forgalmazóhelyen vizsgálódtak. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés és a gyümölcsök eredet igazolásának teljes hiánya volt. A legsúlyosabb esetekben csaknem 3 tonnányi szamócát kellett kivonni a forgalomból és megsemmisíteni. Több kereskedő a magyar termékek iránti bizalmat kihasználva romániai szamócát árult hazai áruként. A laboratóriumi ellenőrzések során 4 mintában mutattak ki határérték feletti vagy nem engedélyezett vegyszert. A szabálytalanságok miatt eddig összesen 3,5 millió forint értékben szabtak ki bírságokat a hatóságok. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth díjas és Jászai Mari díjas színművész rendező. A kiváló és érdemes művész csütörtökön családja körében békében távozott, tudatta felesége a nyilvánossággal. A Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után számos neves fővárosi és vidéki társulat tagja volt. Karakteres, mély tónusú hangjának és fegyelmezett játékának köszönhetően több mint 150 színpadi szerepet formált meg, a legnagyobb drámáktól a komédiákig, emellett több mint 120 filmben és tévéjátékban is szerepelt. Gyakran foglalkoztatott szinkronszínész volt, a hazai nézők leginkább Jean Reno és Walter Matthau magyar hangjaként ismerhették, de rendezőként, verses kötetek szerzőjeként, valamint a Magyar Rádió kabaréiban is felejthetetlent alkotott.
1: az időjárásról.
2: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a nyári bőrhidratálás fontosságáról és módjairól beszélgettünk.
2: A bőrápolás az úgy alakul, hogy egyszerűen nem kívánja a bőr a krémeket. És ilyenkor váltunk át ilyen nagyon könnyed hidratálásra, mert hogy az viszont kell a bőrnek.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt, kedvenc kerti növényünk a rúzsa gondozásáról és ápolásáról kérdeztem.
3: Inkább ez mediterrániumból jöttek a rózsák, tehát a magyar történelemben is a 150 éves Tibet megszállásnak az egyik emléke a rózsadomb, ahol Gülbaba az egész területet rózsákkal ültette be, és ez volt az ő rózsás kertje. Gülbaba volt Budának az akkori pasája, és ő nagyon szerette a rózsákat, ezért is ültette be a rózsadombot rózsákkal.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan séffel folytatjuk gasztronómiai utazásunkat, és a norvég konyha jellegzetességeiről beszélgettünk.
4: Hát ugye igyekeznek azokra az alapanyagokra is, a növények vagy zöldségek, gyümölcsök terén is alapozni, ami náluk jó minőségben meg tud teremni, és a helyi kis termelőkre hagyatkoznak, akik igyekeznek a lehetőségekhez és az adott éghajlathoz mérten a legjobb minőséget kínálni ezekből.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád. Az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kisonti Csilla állandó kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó napot kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak.
1: A nyári bőrápolásnak nagyon fontos része a hidratálás, és nem csak a bőrápolásnak, hanem az egész napi létünknek, hiszen a kánikulában kívül belül szükségünk van arra, hogy hidratáljunk, rengeteget iszunk, mert hogy rengeteget párologtatunk, és a bőrünkön is látszik, hogy nehezen viseli ezt a meleget. Szóval, hogy oldjuk meg ezt a náli kánikulában azt a külső-belső hidratálást?
2: Igen, erre mind a kettőre szükség van, belülről is, meg kívülről is. Sőt, ilyenkor a bőrápolás annyira átalakul, meg az ivásunk is, mert biztos, hogy még aki kevesebbet iszik ilyenkor nyáron, az ember is többet hajlandó inni, meg hát igényli is a szervezete. A bőrápolás az úgy alakul, hogy egyszerűen nem kívánja a bőr a krémeket. És ilyenkor váltunk át ilyen nagyon könnyed hidratálásra, mert hogy az viszont kell a bőrnek, és különösen este, amikor letisztítjuk a bőrünket, ugye a tisztítás, ugye most, hogy így mondtam, ugye az az egyik nagyon-nagyon fontos dolog, mert egész nap ugye izzadunk a városokban, a szállópor, minden rátapad a bőrünkre. Nem tud úgy lélegezni, tehát az esti bőr tisztítás után jó, alaposan, ilyen könnyed, vizes, hialuronos szérumokkal érdemes a bőrt be táplálni, behidratálni. Nem csak a hialuronsav, ugye többféle hidratáló faktor van a bőrökben, ezek általában ilyen cukorszármazékok, cukorkomplexek, úgyhogy ilyen glükóz-glükozid ilyen formákban megtalálható a krémeknek a listáján, tehát nem kell tőle megijedni, mert ezek általában ilyen hidratáló összetevők a krémekben. És hogy nem is annyira a krémekre van szükség, hanem valóban ilyen könnyed termetek, arcvizek és szérumok formájában, vizes szérumok, mert valahogy a bőr a zsiradékokat, a krémeket ilyenkor nehezebben viseli, mert az is egyszerűen jobban zárja a bőrt, bár télen ugye kell a táplálás. Nyáron is kellenek a hatóanyagok, de a könnyed állagú, tehát magának a hatóanyag bevitelnek a formája, az legyen egy nagyon könnyed, légies forma. A másik pedig a sok folyadék fogyasztása. Ugye most nagyon sokat hallani a rádióban is folyamatosan mondják, hogy vizet is osztanak, mindenki figyeljen nem csak magára, egymásra is, és pótoljuk a folyadékot, és ez nagyon igaz, mert egyszerűen hát rosszul lehet lenni abban, hogyha kevésbé hidratáljuk a testünket belülről. Kérdés szokott lenni gyakran, hogyha nagyon sokat iszik valaki, akkor eléggé tudja-e hidratálni a bőrét. Kell hozzá, de nem lehet csak belső hidratálást folytatni. Tehát olyan szempontból kell az egész szervezetnek a folyadék, hogy a keringés optimális legyen, működjön. Ugye a keringés által szállítódnak el a hatóanyagok a sejtekhez, és ugyanígy a bőrünkhöz is. Tehát, hogy kell a belső folyadékpótlás, de a külső hidratálás nem tudja pótolni. Tehát valahol a kettő együtt adja a legjobb bőrápoló hatást. Érdemes még figyelni így a hidratáló hatóanyagok mellett az antioxidánsokra, ugye A, E, C-vitamin, Q10, ezek mind ápolják, illetve védik a bőrt az UV-sugárzás ellen. Nem nyújtanak fényvédelmet, de a szabad gyököket tudják semlegesíteni, amit maga az erőteljes UV-sugárzás okoz a bőr felszínén.
1: Ugye nagyon sokan használnak ilyenkor ilyen hidratáló tusfürdőt például. Ezeknek a használata javít-e valamit a bőrállapotán?
2: Persze, tehát maga az izzadság, az ugye hoz magával különböző anyagokat a bőr felszínére, amiket le kell mosni. De nagyon sokszor, tehát nyáron többször zuhanyozunk napközben is, hogyha valaki megteheti. Nem csak reggel, vagy csak este, kinek mi a szokása, hanem akár napközben is több zuhanyozás, mert hogy hűti a testet. Tehát mindig átmosni, áttisztítani, hogyha többszöri zuhanyozás van napközben, közben nem fontos. Nyilván egy estinél az egy kardinális, az egy fontos lépés, de napközben sokszor csak az, hogy átengedjük magunkon a langyos vagy a hűvös vizet, hűtés szempontjából, az tökéletesen megfelelő. Tehát a minden alkalommal való tusfürdős tisztítás, az sértheti vagy megboríthatja a bőr felszínnek a pH-ját, az egyensúlyát, és akkor ott már bomlik a védelmi vonal. Tehát a túlzott tisztításnak is vannak hátrányai.
1: Hidratáló testápolókat is lehet kapni ilyenkor. Azok általában könnyedebb állagúak, tehát nem ilyen nehéz zsíros, hanem tényleg ilyen vizes és nagyon gyorsan beszívódik, de még ez se nagyon kívánja az ember ilyen melegben egy zuhanyzás után. Tudom, mondtad a testpermeteket, azok betöltik ezt a funkciót teljesen, vagy mégiscsak használjunk egy icipicit ebből a testápolóból, tényleg annyit, amennyi csak minimálisan jól esik.
2: Itt ugye lotionöknek hívjuk ezeket a nagyon folyékony állagú testápolókat, ilyen tejformájúak szinte, és nagyon könnyen beszívja a bőr. Akinek szárazabb a bőre, el fogja viselni ezeket a hígabb állapotú hidratáló testápolókat, akinek pedig nincs rá szüksége, ő nem fogja fölöslegesen kenegetni magát, de maguk a sprék, igen, a hidratáló sprék, azok egészre is fújhatók lehetnek, kicsit illatosítottak, vagy teljesen natúra, arcra, hajra, ugye hajunkról nem is beszéltünk, ott lett egy fodrász, tudna több mindent mondani, de hogy a hajat különösen, hogyha festett a haj, ugye azt is védeni kell, mert fakul, égeti, kiszívja, szárítja az erős napsugárzás, ugye többek között a kalapot ezért is érdemes viselni, hogy még a hajunkat is védjük vele. Szóval ezekre mind szükség van, és akkor még ott van a fényvédő kérdése, ugye ezt nem is említettük.
1: Igen,
2: mert...
1: az a következő, hogy igen. Még fényvédőt nem is használtunk.
2: Igen, tehát a fényvédőknek a többsége is azért krém állagú, és hát testesebbek. Bár most már azért nagyon igyekeznek a gyártók, a kozmetikai cégek könnyedebb állagú fényvédőket gyártani, de ugye itt is vannak sprék. Van, amelyik egy picit olajos spré, van, amelyik ilyen lotionös, teljes spré, és akkor az egy picit könnyebb az állaga is, és könnyebb kezelni is ezeket a fényvédő spréket testszerte. Tartsa meg a jól beváltat, érdemes használni. Nyilván egy könnyed hidratálás mellé egy fényvédőkrém azért elfér az arcon. Most már azért az a köztudatba bekerült, hogy az arcra használjunk fényvédőt. Na de ugye nem elég az arcra, tehát nyáron mindenünk is kilóg a ruhából, igen. Tehát így a dekoltázs, a nyak, elől is, hátul is a tarkunk, az egész karunk, készfejünk, vagy ha válpántos, akkor a vállunk, vagy a lábunk, ugye, hogyha rövidebb a szoknya, ruha. Igen, tehát minden kilógó testrészt kenni kell. Éje igen a bőrkárosodásnak az UV-sugárzástól.
1: Mindent, igen, igen, nagyon-nagyon vigyázni kell ezzel a nagyon igen. Erős napfénnyel.
2: Egy bőrgyógyász hölgy mondta nekem, hogy beszélgettünk, hogy még igazából a fület is kenni kellene, tehát, mert hogy ott is előfordulhatnak. Igen. Mindenhol, az új közöket, a fület, tehát mindenhol, ahol érheti napfény, ott érdemes védekezni ellene, és ezért is ajánlom megint csak a kalapot, mert legalább a fejkörnyék, arcot azért azt nagyon sokat hozzá tud adni.
1: Egyetlen egy dolgot csak a fényvédőkről, bár nem nyaralunk még, majd ezt a következő adásba fogunk, de hogy faktorszámban attól függetlenül, hogy csak a városba közlekedünk, válaszunk itt is minél magasabb faktorszámot, vagy mondjuk egy 50-essel azért el lehet lenni.
2: Egy 30-assal is el lehet lenni. Tehát nem kell ilyen extrém dolgokra gondolni, az már inkább a nyaraláshoz lesz szükséges, hogyha ennél erősebb.
1: Köszönöm szépen a kánikulai hidratálásról és a napvédelemről, hogy megosztott velünk ezeket az információkat. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, kitartást ebben a melegben, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen én is, szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Báber László kertészmérnököt, szép jó napot kívánok!
2: Köszöntöm a rádió hallgatók.
1: A mai délelőtt témája a nagyon nagy kedvencünk, a rózsa lesz. Melyek azok a rózsafajok, amelyek jó szívvel ajánl kertbe?
2: Tényleg nagyon-nagyon sok rózsafajta van. Körülbelül 100 és 200 közé esik a rózsafajták száma. Igazán még mindig nem tudjuk biztosra, mert mondhatjuk úgy is, hogy még a mai napig is fedeznek fel újabb és újabb rózsafajtákat. Nem olyan rég, körülbelül 10 évvel ezelőtt Magyarországon is felfedeztek egy újabb vadrózsafajtát, aminek ez lett a neve, egy Rosa Facarikum. Ez egy dr. Fasár Gézáról elnevezett vadrózsafajta lett, aki botanikában jártasabb, ő ismeri Fasár tanár úrnak a munkásságát, aki egész életében a rózsák kutatásával foglalkozott, és ezért róla lett ez így elnevezve. Csak mint egy kis színest említettem meg ezt most. Hát a legelső szempont az, hogy futórózsa vagy bokorrózsa. Mert nagyon nem mindegy, hogy melyik. Tehát a futó rózsa az én 2-4-5-6 méter magasságban is föl tud futni. Általában ezből lugast szoktak csinálni, pergolára szokták fölfuttatni. A bokor rózsákat meg annét tudjuk megismerni, hogy ezek általában, amik itt parkokban vannak, tehát ezek a parkrózsák, vagy poliant rózsák, amik kertben is vannak, tehát ilyen többvirágú rózsák, teorózsák, tehát ezek hibridek, vannak ilyen 100 levelű rózsa társai, és ezeknek vannak különböző fajtái, illatosak, nem illatosak, szimplák, teltvirágúak.
1: Mit kell tudnunk alapvetően a rózsáról? Tehát, hogy milyen talajt szeret, milyen éghajlatot szeret, kell-e locsolnunk?
2: A rózsa az enyhén kötött vagy kötöttet talajt szereti, és az enyhén messzes talajt szereti. Gyakorlatilag tőlünk éjszakabbra nem nagyon fordulnak elő ezek a természet rózsafajták. Inkább ez mediterrániumból jöttek a rózsák, tehát a magyar történelemben is a 150 éves Tibet megszállásnak az egyik emléke a rózsadom, ahol Gülbaba az egész területet rózsákkal ültette be, és ez volt az ő rózsás kertje. Ő volt Budának az akkori pasája, és ő nagyon szerette a rózsákat, ezért is ültette be a rózsadombot rózsákkal. Valójában Magyarországon vannak őshonos rózsafajták, ezek a különböző vadrózsák, amik itt vannak, de hát ezek mellett az emberek elmennek nagyon sokan, mert nem is gondolják, hogy az is rózsa lenne, de népnyelv úgy is ismeri a rózsát, hogy csipkebokor, ami gyakorlatilag a vadrózsának a termése, magyarán a hecsegli, vagy csipkebogyó, és ebből lekvárt is szoktunk készíteni. Tehát az, hogy hogyan válaszunk rózsát, az megint mindenki ízlése szerint tanácsos választás. Vannak, akik sok virágú polianta rózsákat szeretik, tehát azt szeretik, hogy egy számon akár 3-4-5 virág is képződik. Van, aki azt szereti, hogy egy nagy virág legyen a rózsának. A kertben terjesztett rózsák esetében például metszéssel gyakorlatilag folyamatosan tudjuk a rózsánál a virágzást biztosítani. Olyan szinten, hogy amikor elvirágzott a rózsa, akkor a rózsát a megfelelő helyen le kell vágni. Tehát érdemes ezt megnézni a rózsatöveket, hogy a kertben tartott rózsák esetében úgynevezett összetett levelük van, alulról fölfelé nézve 7 levélkéből állnak a rózsalevele, aztán jön az 5 levélkés szint, és jön a legvégén a virágnál a 3 levélkés szint. Ha a rózsa elvirágzott, akkor az fölülről nézve, tehát a 3 levélkés szint alatti első 5 levélkénél kell elvágni a rózsát, mert onnét tud akkor újra hajtani, és újabb virágot kihoz. Magyarán hosszú szárral kell levágni a rózsát, úgyhogy a 3 levélkés rész alatt még az első 5 levélkés részt is hozzávágjuk. Uh-huh. És onnét képes újra megújulni a rózsa. Igazándiból a magyarországi nemesítésű rózsákat célszerű választani, tehát a magyar nemesítésű rózsákat, méghozzá egyetlen egy praktikussági szempontból. Itteni klímára vannak kinemesítve, bár a holland rózsák is nagyon szépek, meg a spanyol rózsák is nagyon szépek, de az ottani klímához vannak adaptálva, tehát egy holland rózsa inkább a párásabb, hűvösebb klímát szereti, a spanyol rózsa az inkább a melegebbet, a forróbbat. Bár most az a mostani időjárás elnézve, nem panaszkodhatunk mi sem melegre, de ez nem lehet egy igazán nagy szempont. És hát vannak nagyon híres magyar nemesítők, akik különböző rózsafajtákat nemesítettek. Budapesten van például a Kamponától nem messze egy rózsanemesítő központ, és ott meg is lehet nézni a különböző magyar rózsafajtákat. Tehát ott is több százféle rózsa van kiültetve a kertbe tavasztól őszig. A rózsákat érdemes locsolni, most, hogy elég meleg van, és helyenként még vízkorlátozásokat is vezetnek be, tehát nem biztos, hogy az első pont az, hogy ezeket a rózsákat minden nap akár meglocsoljuk, de erre is vannak különböző trükkök, amivel lehet kompenzálni a vízhiányt a rózsák esetében. Például úgy, hogy múcsozzuk a talajokat, vagy különböző talajtakaró növényekkel ültetjük be, amit meggátolják a talaj párolgását.
1: Ugye a rózsának azért elég gyakori kártevője a levéltető. Hogyan védekezhetünk ellene, illetve van-e valami házi szer, amivel mi otthon elkészítünk, és a környezetet se károsítjuk, viszont ezeket a hát bosszantó kis rovarokat el tudjuk távolítani a rózsánkról.
2: Az a rossz hírem, hogy nem csak a levéltető károsítja a rózsákat, hanem gyakorlatilag a rózsáknál könnyebb lenne azt megmondani, hogy milyen kártevő nem károsítja, mint az, hogy mi károsítja. Uh-huh. Gyakorlatilag nagyon-nagyon sok betegség, nagyon sok kártevője van a rózsának. Tehát nem csak levéltető, hanem többek között a bajstetű, szabómély, a különböző lombrágók, különböző levéldarazsak vannak, amik a tipszek, amik magát a rózsát károsítják. Gombabetegségek közül például ilyen a lisztharmat, a peronospóra, ami a rózsát károsítja. Károsítja a botritis, ami ismertebb nevén szürkepenész. Tokaj-borvidéken a szürke penész hatására alakul ki az aszú. Nagyon sok esetben káros, de bizonyos esetekben még hasznos is a szürke penész, mert gazdasági jelentősége van. Visszatérve a levéltetőre és a különböző tetű kártételek ellen, hát lehet felvetezni a közismert vegyszerekkel, de én azt megint csak a legutolsó szerként ajánlom, legutolsó megoldásként ajánlom. Én, akik ismernek, azok tudják, hogy hozzám inkább az integrált növényvédelem áll közel, hogy annak az a lényege, hogy a vegyszereket használja az ember legeslegutoljára, előtte mindenféle egyéb más praktikákat megpróbál. Például ilyen praktika az, hogy a rózsák esetében a kártevőknek az ellenségeinek biztosítom az életfeltételét, tehát különböző garázsgarázsokat építek, ami borzasztó egyszerű dolog, de nagyon bonyolultnak hangzik. Semmi más nem kell csinálni, csak különböző szárvastagságú, üreges szárvastagságú növényeket össze kell kötözni, tehát ez szalmát, nádat, ilyeneket jelent, és ezt le kell tenni a kertnek egy védettebb zugába, ahol zavarva ezek a rovarok, és ezeket elkezdik majd a különböző levéltetőket predálni. Célszerű a levéltetők esetében hangyáknak a feljutását is meglátolni, mert a hangyák, mint ahogy a tetveket támogatják, és a tetveket, mint háziállatokat tartják a hangyák, mert a mészharmatot választanak ki a szívogatások hatására, azt a tetvek nem bírják megemészteni, és ezt viszont a hangyák levordják a ba, és ezzel táplálják a királynőt, aki ennek hatására tud tetézni.
1: Hogyan szaporítsuk a rózsát? Érdemes-e nekünk otthon neki fogni rózsát szaporítani, vagy jobban járunk, ha elmegyünk a kertészetbe és veszünk egy újabb tövet?
2: Ha elmegyünk egy kertészetbe és veszünk egy újabb tövet, akkor nagyon nagy biztonsággal lehet mondani azt, hogy meg fog eredni az a rózsa, hogyha megfelelő módon, megfelelő időben ültet. Tehát ahogy az a rá van írva a csomagolására, amit valaki mégis szeretne rózsát házilag szaporítani, mert valahol volt, kapott valami szép rózsát, látott, úgynevezett dugvánnyal lehet szaporítani a rózsát. Ha mégis úgy adódik, hogy véletlenül letört valahol, vagy talál egy letört rózsa ágat, és ezt hazaviszi, akkor három rügyes dugványt vágjon belőle, tehát úgynevezett három szemes dugványt készítsen belőle. Úgy kellene eldugni, hogy a rózsatőnek az anatómia helyzetébe, vagyis azt jelenti, hogy ami a szárnak az a vége, amelyik a föld fele mézett, azt a felét kell ledugni a földbe, méghozzá úgy, hogy két rügyet kell a földbe bedugni, és a harmadik rügyet a föld fölött. Az első és a harmadik rügy alatt, illetve fölött körülbelül fél centire kell visszavágni a rózsát. Régen úgynevezett csirkézéssel csinálták, amikor azt csinálták, hogy földdel fölpacolták a teljes rózsa tövet, hogy ne száradjon ki, de most már gyakorlatilag ettől sokkal-sokkal egyszerűbb megoldásokat is lehet csinálni, hogy fogja az ember, vagy egy átlátszó PET palackot ráhúz a rózsatűre, vagy egy dunsztos üveget, például nekem a nagyanyám az rendszeresen dunsztos üveg alatt szaporította a rózsatöveket, és abban az időben még nem volt gyökeresztető por, ő idejében meghasította a vesszőt, és az aljába, a hasítékba betett egy szem árpát, ugyanis amikor az árpa elkezdett csírázni, akkor auxint képzett a csírázás következtében, és az auxin nevű hormon az segítette a gyökeresedését a rózsának. Tehát egy ilyen régi-régi trükk volt a növények szaporításánál, például az árpa. De erre célra szolgálnak most már ezek a gyökeresítő hormon, gyökeresítő porok is, amikkel lehet ezt elősegíteni. A rózsa az kb. 6 hét alatt képes meggyökeresedni, de az a helyzet, hogy amikor egy dunsztos üveget ráhúzunk, akkor egy nap alatt esetenként elkezd a rózsa kihajtani, ha kellő nedvesség van a talajban. Uh-huh. De nem szabad megörülni, hogy hurán már begyökeresedett a rózsa, mert levelet hozott. Az azért van, mert a rózsaszában lévő tartalék tápanyagból a rózsa elkezd nőni. Akkor lehet tudni azt, hogy a rózsa valószínűleg megerett, amikor már legalább egy ilyen 5 centis hajtást is kihozott, nem csak egy pár levelet. Akkor sem szabad még ezt a rózsáról levenni a búrát, mert ez a rózsa bent gyakorlatilag 100%-os páratartalomban X hőmérsékleten van. Arra viszont ügyelni kell, hogy amikor tűző nap éri ezt a rózsát, akkor valamilyen árnyékolást kell rátenni, mert egy ilyen búra alatt akár 60-70 fok is lehet, amikor meg fog égni a rózsán. Esetenként lehetne rátenni egy ilyen zöld hálót, egy rasel hálónak hívott valamit, vagy üvegházak esetében szoktak meszelést használni, tehát egy ilyen nagyon híg mészsel az üveget le lehet mosni, le lehet kenni, hogy egy ilyen derengő fény legyen. Lehet azt is csinálni, hogyha akarjuk, akkor azt a rózsát a házilag nagy bézsákba tesszük, és ugyanígy borítjuk búrával, és őszig érdemes rajta hagyni ezt a búrát, amikor bejött a rossz idő, tehát október-novemberben már a rózsák úgy eldobják a levelüket, minden, akkor le lehet venni róluk ezt a búrát, és akkor ki lehet ültetni esetleg a végleges helyükre.
1: Mindent elmondtunk a rózsák ápolásáról, szaporításáról, kártevőiről, úgyhogy a következő alkalommal egy újabb virágzó kerti növényről fogunk majd beszélni, mégpedig a leanderről. Én jó munkát kívánok, jó pihenést, és akkor jövő héten újból találkozunk, volt velem.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, állandó beszélgető társam, Zaniszló Belci séfünk. Szia Belci, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Folytatjuk az északi országokban megkezdett utazásunkat, és most a norvég konyhával fogunk megismerkedni. Én azt gondolom, hogy annó beszéltünk a holland-belga konyháról, ott is nagyon sok átfedés volt, itt is nyilván az előző héten említett svéd konyhával lesz átfedés, de mégis mi jellemzi a norvég konyhát?
2: Alapvetően nem csak a norvég konyhát, hanem úgy Norvégiát is, ugye hát egy rendkívül gazdag ország. Hát az emberek azért nagyon nagy része jól él és jó módban él, ezáltal a kiváló minőségű alapanyagokat meg tudják fizetni, van is rá kereslet, és ragaszkodnak is hozzá. Tehát a norvég konyha az jellemzően a kiváló minőségű alapanyagra és a jó minőségű ételekre épül, és ezt a hagyományos skandináv sózós, füstölős, tartósítós eljárásokat ötvözik a modern konyhával, és ebből tevődik össze a gasztronómiájuk. Én azt gondolom, hogy hagyományosan Norvégiában rossz étterem, vagy rossz ételem nagyon készül vendéglátás terén, mert még egyszer mondom, van rá keresletük, meg is engedhetik maguknak, hogy jó tegyenek jó helyen, úgyhogy a norvég konyha az erre alapul. És tudomásom szerint nem véletlen, hogy a gasztronómia világversenyeken, mint például a Bocuse d'Or, ami a legrangosabb megmérettetése a szakácsoknak, mindig előkelő helyen végeznek a norvég versenyzők, nem véletlenül, hiszen precízek, jó alapanyagokkal dolgoznak, és ebből adódóan a konyhájuk is ilyen.
1: Akkor ezek szerint a hétköznapi emberek konyhája is ott kezdődik, hogy egy minőségi alapanyagot vásárolnak a boltba. Mi az, amit szívesen fogyasztanak? Húsok közül, zöldségek, gyümölcsök és a fűszerezés terén.
2: Mivel tengerparti ország ő is, a tengeri halak, illetve hát nagyon sok tengergyümölcseit fogyasztanak, ebből is a kiváló minőséget. Hozzánk is például, amit mi itt használunk az étterembe, egy tőkehalfilé, az például norvég cég által importált, nagyon-nagyon jó minőség. Úgyhogy a tengeri halak, illetve hát a lazac, ami nagyon-nagyon híres, a norvég lazac, ugye, ami világhírű, a pisztrángjuk, ami egy édesvízi, de mégis náluk rendkívül jó minőségben felelhető, illetve hát a lapos hal, a tőke hal, ami nagyon nagy számban fogyasztanak, illetve hát a vadak, illetve a jó minőségű tejtermékek, amiket nagyon-nagyon szeretnek. Ugye a rénszarvas és a jávorszarvas, ami náluk nagyon nagy számban található meg, és ebből különféle ragukat, pörkölteket és akár sztégeket is fogyasztanak és készítenek, ezt is a legjobb minőségben, ahogy csak tudják.
1: Zöldséggyümölcs felhasználás, ugye azért Norvégia nem kifejezetten egy olyan ország, aminek az időjárása lehetővé teszi, hogy nagy területen esetleg zöldséget, gyümölcsöt termeszten. Mi az, amit ennek ellenére szívesen használnak? Milyen fűszerezés részesítenek előnyben?
2: Hát ugye igyekeznek azokra az alapanyagokra is, a növények vagy zöldségek, gyümölcsök,

0: csak terén is alapozni, ami náluk jó minőségben meg tud teremni, és a helyi kis termelőkre hagyatkoznak, akik igyekeznek a lehetőséghez és az adott éghajthoz mérten a legjobb minőséget kínálni ezekből. Én azt gondolom, hogy fűszerezésben és ízesítésben is a letisztult, egyszerű, de mégis nagyszerű és magas minőségű gasztronómiára törekszenek, akár éttermi szinten, akár otthoni szinten is, mert van rá igény, és nem fogja összecsapni idézőjelbe egy rossz ételt, mert hál' Istennek megtehetik. Nyilván a lehetőségeik azok olyan szinten korlátozottabbak zöldséggyümölcs terén, hogy az éghajtuk az nem annyira megfelelő, de igyekeznek az importból is és a helyi termelőktől is a legjobb minőséget megszerezni mindenhez.
1: Szerintem térjünk rá az ételekre. Melyek azok a jellegzetes norvég ételek, amelyek biztos, hogy nem hiányozhatnak egyetlen egy asztalról sem?
0: Tulajdonképpen, amit említettem is már, a norvég lazac, ami ugye méltán világhírű. Ennek nagyon sokféle fajtája, mármint hogy elkészítési módja ismeretes. A norvég gasztronómia az tényleg a csúcsok között van, és minden teremben, ahol felszolgálnak ilyen halakat, biztosak lehetünk benne, hogy a lehető legfrissebb, legjobb minőségű lazacot fogjuk fogyasztani, mert egyszerűen nincs szükségük arra, hogy rossz importot vagy bármi mást választanak, illetve hát a tőkehal, és amit említettem, a pisztráng, ami nagyon-nagyon népszerű náluk. Jellegzetes norvég ételkészítési folyamat, úgy metódus nagyjából nem nagyon tudnék említeni. A magas, a csúcsminőségű gasztronómia az, ami őket a élvonalba emeli, és az igényük arra, hogy mindenből a legjobbat és a legjobb minőségét. Vannak furcsa ételeik is, amik ugye számunkra lehet, hogy nem feltétlenül annyira étvágygeresztő lehet. Ez a sózás és stb. Tartósító eljárások ugye nálunk is ugye megjelenik. Sokszor nem is kap sokkal több kezelést egy akár egy hús, egy birka, egy bárány vagy egy vad, mint egy sózás, egy fárítás a hideg levegőn, és akkor vagy akár egy fermentálás, egy tartósító eljárás, és akkor ezt a feldolgozott alapanyagot építik be úgy egy ételbe, ami magas minőséget fog nyújtani. Tulajdonképpen a gyökérzöldségek azok, amiket köretként gyakrabban, amiket meg tudnak ugye termelni, a burgonya, karalábé és hasonló gyökérzöldségek. Úgyhogy ezek a norvég konyhának az alapjai, de mindenhonnan veszik át a legmodernebb és legújabb technikákat, technológiákat, és erre építik szerintem a konyhájukat.
1: Édességek, ez sosem maradhat ki. Nyilván ők is fogyasztanak desszerteket. Melyek azok, amelyek nagy népszerűségnek örvendenek Norvégiában?
0: Ott is ezek az erdélyi bogyók, gyümölcsök, amikből készítenek lekvárokat, dzsemeket, illetve az ezekből készült sütemények, ők is ugye, mint hasonlóan svédek, szeretik ezeket a erősen cukros, dús, laktató tortákat, krémes süteményeket, még ezekkel a gyümölcsökkel felturbózva. Egy hagyományos norvég tortájuk például, ami piskótából, habcsókból, vaníliakrémből és mandulának a rétegeiből áll, nagyjából ezekre alapoz, de a cukrászatuk is valószínűleg a hasonló gasztronómiájukhoz magas minőséget vár el és produkál.
1: A gofrit, ők is eszik, mint ott a környező országok?
0: Valószínűleg ott is jelen van, de nem gondolom, vagy nem tudok róla, hogy ott ilyen hagyományos lenne, mint mondjuk Hollandiában, vagy a belgáknál, de valószínűleg azon a területen elterjedt, ezért ők is valószínűleg szívesen fogyasztják, igen.
1: Tejtermékek. Vannak olyan esetleg tejtermékek, sajtok, vagy valami, ami úgy különlegesebb?
0: Van egy hagyományos sajtjuk, ez ilyen barna sajt, ez egy norvég sajt, ez egy karamellizált kecske, vagy tehéntejből készült sajt. Kicsit édeskés, sós íze van. Nem tudom, milyen lehet, biztos, hogy érdekes íze van. Ez a norvég vagy skandináv konyhához biztos, hogy nagyon illeszkedik. Ezt vékonyra szeletelve fogyasztják kenyéren, vagy pirítóson, gofrin akár. Úgyhogy ezt tudnám említeni, mint hagyományos norvég sajt. Azt, hogy a jávor vagy a rénszarvas tejéből készíthető egyáltalán, vagy készítenek-e, arról nem tudok sajnos.
1: Kenyér. Ugye vannak olyan országok, ahol a kenyeret úgy, mint mi itthon, nem ismerik, hanem különböző más változatban, lepénykenyér, vagy ilyen tósztkenyér formájában, vagy ilyen kis lapkakenyér formájában. Ők fogyasztanak a kenyeret az ételeikhez, és a kenyerük az milyen?
0: Magas rozs, illetve rost tartalmú kenyereket részesítik előnyben, vannak lepénykenyereik is. Úgy tudom, hogy a svédeknél és a norvégoknál is inkább a sokáig eltarthatósága a cél egy kenyérnél. Otthon például nem gyakran sütnek kenyeret, van olyan kenyerük, ami nagyon-nagyon sokáig eláll, ez egy magas rozsliszt tartalmú, hagyományos kenyér. Én azt gondolom, hogy mivel ott kell, hogy egyenek, tehát a szénhidrát és a laktató ételek fontosak, ezért a kenyér is egy olyan dolog, de ők valószínűleg arra specializáltak, hogy sokáig eltartható legyen egy kenyér, ezért magas rostartalommal és jól eltarthatósággal, de készítenek, igen.
1: Csak egy ilyen technikai kérdés, hogyha ilyen hosszú ideig eltartható kenyeret készítenek, akkor az kovászos, élesztős, vagy semmi ilyesmi nincs benne.
0: Azt gondolom, hogy a kovász, illetve az élesztő is egy gomba, ami ugye, ami a sikérnek és a gluténnek segít ugye a kenyérnek a vázát ugye megtartani. Én azt gondolom, hogy ebből minimális az, amit kell használniuk, mert hogy inkább a eltarthatóság szempontjából inkább minél kevesebbet.
1: Van-e olyan norvég étel, amire most azt mondod, hogy szívesen megkóstolnám, vagy esetleg elkészíteném?
0: Hát a lazac, ami náluk ugye a legfinomabb majdnem a világon, illetve hát azok a halak, amiket ők ott saját részre fognak, és mondjuk lehet, hogy nem is exportálják, mert nem éri meg, vagy nem akarják odaadni a világnak. Ott szívesen Norvégiában megkóstolnám ezeket a halakat, úgy, ahogy a norvég séfek készítik, azt nagyon szívesen. Illetve hát a teljes norvég gasztronómiát, azt a minőséget, azt a csúcskategóriát, amit ők képviselnek, azt szívesen ott helyben.
1: Azt hiszem, hogy ennyi fért a norvég konyha kalauzunkban. Én köszönöm szépen, hogy a rendelkezésre álltál, és az idődet ránk szántad. Én további szép napot, jó munkát, utána jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
0: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását a kormány. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, erre az energetikához kapcsolódó uniós források és a megújuló energiatermelés növelésének elősegítéséhez van szükség. Az egyik legfontosabb változás, hogy 130 méterről 199 méterre emelkedik a szélerőművek legnagyobb engedélyezett magassága. Eközben az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. Az államfő és a miniszterelnök is fogadta a Velencei Bizottság Budapesten tárgyaló küldöttségét. A szakemberek azért érkeztek, hogy megvizsgálják az államfő elmozdítását célzó alkotmánymódosítást. Magyar Péter kormányfő a szóvivői tájékoztatón azt mondta, egy szókritikát sem mondott a Velencei Bizottság a Tisza Sulyog Tamás eltávolításáról szóló alaptörvény módosítására. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonatból álló flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba. A közlekedési miniszter közölte, az óránként 160 km-es sebességre képes 5 részes motorvonatok a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalokon közlekednek majd. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorp vállalat területén a tűzvédelmi hatóság. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal közölte, az ellenőrzések során több élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető szabálytalanságot találtak. A hibás berendezések miatt pedig 3 millió forintos bírságot is kiszabtak a cégre. Még a korábbi környezetvédelmi tiltás csak a gyártást érintette. A mostani határozat már a teljes leállást jelenti. A debreceni önkormányzat közleményében nem kívánatosnak nevezte a gyárat, és a város elhagyására szólította fel a céget. Megszűnik a gazdasági miniszter jogköre, hogy kijelölje az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínét. A kormány erre vonatkozó törvényjavaslatot nyújt be. Eközben független szakértők bevonásával indít átfogó vizsgálatot a debreceni Szemkorp Hungary Kft. Az általa okozott környezetszennyezés ügyében. A kínai akkumulátoripari vállalatot az élő környezetért felelős miniszter felszólította, hogy hozza helyre az általa okozott károkat, majd távozzon Debrecenből. Csehország támogatja Robert Fico szlovák kormányfő javaslatát a visegrádi egyeztetések felújítására. A prágai külügyminisztérium közölte, üdvözlik, hogy a stagnálás után a V4-es együttműködés újra aktívvá válik. Csehország érdeke, hogy a csoport gyakorlati alapként szolgáljon a 4 szuverén ország közös ügyeiben. A szóvivő kiemelte, hogy támogatják a rendszeres koordinációs tanácskozásokat az uniós csúcs találkozók előtt. Amennyiben a partnereknek sikerül közös álláspontra jutniuk, úgy azt a jövőben együtt is kellene érvényesíteniük. A soros elnökséget július 1-től Szlovákia tölti be, akitől 1 év múlva Csehország veszi majd át a tisztséget. A második legmelegebb június volt az idei, ráadásul extrém hőhullámmal kísérve, közölte a Hungaromet ZRT. Az elemzés szerint az országos középhőmérséklet 22,5 fok volt, ami közel 3 fokkal haladja meg az átlagot. Az Alföld középső tájain 1901 óta nem mértek ilyen forróságot. Az ideinél melegebb június csak 2019-ben volt hazánkban. A hőséget jól mutatja, hogy Széchenyben 42 fokkal megdőlt az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is. Június 29-én a napi középhőmérséklet országos átlaga meghaladta a 30 fokot, amire a múlt század eleje óta nem volt példa. A rendkívüli forróság mellett a csapadék tekintetében is egy rendkívül száraz, aszályos hónapon vagyunk túl. A lehullott csapadék országos átlaga alig érte el a 40 mm-t, ami 45%-kal maradt el a szokásostól. A középső országrészben volt a legnagyobb a szárazság, itt többfelé még a 20 mm-t sem érte el a havi összeg. Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth Díjas színművész 83 éves korában érte a halál. A Jászai Mari Díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Nemrégiben beiktatták Sósné Molnár Martinát, Nyíracsád és Nyírábrány református lelkipásztorát. Mindkét településen egy élő közösséget vett át megszokott programokkal, ezt a munkát folytatja. Szintén beiktatták Török Andrást, a Bihar Nagybajomi Református Egyházközség lelkipásztorát. A gyülekezet magját 200 ember jelenti, a legfőbb cél pedig, hogy lassú, de kitartó munkával azokat is elérjék, akik nem vesznek részt aktívan az életükben. Mai magazin műsorunkban a lelkipásztorokkal beszélgetünk.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Beiktatták Sósné Molnár Martinát, Nyíracsád és Nyírábrány református lelkipásztorát. A lelkésznő a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen végzett, majd a gyakorlat évei után 5 évet szolgálta a nyíradonyi református idősek otthonában. 2024-ben került Nyíracsádra, és mindkét településen egy élő közösséget vett át megszokott programokkal. Ezt a munkát folytatja, emellett szereti összevonni bizonyos alkalmak során a két gyülekezetet. Sósné Molnár Martina lelkipásztorral beszélgetünk a következő percekben. Nemrégiben volt Sósné Molnár Martina hivatalos beiktatása, Nyíracsád és Nyírábrány lelkipásztora lett, de kezdjük a beszélgetést azzal, hogy hogyan indult a pályafutása.
2: Én azt gondolom, hogy az én pályafutásom már gyerekkoromban elkezdődött, hiszen gyermekkoromtól kezdve templomba járó hívő családban nőttem fel, szóval nem volt számomra újdonság. Az iskoláimat is olyan helyen végeztem, református gimnáziumba jártam, és aztán úgy kerültem ide az érettség után Debrecenbe. Az egyetemi évek alatt először még nem akartam lelkész lenni. Ez érdekesség az én pályafutásomban és elhívásomban, hogy amikor én ide jelentkeztem a teológiára, akkor még azt mondtam, hogy biztos, hogy nem leszek lelkész. Nem merek kiállni sok ember elé, illetve hát rengeteg kihívás van ugye a lelkészi szolgálatban, nagyon féltem a temetésektől is például, hogy hogyan fogom azt lelkileg bírni. Aztán második év végén volt egy kibocsátó istentisztelet itt a teológián, amikor Varta Gyula, akkori esperes úr tartotta az igehirdetést, és ő beszélt arról, ami nagyon megragadt engem, hogy Isten nem az alkalmas embereket hívja el, hanem ő az, aki segít minket, ő tesz minket alkalmassá, és nem tökéletes emberek vannak a lelkészi szolgálatban, hanem olyanok, akiket az Úristen segít. És ekkor jelentkeztem át a harmadik évre lelkész szakra, és innentől kezdődött el.
1: Mi szeretett volna előtte lenni?
2: Előtte, az érettség után én egyébként két helyre adtam be a jelentkezésemet, az egyik az Miskolci Egyetemre műszaki menedzsernek, tehát teljesen ellentéte ennek a lelkészi hivatásnak, de beadtam a teológiára is. Ez azért is történhetett, mert nekem a bátyám itt volt már akkor a teológián, és amikor én gimnazista voltam, akkor néhányszor eljöttem hozzá ide Debrecenbe, és hát nagyon megtetszett a hangulat, az a közeg, amit itt tapasztaltam, és hát nyilván bennem volt az is, tehát a gimnáziumban, az áhítatók során, a lelkipásztorokkal való kapcsolatomban, az intézményi lelkészekkel való beszélgetéseimben mind-mind erősítettek engem, tehát érdekelt. Kíváncsi voltam, szerettem volna még többet tudni a teológiáról, Isten dolgairól, és hát csak úgy vezérelt, pedig felvettek egyébként a Miskolci Egyetemre is, mert ugye itt máshogy kell beadni a jelentkezést, az egy másik helyen volt, itt pedig ugye megint egy másféle jelentkezés kellett, és felvettek mindkét helyre, és úgy döntöttem végül, hogy mégis idejövök. A tervem az volt, hogy majd a teológia szakot elvégzem, és majd valahol elhelyezkedek valami ilyen tudományosabb pályán, de végül csak megtetszett. És egyébként az is érdekesség még, hogy amikor elvégeztem a teológiát, akkor még nem gondolkodtam gyülekezeti lelkészi szolgálatban, hanem az elején én nagyon szerettem volna intézményi lelkész lenni, amit meg is adott nekem az Úristen, hiszen hamar gyakorlati évem után, amit Tégláson, Bökönyben és Geszteréden töltöttem, Molnár Csilla lelkésznő mellett, utána kaptunk egy lehetőséget, hogy Nyíradonyba mehettem szolgálni, és ott egy intézményben voltam, egy idősek otthonában, ahol pszichiátriai betegek is vannak, demensek, és mentálhigiénésként dolgoztam ott, illetve a lelkészi szolgálatot és megfeladatokat is elláttam.
1: Hogyan lett akkor lelkipásztor?
2: Nyíradonyban 5 évig voltam. Közben megszületett 2020-ban az első gyermekünk, Dani. Akkor ott el is mentem Gyesre, és megvoltak a nehézségei annak, hogy én intézményben is dolgoztam, illetve a gyülekezetben is azért besegítettem. És az 5 év elég volt az intézményi lelkészi szolgálatból, és már megfogalmazódott bennem úgy a 4. évben, hogy szeretnék egy gyülekezetet. Mert azért csak az az igazi. Már akkor szerintem annyi tapasztalatot szereztem, hogy azt éreztem, hogy talán ezt is el tudom majd látni, és 2024-ben született a második fiunk, Ádám június 22-én született meg, és augusztus végén jött a lehetőség, hogy Nyíracsádra mehetünk. Az ottani lelki pásztorok átmentek egy másik gyülekezetbe, megüresedett a hely, és az akkori vezető lelkészem jött hozzánk, és mondta, hogy kapaszkodjak meg, üljek le, mert hogy 2 hónapos gyerekkel mehetünk gyülekezetbe. Gondolkodtunk egy kicsit, nem sok időnk volt rá egyébként, de átgondoltuk a férjemmel, és akkor így belevágtunk ebbe, és így kerültünk Nyíracsádra és Nyír Ábrányba 2024. szeptemberében.
1: Kisgyerekkel boldogult egy gyülekezetben?
2: Igen, hála legyen az Úrnak. Nem volt könnyű, még most sem az, de az Úristen mindig úgy intézte, meg adott hozzá erőt, hogy ezt tudjuk folytatni, meg tudjuk csinálni a szolgálatot. A férjem egyébként ő nem lelkész, neki világi állása van, és hát hál' Istennek ez is egyébként tényleg az isteni gondviselés volt, hogy amikor megszületett a kicsi, őt akkor helyezték át egy másik munkakörbe, és így 3 napot otthonról dolgozhat, ami nekünk ebből pontból nagyon nagy segítség. Így tudunk logisztikázni, hogyha például van egy temetésem, vagy bármilyen délelőtti alkalom, amikor ugye a kicsit be nem tudok lenni, akkor ő van vele.
1: Milyen volt akkor a Nyíracsád és a Nyírábrányi gyülekezet?
2: Egy élő közösséget vehettem át, hála Istennek és az elődeimnek is. Tényleg nagyon ügyesen végezték ők is a dolgukat, és egy nagyon összetartó közösség volt az, aki fogadott bennünket. Nagyon nagy szeretettel. Megvoltak már a gyülekezeti alkalmak, nagyon sok minden, gyülekezeti programokat szerveztek ők is, és tulajdonképpen ezt vehettem át, és ezt kell, hogy folytassam, illetve próbálom még inkább virágoztatni a közösséget, amennyire ugye a lehetőségem engedik.
1: Egyedül van a két gyülekezetre?
2: Igen, egyedül vagyok tulajdonképpen. Hát a gyülekezet a presbitérium, a férjem segítségével.
1: Akkor a férje is bekapcsolódik a munkába?
2: Igen, muszáj neki, meg egyébként szíves is veszi. Ő abban segít a legtöbbet, hogy amikor nekem dolgoznom kell, amikor nekem feladatom van, vagy szolgálat van, akkor ugye ő a gyermekekkel van, de egyébként tényleg mindenben, tehát a gyülekezeti közösséggel is nagyon megtalálta ő is a közös hangot, meg amikor a férfiak mennek különböző feladatokat csinálni, dolgokat, akkor ő megy. Nagyon sokszor egyébként át is veszi helyettem a feladatokat, például, hogyha vasárnaponként van délután valami presbiteri találkozó, vagy ilyesmi, akkor ő nagyon szívesen elviszi őket, és akkor ő így képvisel engem, én pedig tudok a gyerekekkel lenni.
1: Mekkorák ezek a gyülekezetek?
2: Nem annyira nagy gyülekezetek. Nyíracsád 105 választó van a névjegyzékünkben, Nyírábrányban pedig 50-en vannak. Általában az istentiszteleteken olyan 20-30 fő szokott részt venni mind a két helyen.
1: Hogyan tudja szétosztani önmagát a két gyülekezetben?
2: Nem okoz különösebb gondot. Nyíracsádon 5 több program szokott lenni, mivel ott egy kicsit többen vagyunk. Nyírábrányban ott már inkább az idősebbek vannak, úgyhogy náluk ott a bűnbánati alkalmak, a vasárnapi istentiszteletek, egy-egy óra szokott lenni, és Nyíracsádon van inkább a több program, illetve szeretem összevonni a két gyülekezetet. Én mindig mondom nekik, hogy én úgy tekintek rájuk, mint egy közösség, csak két külön telephely, ha lehet így mondani. Most a pünkösdi családi napunkat is közösen tartottuk, tehát ilyenkor átjönnek a nyírábrányok, segítünk nekik átjönni Nyíracsádra, és akkor közösen, tehát nagyon szeretik egymást, ismerik egymást a gyülekezeti tagok, úgyhogy próbálunk úgy működni, mint egy gyülekezet.
1: Szó volt a nyírábrányi programokról. Nyíracsádon milyen programok vannak?
2: Minden héten van bibliaóránk, vasárnaponként az istentisztelet, gyermekistentisztelet is van. Szoktunk csinálni gyülekezeti főzéseket, amiket nagyon szeretnek a gyülekezeti tagok. Most nyáron gyerektáborra készülünk, illetve mindig az aktuális ünnepektől függ, az ünnepköröktől. Ugye advent idején adventi programokat szoktunk, kézműveskedést, adventi koszorúkészítést, különböző koncerteket. Húsvét idején szoktam csinálni imasétát. Ott Nyíracsádon például hajnali istentisztelet is van. Mire feljön a nap, akkor szoktuk befejezni. Tehát ilyenekkel próbáljuk színesíteni. Koncerteket, hogyha úgy adódik, akkor azt is szoktunk szervezni. Tehát elég színesen próbáljuk beosztani az időt és a programokat.
1: Sok fiatal van?
2: Nem. Vagyis hát nézőpont kérdése. Nyíracsádon egyébként az a jellemző, hogy még a dolgozó korosztály van, tehát nem mondanám őket idősnek, mert ilyen 40 fölöttiek között nagyon sokan vannak, a presbitériumunknak is a nagy része egyébként még nem nyugdíjasok, hanem még dolgozók, viszont ifjúság az nem sok van, mert Nyíracsádról nagyon sokan járnak ugye Debrecenbe tanulni, tehát egy fit például nagyon nehéz lenne kialakítani, azt még meg sem próbáltam, mivel a két kicsi mellett még nem merek ilyenekben belevágni, de a gyermekisten tiszteletek azok nagyon szépen működnek, hitoktatásunk is van, a gyerekeknek is szoktunk programokat szervezni egyébként, nem régiben volt nekik mézes kalács készítés, mert mondom, most készülünk a nyári táborra is, ahol hát egy olyan 40 gyermek ott is részt vesz.
1: Intézmények léteznek?
2: Nincs, itt nincs intézmény, a gyülekezetnek nincs intézménye.
1: Családi táborok léteznek?
2: Az elődeim csináltak, mi még azt még nem próbáltuk meg, még az idén nem is szeretnénk, hanem még várunk egy kicsit. Mondom, sok esetben egy kicsit ugye nehézség az, hogy még picik a gyerekek, mert még most lesz 2 éves a kicsi, vele még ilyenekben nem merünk belevágni, viszont tervben vannak, mert nagyon szerették a gyülekezeti tagok, az előző lelkészek csináltak családi táborokat is, több napos ott alvós táborokat is, még ebben mi nem merünk belevágni, de szeretnénk a jövőben.
1: Mi a helyzet az infrastruktúrával, illetve a fejlesztésekkel? Rendben van ez a két település?
2: Igen, én azt látom, hogy mind a két községben, tehát a polgármesterek is azon vannak, hogy fejlesztenek, illetve mi is azon vagyunk, és hál' Istennek az Esperes úr, püspök úr is nagyon sok mindenben támogat minket, úgyhogy nem mondom azt, hogy fejlődő települések, igyekeznek nagyon, de nyilván Debrecen vonzás körzetében vannak, így nagyon sokan ide járnak be dolgozni, de igyekeznek tényleg a polgármesterek is, a helybéliek is, a fejlesztések, meg mi is, tehát mióta ott vagyunk azért, újítottunk már gyülekezeti termet, hál' Istennek a parókiát is kicsit fel tudtuk újítani, az udvar, tehát hogy próbáljuk szépíteni ott a környezetünket.
1: Mi az, ami hátra van felújítás szempontjából, vagy jó lenne, ha teljesülne?
2: Nagyon sok tervünk van. Nyír ábrányban szeretnénk a templomot külsőleg megújítani, illetve belső festés is kellene. Ott az elmúlt években sikerült a gyülekezeti termet felújítani kívülről és belülről is, úgyhogy ez nagyon szépen rendben van, viszont kellene még, hogy a templomot is be tudjuk fejezni. Nincs egyébként annyira rossz állapotban, mert nem régiben volt, 2021-ben volt tetőcsere, nyílászárócsere a nyírábrányi templomban, viszont a külső vakolat, amit rendbe kellene hozni, illetve az udvar. Nekem az mindig szívügyem, hogy szépen rendben legyen, úgyhogy ez is tervünk még ott. Nyíracsád az egy kicsit más helyzet, mert ott ugye egy nagyon régi műemléktemplom van, egy árpádkori templom. Ez is már több felújításon átesett, nagyon szépen restaurálták és rendbe tették, úgyhogy ezt már én így vettem át. Ott viszont a gyülekezeti teremnél kellett egy kis felújítást végezni, illetve bővítettük egy kicsit a parókiát, de ott is van még tervünk, mert szeretnénk még egy nagyobb közösséget, teret létrehozni a gyülekezeti udvaron, illetve ott is füvesítés, térkövezés, egy kicsit szépíteni szeretnénk. Úgyhogy vannak még tervek bőven ilyen szempontból is.
1: Mi az, ami nagy vágya vagy elképzelése, hogyha nagyobbak lesznek mondjuk a gyerekek, akkor szeretné megvalósítani?
2: Nagy vágyam, hogy el tudjak menni mindenkihez családlátogatni. Ezt nagyon nehezen tudom kivitelezni még jelenleg, illetve az, hogy növekedjen a gyülekezet. Tehát ezért imádkozunk mi is, és a gyülekezet is, hogy minél többen legyünk.
1: Erre van esély?
2: Igen, igen. Én abszolút azt gondolom, meg hát az Úristen el tudja végezni, hogyha ő is úgy látja jónak. Nyír ábrányba egyébként nagyon sokan költöznek határon túlról. Ugye ez egy határmenti település, és akik átjönnek Párciumból, ők általában reformátusok. Viszont az a tapasztalat, hogy ők már nem jönnek a templomba. Viszont én bízom abban, hogy ott van még bennük, és hogyha velük fel tudnánk venni a kapcsolatot ezekkel az új lakosokkal, akkor növekedhetne a gyülekezet, úgyhogy ez van még a tervben. Illetve Ábrányban nincs ovis hittan. Szeptembertől majd azt is szeretném beindítani, illetve azt én szeretném vállalni személyesen, nem a hitoktatók által, és abban bízom, hogy a gyermekeken keresztül meg tudjuk szólítani majd a családokat is, és így talán növekedhet majd még a gyülekezet.
1: Mi történt a félelmeivel, a temetéstől való félelmével, illetve a szerepléssel?
2: Abszolút eltűntek. Az az igazság, hogy tényleg az Úristen olyan csodálatosan munkálkodik, hogy nagyon hamar túllendültem ezen, mondhatnánk így is. Kellett a gyakorlat, de most már abszolút nincs bennem. Most a beiktatás miatt egy kicsit izgultam, azért ott rengeteg szolgatás előtt, püspök úr előtt, esperes úr előtt kellett igét hirdetni, de olyan csodálatos ilyenkor tényleg, hogy imádkozom az ilyen helyzetekért, és így azt tapasztaltam most is, hogy felmentem a szószékre, és elkezdtem, és semmi. Tehát amitől féltem, hogy mennyire bennem lesz ez az izgalom, ez teljesen eltűnt.
3: Jól érzi magát?
2: Igen, hál' Istennek. Úgy gondolom, hogy a helyemen vagyok, meg tényleg azt tapasztalom, hogy az Úr mindenben megsegít minket és vezet ezen az úton. Sokáig én úgy gondolkodtam, hogy csak városban képzelem el a szolgálatot, és amikor elérkezett az 5. év vége, akkor helyeztek ki minket ugye különböző gyakorlati helyekre, és én szinte biztos voltam abba, hogy én valami városi gyülekezetbe fogok kerülni, és akkor úgy kerültem Téglásra, Bökönybe és Geszterédre, ugye ezek kisebb települések, és megszerettem, és utána már nem is gondolkodtam egyébként abban, hogy városi lelkipásztorként szolgáljak, hanem tényleg úgy kisközségben vagy faluban. Én ezt azért is látom jónak, mert én is egyébként falusi lány vagyok, Borsod megyéből származom egyébként, és olyan jól megtaláltuk tényleg a közös hangot, meg fel tudom venni ezt a falusi életvitelt, én azt gondolom, ott a közösségben.
3: Más a hangulata egy falusi gyülekezetnek?
2: Teljesen. Én azt gondolom, hogy teljesen más. Illetve nem csak, hogy a gyülekezetnek, hanem az egész közösségnek. Itt a beiktatás során is láthattuk azt, hogy az egész község összefogott, hogy ezt a beiktatást együttesen hozzuk létre, meg vigyük végbe. Nagyon sok támogatást kaptunk. Tehát ott a falusi boltosoktól kezdve, az önkormányzaton keresztül mindenki azon volt, hogy most ez vasárnap nagyon szépen sikerüljön és rendben legyen. Rengeteg adományt kaptunk, szóval tényleg azt éreztem, hogy nem csak a gyülekezet, hanem az egész falu összefogott, hogy ezt megszervezzék, és méltó legyen.
1: Sósné Molnár Martina lelkipásztort hallották.

0: szintén beiktatták Török Andrást, a Bihar Nagybajomi Református Egyházközség lelki pásztorát. A lelki Szajdúböszörményben járt állami iskolába, ahol megtapasztalta a missziói tevékenység szépségét. Ezután Németországba került egy bibliaiskolába, utána végezte el a Sárospataki Református Teológiai Akadémiát. Hajdúböszörményben volt segédlelkész, és 2016 óta a szerepi református gyülekezet lelkipásztora. Emellett került tavaly ősszel Bihar Nagybajomba. A gyülekezet magját 200 ember jelenti, a legfőbb cél pedig, hogy lassú, de kitartó munkával azokat is elérjék, akik nem vesznek aktívan részt az életükben. Török András lelkipásztorral beszélgetünk. Hogyan lett lelkipásztor Török András Bihar Nagybajom, hivatalosan most beiktatott lelkipásztora?
1: A lelkipásztorrá válásomban egy ökumenikus diák játszotta a legfontosabb szerepet, visszatekintve meg kell állapítanom, amelyiket egy gimnáziumi tanár, illetve néhány lelkes diák alapított a hajdúböszörményi Bocskai István gimnáziumban. Keresztény fiatalok összefogtunk az egyébként állami iskolában, és missziót végeztünk az intézmény falain belül és kívül egyaránt, és ott tapasztaltam meg először a szolgálatnak és a missziónak a jó ízét. Emellett lelkipásztoraim, illetve a gyakornokok a gyülekezetben, a Hajdúböszörmény kálmintéri gyülekezetben újra és újra adtak ilyen impulzusokat. Megtalált az a kérdés, hogy nem szeretném-e a lelkipásztori hivatást választani. A döntéssel egészen az érettségig vártam, nem sokkal előtte dőlt el bennem, hogy engedek a hívásnak, és a teológiai tanulmányaimat úgy kezdtem meg először Németországban, a Libenceli Misszió Teológiai Szemináriumán, utána pedig a Sárospataki Református Teológiai Akadémián.
0: Milyen volt a németországi tapasztalat, és mert oda jelentkezett először?
1: Nagyon egyszerűen indult, nagyszerű dolog lett belőle. Hajdúböszörmény Kálvin téren hallottam egy németországi bibliaiskoláról, és úgy gondoltam, mielőtt hozzáfognék a 6 éves teológiai tanulmányokhoz, szeretnék egy kicsit világot látni. És utána jártam. És hamarosan kiderült, hogy nem egyszerűen egy bibliaiskoláról van szó, hanem Európa egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező missziós szervezetéről, a Libenceli Misszióról, amely több mint 20 országban szolgál, 230 misszionáriussal, és van egy magyar ága, magyar alapítványa is, a Molnár Mária külmissziói alapítvány. Akkoriban éppen jókor érdeklődtem, mert a németországi testvérek abban gondolkodtak, hogyan erősíthetnék meg ismét a szálakat a magyar ággal, és úgy gondolták, ennek legjobb módja az lenne, hogyha valaki hosszabb időt töltene el Bad Liebenzelben, a misszió hegyén, és magába szívná az ottani levegőt, és az a nagy szerencseért, az a rendkívüli megtiszteltetés, hogy egy évet eltölthettem így a Molnár Mária külmisszió alapítvány és a német testvérek jóvoltából Bad Liebenzelben a teológiai szemináriumon, ami azóta már államilag elismert főiskola.
0: Ez mekkora tapasztalatot jelentett önnek?
1: Sok tekintetben meghatározó volt. Kinyílt előttem egy új világ. Egy biblikus, de nagyon felszabadult és bátor lelkiség. Emellett kinyílt a világ előttem abban az értelemben is, hogy jobban megismertem a világ kereszténységet, és számos aktív, illetve már Németországban különféle szolgálatot végző misszionáriussal megismerkedtem. Egy osztályban kaptam helyet, és az akkori osztálytársaim közül van, aki Közép-Ázsiában szolgál, van, aki Berlinben vett részt, gyülekezet alapításban, immár a második gyülekezet is megalakult és virágzik, már onnan is van misszionárius házaspár, akik Japánban szolgálnak. Volt, akit Franciaországba és egyéb helyekre vezetett a szolgálat útja.
0: Tartják a kapcsolatot folyamatosan?
1: Alkalmanként. Meg kell mondjam, alkalmanként tartjuk már csak a kapcsolatot. Illetve hazatérésem után bekapcsolódhattam az alapítvány szolgálatába, később pedig a kuratóriumba is megválasztottak, 2017 óta pedig az elnöke vagyok az alapítványnak. A teológiai tanulmányaimban természetesen az alapos német nyelvismeret, amelyet egyébként elsajátítottam, bár nem ezzel a céllal indultam el, rendkívüli segítséget jelentett.
0: Mit dolgozik az alapítványban, és mi az alapítvány feladata?
1: Az alapítvány feladata egyrészt a külmissziói hírek megismertetése gyülekezetekkel, támogatók toborzása, akik imádságban és anyagiakkal támogatják a misszionáriusok munkáját, ifjúsági missziós programba toborzás, fiatalokat szeretnénk olyan lehetőséggel megkeresni, hogy akár majdnem egy egész évet eltölthessenek valamelyik missziós országban egy csapat tagjaként, ahol maguk is belekóstolnak a missziós szolgálatba. És természetesen misszionáriusok toborzása is a feladatunk. Dr. Keszi Krisztina miskolci orvosnő Zambiában szolgált nyugdíjazásáig, aki a mi misszionáriusunk volt. Azután pedig Kevesda Szilvia Malaviban töltött el bő 7 évet gyermekmissziós szolgálatban, és jelenleg új misszionáriust keresünk.
0: Fiatalok tudnak csatlakozni a szolgálathoz?
1: Elsősorban németül jól beszélő középiskolások érdeklődését várjuk, illetve keressük, akik be tudnak kapcsolódni a németországi ifjúsági missziós programba, amely az Impact nevet viseli, ahol egy felkészítés után 3 hónapot, fél évet eltöltenek a világ különböző pontjain, Kanadán kezdve Japánon át, Afrikában, különböző országokban vannak állomáshelyek, ahol maguk is életre szóló élményeket szerezhetnek. Volt már, aki részt vett ilyen programban, Ecuadorban töltötte el ezt a missziós szolgálatot, és valóban jellemformáló, hitformáló, életformáló tapasztalat.
0: Az egyetem után, a teológia után hogyan került Bihar Nagybajomba?
1: Bihar Nagybajom a szolgálatomnak tulajdonképpen a 3. állomása. Először a Hajdúböszörmény Kálvin téri gyülekezetben szolgáltam lelkipásztorként, beosztott lelkiszként, anyagyülekezetemben, ami nagy kiváltság volt, csak az előnyeit tapasztaltam. És utána pedig 2016-ban kezdtem meg az önálló lelkipásztori szolgálatomat, Szerepen, és immáron 10 évvel később nyílt meg a lehetőség, hogy Bihar Nagybajomban is szolgálatot vállaljak. Először helyettes lelkipásztorként kezdtem meg a szolgálatomat tavalyi év szeptemberében, és azután a gyülekezet meghívott, megválasztott, és így megtörtént a beiktatás.
0: Milyen a Bihar Nagybajomi Református Egyházközség? Mit lehet róla elmondani?
1: A Bihar Nagybajomi Református Egyházközségnek nagy múltja van. Évszázadokra visszatekintve látjuk, hogy azon a vidéken neve volt, tekintélye volt. Most az egész térség sokféle nehézséggel küzd, a demográfiai változások a mindennapi élet tapasztalatait jelentik. Így a jelenünk sokkal szerényebb, de mégis van a gyülekezetnek egy nagyon hűséges és szolgálatkész magja, amelyikre támaszkodni lehet, és ők mozgatják, éltetik a gyülekezetet.
0: Hány emberről beszélünk?
1: Nehéz pontos számot meghatározni, mert a névjegyzékben mindig sokkal több név szerepel, mint akik vasárnapról vasárnapra ellátogatnak az Isten tiszteletre, és az év különböző szakaszában, különböző alkalmakon mások is mások jelenhetnek meg. Akik szolgálattal elérhetők, őket 200-ra tenném. Úgyhogy innen indulunk, és innen szeretnénk építkezni, hogy ez a gyülekezeti mag bővüljön, és akik csak alkalmilag látogatnak el hozzánk, azok a gyülekezet élő tagjai legyenek.
0: Egy-egy vasárnapi Isten tiszteleten hányan vannak? Azt meg lehet határozni? Gondolom, akkor azért többen, mint 200.
1: Az átlag valójában nem sokkal több 200-nál. Persze vannak olyan alkalmak, amikor 200-an is jelen vannak. Úgyhogy a

lecsendült az MLV-nél szemben álló, de sokkal alacsonyabb pódiumon. Szentséges urak, testvérei az Istennek és atyái a birodalomnak, kezdte az üdvözlést, és karját fölemelve, fejét pár pillanatra eltakarta tógájával, mintha az Istenek oltára előtt áll. A telihold a keleti oldal palotái fölé emelkedett, és elöntötte fényével a prefektúra tetejét. Tétanilla összeborzongott. Takarót szólt hátra halkan. Quintipor előrelépett, és könnyű leplet eresztett a nobilissima vállára. Gránátvirág, súgta lány, és szemes arkával nézte a fiúnak a lepellel babráló kezét. Válla fölött egy pillanatra megjelent a fiú feje. Parancsolsz, nobilissima, suttogta. A nevedet mondtam. Rátaláltam. Gránátvirág. Senki se figyelte őket. A rétor már fölfedte arcát, és szívére szorította mind a két kezét. Művészetének hagyományos törvényei szerint. Ezzel jelezte, hogy megindultsága majdnem elfojtja szavát. A császár épp abban a pillanatban nézett föl a prefektúra tetejére. Csak most vette észre a családot. Szája szétnyílt a meglepetéstől. Arca megmerevedett. Anyám, látod? Ide néz. Valéria megszorította az anyja kezét. A feleség szeme többet is látott. Ide mosolyog, mondta boldogan, és apró kezét meglibbentette a császár felé. Az azonban már akkora szónokot figyelte, aki megkezdte a megszólítás részletezését. A rétor iskola igazgatója kötelességének tartotta szigorúan követni a szabályokat, amelyeket ifjan tanult és öregen tanított. A szabályok nem csak a hanghordozást, a homlokráncolást, a kezek tördelését és előre lendítését, a lábaknak a körülmények szerint módosuló tartását írták elő, hanem a beszéd szerkezetét is. A császár azonban sokat hallotta már, hogy ő oszlop és sarokkő, kard és pajzs, oroszlán és sas, minden okosság arzenálja és minden erény táráza. Minden tudott, ami következni fog, és kicsit unottan nézte a rétort. Ezelőtt a világ hányatott hajó volt, a vihar korbácsolt a tengeren, kormányos nélkül, a véletlen hullámainak kitéve. Róma lett a horgony, amely szilárdan tartja a világot a béke kikötőjében. És a világ napról napra szebb és pompásabb lesz. Nincs már hozzáférhetetlen zuga, útjaink mindenhová elvezetnek, és mindenütt színhelye van az emberi tevékenységnek. A sivatagok vetéseinktől zöldülnek, az erdő hátrál, a mezők, a vad a nyájak elől. A sziklákat szétrepesztettük, a mocsarakból kertet csináltunk. Ki félne már valamely szigettől, kitántorodnék vissza valamely szirtől. Mindenütt otthon vagyunk. A császár figyelni kezdett. Az Eufrátesz nem mer többet kilépni medréből, mióta te átlépted, világura, s a Rénuszt kiszárították az istenek, mert birodalmad északi határának nincs már szüksége erre a védelemre. A kaledónok hajító dárdája, a dákok kardja csak úgy lábaid elé dobva könyörög, hogy taposs rá, mint a szarmaták pányvája, a perzsák pajzsa, partusok nyila. A császár erre a szóra átrajtotta a fejét. Az ég bársonyán szikrázó csillagképeket nézegette, amelyek annyiszor sugározták be tábori ágyát, hol a germán erdők fenyérein, hol az örménykő sivatagokban, a Duna forrásainál és a Nílus partjai. A Szaggitáriuszt kereste köztük, az egek nyilasát, aki november havában feszíti meg íját a hallgatag égi mezőkön. A telihold ragyogásában elvesztek a halványabb csillagok, és a fáklyák lobogása is zavarta a látást. A császár homlokára tett keze feje alól keresgélt az égen. A rétor, aki észrevette, hogy legszebb mondatai megint úgy szállnak el, mintha a Taraxacum termésének bóbitáit fújdogálná tenyeréből a levegőbe, idegesen és kétségbeesetten ki is

0: kísérte szemével a császár mozdulatait. Vele együtt ő is feltekintett az égre, és vele egyszerre látta meg azt, amitől nekik kettejüknek előbb megállt a szívük verése, mint körös körül a mérhetetlen sokaságnak.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter esetleg, házasságon innen,
3: Katalin,
4: a gyerek,
5: a gólya kalifa,
3: pacsirta,
4: Pilátus testament, Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, így azok ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak, jelentette be az egészségügyi miniszter. A változás értelmében az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor sem használható az arcfelismerő rendszer. Október 22-én hozzáférhetővé válnak a kommunista rendszer egyes titkos szolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíróadatai, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, a beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja a hálózat teljes finanszírozását. A pénzügyi bizonytalanságok miatt az elmúlt egy hónapban a generátorokat csak a legmagasabb kockázatú esetekben indították be. A most megítélt forrásoknak köszönhetően a rendszer újra megszokott, teljes kapacitással képes óvni a hazai termőföldeket. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a folyamatos üzemmód elengedhetetlen a nyári viharok okozta mezőgazdasági károk csökkentéséhez. A gazdák így a szezon hátralévő részében ismét maximális védelemre számíthatnak a hirtelen lecsapó jégesőkkel szemben. Várhatóan idén novemberben kerülhet az országgyűlés elé az új klímatörvény tervezete. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az eddigi jogszabály egyik fontos passzusát. A testület ezzel párhuzamosan arra kötelezte a parlamentet, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új szabályozást. Bár a kiszabott nyári határidő már lejárt, a jogalkotók az őszi ülésszak folyamán pótolhatják a mulasztást. Az új törvény célja, hogy a hatályon kívül helyezett részek helyett egy alkotmányosan is megalapozott klímavédelmi keretet teremtsen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT igazgatósági elnöki tisztségéből. A tárcavezető a közösségi oldalán megosztott hivatalos közleményében azt is egyértelműsítette, hogy a szakembert egyúttal a tagi tisztségéből is felmentette. A döntés hátteréről és az MTÜ új vezetésének kijelöléséről a minisztérium a későbbiekben ad részletesebb tájékoztatást. Az egység megélése és a megosztottságok feloldása a küldetése a harmadik barcosági és királyföldi csángó magyarok zarándoklatának. A dél-erdélyi Brassó megyei rendezvénysorozaton a történelmi magyar evangélikusság teljessége képviselteti magát. Bár a hétfalusi csángók zarándoklata alapvetően a luteránus és evangélikus identitáshoz kötődik, a nemzetiségi és kulturális összetartozás révén a programok a térségben élő református magyar testvéreket és közösségeket is megszólítják. Idén is meghirdeti a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet célja az, hogy az iskolakezdés anyagi terhei alatt roskadozó, rászoruló családoknak segítséget nyújtson. Mivel egyetlen gyermek beiskolázása akár 60 000 forintba is kerülhet, legalább 1858 diákot támogatnának. Augusztus 10-ig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, valamint író és rajzeszközöket az irodáikban. A program emellett támogatható online pénzadománnyal, banki átutalással vagy a 1358-as adományvonalon keresztül is. Augusztus 2. felében ráadásul több nagyváros áruházában is szerveznek majd személyes gyűjtéseket a szervezet önkéntesei. Feljelentést tett a Borsodabó-Üzemplén vármegyei rendőrfőkapitányságon hűtlen kezelés gyanúja miatt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető pénteki Facebook bejegyzése szerint az ismeretlen tettes elleni lépést a vármegyei központi kórház és a MedCenter Kft. Közötti ügyben feltárt körülmények alapozták meg. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben a közpénznek védelme, a betegek érdeke és az intézmények felelős működése nem lehet alkutárgya. Álláspontja szerint az ügyben olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak. Hozzátette, hogy a büntetőjogi felelősség megalapítása a hatóságok és a bíróság feladata, de miniszterként kötelessége megtenni a jogi lépéseket, ha súlyos visszásság gyanúja merül fel.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Jó napot kívánok, Pap Beatrix vagyok. Kedves hallgatóink, 2 esztendővel ezelőtt Gulyás Pál versvonattal indult a Regélő utazások című eseménysorozat. Ezt követte a Jókai Morra emlékező szépirodalmi kisvonat, amelynek első állomása Debrecen volt. Mai magazin műsorunkban ezt az előadást hallhatják.

Egy füredi író, Debrecenben. Struccmadarat hozván az törökök városunkban látásnak okáért. Ugyanitt városunkban megholt. Írta 1673. december 9-én Debrecen városi jegyzőkönyvébe a krónikás. Nem is sejtette, hogy 200 esztendő múltán ebből az érdekesnek mondható, de szűkszavú bejegyzésből egy immáron lófarkas kontyos népek nélküli nemzet mesemondója, kedves és hangulatos mesét varázsol, a Struccmadár címmel. S ha már belelapozott ez a kései tollforgató egyén a törökkori Debrecen krónikájába, gyorsan kanyarít még pár jókedvű történetet, amelyeknek a helyszíne a Cívis város. Például a kokáért, hogyan lett Dúl Mihály uramból Rácz János, és a mennyei parittya kövek, valamint a debreceni kastély. Gondolom, a debreceniek úgy vannak ezzel, mint a fürediek. Százszor is átbogarásszák az életművet egy-egy helyi vonatkozású megjegyzésért, hiszen attól édesebb szívüknek az életmű. Debrecen valamivel könnyebb helyzetben van, mert több az írás. Ám bár nekünk itt van a Füreden költött az aranyember, nekik ott van a debreceni lunátikus. No meg a debreceni kollégium, amely oly sokszor lesz fontos helyszíne egy-egy jókai regének, hogy más ne említsünk, mint az, és mégis mozog a föld halhatatlan kezdetét, a Csitvári krónikával. De hát az igazi debreceni jókait olvasó nem áll meg ennyiért, minden áron le akar győzni bennünket lokális, azaz topográfiai vonatkozásokban. Csak úgy sorolja. Fráter György, egetvívó asszony szív. Mégsem lett belőle tekintetes asszony. Kis királyok, a magyar Faust, a gyújtogató, a két mennyegző, és persze a sárga rózsa, amelynek még a kéziratát is Debrecenben őrzik, a nevezetes Déli Múzeumban. És akkor még sorolandók az egyéb érdekességek. Jókai gyakori látogatásai a városban, a debreceniek tisztelgő deputációja az írófejedelem előtt, a színház avatása írt prológia, felesége vendégjátékai, stb. És hogy meg ne feledkezzünk a legterjedelmesebbről, a Rudolf trónörökös összefogta nagy monarchia leírásban, Jókai rakta össze a Debrecen fejezetet. Juhász Géza írta egy helyütt, egész költészetét átszínezik a debreceni élményei. Hogy mire ez a nagy Debrecen vonzalom Jókainál? Hát, van valami, amivel mi fürediek nem dicsekedhetünk. Jókaiból ebben a városban lett újságíró. Méghozzá nem is akármilyen. Hiszen ha írónak a legnagyobb volt, akkor újságírónak is így kell besorolnunk. Már persze kivéve Mikszátot, akit a nógrádi elfogultságon mindenképpen legalább mellé helyez ebben a szakmai trónfoglalásban. Maga az egész történet olyan, mint egy jókai mese. Nem véletlen hát, hogy az ezévi kiskönyvünk tartalma teljes egészében Debrecenről, lévén a Jókai Napok párvárosa, most az Alföld fővárosa, és 1849-ről szól. Hírlapi cikkeket talál itt az olvasó, amelyet Jókai írt 1849 első 4 hónapjában, amit Debrecenben töltött. Illetve van egy-két későbbi visszatekintés is ezekre az évekre, amelyekből sok minden kiderül erről a negyedévnyi életrajzi érdekességről. S persze Jókairól lévén szó, nem minden történt úgy, ahogyan leírta. Azt tudjuk, hogy 1848 végén az egész kormány, s velük együtt Jókai pánikszerűen hagyja el a fővárost, s vonatozik, kocsizik a biztonságos menedéket jelentő alföldi városba. Miért kellett Jókainak menekülnie? Talán kicsit túljátszotta, túlértékelte addigi politikai szerepét? Igenis, meg nem is. Jókai nagy fantaszta volt. Élete egy része biztos, hogy a maga teremtette álomvilágban zajlott. Erről főleg a felesége tudna mesélni, látva Móricz könnyelműségét, kifizetetlen számláit, adós leveleit. Ám azért csak ott volt március 15-én. Csak nagy szerepe volt a forradalom elveinek megalkotásában. Csak szerkesztette az életképeket, támadva a Habsburg házat. Csak követte Kossuthot az alföldi útjában. Csak rábeszélte Rózsa Sándort a csatlakozásra.
Túl sok van ezekből a csakokból ahhoz, hogy az ifjú ember bízvást félhessen. Amúgy sem volt a bátorság mintája, ahogyan ő maga is bevallotta. Mert ne feledjük, alig múlt 23 éves, tapasztalatlan, lelkes és naív ifjú, ezért is házasodott meg. Ott van az eseményeket irányítók közvetlen közelében. Szeme láttára alakul, alakítják az országos politikát, és ez a politika csak majd az ő forradalmi írásaiban, és ezekben is, mennyi debreceni esemény van, válik ilyen regényessé, ihletetté, idealizáltá. Közelről nézve azonban, pedig ő aztán ott volt a közelben, január 8-án érkezik Debrecenbe feleségével. Ettől kezdve a történet fele részben igaz lehet. Jókai leírásának hitelességét maga Jókai vonja kétségbe, lévén, hogy egyes történeteit évtizedei során kétszer, háromszor is megírja, elmeséli, és persze mindig másként, mindig gazdagabban. Így például Zsigmond Ferenc 1926-ban írt alapos munkájában, Jókai és Debrecen, be is bizonyítja, hogy mindez kritikával olvasandó. Jókai úgy emlékezett, hogy Debrecenben a Nagy Péter fia utcában szállt volna meg asszonyostól, ládástól, dudás uramnál, aki foglalkozására nézve szűrszabó volt. Most csak az a probléma, hogy ilyen nevű szűrszabó az egész városban nem ért akkor. És ráadásul nem is itt, hanem a Piac utca 1914 szám alatt szállt meg Tóth Pál házában. Ma ez a Miklós utca 9 szám. A helyi hagyomány pedig azt tartja, hogy Jókaiék a nevezetes Csapó utcában szálltak volna meg. Most légy okos, domokos, mondanám magamban, ha nem tudnám mindez az életmű, de még a debreceni vonatkozások miatt is lényegtelen kötözködés az eseményekkel. Jókai fantáziájában keveredtek a nevek, amelyeket hallott vagy maga talált ki. A helyszínek, amelyek térképét maga rajzolta. Az események, amelyeket szívesen olvasott ki krónikából, de még szívesebben formálta hozzá a fejében, lelkében megszületett történetet. A tény, ettől tény marad. Jókai 1849. január 8 és április 25 között Debrecenben lakik. Ott volt az egész magyar irodalom akkor. Vörösmarty, Jósika, Kemény Zsigmond, Kuti Lajos, Pálfi Albert, Vasgereben, Vakhod Sándor, Sárosi Gyula, persze Petőfi családja is. És ettől kezdődik az újságíróskodás és politikusi pályájának megváltozása is. Az előbbi nagyon fontos, az utóbbi nagyon nem fontos. Jókai egész életére amolyan fülemüle politikus maradt a maga jóságos, tiszta, naív lelkével. Itt atyai barátja, távolról rokona, a fedhetetlen erkölcsű Nyári Pál azonnal a mély vízbe dobta. Mennyire szerette Nyári Pált. 1871-ben írt nekrológiának pár sorra tanúskodjon róla. Mint nyári rokonom, mint férfi elvbarátom, mint politikus, vezetőm, mint jellem, ideálom volt. Február elején Nyári rábízta a kormány hivatalos lapjának a Sürgöny című lap szerkesztését, amely lapot már lassan, de fokozatosan a saját politikájának szolgálatába állított, óvatosan eltávolítva azt a kormánytól. Jókai komolyan vette magát, és azonnal nekiugrott Kossuthnak, majd a rendőrminiszternek, Madarász Lászlónak. Ebből lesz később majd a híres gyémánt per, amely majdnem a nyakát is törte, a szó szoros értelmében. Nyilvánvaló, hogy ezt a hevességet nem tűrték sokáig. Alig 3 hét, s az újdonsült szerkesztőnek fel is út, le is út. Majd következett az úgynevezett békepárt szócsöve, az Esti lap, amelyet február 22-től végig itt szerkesztett, sőt, májusban még Pestről is, néhány szám erejéig. Ebben egyrészt politizál, mondhatnám a párt, vagy szellemi közösség elveit közvetíti. De még inkább tobzódik az újságírás lehetőségeinek gazdagságában. Ezért is bízták rá, hiszen rögvest kiderült, jótollú, szellemes, ötletes publicista. Vezércikket ír, glosszát, humoreszket, híreket, szerkesztői üzeneteket, még talán a kolofont is ő írja. Élvezi ezt a szerepet, ami nem is veszélytelen ekkor. A hadihelyzet túlságosan gyorsan változó, de tanulja a nagyszerű tavaszi hadjáratnak,
kapja a híreket Erdélyből, Bem győzelmeiről. Belső forrásokból tudja, hogy a tervezett trónfosztás, elszakadás Ausztriától nem váltja ki azt a kedvező európai politikai hatást, amit Kossuthék reméltek. Sőt, első kézből kapja a híreket az oroszok megindulásáról. De lelkesedése nem csillapodik egy percre sem. 1849 talán nem olyan látványos az életében, mint 1848 márciusának idusa. Ja, csak egyszer lehet a Nemzeti Múzeum lépcsőjére állni. De legalább olyan felelősségteljes. Lehet, hogy most komolyodott meg igazán. A naív ifjúból elszánt, a veszélyt, a felelősséget érző férfi lett. Meg talán igaz természete is itt válik el az óvatos, a megfontolt, a mindent kétszer meggondoló politikus. De inkább itt és ekkor válik népszerű emberré. Pedig az életmű még jószerivel el sem kezdődött. De ami hírt hallott, kapott, és amit leírt, és ahogyan leírta, már azonnal híressé, nevezetessé tette. Márciusi ifjúi rangja és becsülete itt vált véglegessé. Pedig támadták eleget. A békepárt nem volt jó hátország számára, de az előbb említett személyiségjegyeiből is adódóan Jókai nem követte Petőfi radikalizmusát. A nemzet egészében gondolkodott. A szabadságharc a nemzet ügye. Abban mindenkinek részt kell vennie, nem csak a forradalmároknak. A nemzet szabadságharca ez, s nem Kossuthé. Ő csak irányítja ezt a nemzeti küzdelmet. Jókai óvatosságát maga vallja meg egy korábbi levelében még Pesten. Ne mondjunk el mindent, amit tenni akarunk, és amit elmondunk, az tiszta igazság legyen. Bonyolult, összetett, gyakran változó, elveket megingató, taktikát gyakorta váltató helyzet volt ez. Jókai hevülete és naivitása gyakran megbotlott a kiismerhetetlen helyzetek kezelésében. Ahogyan Weber Antal fogalmazta a békepártiakról, Jókai nem tartozik egyértelműen közéjük. Hangulatváltásainak megfelelően hol csüggetten, hol pedig ismét bizakodóan a maga módján realista, egyezkedést javasol, máskor lelkes republikánus. A Jókai könyvek ezen kis kötete egyszerre tiszteleg Jókai másik városa Debrecen előtt, és megidézi a 160 évvel ezelőtti forradalmi eseményeket, amelyeknek nem csak tanúja, de még inkább cselekvő részvevője volt Jókai Mór. A mi füredi aranyemberünk. Praznovszky Mihály.

Pest és Debrecen. Mondjunk egy jó szót a maga idejében. Pest középpontja az országnak, de Debrecen középpontja a magyar népnek. Amott minden nemzetiség érdeke, itt azonban egyedül a magyar érdekek vannak összesítve. Pest legnagyobb városa Magyarországnak, Debrecen maga egy Magyarország. Kicsinyben. Pestnek Dunája van, és éppen ez teszi helyzetét védhetlenné. Egy nap alatt seregei az ellenségnek érkezhetnek alulról, felülről, falai alá, miknek jöveteléről hírmondás sem jöhetett előre. Debrecent azonban védi a Tisza, mely az osztrák tábornokok vallomása szerint egyike a legveszedelmesebb folyóknak Európában. Pest soha nem nyújt annyi biztosságot külső megtámadások ellen, mint Debrecen. Keletről az erdélyi, északról a marosi bércek, délről a Maros, nyugatról a Tisza, egy természetes négyszegű várat képeznek körülötte, melybe az ellenségnek betörni csak nem lehetetlen, melyben belül akik laknak, mind meg annyi hősei a szabadságnak, mind meg annyi ijedelmei az idegen rablóknak, és amely várnak földe a kenyértermő Kunság, ahonnan ugyanaz ostromlók a világ végéig sem éheztethetik ki a védőket. Budapest erősség, de Debrecen azilum. Pest népe egy mívelt, szabadságérző lelkes nép, mely kezdetét adta a forradalomnak, míg Debrecen ős szilárdságú népének nyugodt, morális, becsületes jelleme egyedül biztosítja azon nyugalmat, melyre csaták közepett legnagyobb szüksége van a kormányzatnak. Pest fiai alkotják nagy részben a dicsőséggel tetézett harmadik zászlóaljat, de másfelől Debrecen fiai is kivitták vörös szalagjaiknak a méltó helyet, szabadságháborunk aranykönyvében. Pesten elvesztettük ügyünket, Debrecenben visszanyertük. Azért ne legyünk Debrecen iránt hálátlanok. Soha se feledjük, hogy ellenségeink mi fontos dolognak tartják ide jöhetni, és mind kétségbe esnek, hogy ezt nem tehetik. Magyarországnak lesznek jobb napjai, mint voltak eddig, de azon jobb napokban sem szabad elfelejtenünk, hogy a legszomorúbb időket itt, e falak között éltük át. Szent legyen azoknak emléke, tisztelve legyen a nép, ki azokat velünk tölti. A kísértett óráiban hazájához a város hű maradt, méltónak mutatta magát egy nemzet üldözött lelkét egyedül hordani. Ne felejts el soha a nemzet, ami bele népnek tartozik. Jövendő idő, mikor a tartozásad le fogja róni. Addig is legyen megjutalmazva előszeretetünk által. Mindezeket pedig én nem ok nélkül mondom. Nem azért, mint a Debrecen városának hízelkedni akarnék, hisz Debrecen városa nem asszony, hanem azért, hogyha hallani fogunk tán egy oly örömhírt, melyről napról napra gondolkozunk, éjjel álmodunk, el ne ragadjon bennünket a szerencse változat. Jó mi nekünk itten laknunk, mint a Biblia mondja. Én is imádom Pestet, mert hazám fővárosa, mert lakóhelyem, mert visszavétele által az ellenségnek fejére hágtunk, de azért azt mondom, hogy reményeink betöltének esetére is, jó mi nekünk mindazt, amit féltünk, itt hagynunk. Pest kötve tartaná a hadsereg mozdulatait, ha a háború tovább folyna, nem úgy, mint Debrecen, azáltal, ha az ország kincsei benne őriztetnek. A kincseket jól ismerjük, nem szükség elmondanom, hogy kik és mik. Ha rajtam állana, én Pest bevétele után is itt hagynám őket. Debrecenben. Esti lapok. 1849. március 31-e.

Debreceni idill. Minden pályatársamról, minden barátomról, a márciusi napok minden szereplőjéről gondoskodott a sors. Petőfi, Vasvári, Egresi, Degré, Bujovszki, Sükei, Lendvai, Oroszegyi, Királyi, Irinyi, Irányi, Pompéri, Lauka, Vajda, mind-mind volt valami képviselő, miniszteri hivatalnok, szabad csapatvezér, honvédtiszt. Egyik gózombátyám, az ügyvéd, Lajos, már Parendorfnál őrnagyi rangot szerzett hősi magaviseletével. Másik gózombátyám, a színész, Antal, élelmezési biztosságra kapott. Csak én rólam feledkezett meg Isten és kormány. Hadd üssek a számra, nem, Isten nem feledkezett meg rólam soha. Adott egy hű élettársat. Ő volt valami. A magyar művészet egén első rendű csillag. Azt onnan a harci röppentyűk tüze sem űzheti el. Már most aztán, ha van valami a világon, ami még a semminél is kevesebb, hát az egy férj, akinek a létezése a felesége jó voltából áll fenn. Azzá lettem én. Egy ködös decemberi napon, azt hiszem karácsony szombatján volt, a Kígyó utcán bandukolva szembe találkoztam Pálfi Alberttel, akit már régen nem láttam. Visszahökkent, amint meglátott. Hát te még itt vagy? Kérdezte tőlem. Mit vagyok? Várom, míg a döntő ütközetet megvívjuk Buda alatt, magam is oda megyek. Az utcaszegleteken még lógtak a plakátok, amik ezt nagyöblű frázisokban hirdették. Ne higgy te a plakátoknak, nem lesz Buda alatt semmi döntő ütközet. Görgei elvonult seregével Vác felé, Buda is, Pest is minden oldalról nyitva van. Windisgrécz akkor vonulhat be, amikor akar. Tá még baj éjjel. Hát Kossuth és a kormány? Azok már tegnap elmentek Debrecen felé. Elvitték a bankjegy sajtót is, és a hivatalos sürgőn nyomdáját, minden katonai felszerelést. Velük ment minden ember, akinek csak valami tudat nyomja a lelkét, hogy vétett az osztráknak. Én még ma megyek utánuk. Te is haladéktalanul siess. És azzal, jól sejtve, hogy nekem hónap vége felé vajmi szűken lehet az úti költségre valóm, a kezembe nyomott egy 100-as bankót. Majd megadod, ha pénzhez jutsz. Ez a kölcsönadott 100-as volt az egész úti költségem. Siettem haza, elmondtam a nőmnek, amit megtudtam. És most búcsút veszek tőled. De hogy veszel búcsút, én is veled megyek. És azzal összepakolta a legszükségesebbet, és még aznap délután itt hagyva úri kényelmét, művészetvilágát, szerződését, eljött velem egy ismeretlen életbe, egy ismeretlen világba. Köd volt előttünk, utánunk, körös körül, köd az égen, köd a földön, köd a jövendőben. A tehervonatok éjjel-nappal szállították a tömérdek montúrt, nyerget, bőrt és posztót, prófuntot, lisztet, amit az ellenség elől jó volt eltakarítani. Ez volt a legelébb való. Az utazók málhája az utolsó. Minden érkező vonat elé kimentünk, nem jötte meg a holmink. Senki sem tudott róla. Így töltöttünk el 5 keserves napot Szolnokon. A 6. nap reggelén kétségbe esett sikoltozásra törve a szobánkba Szilágyiné, Bujovszki agyósa. Koldusok vagyunk, mindenünk odaveszett, most jött meg az utolsó vonat Pestről, semmit sem hozott a miénkből. Az asszonyok el voltak keseredve. Majd utána nézek én magam, mondtam én, és a köpönyegemet nyakamba kerítve siettem az indóházhoz.

nézve, hogy most ennyi híres ember látogat meg bennünket. Részünkről a szerencse. Szigligetinek kocsi kellett, ami tovább szállítsa Biharba. Nekem pedig szállás. Mind a ketten megkaptuk, amit kívántunk. Engem elvezettek Szekerestől a Nagypéterfia utcába, s berekommendáltak Dudás uramnál, aki hivatására nézve becsületes szűrszabó volt. Annak volt egy utcai szobája, mely kiadó volt. Mennyit tetszik érte kívánni? 20 forintot. Pengőben? Magam is úgy értettem. A nap hátra levő része eltelt a kipakolással. Örültünk, mikor nyugalomra térhettünk a több napi keserves út elcsigázó fáradalmai után. Magunk főztetea volt a vacsoránk. Másnap korán reggel aztán előttünk álltak az élet komoly feladatai. Mi lesz ma ebédre? No, ti mai világbeli hősök és heroinák, mit mondanátok erre a kérdésre, ha nászutatok Debrecenben végződnék, ahol össze-vissza két vendégfogadó van, a Bika meg a Fehér Ló. De már azok úgy tömve vannak menekült képviselőkkel és kormányhivatalnokokkal, hogy aki egy sós kiflit akar kapni, annak előtte való nap kell reál magát abonálni. Magad, uram, ha szolgált nincs. De jó magyar közmondás ez. Ezt vettük elő. Én korán reggel nyakamba kerítettem bundámat, kimentem a vásártérre, vásároltam lábasokat, bögréket, főzőkanalakat, azután a hentes mészáros állásra vettem húst levesnek, karmonádlinak valót, zsírt, szalonnát, kolbászt, a kofaasszonyságoknál lisztet, hagymát, sárgarépát, petrezselymet, bírsalmát, túrót, a korcsmában egy üveg bort, az mind belefért egy gyékény szatyorba, a szatyrot takarta a bunda. Ezt mind hazavittem a szállásunkra. A szobánkban volt egy belülfűtő kemence. Annak a tüzénél az én feleségem, a magyar színművészet csillaga, olyan szépen megfőzte az ebédet, négy tál ételt, egyiket a másik után, hogy én soha életemben annál jobbat nem ettem. Milyen túrós csuszát tudott gyúrni Gertrudis királyné. Mielőtt hozzájöttünk volna, oda vetődött hozzánk Farkas Jancsi, a már említett barátunk. Nagy gurmand volt. Egészen el volt ragadtatva attól, amit maga előtt látott. Túrós csusza. Tepertyűvel, ő már félholtra volt csömörölve a fehér lói kosztól. Szépen kért, hogy fogadjuk el vendégnek. Volt elég? És aztán így lakomázott lukulluszi módon egy primadonna, egy poéta meg egy kormánytanácsos abból, amit egy szép asszony főzött egy belülfűtő kemencében. A bor is nagyon jó volt, csak hogy éppen egy kis paprika úszkált a fenekén, amit a becsületes korcsmáros azért pergetett az italba, hogy annak több karaktere legyen. De a jutalom sem váratott magára. A kormánytanácsos annyira meg volt elégedve a lakomával, hogy a feleségemnek 60 forintot ajánlott fel egy hónapra, ha őt elfogadjuk állandó kosztosának. Előre le is fizette. 60 kemény forint. Amit Jókainé laborfalvi Róza szerez a művészetével, a főzőkanalával. Van hát már hivatal, jövedelem forrás. Most már terjeszkedni lehetett a háztartással, kivettük a szobához a félkonyhát is a nyitott tűzhelyjel, fogadhattunk cselédet, egy tagba szakadt kis subás menyecskét, aki helyettem eljárt a piacra bevásárolni, megrakta a tüzet, vigyázott az ételekre, elmosogatott. Farkas Jancsi minden nap eljött a rendes időben. Még a jó öreg Kovásnét is odavettük, volt neki kivel tréfálózni. Hanem az ebédhez való bort maga hozta a köpönyege alatt. Ami csak jó volt, és drága Debrecenben. Én pedig az alatt minden nap eljártam Nyári Pálhoz, és én is kifőztem valamit. Az én életem regénye.

0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
1: Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották.

Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. A Duna vízhőmérsékletének csökkentése miatt a paksi atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a 2000 megawatt névleges kapacitású létesítményben az Európát sújtó rendkívüli hőhullám miatt a MAVIR-ral egyeztetve kellett korábban csökkenteni a termelést. A hatályos környezetvédelmi jogszabályok szerint a folyóvíz hőmérséklete a torkolattól mérve nem haladhatja meg a 30 fokot. Ez az előírás ellátásbiztonsági okokból rendkívüli esetben és miniszteri engedéllyel legfeljebb 31,5 fokig lépható túl. A tárcavezető megerősítette, hogy az ország energiaellátása folyamatosan biztosított, és a folyam hőterhelése miatt a Duna élővilága nincs veszélyben. Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapják a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Jövőre azonban már rászorultsági elven kapnak majd segítséget a családok, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Nem csak a hőség, hanem a résztvevők száma is rekordot döntött a hétvégi rendfesztiválon Veszprémben. A 11. református egyházi napok Dunántúl elnevezésű rendezvénynek idén a megyeszékhely teljes belvárosa adott otthont. A látogatókat közel 100 hitéleti, kulturális és zenei program várta, amelyek mind a szó és csend mottó köré épültek. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke Márk evangéliuma alapján hirdetett igét a vihar lecsendesítéséről. A református.hu oldalon megjelent összefoglaló videójából kiderül, hogy a fesztivál hatalmas sikerrel és közösségi élménnyel zárult. A szervezők bejelentették, hogy a Dunántúli Reformátusok nagyszabású találkozója 2 év múlva az Őrségben folytatódik. A Miskolci Egyetem 2 műszaki karának végzősei vették át okleveleiket az intézmény ünnepségén. A tavaszi fél évben a műszaki, föld- és környezettudományi karon, valamint az anyag- és vegyészmérnöki karon összesen közel 100 hallgató diplomázott le. A friss diplomások nevében Stadler János vegyészmérnök búcsúzott, felidézve az egyetemi évek vizsgáit és a közös kitartást. Mucsi Gábor dékán beszédében kiemelte, a bányászat, a kohászat és a vegyészet ma már a zöld átállás és a fenntarthatóság kulcsterületei. Horváth Zita rektor emlékeztetett, hogy ez a két kar képviseli az egyetem történetének legmélyebb és legfontosabb gyökereit. Az ünnepi eseményt a Bartók Béla zeneművészeti kar Fuvola triójának Vivaldi előadása, valamint a mérnöki fogadalomtétel tette teljessé. Közös értékek mentén kötött stratégiai partnerséget a Miskolci Nemzeti Színház és a Miskolc Autó. A megállapodás értelmében az Észak-Kelet-Magyarországi Autókereskedő Hálózat szponzorként támogatja a teátrumot, cserébe a kulturális intézmény kiemelt kommunikációs és marketing felületeket biztosít a vállalat számára. A felek célja, hogy a minőséget és a megbízhatóságot ötvözve közösen járuljanak hozzá a régió fejlődéséhez. A jövőben az együttműködést exkluzív ügyfélprogrammal és közös eseményekkel tervezik tovább erősíteni. Sikeresen lezárult az Italos Karton Egyesülés és a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolci szemléletformáló kampányának első szakasza. A projekt célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét az italos kartoncsomagolások helyes és hatékony szelektív gyűjtésére. A korábbi vizsgálatok szerint ugyanis a teljes és üdítős dobozok jelentős része még mindig a vegyes hulladékba kerül. Az elmúlt hónapokban iskolai foglalkozásokkal, kis településekkel és gyűjtési versenyekkel több ezer diákot és szülőt értek el. Tóczántai József Miskolc polgármestere kiemelte, a fenntarthatóbb jövőhöz a fiatalok környezettudatos szemléletformálása a kulcs.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Fejlesztések a Beregszászi Jelesi Máltai Szeretetszolgálatnál.
2: Sálnap indult a következő ilyen intenzív gyermekfejlesztési képzésünk, ami nem Beregszászon, nem Kárpátalján valósul meg, hanem Budapesten, hiszen a háborús helyzet miatt, amióta háború van, azóta a helyi képzéseket sajnos a Pető Intézet nem tudja csak online megvalósítani.
1: Koncertsorozatok a klasszikus zenekedvelőinek.
3: Kolozsvár zenei életében ez a nyári koncertsorozat egy nagyon jó pont tulajdonképpen. Ugye nyáron a különböző kulturális intézmények, mint a Magyar Opera, a Román Opera, a Filharmónia szünetelnek, tehát nekik vakációjuk van. Ezért nagyon jó, hogy a nyár folyamán tudunk alternatívát nyújtani a klasszikus zenekedvelőknek.
1: Lendület.
4: Összességében nagyon hálás vagyok, igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el.
1: Pulzus nyári tábor.
5: Nekem azt hiszem, hogy a nyaram egyik fénypontja az, amikor eljön a Pulzus tábornak az ideje, hiszen felmegyünk a Lesító vidékére, a Mahannaim táborhelyre, és ott zajlik a tábor. Immáron a 6. alkalommal kerül majd ott megrendezésre a Pulzus tábor, és tényleg nem csak én mondhatom el ezt, hanem a táborozóink, azok is, akik visszajárnak, azok is, akik első alkalommal jelennek meg, hogy wow, sokszor ez volt az első reakció, hogy milyen gyönyörű helyen van, hogy milyen nyugodt a hely, csendes, ki lehet kapcsolódni, úgyhogy szeretettel várunk már csak a hely miatt is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A beregszászi járási máltai szeretetszolgálat várja azoknak a családoknak a jelentkezését, akik gyermekük fejlődését szakemberek segítségével szeretnék támogatni. Az intézménynél a játék, a mozgás és a korszerű fejlesztő módszerek együtt segítik a gyermekeket abban, hogy saját tempójukban magabiztosan haladjanak előre. A szervezet célja, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben segítse kibontakozni a gyermekekben rejlő képességeket. Erről Makuk Jánossal, a beregszászi járási máltai szeretetszolgálat vezetőjével beszélgetünk.
2: A beregszász járási máltai szeretetszolgálat számos képzési programban próbál segítséget nyújtani Kárpátalján. Egyik fontos kapcsolat a Pető Intézettel, már a 13 éves múlta visszatekintő kapcsolat, amely éppen vasárnap egy újabb képzési kéthetes turnust indult el, ami nagyon sok család segítségére lehetőség arra, hogy egy fokkal jobb legyen a hétköznap. Miről van szó?
3: Igen, vasárnap indult a következő ilyen intenzív gyermekfejlesztési képzésünk, ami nem beregszászon, nem Kárpátalján valósul meg, hanem Budapesten, hisz a háborús helyzet miatt, amióta háború van, azóta a helyi képzéseket sajnos a Pető Intézet nem tudja csak online megvalósítani, de vannak olyan gyerekek, akiknek szükségük van nem csak online, hanem fizikai aktív szereplésébe a konduktornak ahhoz, hogy a fejlődése még intenzívebben, még jobban megvalósuljon. Ez az együttműködés immár több mint 13 éves, és most vasárnap tényleg elindult egy csapat, amelyik 6 gyermekből és 6 anyukából áll, és 2 hét aktív, intenzív fejlesztésből valósul meg Budapesten.
2: Itt a szülői jelenlét is nagyon fontos, mert maga Pető módszernek egyik sajátossága, hogy folyamatosan a szülő is tudja ezt a folyamatot segíteni az ő munkájával.
3: Szerintem minden fejlesztési formában nagyon fontos a család és a szülő jelenléte, hisz hiába akar egy szakember segíteni, nem tud 0-24 órában ott lenni, vele lenni a gyerekkel, és megoldani különböző fejlesztési házi feladatokat. Ha a szülő nem aktív partner ebben, akkor bizony nagyon nehéz a fejlesztés. Tehát ezt látjuk mind a Pető Intézet, mind a konduktív pedagógiai fejlesztések, mind a bármilyen más fejlesztés kapcsán. Azt hiszem, ezt a hallgatók is tudják, hogyha a gyerek az iskolába megkapja a házi feladatát, ha a szülő nincs ott és nem próbálja, főleg az elején egy kicsit noszogatni, akkor az a házi feladat nem fog elkészülni. És akkor persze jönnek a rossz jegyek.
1: Milyen konkrét fejlesztési területekre fókuszált ez az intenzív program, és mi az, amit ebből akár már rövid távon is lehet mérni?
3: Az intenzív program főleg, hát most a Petős fejlesztésről beszélünk, ez a konduktív pedagógia alapján a központi idegrendszeri sérült gyermekek számára van kitalálva. Tehát itt mozgásszervi fejlesztés valósul meg, aminek a célja valójában az egész Pető programnak a célja az, hogy minél jobban tudjuk az életre felkészíteni a gyerekeket, minél inkább önálló életvitelt tudjanak elérni. Persze mindenkit saját magához kell viszonyítani, mindenki a saját tempójába próbál haladni.
2: Beszéltünk a Pető módszerről, viszont számos egyéb fejlesztés is zajlik a beregszászi járási máltai szeretetszolgálatnak a bázisán. Több éves múltat tekint már vissza, kérek, erről beszéljünk jelen pillanatban, mi elérhető és mik vannak folyamatban.
3: Igen, 13 éve kezdtük a Pető Intézettel a központi idegrendszeri sérült gyerekek számára, de ez a folyamat ez azóta élesedett és több más fejlesztés is valósul meg, ami segíti az itt élő gyerekek mindennapjait, illetve a szüleikét. Tehát nagyon sok lehetőségünk van, többek között a különböző sérült gyerekek számára, úgy, mint fejlesztések vannak nálunk, logopédiától kezdve, neurofeedbacken át, beszédindító mozgásfejlesztéseken át, a Pető konduktív pedagógián keresztül a BME fejlesztésig. Tehát nagyon széles a spektrum ma annak, amiben segíteni tudunk a jelenlévő társadalomban, és próbálunk is, nem csak Beregszászon, hanem most volt egy fejlesztésünk, kiszállásos fejlesztés Dobronyban, ahol szintén szép eredményeket ért el a csapat.
1: Hogyan kell elképzelni egy kiszállásos fejlesztést?
3: Ez volt az első alkalom, hogy ezt megpróbáltuk, kipróbáltuk, mert mindig álmunk volt az, hogy ne csak helyileg próbáljuk segíteni, viszont egy kiszállásos fejlesztés nagyon sok nehézséggel jár. Azon kívül, hogy utazni kell oda-vissza kollégáknak, tehát az annyit jelent, hogy a beregszászi fejlesztés kicsit visszább szorul, hisz mindenkinek 24 óra, az csak 24 órából áll, tehát a munkaidejét nem tudjuk megduplázni, meg háromszorozni. Tehát annyit jelent, hogy azért el kell menni Dobronyba, meg vissza kell jönni. Ezen kívül ott meg kell szervezni azokat a körülményeket, amelyek egy fejlesztő szobaad központ számára megfelelő lesz. Tehát ez annyit jelent, hogy sok eszközt kellett nekünk is vinni, illetve az ottani református egyház is biztosította a helyet és a sok eszközt, így sikerült együttműködésbe velük megvalósítani ezt a fejlesztési ciklust, amiben persze a gyerekek voltak azok, akik legtöbbet kapták.
2: Fejlesztésekről beszélünk, sok éve zajlik már, vannak-e visszakapcsolások, milyen eredményeket lehet megosztani a hallgatókkal?
3: Hát persze, rengeteg pozitív élményünk van, hisz számunkra az a legjobb visszacsatolás, amikor azt látjuk, hogy nálunk indult el a gyerek először, állt fel 4-5-6 évesen, és először indult el járni, vagy megtette, elkezdett beszélni, aki eddig nem beszélt. Tehát rengeteg nagyon pozitív eredményünk van, főleg ADHD, hiperaktivitás és egyéb problémákkal küzdő gyerekeknél. Legelső, amik az anyukák egy pár alkalom után már vissza is jeleznek, hogy hát a gyerek nyugodtabban alszik. Tehát az az első pillanat az, amikor érezzük, hogy hatásos a fejlesztés, hisz a központi idegrendszer kezd egy kicsit átalakulni, beállni a mindennapi ritmusba, a gyerek végre tud aludni.
1: Ha már gyermekekről van szó, és korábban pedig említettünk mozgó projektet, nekem valahogy rögtön a játszóbusznak a projektje jutott az eszembe. Hogyan épül fel pontosan a játszóbusz program? Beszéljünk egy picit erről.
3: Nagyon szívesen. Tehát a játszóbusz projekt azóta indult, amióta a háború kitört. Valójában az első évében, nem rögtön, hisz azt vettük észre, hogy nagyon sok gyermekbe szorongást, félelmet kelt ez a helyzet, amiben benne vagyunk. Szülők külön vállása vagy külföldön léte, a bizonytalanság az iskolában, légiriadók, tehát ezek mind azért az ők is lelkükben is megjelennek, és ők nekik ezt valahogy fel kell dolgozni, nem csak nekik, mindannyiunknak. És a játszóbusz projektnek az első fő célja az volt, hogy próbáljunk egy-két óra vidámságot varázsolni az életükben, amikor feledhetetlen játékkal próbálnak egymással is kommunikálni, csapatban közösséget építeni. Ez azért kibővült azóta, nem csak Kárpátalján, hanem Lembergben és Ivano-Frankovszkban is van ez a projektünk, és egész Kárpátalján igyekszünk eljutni, ahova hívnak természetesen, iskolákba, óvodákba, táborokban, nyári táborokban szívesen veszünk részt. Persze ez azóta kibővült egy mentális, pszichológusi segítségnyújtással is, aminek keretében nem csak a gyerekeknek, hanem most volt nem olyan régen egy képzésünk a pedagógusok számára is, és próbálunk egy úgynevezett elsősegélydobozt, pszichológiai elsősegélydobozt átadni, hogy tudnak ők, akik legelőször találkoznak a gyerekekkel, óvodapedagógusok, hogy tudnak segíteni az adott pszichológiai helyzetekben.
1: Az elmúlt percekben Makuk Jánossal, a beregszászi járási máltai szeretetszolgálat vezetőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Kétféle koncertsorozat kínálatából válogathatnak a klasszikus zene kedvelői a nyár folyamán, június 26-a és augusztus 31-e között. Az érdeklődők a Close and Music koncertsorozat zenei kínálatával töltekezhetnek hétfőnként és péntekenként. A június 26-a és augusztus 31-e közötti programról Potyó István főszervező számolt be. A Farkas utcai nyári hangversenysorozat pedig július 1-e és augusztus 29-e között szerdánként biztosítják a zenei hangulatot. A programot Miklós Noémi programfelelős ismertette, a riporter Pilbák Kincső.
2: Kolozsvár szívében ismét a zene kap főszerepet, a klasszikus zene kedvelői válogathatnak különböző nyári koncertsorozatokból június 26 és augusztus 31 között. A Farkas utcai nyári hangversenysorozat kínálata július 1 és augusztus 29 között szerdánként biztosítja a zenei hangulatot, amelyről Miklós Noémi programfelelős számolt be. Nyári koncertsorozatra készülnek a Farkas utcai református templomban. Mit lehet tudni erről az eseményről? Ki a szervező? Mikor kerül erre sor?
3: A nyári koncertsorozat az már egy nagyon régi eseménysorozat, tehát már több éve zajlik minden nyáron. Hál' Istennek, eddig mindig sikerült megvalósítani. Ebben az évben július 1-én lesz az első hangverseny, ez egy szerdai nap, ugye nálunk ez a szokás, hogy mindig szerda este 7-től szoktak lenni a koncertek, és augusztus utolsó szerdájáig tartanak ebben az évben. Nagy része orgona koncert lesz, de lesz kamarazene is, illetve a koncertsorozat fénypontja ebben az évben a lipcsei Gewandhaus kórusnak a fellépése lesz július 8-án, ami remélhetőleg egy felejthetetlen élmény lesz mindenki számára. A koncertsorozatnak a szervezői természetesen a Belvárosi Református Egyházközség, illetve partnerként vesz részt a szervezésben a Bábesbolyai Tudományegyetem református tanárképző és zeneművészeti kara.
2: Szükséges jegyet váltani ezekre, vagy hogy lehet részt venni a koncerteken?
3: A koncertek látogatása természetesen ingyenes, ez mindig is így volt, és ezt a jó szokásunkat igyekszünk továbbra is megtartani, hiszen azt szeretnénk, hogy bárki részt tudjon venni ezeken a koncerteken, függetlenül attól, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkezik. Ez egy nyitott eseményszorozat, mindenkit várunk szeretettel, aki a klasszikus zenét szereti, kedveli.
2: Mit jelent Kolozsvár életében ez a koncertsorozat, így, hogy már hagyománya van?
3: Kolozsvár zenei életében ez a koncertsorozat egy nagyon jó pont tulajdonképpen. Ugye nyáron a különböző kulturális intézmények, mint a Magyar Opera, a Román Opera, a Filharmónia szünetelnek, tehát nekik vakációjuk van. Ezért nagyon jó, hogy a nyár folyamán tudunk alternatívát nyújtani a klasszikus zene kedvelőknek. Természetesen ez már egy néhány éve kiegészült ugye a Klausenmusik sorozattal, amit a kollégám Potyó István szervez. Ott is szoktak koncerteket szervezni hétfőn, pénteken a Szent Mihály templomban, a Piarista templomban és az Evangélikus templomban, tehát így hetente legalább 3 koncertet tudunk felajánlani közösen a kolozsvári klasszikus zene kedvelőknek, ami szerintem egy nagyon jó dolog, mert akár a nyári kánikulában üdítő hatással lehet az emberre, hogyha beül egy-egy ilyen hűvös templomba, és végig tud hallgatni egy szép klasszikus zenei koncertet. Szeretettel várjuk a közönséget minden szerdán este 7-től.
2: Emellett az érdeklődők a Close Music koncertsorozat zenei kínálatából is válogathatnak. A június 26 és augusztus 31 közötti programot Potyó István főszervező ismertette. 20 koncert, 3 helyszín és Temérdek zenei élmény, így lehet az idei Close Music koncertsorozatot jellemezni. Milyen helyszíneken és milyen időpontokban várják a résztvevőket, illetve kik és milyen repertoárral készülnek?
4: A Klauzen Musik a 8. évadához érkezett idén. Nagy öröm számunkra, hogy évről évre újabb és újabb előadók és repertoárral örvendeztethetjük meg a kedves hallgatókat. Az egyik legszebb hozadéka tényleg az, hogy a 3 emblematikus helyszín főtér közelében, a Szent Mihály, a Lutheránus, illetve a Piarista templomokban zajlanak ezek a szép zenei koncertek. Ez a 20 koncert tényleg most június végétől egészen augusztus végéig kitöltik szép muzsikával a nyarunkat. A koncertek alkalmával hétfői nap az kimondottan az orgona muzsikának kedvez. Egy barokk hangszert hallhatunk, ugye a Szent Mihály templomban, ahol kimondottan barokkosabb repertoárok fognak felcsendülni, kezdve a Váradi Székesegyház karnagyától, de Szlovákiából is érkezik egy ügyes ifjú orgonista, tehát nemzetközi előadók is szerepelnek a előadók listáján, de ugyanúgy kolozsvári orgonisták, mint Csengeri Kossák, Zsuzsa vagy Amália Erdős, aki a konzervatóriumban is tanít, úgyhogy alternatívan a hétfői nap az orgona muzsikája, hogyha egyik hétfőn a Szent Mihályban, másik hétfőn a luteránus templomban, ugye ott egy romantikus hangszer van, egy gyönyörű Walker orgona, úgyhogy ott is hallgathatjuk az orgona muzsikát, kicsit másabb repertoárra profilálódva, tehát inkább ott a úgymond a 19. század végig 20. századi orgona literatúrának a művei csendülnek fel elsősorban. Pénteken pedig a kamarazenéje az elsőség. Vonós négyesek lesznek többször előadók a koncertek alkalmával, de gitárduó is meglátogat minket egy nagyon-nagyon profi csapat Konstancáról. Concerto Spiralis régi zeneegyüttes Csíkszeredából, akik már többször léptek fel nálunk. Nagy öröm számomra, hogy újból hallgathatjuk az Intono vonós négyest, akikkel már kezdetektől az első évattól előadói volt. Voltak az együttesünknek, illetve egy gyönyörű, komoly barokk ünnep lesz a zárókoncert, amikor a Schola Cantorum Transilvaniensis kórhű hangszereken fog muzsikálni a Szent Mihály templomban augusztus 31-én a zárókoncert alkalmával.
2: Említsük meg a szervezőket, hogy ki áll az egész koncertsorozat szervezése mögött.
4: A kezdetektől fogva az Egyházzene Kolozsvár Egyesület a főszervezője a Klasszikus nyári koncerteknek. Az egyházzene Kolozsvár fő célja az, hogy a templomokban zajló egyházzenei szolgálatok meg hangversenyek, koncerteket támogassa, szervezze és előtérbe helyezze, ismertesse a szép repertoárt, és a minőségi zene csendüljön fel templomainkban. Főként a Szent Mihály templomnak égisze alatt működünk, aki a legfőbb támogatónk.
2: Szükséges-e jegyet váltani, illetve az érdeklődők hol tájékozódhatnak bővebben arról, hogy melyik nap éppen hol lesz a fellépés?
4: A koncertjeink, köszönet a támogatóknak, ingyenesek, a belépés ingyenes, viszont nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden támogatásért, adományt, amelyeket a koncertek alkalmával adnak és támogatnak ezáltal. A hangversenyek műsora, teljes műsora megtalálható a webes felületeinken, az Egyházzene Kolozsvár Facebook oldalán, Klauzon Music Instagram oldalon, a Szent Mihály Templom smk.ro koncert oldalon, és számos plakáton, amit majd a koncertek helyszínén találhatnak, illetve kisebb flyereken is tájékoztatjuk a teljes programról, tehát a templomokban található kis ismertetőkön is tájékozódhatnak a koncertekről, de minden hétfőn és minden pénteken lesznek ezek a hangversenyek. Hétfőn a Szent Mihály és Luteránus templomban, felváltva pénteken pedig a Pierista templomban este 7 órától. Szeretettel várunk mindenkit!
1: Kétféle koncertsorozat kínálatából válogathatnak a klasszikus zene kedvelői a nyár folyamán, június 26-a és augusztus 31-e között. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A több éves múltra visszatekintő Krisz által június 27-én szombaton megszervezett lendület célja az volt, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek Istenhez, egymáshoz és önmagukhoz. A szervezők örömére a rendezvényre több mint 400 résztvevő érkezett, Kárpátalja számos református gyülekezetéből. A lendületről elsőként Balázs Antallal, a Krisz elnökével beszélgetünk, majd Viktor Illés János bizonságtevőt hallhatják. Június 27-én szervezte meg a Krisz a lendületet. Sok év kihagyás után úgy gondolom, hogy akik eljöttek, azok hatalmas élményben részesülhettek. Olyan előadások, olyan áhítatok, dicsőítések, evangelizáció várta őket, amely valóban közelebb hozza egymáshoz a fiatalokat, közelebb Istenhez. Semmellett pedig nagyon sok háttérmunka is zajlott, hiszen workshopok voltak, imasátor, a fritsátor, a krödésátor, az MCC, nagyon sokan kijöttek, és valóban megmutatták, hogy van jövő itt a fiataloknak. De te hogyan látod ezt, hogy hogyan valósult meg a háttérmunka a mai napon?
2: Összességében nagyon hálás vagyok, igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el. Talán még a lendületnek is van egy ilyen emlékezete, akik már voltak régebben lendületen, hogy amikor azt mondjuk, hogy lendület, és szeretnénk, hogy jöjjenek, akkor jöttek egy-egy hívásra rögtön. Nagyon-nagyon jó az alkalom, csak egyetlen egy dolog apróság, ugye a nagy hőség, ami egy kicsit talán aggasztó, hogy nehogy rosszul legyen valaki, de úgy gondolom, hogy alapvetően a helyszín is sok mindenre nekünk teret enged, úgyhogy én elégedett vagyok igazából, meg sok-sok munkatárs, aki dolgozik ezen a háttérben.
1: Igen, például két gyülekezet is bevállalta azt, hogy az ebédet biztosítja ugye a jelenlévőknek. Tehát úgy gondolom, hogy maguk a kárpátaljai református gyülekezetek is magukénak érzik ezt a rendületet, még mindig ennyi év kihagyás után is, amikor újraindult, valóban azt láthatjuk, hogy egész Kárpátalja református gyülekezete megmozdult, és itt vannak a fiatalok.
2: Teljesen egyetértek, tehát 7 év után azért volt bennem egy ilyen aggodalom, hogy vajon nagyon elszoktak-e tőle. Megkérdeztem, hogy ki az, aki vállalná az ebédkészítést, mert régen is így volt, hogy több gyülekezet fogott össze, és tényleg egy-egy hívószóra kérésre rögtön a Fornos és a Nagyberegi gyülekezet bevállalta, jöttek hajnalba 20-30 fővel, készítik az ebédet, és a másik oldalról valóban a gyülekezeteknél is azt látom, van sok felnőtt is, családdal eljöttek, szülők, illetve amit láttam, hogy a lelkészek is nagyon pozitívan álltak hozzá. Van, aki lerövidítette a KT-s hetét egy nappal, hogy a fiatalok hamarabb hazamenjenek, kicsit pihenjenek, és el tudjanak ma ide jönni. Úgyhogy nekem ez mindenképp egy nagyon pozitív, meg egy ilyen felemelő visszajelzés.
1: És hát nem mellesleg azért az esti evangelizációt is egy párciumi ugye elfogadta. Mit kell tudni róla a ti kapcsolatotokról? Vele már sikerült beszélnem, említette, hogy nagyon régóta megvan ez a barátság, és nagyon nagy örömmel látogatott ide.
2: Igen, igen, tehát Ádám Zsolti, ő a Királyhágon melléki Krisznek a koordinátora. Két Krisz van egy Kárpátalján, a miénk egyébként a pár hónappal idősebb, mint az övék, de ezzel mindig csak viccelődni szoktunk. Nagyon jó barátok vagyunk 2014-15 óta, ha jól emlékszem. Több helyen találkoztunk is, meg szolgáltunk is együtt, és először csak meghívtam, mint vendéget, hogy jöjjön el, és vegyen részt, ők is hívnak az ő alkalmaikra minket. Aztán, amikor igen mondott, akkor pedig úgy kaptam egy ilyen indítatást, hogy akkor, ha már itt van, akkor szolgáljon is közöttünk, hozza az üzenetet, és én bízom benne, még ő neki ezután lesz a szolgálata, de én bízom benne, hogy nagyon áldott szolgálata lesz itt közöttünk.
1: Ugye nincs vége a napnak, már ilyen 1:30-2 óra magasságában járunk. Hogyan értékelnéd az eddigiek alapján ezt a napot?
2: Elégedett vagyok. Tehát az, ami nem 100%-osan úgy alakult, ahogy elképzeltem, az azért volt, mert rettentő nagy a hőség, és nem is várhattam el, hogy a fiatalok ott üljenek a lelátón 2,5-3 órát. Emiatt volt az, hogy volt egy kis vándorlás, mentek fagyizni, az alatt is, mi alatt előadások voltak, vagy dicsőítés, de a délutáni résznél már árnyékosabb lesz minden, és ott már jobban össze tudjuk őket fogni. Én elégedett vagyok az alkalommal, sőt, főleg főleg úgy, hogy 7 év után az induló alkalom ez, teljes mértékben elégedett vagyok, hálás vagyok Istennek is, hálás vagyok az embereknek is, akik bármit is hozzátettek ehhez, és tényleg remélem, hogy most már évről évre menni fog a lendület tovább.
3: Viktor János vagyok, 16 éves, és Göncruszkán élek.
1: Ne legyünk ennyire szerények, azért van egy titulusod is, már nagy büszkeséggel mondhatjuk el, hogy ki is vagy.
3: 11 éve jiu-jitsuzom, Európa bajnok ezüstérmes vagyok kétszer, és világbajnok ezüstérmes vagyok.
1: Akkor felmerülhet most a hallgatókba a kérdés, hogy kerülsz ide a Krisz lendületére, és ma bizonságot fogsz tenni.
3: Alapvetően Tamás tiszteletesnek a fiával vagyok egy kollégiumban. Először ők hívtak bizonságot tenni talán egy fél éve vagy egy éve, és ott találkoztam Tóni tiszteletessel, és ő beszélt nekem ott a lendületről, és így lett az ismerettség.
1: Mit jelent számodra a hit, Isten jelenléte, hogy valóban most több száz fiatal elé ki fogsz állni, és bizonságot fogsz tenni a hitedről? Milyen a te hited?
3: Nekem a hit az egy megnyugtató bizalom, mint amikor nem látod, hogy ott vannak a szüleid melletted, nincs benne a perifériádban, de így érzed abból, hogy nyugodtabban veszed a levegőt, hogy egy olyan staféta, aminek át tudod adni magadat, át tudod adni a nehézségeidet, és ami akkor is erőt ad, amikor neked már nincs, és hogy tovább tudsz menni, mint magadtól.
1: Úgy gondolod, hogy ahhoz, amiket ma elértél, letettél az asztalra, sokat segített neked a hit?
3: Hát én úgy gondolom, hogy én nem tettem le

0: egy ilyen technikai, rendes, küzdelmes edzést iskola után. Ez hétfőtől péntekig. Szombat, vasárnap otthon töltöm az időmet a családommal, és tanulásra, ha szakítok időt, akkor az suli és a második edzés között van, vagy hétvégén.
1: Mit jelent neked a sport? Honnan jött az életedbe?
0: Már oviban is, mint minden gyereknek, volt sok fölös energiám, és édesapám is birkózó volt tinédzser korában. Ahol laktunk, ott volt a közelben egy judo edzés, és csak mutatott nekem pár videót, hogy mi ez, mondom, hogy wow, emberek dobálják egymást, akkor mondom, hogy csináljuk, ez az nagyon király. Azt amikor lementem, 5 évesen kicsit nem voltam a legtisztelettudóbb, meg neveltebb, ott voltam egy másik ovistársammal, és egyfolytában csak gyűrtük a másikat, és az edzőt annyira idegesítettük, meg nem hagytuk a másikat figyelni, hogy azt mondta, hogy egy évre ezt így szüneteltessük, hogy hát ha komolyabban megyünk vissza. Volt egy év szünet, aztán visszamentem 6 évesen, és onnantól kezdve nagyon megtetszett. Benne ragadtam, elkezdtem élvezni, megismertem egy csomó embert ezen keresztül, nagyon sok lehetőséget, és így egyszerűen beleívódott az életembe.
1: Mit fogsz ma üzenni itt a fiataloknak, amikor kiállsz? Mi a legfőbb üzeneted nekik?
0: Az üzenet, amit ha szeretném, hogy megmaradjon, az az, hogy olyan nincs, hogy egyedül száll szembe bármilyen nehézség. Hogy a küzdelmedben végig ott van Jézus, de ezt fel kell ismerni, kérni kell, és át kell adni a kormányt, mert magunktól rossz felé vezetnénk. Meg szeretném elmondani, hogy nekem hogyan lett személyes kapcsolatom Jézussal, mert voltak hullámvölgyeim, voltak távolabbi részeim, de ezt szeretném átadni nekik.
1: Mesélni egy picit ezekről a hullámvölgyekről, hogyan jelentek ezek meg? Ugyan képzelhetjük el, hogy sokszor van olyan, hogy picit néha eltávolodunk, de hogyan találhatunk vissza?
0: Nekem ez alapvetően úgy indult, hogy keresztény neveltetést kaptam, aminek nagyon örülök, de volt egy kicsit ilyen lázadóbb időszakom, amikor csak annyit láttam ebből, még nem is értettem, csak azt láttam, hogy hát ezt a szüleim csinálják, én meg hogy nagyon így szembe mentem velük, és akkor ezt is jó távol vetettem magamtól. Aztán egyszer nem készültem semmit se egy dolgozatomra, és csak így jött be a tanár, és úgy voltam vele, hogy így az esélytelenek nyugalmával imádkoztam, hogy na jó, hogyha valahogy megúszom ezt a dolgát, akkor elhiszem, hogy van Isten. És a tanár elfelejtette. És ez volt így a első ilyen megtapasztalt csodám, hogy wow, ilyen megtörténhet. És utána is volt még úgy, hogy akkor elfogadtam, jó, van Isten, vagyok én, és akkor így hagyjuk a másikat. De egy-két hónapra rá elküldtek egy ilyen nyári hittan és angoltáborba, ahol először volt kapcsolatom is Jézussal személyesen. Ott így elkezdett bennem formálódni, hogy én akarom, hogy ez az életem része legyen, hogy milyen az, amikor tényleg ott van melletted, beszélhetsz vele, megoszthatod vele a nehézségeidet, és nem csak az örömödet, hanem benne megbízhatsz annyira, hogy meghallgat, segít, és úgy körülbelül 13-12 éves koromban kezdtem ezt el így keresni, hogy legyen személyes kapcsolatom is. Utána voltak nehézségek még, mert benne maradtam a régi baráti társaságomba, akik kevésbé voltak nyitottak erre, de Isten ebből is így, hát látta, hogy nekem ez kicsit nagyobb falat, de bámulatosan megoldott, hogy elköltöztünk, amikor 9-be kerültem, és egy teljesen új közösség, egy új osztály, új ifi, így kicserélhettem, és kezdhettem egy tiszta lappal, és az előző barátaimban már megvolt egy kép rólam, hogy én milyen vagyok, belemegyek az összes hülyeségbe, hogy inkább velük lógok, mint hogy elmegyek templomba, de egy tiszta lappal kezdhettem, és akkor kezdhettem úgy, hogy igen, én János vagyok, keresztény, járok ifibe, és ez nekem egy áldás volt, hogy tudta, hogy ott nehézségem lenne átformálni magamat, meg a rólam alkotott képet, ezért kiszakított abból a közegből.
1: Az elmúlt percekben a Kriszt által szervezett lendületről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Elindult a jelentkezés a Pulzus nyári táborára, amelyet a Mahanaim táborhelyen szerveznek meg augusztus 26-a és 30-a között. A regisztrációról, a programokról és az előadókról Fosztó Becski Panna főszervezővel beszélgettünk, a riporter Bálint Enikő.
2: Sok szeretettel köszöntelek az Ágnus Rádió stúdiójában ismét. Ezúttal a Pulzus nyári táboráról fogunk beszélgetni veled.
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Hogy alakul az idei program, azaz miért az egyház anatómiája lett a témátok?
3: Igen, ez egy lehet, hogy nagyon érdekes, vagy nagyon figyelemfelkeltő, vagy akár pont felkiáltó jeleket hozó téma, attól függ, hogy ki milyen élethelyzetben, vagy milyen kontextusban olvassa. Igazából ez is volt a célunk, hogy egy inkább jó értelemben megosztó téma lehessen. És azért is hoztuk, mert azt vesszük észre, hogy már csak a mi közösségeink, most a genéfi közösségére gondolok elsősorban, vagy hogy így a református egyházon belül működő ifi közösségekben az elmúlt években észlelhető volt egy apadás. Sajnos vagy sem, de sokkal máshol keresték meg. Hát így a hitüknek a megélését, vagy önmagában ezt elnyomták, és nem is foglalkoztak a hitükkel, hanem akkor inkább az egyetemista társakkal el voltak bulikban, vagy különböző más nem hithez, nem egyházhoz kapcsolódó eseményeken, és mi ezt fájlaltuk, és ezért kezdtünk el ezen egy kicsit gondolkodni, hogy hogyan tudnánk ezt boncolgatni, hogy mi a gond akár az egyházon belül, vagy mire vágyik egy mai fiatal, és most a 20-30-as korosztályt értem itt leginkább. Úgyhogy ennek boncolgatása nyomán jött létre ez az egyház anatómiája témánk, és akkor nagyon izgalmas kérdéseket vetettünk fel az előadónknak, hogy majd boncolgassuk együtt.
2: Kik lesznek veletek biztosan, akit már tudtok?
3: Szanyi György lesz az előadónk, ő egy hajdúsámsoni határmenti lelkipásztor, és ő közismert arról, hogy több éve az ifjúsági munkában egy előretörtető, nagyon ügyes ifjúsági munkás és református lelkész. Nagyon sok sikere van abban, hogy pont ez, amit az előbb említettem, hogy a miért hoztuk, vagy miért jött ez a téma, ő pont ebben tevékenykedik már jó pár éve, és nagyon sok fiatal tért újra, vagy kanyarodott úgy vissza az egyházhoz, akár ugye Krisztushoz, hogy Gyuri, ő nagyon, annak ellenére, hogy 50-es már ő is, ő nagyon jól ért a fiatalok nyelvén, valahogy nagyon eltalálja azt, hogy hogyan szóljon hozzájuk, és akkor így lett ő a mi előadónk, így kerestük őt meg, és szeretettel vállalta is, hogy eljöjjön a Lesító vidékire, és fiatalokkal legyen, fiatalokkal beszélgessem. Továbbá velünk lesz Simon János lelkipásztor is, ő neki egy műhelye lesz a táborunkban, ahol ez a produktivitás, meg hogy hogyan osszuk be az időnket jól, és hogyan találjuk meg az egyensúlyt abban, hogy hát most én mondom, hogy munka magánélet, de hogyha az egyetemistek kontextusában gondolkozunk, akkor az egyetemi teendők és a magánéletem, akár a szórakozás, a pihenés között. Úgyhogy ő egy ilyesmi műhelyen lesz a vendégünk, nagyon kíváncsian várjuk. Akkor szeretnénk egy műhely, amely még alakulóban van, hogy egy barisztát fogunk meghívni, de hogy szeretnénk így a kávé kultúra, a kávénak a miensége, minősége, hogy mi számít finomnak a pörkölés. Szóval így a kávé körül gondolkodunk, és úgy annak az ízvilága körül én most így lehet, hogy szavakban nem tudom leírni, viszont úgy látom magam előtt azt a képet, és amikor mi ezt így kigondoltuk a szervezőcsapattal, akkor ezt az ízvilágot, ezt a képet láttuk magunk előtt, hogy milyen izgalmas lehetne egy ilyen műhely. Úgyhogy ebben is lesz egy barista meghívottunk. Az ő nevét még nem tudom elárulni, viszont majdnem sokára a hírfolyamban láthatjátok. És lesz egy, az önkéntes csapatunkból egy fiatal feleség vállalta el azt, hogy ilyen vászonszatyor meg póló batikolás festés lesz, úgyhogy ez egy ilyen kézművesebb műhely lesz majd a táborunkban, úgyhogy szeretnénk egy kicsit ezzel is színesíteni, oldani akár a témával felmerülő feszültségeket a műhelyek közben.
2: Ó, hát nagyon sokszínű és sokrétű és sok mindenre kiterjed a táborotok. A hallgatók ezt nem látják, de mi is pont egy kávé mellett beszélgetünk. A regisztráció már elindult. Erről tudnál már mesélni, mert azt hiszem, hogy van, aki, hogyha hamarabb regisztrál, akkor kicsi kedvezményekhez is juthat.
3: Így van, most június 30-áig van az early bird időszaka a regisztrációnak, és ez azt jelenti, hogy jóval kedvezményesebb áron lehet regisztrálni, valamint akár most, akár majd a teljes áras időszakban lehet igényelni támogatást is, úgyhogy ezt bátran vegye igénybe az, akinek erre valóban szüksége van, ne ez legyen az akadály annak, hogy ne jöjjön el a táborba. És június 30-ig, tehát 30-ig évfélig van ugye az early bird, és akkor utána meg egészen augusztus 7-éig tart a regisztrációs időszak.
2: A tábornak a helyszíne az változatlan, és egy csodaszép helyszín.
3: Igen, nekem azt hiszem, hogy a nyaram egyik fénypontja az, amikor eljön a púzus tábornak az ideje, hiszen felmegyünk a Lesító vidékére, a Mahannaim táborhelyre, és ott zajlik a tábor. Immáron a 6. alkalommal kerül majd ott megrendezésre a púzus tábor, és tényleg nem csak én mondhatom el ezt, hanem a táborozóink, azok is, akik visszajárnak, azok is, akik első alkalommal jelennek meg, hogy wow, sokszor ez volt az első reakció, hogy milyen gyönyörű helyen van, hogy milyen nyugodt a hely, csendes, ki lehet kapcsolódni, úgyhogy szeretettel várunk már csak a hely miatt is.
2: Egyetemistáknak és fiatal felnőtteknek szól. Ezen kívül még kiknek ajánlod, azaz, hogy miért legyenek ott? És miért válasszák ezt a hetet, és szánják rátok?
3: Igen, ahogyan említetted, főként ez a korosztályunk a 18 és 35 éves korosztály, viszont manapság úgy az elmúlt 2 évben ebben a korosztályban ugye zajlanak házasságkötések, és születnek már kisgyerekek is, és azokat, akik vissza szeretnének jönni így is, hogy már férjem, feleségem van, vagy már ott van a kisgyermekem is, őket is igazából szeretettel visszavárjuk, hiszen igyekszünk szállásban is megteremteni ennek a körülményeit, hogy egy fiatal családnak is kényelmes lehessen, valamint mostanában már a programra is úgy figyelni, hogy ha nem is gyerekfelügyelettel, de hogy lazább, rugalmasabb programmal igyekszünk kialakítani, hogy akkor a kisgyerekesek is ne maradjanak ki ebből csak azért, mert már családjuk van. Úgyhogy őket is bátorítom arra, hogy ha szeretnének, akkor jöjjenek el, egy kikapcsolódást, egy nyugalmat tud jelenteni. Úgy a környezet, úgy a témában való elmélyülés is, úgy a műhelyek, úgyhogy szeretettel várjuk őket is.
2: Mi az, ami kihívás volt nektek szervezőknek az idén?
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy ez egyik legfontosabb kérdés így a tábor körül, mert most egy nagyon kis csapattal dolgozunk, és ez jelenti a legnagyobb kihívást, hogy nagyon sok minden visszakerül a főszervező kezébe, és a főszervezőnek sem könnyű így, vagy főszervező sem tud így feltétlenül úgy beleadni mindent, ahogyan ő szeretne, mert hogy sokfele megosztik a figyelme. Ennek most legfőképpen az az oka, hogy nem jelentkeztek, tehát nem találtunk annyi önkéntest. Általában egy táborunkhoz egy 10-15 fő szükséges, az a mi tapasztalatunk, míg most 8-an vagyunk, akik közül nem mindenki tud teljes mértékben ide koncentrálni, úgyhogy ez az egyik kihívásunk, azt hiszem, hogy emberhiányban vagyunk a szervezőcsapatban. És a másik kihívásnak talán azt tekintem, vagy inkább egy érdekességnek, hogy most egy próba folyamatba kapcsoltunk, hiszen nem hétfőtől fog kezdődni a tábor, ahogyan az elmúlt években, hanem szerda délelőttől, és természetesen vasárnap délelőttig, vagy délutánig tart. És többen jelezték vissza, már volt táborozóktól, hogy hát ez így nem jó, meg hogy ez így miért van, de mi most ki szerettük volna próbálni, hogy milyen ez így, főleg azért is, hogy hát ha azok jobban eljönnek, vagy nagyobb esélye jönnek el, akik már dolgozók, mert itt a szabadnapokkal is próbálunk egy kicsit játszani.
2: Jelenleg hol tart a szervezés? Az óra ketyeg?
3: Igen, főleg az early bird regisztráció miatt valamelyest ketyeg az óra, hiszen nagyon szerettünk volna minél több információt a hírfolyamban megosztani az érdeklődőkkel a tábornak az eseményében, hogy minél inkább biztassuk a résztvevő jelölteket, hogy érdemes már egy early bird jegyre lecsapni. Többé-kevésbé van ebben sikerünk, tényleg már elég sokan beregisztráltak, viszont most ezzel futunk egy kicsit versenyt az idővel, hogy tényleg sok izgalmas dolgot még június 30 előtt posztolhassunk, de amúgy a műhelyek, a műhelyvezetőknek is a felkeresése zajlik, a velük való kommunikáció zajlik, és tervezgetünk egy közös szervezői napot is, ahol még egy kicsit így mi jobban összerázódunk.
1: Az elmúlt percekben Fosztó Becski Pannával, a Pulzus nyári tábor főszervezőjével beszélgettünk a programokról, az előadókról és a regisztrációról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapják a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Jövőre azonban már rászorultsági elven kapnak majd segítséget a családok, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, figyelmeztet Kolompár Orbán. A Magyarországi Cigányok Fórumának elnöke közölte. A hazai hagyományőrző és kulturális táborok azért vannak kritikus helyzetben, mert a szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert összegeket. Mivel a nyertes civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok nem rendelkeznek milliós tőketartalékkal, a nyári szezon közepén tömegesen kénytelenek lemondani a szállásokat, az étkeztetést és az utazásokat. Kolompár Orbán hangsúlyozta, hogy az új kormányzati struktúraváltás és a bürokrácia nem lehet mentség a csúszásra. Az MCF ezért felszólítja a kormányt, hogy a legkiszolgáltatottabbak védelmében rendeljen el soron kívüli kifizetést. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja a hálózat teljes finanszírozását. A pénzügyi bizonytalanságok miatt az elmúlt egy hónapban a generátorokat csak a legmagasabb kockázatú esetekben indították be. A most megítélt forrásoknak köszönhetően a rendszer újra megszokott, teljes kapacitással képes óvni a hazai termőföldeket. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a folyamatos üzemmód elengedhetetlen a nyári viharok okozta mezőgazdasági károk csökkentéséhez. A gazdák így a szezon hátralévő részében ismét maximális védelemre számíthatnak a hirtelen lecsapó jégesőkkel szemben. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és önbecsülését, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem diplomaosztóján kiemelte, ez nem egy profitorientált munka, hanem hivatás és szolgálat. A tárcavezető ígéretet tett arra, hogy törvényi szinten fogják kijavítani az elmúlt években elkövetett hibákat, a szükséges módosításokat pedig még az idén benyújtják az országgyűlésnek. Deli Gergely rektor beszédében rámutatott, hogy a 21. század kiszámíthatatlan hibrid kihívásaira szoros együttműködéssel kell reagálni. A pénteki ünnepségen végül több mint 200 hallgató vette át oklevelét a Ludovika arénában. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek a kormánytól. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, a kánikula program keretében 200 darab csomagot osztanak ki. A 120 000 forint értékű egységek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak a rászoruló szervezeteknek. A tárcavezető kiemelte, az eszközökkel biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a forróságban. Az elmúlt napok rendkívüli melege is megmutatta, hogy jelenleg a hatékony hűsítés a legfontosabb feladat az állatvédelemben. A vizsgált szamócák csak nem 10%-a nem felelt meg az előírásoknak, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 6 héten át tartó országos akció során az ellenőrök 482 forgalmazóhelyen vizsgálódtak. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés és a gyümölcsök eredet igazolásának teljes hiánya volt. A legsúlyosabb esetekben csak nem 3 tonnányi szamócát kellett kivonni a forgalomból és megsemmisíteni. Több kereskedő a magyar termékek iránti bizalmat kihasználva romániai szamócát árult hazai áruként. A laboratóriumi ellenőrzések során 4 mintában mutattak ki határérték feletti, vagy nem engedélyezett vegyszert. A szabálytalanságok miatt eddig összesen 3,5 millió forint értékben szabtak ki bírságokat a hatóságok.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Miért nem tudunk együttműködni? Első rész. Diotrefész, aki közöttük elsőségre vágyik. János apostol harmadik levele első fejezet 9. vers. Az első ok a bizonytalanság. Machiavelli firenzei filozófus ezt mondta, egy uralkodó intelligenciáját elsősorban az alapján mérhetjük fel, hogy milyen emberekkel veszi körül magát. A bizonytalan vezetőkre fenyegetést jelentenek a tehetségesek, ezért inkább gyengékkel veszik körül magukat. Ennek azután nem csak a munka látja kárát, hanem az abban résztvevők is mindannyian. Az a vezető, aki azzal vág vissza egy őszinte kérdésre, hogy a másik hogy merészeli megkérdőjelezni a tekintélyét, veszélyes ember, és gyakran nem érdemli meg, hogy kövessék. A bizonytalan vezetők gyakran két okból buknak el. Azért, mert mindent az irányításuk alatt akarnak tartani, vagy mert félnek, hogy egy náluk rátermettebb személy veszi át a helyüket. Aki nem támogatja a csapatmunkát, rontja a saját esélyeit, a többieknek pedig kedvét szegi. Woodrow Wilson, az Egyesült Államok egykori elnöke ezt tanácsolta. Ne csak a saját eszedre támaszkodj, hanem mindarra is, amit másoktól kölcsönözhetsz. János apostol azt állította az egyik gyülekezeti vezetőről, Diotrefészről, hogy elsőségre vágyik. Hogy mi volt vele a gond? Az, hogy mindenki más fényét ki akarta oltani, hogy egyedül ő tündökölhessen. János ezért ezt írta. Ezért, ha majd megérkezem, szóba hozom viselt dolgait, hogy mindent összefecseg rólunk. Sőt, még ezzel sem elégszik meg, hanem egyfelől nem fogadja be a testvéreket, másfelől azokat, akik erre hajlandók volnának, megakadályozza benne, és kitiltja az egyházból. Kedvesem, ne a rosszat utánozd, hanem a jót. Aki a jót teszi, az Istentől van, aki a rosszat teszi, az nem látta az Istent. János apostol harmadik levele első fejezet 10. verstől a 11. versig. Engedd, hogy Isten elismerése, amellyel már is rendelkezel, eloszlassa a bizonytalanságodat. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kezdődik a Svéd asztal az Európa Rádió műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Délutáni magazinunk most következő órájában hamarosan arról szólunk, hogy tisztújítást tartanak ősztől a Magyarországi Református Egyházban. 3 évvel ezelőtt a gyülekezeti tagok presbitereket választottak, most ezek a presbiterek fogják megválasztani a következő 6 éves ciklus tisztségviselőit. Dr. Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese lesz a vendégünk.
2: Nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy a választás az azzal kezdődik, hogy döntünk Isten mellett. Az egyház vezetői dolgában végtelenül fontos az, hogy minden egyháztag, aki érintett a választásban közvetlenül vagy közvetetten, szálljon be ebbe a szolgálatba is. Legyen kedves imádkozni azért, hogy Isten azokat az arcokat, azokat a személyeket hozza elő, akik nem feltétlenül előlépnek, hanem a Szentlélek által és az egyház hitben járó tagjai által szem elé kerülnek.
1: Ezt követően arról hallhatnak, hogy a nyíregyházi Bodzavirág mentálhigiénés és segítőkutyás egyesület terápiás kutyák képzésével és mentálhigiénés programokkal segíti a fogyatékkal élők, az idősek és a rászorulók mindennapjait. Dr. Fekete Szilviával, az egyesület elnökével beszélgetünk.
3: A kutyának a jelenléte az már önmagában megnyugtató hatású, emellett fiziológiai hatásai is vannak, tehát mérhetően csökken a stressz, oldja a szorongást, sőt még megfigyelték, hogy mondjuk ha simogatunk egy kutyát, a vérnyomásunk is stabilizálódik. Az időseknél a magány orvoslására sokat segíthet.
1: Kedves hallgatóink, ezek jönnek hamarosan és részletesen. Maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! Tisztújítást tartanak ősztől a Magyarországi Református Egyházban. Kiket választunk, és hogyan zajlik egy ilyen választás? Milyen teendői vannak a gyülekezeti tagoknak? Mikor kell annak befejeződnie? Ezekre a kérdésekre keressük a választ. Gál Tamás interjúját hallják.
2: Dr. Gál Sándor Esperessel, a Nyírségi Református Egyház megye Esperesével beszélgetek. Jó napot kívánok, Esperes úr, áldás békesség.
3: Áldás békesség.
2: A beszélgetésünket rendszerint mostanában, ugye ebben az évben úgy szoktuk kezdeni, hogy 2026 az imádság éve a reformátusoknál, de hát nem csak az imádság éve a reformátusoknál, hanem bizony a tisztújítás éve is. És én arra kérném Esperes urat, hogy avasson be egy kicsikét ennek a menetébe. Gyülekezeti szinten, ha nagyon lebontjuk, gyülekezeti szinten kezdődik minden. Tehát ennyire demokratikus a református egyház.
3: Hát mondjuk azt, hogy demokratikus, de más szakkifejezést is használhatnánk. A legjobb lenne azt mondani, hogy biblikus, és hadd kezdjem egy történettel, ennek a tájékoztatás legyen egy tájékoztatás, erre nagyon nagy szükség van, azt gondolom, mert rengeteg félreértés lehet a még a leghűségesebb egyháztagjaink között is. A történet arról szól, egy igehirdetésben hallottam a debreceni református hittudomány egyetemen, egy kolléganőnk prédikált, egy Németország diakonisza intézet dolgozóit, diakonisszákat kérdezték, hogy milyenek a vezetőik, és akkor azt mondták lelkesen, hogy nekünk nagyon jó vezetőink vannak, nekünk mindig nagyon jó vezetőink vannak, és a kérdező hát egy kicsit ráncolva a homlokát rákérdezett, hogy egyáltalán igaz-e ez, és hogyan lehetséges. És a lehetséges volt, tehát azt a válaszban megtaláljuk, azt válaszolt megkérdezett diakonissza, hogy mi addig imádkozunk, amíg egyetértésre nem jutunk a vezetőink dolgában. Tehát megismételném, ha nem tartják nagyon gyermeteknek a kedves hallgatók, addig imádkozunk, amíg egyetértésre nem jutunk a vezetőink személye dolgában. Ezt azért nagyon fontos elmondani, mert ugye egy parlamenti választás esemény után vagyunk, és tudjuk, hogy mennyi nyüggel, fáradtsággal, diszonanciával, mennyi sok tekintetben haraggal, egyetnemértéssel jár ez még baráti körökön, családokon belül is, és hát választani az egyházban is csak úgy lehet szavazólapokon, és dönteni kell. Tehát döntés nélküli választás az nem választás. Nem akarom most itt a szavak magyarázkodásába belemenni. Nagyon-nagyon fontos lenne az, aki csak hallja ezt a műsort, hogy a választás az azzal kezdődik, hogy döntünk Isten mellett. Az egyház vezetői dolgában végtelenül fontos az, hogy minden egyháztag, aki érintett a választásban közvetlenül vagy közvetetten, szálljon be ebbe a szolgálatba is, legyen kedves imádkozni azért, hogy Isten azokat az arcokat, azokat a személyeket hozza elő, akik nem feltétlenül előlépnek, hanem a Szentlélek által és az egyház hitben járó tagjai által szem elé kerülnek. Szóval ez volt a bevezető, ha szabad ilyen, nem szoktam ilyen hosszú bevezetést mondani. Bárcsak mi is elmondhatnánk, hogy jó vezetőink vannak, lesznek, mert addig imádkoztunk, amíg egyetértés nem jutottunk ebben a dologban. Itt nem erőfitoktatás, szavazatszámlálás, vagy a szavazatszámok, persze azok döntenek fizikailag, azok mondják ki a végpontot, de ha ezt megelőzné ez a jó értelemben vett steril hozzáállás, hogy Isten elé visszük, még talán arcok név nélkül az ügyet, hogy az egyházunknak jó vezetői legyenek, az egy nagyon fontos dolog lenne, és az egy erős egyházhoz vezetél bennünket. Hogyan néz ki ez a kérdés? A Magyarországi Református Egyház tisztújítása, a gyülekezeti tisztségviselők választása, ugye a presbiterek, főgondnokok választása 3 évvel ezelőtt történt, 6 éves ciklusra, ez az egyházunk törvénye szerinti rend, és annak érdekében, hogy az egyházmegyei, egyházkerületi, illetve zsinati vezetőknek a megválasztását ne egy új presbitérium, nem egy újként megválasztott közösség végezze el, ezért pont a derekánál középen a ciklus harmadik évének a végén történik, tehát már most a presbitereink, akik újonnan lettek válaszol, ők már harmadik éve vannak szolgálatban, illetve más gyülekezeti tisztségviselők is nyilván. A lelkipásztor választás nem ehhez igazodik természetesen. Szóval a fél időben történik, hogy kiknek a választása történik, ez fontos megjegyeznünk, az egyházmegyei tisztségviselőké, elsőrenden és köztudottan az egyházmegye esperese és presbiteri tisztségviselője, vezetője, ez a főgondnok, illetve az ő helyetteseik, az esperes helyettese, a lelkészi főjegyző, az egyházmegyei főgondnoknak a helyettese, a presbiteri főjegyző. Ezek azok a tisztségek, akik a gyülekezettek presbitériumai által leadott szavazatok eredményeként kapják meg ezt a megbízatást, illetve az egyházkerületben, ugye a tiszántúli egyházkerületben 9 egyházmegye van, az országban 27 egyházmegye. Az egyházkerület előjárói a lelkészi oldalról a püspök, presbiteri oldalról pedig a főgondnok, és ugyanúgy az egyházkerületnél a püspöknek a helyettese, a legegyszerűbb így fogalmazni, az egyházkerületi presbiteri lelkészi főjegyző, a főgondnoké pedig a presbiteri főjegyző. Ugyanígy történik a gyülekezetek presbitériumai által az ő megválasztásuk, ami azt jelenti, hogy 416 gyülekezet van a Tiszántúlon, a Nyírségi Egyház megyében, hogy leképezzük, 79 gyülekezet van. A 79, illetve 400 feletti gyülekezetek presbitériumai azok, akik megkapják majd a szavazólapot, és ők döntik el a szavazataikkal, hogy ki legyen az esperes, főgondnok, püspök, főgondnok, főjegyző minden szinten. Hogy hogyan kezdődik ez a folyamat? Ez a szeptemberi hónapban kezdődik. A szeptemberi hónapot arra jelölte ki a zsinatunk, illetve ez a választási törvényünk rendje szerinti, hogy minden egyházmegyében, tehát a mi esetünkben a Nyírség egyházmegyében, de mindenki a maga, aki hallja, a maga egyházmegyéhez tartozva, egyház megyei közgyűlést hív össze az egyházmegye elnöksége. Ez jelölő közgyűlés, így nevez, amelyet nyilván a meglevő esperes, illetve főgondnok hív össze, azonban a jelölő közgyűlés jelölés részének a levezetését már nem ők végzik, hanem egy többnyire a közgyűlés által megjelölt, a szokás jog alapján a főjegyzők, a lelkész, illetve a presbiteri főjegyző az, aki a jelölő közgyűlésen az elnöklés feladatait ellátja, de ezt a maga közgyűlés is megerősíti. Ezen a közgyűlésen kerül sor arra, hogy jelöljenek az előbb felsorolt tisztségekre személyeket. A jelölés az úgy történik, hogy a közgyűlés alkotó tagjai közül egy valaki feláll, és megjelöl valakit mondjuk az esperesi tisztre. Ahhoz, hogy a jelölés érvényes legyen, egy másik alkotótagnak ezt meg kell erősítenie. Tehát feláll Tóth Péter, és azt mondja, hogy Nagy János javaslom esperesnek. Ahhoz kell Kovács Piroska is, még mondjuk az alkotó tagok közül, hogy azt mondja, hogy igen, én is mellé állok, és kérem, hogy vegyék fel a jelöltek listájára, és az így felkerült nevek kerülnek a szavazólapokra, hogy jelölté válhasson. Tehát ez még nem a végső döntés. Megjelölik, hogy kiket szeretnének, ezek felkerülnek a szavazólapokra. Minden egyházmegyében van választási bizottság, akik ezt összesítik, és kiosztják a jelöltekre vonatkozó szavazólapokat, és az a jelölt marad jelölt, aki legalább a jelenlevők 10%-ának a bizalmát megkapja, tehát lehet sok jelölt is. Ezzel nem dőlt el a választás, hanem a jelöltség dőlt el. Tehát megvan az esperes, főjegyző, püspök, főjegyző jelölteknek a neve, és akkor a választási bizottság az előre meghatározott terminusok alapján a szeptember utáni hónapokban, október-november hónapban minden egyes testület meghatározza maga választási menetrendjét, a zsinat által kiadott javaslat alapján minden egyes presbitérium megkapja, minden gyülekezet presbitériuma az egyház megyei és egyházkerületi tisztségekre való jelölteknek a nevét, illetve a választáshoz szükséges szavazólapokat. Amikor ez megérkezik, akkor ez célszerű nyilván megvárnia minden gyülekezetnek, hogy az egyházmegyei, illetve egyházkerületi választási bizottság hatóságtól megérkezzenek ezek a szavazólapok, összejön a presbitérium, megtárgyalja titkos szavazással, ugye személyi kérdésekben mindig titkos szavazás történik, személyre szabottan minden presbiter megkapja a szavazólapot, összesítik, az összesítés eredményét pedig egy összesítő szavazólapon kell feltüntetnie, amit ugye látnia kell nem csak egy embernek, hanem a presbitériumnak. Minden egyes gyülekezetnek van szavazati számértéke, ez nagyon fontos tudnia a kedves hallgatóknak. A szavazati számérték általában egy szokott lenni, az önálló anyagyülekezetekre és a missziói gyülekezetekre vonatkozik ez. Akkor nem egy a szavazati számérték egy gyülekezetnek, hogyha mondjuk két megválasztott lelki pásztora van, akkor kettő lesz. Illetve akkor is nő egyel a szavazati számérték, hogyha a választói névjegyzékben több mint 1000 tag van, tehát ha 1001 tagja van egy gyülekezetnek, akkor ott már a szavazati számérték egyel több lesz. Ha 2001 tagja van, ilyen nincs az egyházmegyén közösségében, akkor ott már 3 szavazati számértékre jogosult a gyülekezet.
2: Bocsánat, a kíváncsiság kedvéért a Nyíregyháza városi református egyházközség hány szavazattal?
3: Helyet adunk a kíváncsiságnak, 5 szavazati számértéke van, és hogy begyakoroljuk ezt nagyon, én nagyon szeretem azt, hogyha az egyháztagjaink tisztában vannak minden dologgal, így lehet felelősen dönteni. A mi gyülekezetünkben itt Nyíregyházán 4 megválasztott lelkipásztor van, és több mint 1000 a választói névjegyzékben levő, 1470 a választói névjegyzékben levő egyháztagok száma, tehát a maximumot és ezzel egy következő információt is megosztottam a hallgatókkal, hogy ezt a végtelenségig nem lehet gyarapítani, hanem maximalizálva van a választói törvény szerint, maximum 5 szavazati számértéke lehet egy gyülekezetnek. Nyilván ez a méretbeli nagyság, tehát nem minőségbeli nagyságot jelent. Gyülekezetek között nincs minőségbeli nagyság különbség, tehát minden gyülekezet Isten ország a szempontjából egyformán fontos és értékes. Itt a fizikai számok adják meg a szavazati számértéknek a nagyságát. Szóval elkészülnek ezek a szavazólapok, így, hogy gyakorlatilag fogalmazunk, Nyíregyházán 5 olyan szavazólap lesz előkészítve, amit megkapunk a, mondjuk az egyházkerülettől, és amire rá kell vezetnünk a legtöbb szavazatot kapott személy, a gyülekezet által támogatott számot, mind az esperes, mind a egyházmegyei főgondnok, mind a püspök, mind az egyházkerületi főgondnokra vonatkozóan. Az előző választási ciklustól egy változás is beállt az egyházmegyei, egyházkerületi lelkészi főjegyző esetében. Nem a gyülekezetek döntenek, hanem a alakuló közgyűlésen, amikor megválasztották az esperest, a püspököt, akkor ő maga jelölheti meg a helyettesét, a legközelebbi munkatársát, a lelkészi főjegyzőt, a személyét, és akkor azt az adott testület megerősíti majd egy következő közgyűlésen, vagy az alakuló közgyűlésen.
2: Vagyis ez akkor idő intervallumban mit jelent? Tehát 2027. január-februárjában már felállhat az új tiszt?
3: Sőt, fel kell állnia, hogyha a törvényszerűen zajlik a szavazás, akkor december eleje körül célszerű ennek lezáródnia, azért arra is kell gondolni, hogy az egyházi törvény is körültekintő, vagy igyekszik körültekintő lenni, ami azt jelenti, hogy a fellebbezésre, tehát jogorvoslatra is van hely, mert van helye a jogorvoslatnak, bárhol hiba történik, emberi botlás, mondjuk ezt így, akkor, hogy korrigálni lehessen, ezért a különböző testületekben a választási bizottságokhoz lehet fellebbezni, és hát ezeknek is megvan a terminusa. Ezzel nem fárasztanám most a hallgatókat, szerintem rengeteg olyan információ ment most is át, de szívesen ismétlem én ezt máskor is, mert nagyon-nagyon fontos, hogy higgadtan, józanul, és ahogy a bevezetőben mondtam, nagyon-nagyon sok imádsággal és alázattal kell ezt nekünk elkezdeni, hogy Isten által választott vezetőket találjunk rá.
2: Még azért egy kérdés, hogy ez mennyiben érinti a gyülekezeti tagokat, az egyház tagokat. Tehát az egyház tagokat a presbiter választás érintette 3 évvel ezelőtt, akkor megválasztották a presbitereket, most pedig a presbiterek választják akkor tisztségviselőket. Tehát így az egyház tagok ilyen szempontból, mint szavazók, nem érintettek.
3: Most nem, hanem kvázi mondhatjuk így, hogy képviseleti jog van a presbitérium, vagy a gyülekezeten belül van képviseleti jog, ami azt jelenti, hogy azért választottuk meg a presbitereket, hogy ők döntsenek ebben a kérdésben, és így közvetetten van lehetősége. Hát a gyülekezeti tagoknak is van lehetősége és felelőssége ebben az imádság, illetve hát a tájékozódás vonatkozásában. Tehát azt szabad elmondani, hogy ilyen tapasztalatom van, ez az érzésem, meglátásom is el lehet mondani a presbiterek felé, és akkor ezt a presbiterek meggyőződésük szerint tudják képviselni.
2: Esperes úr, nagyon köszönjük, hogy itt voltálunk. Áldás békesség.
3: Nagyon szívesen jöttem. Áldás békesség.
1: Kedves hallgatóink, minden egyháztag, akár közvetlenül érintett, akár közvetetten, legyen kedves és imádkozzon, hogy azokat az arcokat, azokat a személyeket hozza elő a választás, akik nem feltétlenül előlépnek, hanem szem elé kerülnek, fogalmazott rádiónknak dr. Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese annak kapcsán, hogy tisztújítást tartanak ősztől a Magyarországi Református Egyházban. 3 évvel ezelőtt a gyülekezeti tagok presbitereket választottak, most ezek a presbiterek fogják megválasztani a következő 6 éves ciklus tisztségviselőit. A riporter Gál Tamás volt.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben a nyíregyházi Bodzavirág mentálhigiénés és segítőkutyás egyesületről hallhatnak. A civil szervezet terápiás kutyák képzésével és mentálhigiénés programokkal segíti a fogyatékkal élők, az idősek és a rászorulók mindennapjait. A vendégünk dr. Fekete Szilvia, az egyesület elnöke. A riporter Pokrovenszki Gergely.
2: 2024. novemberében alakítottuk meg a Bodzavirág mentálhigiénés és segítőkutyás egyesületet. Igazából az hívta életre az egyesületet, hogy egyre nagyobb igény van ennek a komplex módszernek az alkalmazására itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Egyesületünk kutyái nem csak Nyíregyházán, hanem megye szinten több városban, illetve kis településeken végeznek terápiás munkát, és folyamatos kutyakiképzéssel próbáljuk bővíteni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei terápiás kutyák számát.
3: Ön mióta foglalkozik ezzel a kutyaterápiával?
2: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy több mint 10 éve része az életemnek a kutyázás, és 12 évvel ezelőtt az első kutyámmal kezdtünk el, akkor még Debrecenbe járni kiképzésre, majd hál' Istennek Nyíregyházán is adódott lehetőség, ilyenfajta tanulmányokat, végzésére, és jelenleg 2 vizsgázott terápiás kutyám van, és most van kiképzés alatt másik 2 kutyám.
3: Hogyan és milyen kutyákból lehet terápiás kutya, minek kell megfelelni egy adott kutyának, hogy ezt a címet magára ölthesse?
2: Nagyon komoly kritériumok vannak, amivel egy terápiás kutyának rendelkeznie kell, de elsősorban mindig az egyedet nézzük, soha nem fajta függő az, hogy melyik kutyából lesz terápiás kutya. Előfordul, sok esetben már az almokat tesztelik ehhez hozzáértő szakemberek, és ott bizonyos szempontok alapján már lehet következtetéseket levonni, hogy melyik kutya lesz alkalmas terápiás kutyának. Az első kutyám az teljesen véletlenszerűen került ebbe a munkakörbe, de az összes többi kutyámnál már tudatosan figyeltünk a képességekre, az adottságaira, illetve a kutya személyiségére, hogy alkalmas legyen erre a munkára. Hogyha megvan a kiválasztott kutyánk, és elhatároztuk, hogy beleállunk ebbe a gyönyörű feladatba, akkor pedig onnantól kezdve gyakorlatilag, ahogy hozzánk kerül a kutya, elkezdődik egy kiképzési folyamat, ami 1,5-2 évet vesz igénybe körülbelül, és Magyarországon egy jól szabályozott, szigorú vizsgarendszer van, egy 2 lépcsős vizsga, aminek meg kell felelni a kutyáknak, és hogyha ezt abszolválták, akkor kapnak egy szép kis igazolványt, és viselhetik a terápiás kutya címet.
3: Miből kell vizsgázniuk, és milyen dolgokat kell megoldaniuk?
2: Az első vizsgarész a temperamentum vizsga. Itt tulajdonképpen az alapengedelmességi feladatokat, illetve a kutyának a temperamentumát vizsgálják különböző feladatokon keresztül. A legfontosabb ugye az agressziót igyekeznek kizárni, illetve az idegrendszeri alkalmasságát, engedelmességét, gazdával való együttműködését, idegennel való együttműködését, ezeket vizsgálja a vizsgabizottság. Hogyha ezen a vizsgán sikeresen teljesített a kutya, akkor pedig 240 napon belül következik a terápiás záróvizsga, ami már egy valós terápiás szituáció, ott pedig már a vizsgabizottság azt nézi nyilván a kutya csoport kapcsolata, a gazda csoport kapcsolata, illetve hogy a gazda hogyan reagál ezekben a terápiás helyzetekben a kutyára.
3: Kinek tud segíteni elsősorban a terápiás kutya, és milyen hatékonyságot lehet vele elérni?
2: Számomra szívemnek nagyon-nagyon szép módszer, aminek tudományos megalapozottsága is van, tehát ez nem csak egy kedves módszer. Igazából maga az állatasszisztált terápia az ember és a kutya közti ősi kapcsolatra épül. Ugye egy kutyának a jelenléte az már önmagában megnyugtató hatású, emellett fiziológiai hatásai is vannak, tehát mérhetően csökken a stressz, oldja a szorongást, sőt még megfigyelték, hogy mondjuk ha simogatunk egy kutyát, a vérnyomásunk is stabilizálódik. Azt szeretem ebben a módszerben nagyon, hogy igazából ez egy szeretet alapú módszer, és a kutyának a feltétel nélküli elfogadására feltétel nélküli szeretetre épül, amire ebbe a modern világba, kihívásokkal és stresszelteli világba gyakorlatilag mindenkinek szüksége van, és nagyon szépen alkalmazható nagyon-nagyon sok csoportba. Én dolgozom fogyatékkal élőkkel, náluk nyilván az elfogadásba, a feltétel nélküli szeretetbe, az, ahogy tudnak hatni valamire az ő kis világukban. Egészséges fejlődésmenetű gyerekeknél a szemléletformálásban tudunk nagyon nagyot segíteni, azt, hogy megtapasztalják, hogy a kutya tulajdonképpen egy társ, egy érző lény, nagyon szépen rá tud hangolódni, túl amellett, hogy barátságosak, kedvesek és jól képzettek. Ezek a terápiás kutyák az emberi érzelmeket nagyon jól át tudják érezni, és így nagyon jól, könnyebben kapcsolatba tudnak kerülni az emberekkel. Az időseknél a magány orvoslására sokat segíthet, és nem veszik észre, hogy nem feladatban vannak, de tulajdonképpen folyamatos fejlesztés zajlik. Akár egy labda eldobásnál, mozgáskoordináció, feladatismerésnél a figyelem, a szabálykövetés gyerekeknél, ami szintén nagyon fontos, és tényleg nagyon szereti minden korosztály ezt a fajta foglalkozást.
3: A fogyatékkal élőknél mit vettek önök szakemberek észre? Hogyan hat egy-egy ilyen terápiás módszer és foglalkozás a gyermekekre, és a szülők miről számoltak be?
2: Nagyon nagy örömmel fogadnak minket minden fogyatékkal élő intézménybe, legyen ez bentlakásos, vagy csak nappali foglalkoztató intézmény. Egészen másfajta képességekről tesznek tanúbizonyságot a fogyatékkal élők egy kutyás terápia során. A gyógypedagógusok szokták mondani, hogy kár, hogy a méréseket nem egy terápiás foglalkozáson végzik, mert a kutya kedvéért, mint motivációs tényező, ugye a kutya kedvéért sokkal szívesebben megcsinálnak feladatot, és sokszor én is csodálkozom, hogy egészséges emberek nem képesek olyan dolgokat megcsinálni, amire ők képesek, illetve nem gondoljuk, hogy rendelkeznek ilyen képességekkel. Nyilván nagyon erős náluk a kötődés, és az az elfogadás és feltétel nélküliség, amit a kutya biztosít számukra. Nyilván nagyon fontos, hogy maga a terapeuta is, aki a kutyát oda viszi, egy empatikus, kedves, kommunikatív ember legyen, mert ugyanolyan fontos számukra az emberi kapcsolat is, mint a kutyával való kapcsolat ezek során, a terápiák során.
3: Előbb említette azokat az embereket is, akiknek a vérnyomása mondjuk nem a legmegfelelőbb, és egy jó hatással tud lenni egy-egy kutya simogatás közben a vérnyomására és kihat a adott gazdára. Ez mitől van, hogy a kutya tudja stabilizálni az embereknek a vérnyomását, és milyen rezgéseket tud kiváltani az emberekből?
2: Tulajdonképpen a kutya simogatással bennünk is egy hormonális folyamat indul el. Ugye szoktuk mondani Csányi Vilmos után szabadon, hogy a kutyák szőrös gyerekek. Tulajdonképpen kimutatták és mérték is ezt embereknél is és kutyáknál is, hogyha nagyon szépen lassan a kutya feje búbjától egészen a háta végéig lassú mozdulatokkal simogatjuk, akkor túl azon, hogy oxitocin, ugye kötődés hormon alakul ki, nagyon szépen stabilizálódni kezd ugye a szívverés, a levegővétel, és a vérnyomás is be tud állni egy normál szintre. Sőt, még fájdalomcsillapító hatása is van gyakorlatilag az érintésnek. De hát ezt tudjuk az élet más területéről is, csak ugye itt a kutya képez egy hidat az ember és a kliens közt. Viszont, tehát hogyha otthon is csak házi kedvencünk van, ugyanezek a terápiás hatások elérhetők, és ugye szokták mondani, hogy egy kutya 10 évvel hosszabbítja meg az életünket, és túl azon a fizikai kontaktuson nyilván egy rendszeres testmozgást és szabad levegőn lévő kikapcsolódást is biztosít egy kutya.
3: Mely intézmények és kik fedezték fel ezt a jó lehetőséget, hogy valóban egy kutyaterápiás oktató sokat tud segíteni a gyerekeknek, vagy éppen a fogyatékkal élőknek?
2: Egyre nyitottabbak mindenhol, Magyarországon, országos szinten is, és hál' Istennek itt Nyíregyházán is, mert nagyon-nagyon jó visszajelzések vannak, úgyhogy tényleg gyakorlatilag az egészségügyi szociális intézmények minden szegmensébe lassan jut terápiás kutya, hál' Istennek, és foglalkozások, inkább az a probléma, hogy kevés van. Nagyon sok esetben például egy egyetemi vizsgaidőszakban is nagyon jó szolgálatot tudna tenni, de a kutyáknak is van nyilván egy terhelhetőségi határuk, de nagyon sok helyen, óvodákba, fogyaték

0: sok évtizednyi élettapasztalattal és egy egészen másfajta kutyázási tapasztalattal, kutyatartási tapasztalattal élők laknak. Nekik az érdeklődésüket kell felkelteni, mert eléggé bezárkózva és kommunikáció nélkül élik ott a mindennapjaikat, úgyhogy kell hozzá egy nyitottság, és akkor nagyon szépen be tudnak vonódni, és nagyon vicces, jó történetek. Ott nyilván a kommunikáció a lényeg. Van, aki teljesen elzárkózik, még egy simogatástól is, vannak, akik meg végig főszereplőként élik meg ezeket a foglalkozásokat, de önmagában véve egy esemény a szürke hétköznapokban, bár azért nyilván igyekeznek őket megfelelő programokkal ellátni, egy különleges esemény nekik, amikor érkezik a kutya, és nyilván van, aki ezt nagyon várja.
1: Hogy látja, mennyire népszerű ma hazánkban a kutyaterápiás foglalkozás, hogy ezt a munkát végezzék az emberek, hogy ennek kötelezzék el az életüket?
0: Nagyon népszerű, és egyre népszerűbb. Hál' Istennek több egyetem is felvette már a képzési rendszerébe. Debreceni Egyetemen lehet ezzel kapcsolatban tanulni, Veszprémi Egyetemen vannak ehhez kapcsolódó képzések. Nagyon elkötelezettnek kell lenni, és igazából ez egy életforma azok számára, akik emellett kötelezték el magukat.
1: Hogyan tudja ön tréningezni a kutyákat, és milyen gyakorlatokkal próbál felkészülni egy-egy ilyen foglalkozásra, vagy látogatásra?
0: Tulajdonképpen kölyök koruktól kezdve vittem magammal a kutyákat a már képzett kutyáim mellé, és gyakorlatilag a szociális tanulás erejét használva sajátítottak el nagyon sok ismeretet a kutyák, emellett pedig hetente egy vagy két alkalommal csoportos kiképzést is tartunk, ahol főleg azokat az engedelmességi feladatokat tanítjuk meg a kutyáknak, amiket később majd a terápiában is. De ugye alapjába véve a legfontosabb a kutyának való alkalmassága, tehát hogy már nagyon sokszor előfordul az, hogy bemegyünk a csoportba, és a kutya magától tudja már a feladatot, mert rögzül benne a rituálé. Ami már vannak nehezebb feladatok, nehezebb gyakorlatok, ugye ezek a kutyák tudnak trükköket is, az egy kicsit időigényesebb, de nagyon-nagyon szeretik a gyerekek például, amikor trükköket kérhetnek a kutyáktól. Ott aztán a lehetőségek száma végtelen, az már sok-sok türelmet igényel a gazda részéről is, hogy ezeket megtanítsa.
1: Arról még nem beszéltünk, hogy a kutya hogyan érzi magát egy-egy ilyen foglalkozás közben, milyen a lelki világuk, és mit éreznek, milyen gondolataik vannak, hogyha lehet esetleg ebben egy kicsit kutakodni.
0: Jó lenne belelátni a fejükbe. Nyilván a testjeleikből és a testi kommunikációikból azért értjük őket, akik velük élünk nap mint nap. Nyilván az, hogy csóváva mennek be, az, hogy ismerik az intézetet, az, hogy pontosan tudják, hogy mi fog történni, az sokat segít. Nagyon figyelni kell a gazdának a kutya jelzéseire, mert előfordulhat, hogy túlterhelődik egy kutya, mert ami kívülről játéknak tűnik, az egy komoly feladathelyzet, és egy még komolyabb idegrendszeri megterhelés a kutyának. Úgyhogy résen kell lennünk, illetve biztosítani kell nekik a testi-lelki jólétet, tehát nálam például alap a napi egy, minimum egy, de általában két jó nagy séta, amikor a kutya szabadon kutya lehet, illetve nyilván ott élnek velünk.
1: Mennyit lehet egy kutyával egy nap gyakorolni, terápiázni, és mennyit bírnak ők?
0: Ez változó, ez az idegrendszeri stabilitásoktól nagyon sokban függ. Van olyan kutyám, amelyik 2-3 nap egy órát dolgozik, de van olyan, amelyik letol 2-3 terápiát, alszik egyet, és ő 2 óra múlva újra jelentkezik munkára. Nyilván nekünk figyelni kell erre, hogy ne égjen ki a kutya, és ne törjön össze a terhelés alatt, de ez leginkább egyet függő. Nekem is vannak lassúbb kutyáim, akiket úgy kell noszoktatni, de aztán nyilván élvezik már, amikor ott vagyunk, illetve vannak nagyon pörgős kutyák, akiknek pedig az energiáját kell visszavenni, mert túl nagy lendülettel állnak a munkához. De mindenki, mindegyik fajta kutyának megvan a közönsége, úgymond a csoportok között, illetve a gyerekek közt, hál' Istennek.
1: Mivel lehet motiválni őket?
0: Én labradorokkal dolgozom.

0: Leginkább, sőt kifejezetten labradorokkal, hát őket nem nehéz az étellel motiválni, úgyhogy mindenféle jutalomfalat, de leginkább a párizsi, minél intenzívebb illata, íze legyen, őket nagyon lehet. Illetve nyilván a kedves szóval, tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk a gyerekünkhöz beszélünk, nagyon kedvesen a kutya azt nagyon szépen megérzi, de a kajával mindent el lehet a labradoroknál érni. Illetve van még ugye a játékkal, labdával szoktuk őket.
1: Azt hallottam több embertől, aki labradort tart, azt nagyon szeretik ezt a kutyafajtát, és nagyon beilleszkedik egy családba. Mi jellemző erre a kutyára?
0: Nagyon barátságos fajta, igazi családbarát kutya. Azt olvastam valahol, hogy egy plusz szociális gén van a labradorokban a többi kutyafajtához képest. Én elfogult és elkötelezett labrador rajongó vagyok. Nekem az 5 kutyámból 4 az labrador. Mint minden kutyánál, de a labradornál különösen nagyon szépen összehangolódik a családdal, illetve megtanulja olvasni az emberi jeleket és az emberi környezet, és gyakorlatilag családtagként tud élni. Tehát például nekem a kutyáim elég sokat előfordulnak bent a házba, és pontosan tudják, hogy a párnának a közepére kell tenni a fejüket, és hogy ráteszik a fejüket. Emellett elfekszenek kint is a homokba, a betonon, de hogy nagyon szépen tudják követni a szabályokat, és ismerik. És nagyon-nagyon jót tesz a gyereknek is, például egy tévénézés, vagy mondjuk egy stresszes tanulási helyzetben, amikor ott van egy szőrös nagy állat, akihez hozzá lehet bújni, aki kedvesen meg tudja nyugtatni, és nagyon-nagyon jó hatással van mindenkire a családban. Még a vendégekre is volt olyan, de a vendégeknek sokszor van fenntartásuk, ahogy sok kutyás házba jönnek, és aztán meglepődve, csodálkozva mennek, hogy hát ezek ilyen rendesek, ezek ilyen nyugodtak.
1: Köszönjük szépen, hogy befáradt ide a stúdióba. Legközelebb hol találkozhatunk ezekkel a terápiás kutyákkal itt ebben a megyében?
0: Nyilván a fogyatékos intézetekben heti szinten tovább folytatódnak a nyári időszakban is a terápiák, és 6. éve rendezünk kutyás nyári táborokat a Sóstóhegyi Szabó Lőrinc általános iskolába, és 2 turnusban, ahol mindenféle vendégkutyák vannak velünk, a mi saját terápiás kutyáink, úgyhogy nagy mókára készülünk, 2 turnusban lesz ez nyáron megtartva, és próbálunk ugye a kutyával való helyes kommunikáció, gondoskodás, felelős állattartás, ezekre fölhívni a gyerekek figyelmét.
2: Kedves hallgatóink, dr. Fekete Szilviát, a nyíregyházi Bodzavirág mentálhigiénés és segítő kutyás egyesület elnökét hallották. Az egyesület munkája nap mint nap bizonyítja, hogy a segítő kutyák és a mentálhigiénés támogatás valódi segítséget jelenthetnek a közösség számára. A riporter Pokrovenszki Gergely volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió műsorában hamarosan hírekkel jelentkezünk, 16 óra után pedig folytatódik a svéd asztal, és újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is!

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Új programot indít a MOL a hazai elektromobilitás és a töltőhálózat további bővítése érdekében. A MOL Partner programjába jelentkező vállalatok akár nettó 3,5 millió forintos marketing hozzájárulást is kaphatnak ahhoz, hogy új nagy teljesítményű elektromos autótöltőket építsenek. A lehetőség minden olyan hazai cég számára nyitott, amely megfelelő saját helyszínnel rendelkezik. A beruházás harmada a támogatással már az induláskor megtérülhet, és a társasági adóalap is csökkenthető. A telepített 10 évig üzemelő berendezések a vállalkozások tulajdonában maradnak, de a MOL hálózatának részei lesznek. Betelt a pohár címmel szervezett tüntetést a Tiszta Vízért és az Egészségért a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület a Debreceni Városháza előtt. A környezetvédelmi demonstráció célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az akkumulátoripari beruházásokkal összefüggő kockázatokra. Kozma Éva, az egyesület alapítója kiemelte, a gyárak nem csak elhasználhatják, de szennyezhetik is az ivóvizet, a felelősöket pedig számon kell kérni. A tüntetést a Szemkorp debreceni üzeménél történt súlyos környezetszennyezés után szervezték meg, ahol a monitoring kutakban a megengedett alumínium koncentráció több mint 13 000-szeresét érték el, valamint nehéz fémeket is kimutattak a talajvízben. A kormányhivatal azonnali hatállyal felfüggesztette a gyár tevékenységét, Papp László polgármester pedig felszólította a vállalatot a város elhagyására. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor a debreceni polgármester azonnali távozását követelte, mivel álláspontja szerint Papp László személyes és politikai felelősséget visel a történtekért. A Kórógyi Magyar Iskola új tornacsarnoka azt bizonyítja, hogy a horvátországi magyarságnak van jövője, jelentette ki Tar Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a kelet-szlavóniai településen vett részt az átadó ünnepségen, amely beruházás a horvát kormány 2,5 millió eurós támogatásával valósult meg. Andrej Plenković horvát miniszterelnök beszédében kiemelte, hogy kormánya az elmúlt 10 évben erős politikai partnerséget épített ki a nemzeti kisebbségekkel. Jankovics Róbert, a HMDK elnöke hangsúlyozta, hogy a horvátországi magyarok egyszerre szolgálják nemzetüket és hű állampolgárai Horvátországnak, az anyanyelvi oktatás fejlesztése pedig a közösség megmaradásának az alappillére. Együttes ülést tarthat ősszel a cseh és a magyar kormány, jelentette be Petr Macsinka Budapesten. A cseh külügyminiszter az Orbán Anita külügyminiszterrel folytatott tárgyalása után elmondta, hogy a tervezett találkozót várhatóan októberben rendezik meg. A felek a visegrádi együttműködésről és Ukrajna uniós csatlakozásáról is egyeztettek. A cseh külügyminiszter kiemelte, mivel mindkét ország viszonylag túl van a választásokon, hosszabb távú közös projektekben tudnak gondolkodni, és Prága rendkívüli kapcsolatokra törekszik az új magyar kormányzattal. A cseh diplomácia vezetője látogatása során a kormányzó Tiszapártot képviselő Hajdú Mártonnal, a külügyi bizottság elnökével, valamint Gulyás Gergellyel, a Fidesz frakció vezetőjével is megbeszélést folytatott. Magyarország területére is lehúzódhat a hétvégén a sarki fény gyűrűje, közölte a Magyar Tudományos Akadémia. A tájékoztatás szerint az elmúlt napok napkitörései pénteken és vasárnap érhetik el a Földet, amennyiben a jelenség miatt komolyabb geomágneses vihar alakul ki, a sarki fény nálunk is láthatóvá válhat. A Magyar Tudományos Akadémia felhívta a figyelmet arra, hogy a ritka égi jelenség miatt érdemes lesz figyelni a hétvégi éjszakákat. A szakemberek azt javasolják az érdeklődőknek, hogy a tiszta égboltú területekről leginkább észak felé tekintsenek.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a Svéd Asztal az Európa Rádió műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 16:30 a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően Bészabó Norbert kertészeti szakemberrel beszélgetünk a kiskertekben történő növényültetésről.
2: Próbáljuk meg kisebb, illetve nagyobb mennyiségű öntözést, ami egy kicsit ritkábban kell, hogy történjen, igazándiból elvégezni, és nagyjából ezzel is serkenteni a növényeket, hogy minél mélyebb gyökereket hozzanak, minél inkább hatoljanak mélyre a talajban a szárazabb időszakra gondolva.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 4-e van, ma az Ulrikok ünneplik a névnapjukat, a német eredetű Ulrich névből származik, jelentése öröklött birtokán uralkodó. Isten éltesse az Ulrikokat és azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, milyen fontos események történtek ezen a napon. 907-ben elkezdődött a pozsonyi csata, ahol a magyar csapatok megvédték az országot a frank birodalom ellen. A kora középkor egyik legjelentősebb ütközete volt. A honfoglalás után a magyar fennhatóság területe nyugat felé megközelítette az Enns folyó vidékét, ezért akart a keleti frank királyság döntő csapást mérni a magyarokra. Célja, hogy megsemmisítse vagy jelentősen visszaszorítsa őket a korábbi frank területekről, a Morva Birodalom és Pannónia területéről. A csata a keleti frank sereg megsemmisítő vereségével végződött, a magyarok újabb területeket nyertek az Enns folyóig, amely 955-ig a magyar mezsgye határa lett. A honfoglalása sorsdöntő csatával fejeződött be, egyben ez volt az első honvédő háború. 1776 óta július 4-e az amerikai függetlenség napja. Annak emlékére, hogy Benjamin Franklin Pennsylvania egyik képviselőjeként aláírta a függetlenségi nyilatkozatot. Az ő nevéhez fűződik többek között a villámhárító és a bifokális szemüveg feltalálása, de sikeres nyomdász és tehetséges író is volt. Hírnevet és megbecsülés szinte megszámlálhatatlan dologgal szerzett. 1753-ban átalakította az amerikai postaforgalmat, létrehozott közkönyvtárat, tűzoltó egyletet, kórházat, egyetemet és biztosító társaságot. Londonban és Franciaországban diplomáciai feladatokat is végzett. Pennsylvania kormányzójaként pedig egyike volt az amerikai függetlenségi nyilatkozat aláíróinak. Júliusban, ezen a napon született 1768-ban Kovács Mihály orvos nyelvújító, az első magyar törvényszéki orvostani könyv írója. 1807-ben Giuseppe Garibaldi, az egységes Olaszországért harcoló hadsereg egyik vezére. 1841-ben Vízvári Gyula színész rendező, a Nemzeti Színház volt örökös tagja. 1845-ben Szinyei Merse Pál festőművész. 1903-ban Szervácius Jenő szobrászművész, 1927-ben Gina Lollobrigida olasz filmszínésznő, fotóművész, 1927-ben Neil Simon Pulitzer-díjas drámaíró, forgatókönyvíró. Ezen a napon hunyt el 1826-ban John Adams, az Egyesült Államok második elnöke, aki 1797-től 1801-ig volt hivatalban. Ugyancsak 1826-ban Thomas Jefferson, az USA harmadik elnöke, a függetlenségi nyilatkozat társszerzője. 1856-ban Ferenc István szobrászművész, a modern magyar szobrászat megteremtője. 1927-ben Újvári Ignác festő, az iparművészeti iskola tanára. 1934-ben Marie Curie, lengyel származású francia vegyész és fizikus, aki fizikai és kémiai Nobel-díjat is kapott. 2011-ben, 98 éves korában meghalt Habsburg Otto, az utolsó Habsburg trónörökös.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Küldetés. Ahová Isten elültetett, ott kell virágoznod. Nemrégiben olvastam ezt a mondatot, amely nagyon megragadott. Sejtett valamit abból, hogy amire biztat, az korán sem természetes. Olyan helyen, olyasmiben való helytállásra ösztönöz, ami már nem várható el, ami helyett szinte ösztönszerűen valami mást választana az ember. Mégis, valami fontos dolog itt kezdődik el. Képek jelennek meg e mondat kapcsán előttem, amilyeneket bizonyára sokan emlékeinkben hordozunk. Egy sziklatömb kicsiny mélyedésében pompázó vadvirág, ahol nem csak föld nincs, de még rés sem látszik. Kerítés beton lábazatának tetején, vékony repedésben virágzó tártika a nyári hőségben. Akaratlanul is rácsodálkozik az ember, és azt kérdezi, ez miből él itt meg? Bezárt állomás aszfaltos peronjának nyílásában láttam a napokban szépen kifejlett és beérett búzakalászokat. Lehet sajnálni, hogy rossz helyre került, vagy csodálni azt, amit tett. Mert valahol mindegyik azt hirdeti az arra elmenőknek, látod, mégis lehet. Mert ott virágot hozni, kalászt érlelni több, mint próbálkozás. Ez küldetés. Nem csak a szél vitte oda ezeket a magvakat. Ennél sokkal többről beszélnek. Arról, hogy megállnak a helyükön. Nem csak elkezdték azt, amire hivattak, hanem teszik is napról napra, egészen addig, míg beérik a termésük. Több élethelyzetben van olyan érzésünk, hogy ezt már tőlem sem várhatják el. Éppen itt, éppen ilyen körülmények között, éppen én tőlem. És elkezdünk számolgatni, józanul gondolkodni, mások hozzáállását, véleményét is figyelembe venni. Aztán jönnek a természetes kérdések, belső és külső érvek, ezt már mindenki feladta, abba hagyja, minek küzdenék én vele. Innen már mindenki elmegy, így is túl sokáig maradtam. Őt már mindenki leírta, ugyan mire várok én még. Ebből már úgysem lesz semmi, nem puszta erőlködése kitartani. Kilátástalan az egész, miből lehet itt még egyáltalán valamit tenni. Ezen a vidéken, ezen a helyen, ezzel az emberrel, vagy éppen ebben az ügyben. És mindezt ennyiből és ennyivel, amivel én rendelkezem összesen. De ha Isten ide ültetett, akkor mégis itt kell virágoznod. Igen, mégis itt. Nem büntetésből, éppen ellenkezőleg. Az lenne a büntetés, ha innen menned kellene, ha ezt abba kellene hagynod. Mert bármennyire másként látszik, amit így megértettél, ahhoz éppen itt van készen számodra minden. Erő, bölcsesség, hozzáértés, helyzetismeret. Vagyis éppen az és éppen annyi, ami és amennyi kell. Több csak teher és fölösleges lenne. De ami kell, azt hittel várhatod. Itt és ide van elkészítve számodra mindaz, ami a győzelemhez és az örömhöz kell, a küldetés betöltéséhez. Tehát egészen addig, míg abból valamilyen termés nem lesz. Itt és ebben vagy itthon. Máshol, másban lennél küszködésre, hiányra, hontalanságra ítélve, bármennyire látszik úgy, hogy ott és ahhoz jobbak a feltételek. Valaki így fogalmazta meg saját élethelyzetét. Most élni küldetés. Hiszem, hogy mi igazságokat hordoz ez a mondat. S tovább bővíthető, itt élni, ebben élni küldetés. Aki így látja saját napját, saját helyét, helyzetét, feladatát, az boldog ember. Hát nem csak szép, hanem boldog napot is kívánok minden kedves rádióhallgatónak, mert minden adva van számunkra hozzá.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. július 4-én, szombaton 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. Hagyományosan a régészet napján került sor a Pro-Archeológia díj átadására ebben az évben is. Ezt az elismerést minden esztendőben olyan személy vagy személyek kapják, akik ugyan nem múzeumban dolgozó szakemberek, de mintegy kívülről a múzeum régész munkatársaival szorosan együttműködve dolgoznak azon, hogy a szakemberek újabb és újabb információkhoz, adatokhoz jussanak hozzá, melyek révén olyan lelőhelyekről is tudomást szerezzenek, melyekről másképp soha nem lenne tudomásuk. Többségük hosszú évek, évtizedek óta kapcsolatban áll a múzeum régészeivel, és munkájuk felbecsülhetetlen értéket jelent Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye régészeti értelemben vett megismerésének teljesebbé tételéhez. Ebben az évben Somogyi Béla, a Tunyogmatolcson élő múzeumbarát kapta a díjat.
2: Hát ez az elismerés váratlanul ért, mikor megtudtam, hogy ezt megadják, egy kicsit előre jelezték, hogy gondoltak ezzel rám, az a megtiszteltetés ér, hogy ezt megkapom. Ez az átadás Csengerbe történt. Ott adták át a díjat a Csengeri Múzeumnál, mivel most a Nyíregyházi Múzeum egy kicsit szétszórva van, felújítás van, és Csengerbe ásatás is van, és ezen okból keretében Csengerbe adták át. Nagyon szépen köszönöm nekik a díjat, meg akik ezt megszervezték, gondoltak rám. Hát megmondom őszintén, nekem ilyen eszembe se volt. Korábban is kaptam egy díjat, hogy eldicsekedjek, azt annak idején azt is a múzeum a régészeti dolgaimért adta, az Budapesten adták át a várba, a kulturális minisztériumot. Én így kapcsolatban vagyok azért a Csengeri Múzeum dolgozóival is, tartom velük a kapcsolatot a nyíregyháziakkal. Hát így, ha valamit tudok, akkor elmegyek, megnézem, megmutassák. A határba is kimegyek, sőt most, hogy elértem ezt a 70 évet, hogy lekopogjam a régésznek, Jakab Attilának, a Józsa Múzeum régészének, mondom, gyere, megmutatom azt a lelőhelyet, amit még nem láttatok. Itt a Matolcsi Tunyogi határba 3-4 helyre elvittem, mert ott még nem jártak a régészek, azt én emlékszek arra a gyerekkoromban, hát már nem éppen kikerültem az iskolából, 1971-ben lecsapoló árkokat ástak, és ahol elvittem, ott is ilyen pengei cserepek, sajnos azokból nem maradt meg. De ott a földbe biztos van belőle rengeteg, mert annak idején még nem nőtte be a fű meg a bokrok, ott még ilyen cserepeket lehetett szedegetni ezt a... Hát szerintem azok is egy orsó karikán van onnan is, egy töredék, több mint 2000 éves, ahogy megállapították, az valahogy onnét került.
1: Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István úgy fogalmazott, az áramhálózati és okosmérős fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága. A tárcavezető bejegyzésében rámutatott, magyar családok és vállalkozások fejlesztései a globális élmezőnybe röpítették Magyarországot a napenergia hasznosításában, de nem dőlhetünk hátra, tette hozzá, a rendszer szintű hiányosságok, évtizedes mulasztások pótlásán még dolgozni kell. A megújulók hasznosításán nagyot lendítenek a hazahozott uniós forrásokból elinduló áramhálózati és okosmérős fejlesztések, a támogatásokra pedig már lehet pályázni, írta. Kapitány István szerint a megújuló energia további térnyerésének gátat szabnak az elmaradt beruházások miatt kimerült csatlakozási lehetőségek. A miniszter jelezte, kiemelt szerepet szánnak a hazahozott uniós forrásokból az áramhálózati korszerűsítéseknek. Hozzátette azt is, a több mint 500 milliárd forint értékben megnyitott energetikai pályázatokkal elsősorban további megújuló energiák rendszerbe kapcsolását igyekeznek megalapozni. Különleges tárlat nyílt a napokban a Városi Galériában Nyíregyházán. Csoma József 67-es úton című kiállítása a hétköznapok és az utazások képekbe festett világába kalauzolja a látogatókat. A tárlat július 25-éig tekinthető meg. Csoma Józsefet hallják.
3: Nyíregyházán az utóbbi időben, az idén is, tavaly előtt is szinte minden évben valahol valamilyen tematiká, a képeim egy része nyilvánosságra kerül. Most ugye egy nagyon nagy lehetőséget kaptam, a Városi Galéria az egy négy terem, két emelet, a teljes felületet rendelkezésemre bocsátották. És így most meg tudtam valósítani azt a célomat, hogy ugye többféle tematikát kiállíthatok. Beszéltem már a bibliai témájú képekről, de emellett most csendéleteket, nonfiguratív képeket, geometrikus konstrukciókat ki tudok állítani. Azokat a munkáimat is most ki tudom állítani, amíg ugye én a pedagógus pályám vége felé megszereztem a vizuális nevelés mester tanára című fokozatot, és én a kollégiumi munkámat arra is felhasználtam, hogy nagyméretű plakátokkal, vásznakkal, tehát a vizuális nevelés úgy műveljük, hogy a diák észre se veszi, hogy neveljük, elé akasztunk egy nagy plakátot, egy nagy festményt, és az is nevel. Na most ezekből a munkákból is tudok most bemutatni, mert van hely. Ugyanakkor fotómontázsokat is elétárok, most először a közönségemnek, és emellett én rengeteget fotóztam életemben, a feleségemmel, családommal sokat utaztunk Európában, és mindig nyilván lefotóztuk a tájat, de én tematikát, témát is fotóztam mindig, hogy mit fogok megfesteni, de emellett mindig láttam olyan képet, amit szinte úgy lehet elkészíteni, mint önálló műalkotás, tehát néhány fotót is bemutatunk. Itt most félve várom a fotóművész kollégák kritikáit, mert fotósnak nem tartom magam profi módon. Hát igazából úgy gondolom, hogy az én dolgom a képeknek a létrehozása, de nyilván mindig kell azzal foglalkozni, hogy hova tegye az ember, hol van az a kiállítási helyszín. Mindig volt egy olyan alapelvem, hogy ha lehet, akkor nem az embereket kell a képekhez vinni, hanem a képeket kell az emberek útjába tenni, minél közelebb hozzájuk, hogy szinte belőtközzenek.
1: A rendőrség továbbra is támogatja a szolgálati kutyák otthon tartását, közölték a Magyar Rendőrség Facebook oldalán. Azt írták, hogy az elmúlt napokban több félreértés és találgatás jelent meg a rendőrség szolgálati kutyáinak otthon tartásával kapcsolatban. Szeretnék egyértelművé tenni, írják, a rendőrség továbbra is támogatja a szolgálati kutyák otthon tartását. Hozzátették, hogy a jelenlegi felülvizsgálat célja nem ennek megszüntetése vagy korlátozása, hanem annak biztosítása, hogy a különleges képzettségű kutyák tartása továbbra is megfeleljen az állatvédelmi, szakmai és jogszabályi előírásoknak. A felülvizsgálat része annak a szakmai irányításnak, melyet a szolgálati kutyák alkalmazását, képzését és tartását szabályozza. Az eljárás során minden esetet egyedileg vizsgálnak, a döntések nem sablonok vagy szubjektív szempontok alapján születnek, áll a rendőrség tájékoztatójában. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy a kánikula program keretében 200 darab egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatok számára, a legforróbb nyári hetekben is tette hozzá. Gajdos László emlékeztetett, az elmúlt napok rendkívüli forrósága megmutatta, milyen komoly kihívást jelent a nyári hőség, és az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűsítést nyújtsanak az állatoknak, közölte a miniszter.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, lassabban nőnek a növények és gyengébbek annak ellenére, hogy öntözzük őket. Az aszály közvetlen környezetünkben, a kiskertünkben is érezteti hatását. A kert tervezésekor érdemes az aszály kérdésével foglalkozni. Érdemes a gyepfelület méretét mérsékelni, mert nem csak a munka, hanem rendkívül víz és energia igényes. Jó, ha esővíztartályokat szerzünk be, és olyan ágyásokat hozunk létre, amelyek visszatartják a nedvességet, de az is fontos, hogy

0: Meg ezt az ember számba sem veszi ilyenkor, hogy bizony, hogyha az ember szeretne elmenni, akkor nyaralni, akkor mi legyen.
1: És hát vagy a szomszéd. Már felkészíteni erre a növényt. Igen, nyilván a szomszéd is egy jó megoldás, ahol
0: fel lehet rá készíteni de... egyébként tényleg akkor a kertet, ha már
1: persze, itt jár. Nem kifejezetten ugye csak a nyaralásra gondolva, hanem az egész nyári időszakra, ugye az, amit mondtam, hogy már most elkezdeni arra figyelni, hogy nem minden nap megyünk ki a kis kertbe és locsolunk ki egy kanna vizet, hanem menjünk ki két naponta, vagy menjünk ki három naponta, nyilván növény és talajfüggő, de akkor viszont vigyünk ki két vagy három kanna vizet. És ha mondjuk időben ugye nem fér bele, hogy most három naponta végig menjünk a kertet, akkor pedig egy kicsit szelektáljunk. Hétfőre meg csütörtökre osszuk be az előkertet, kedre és péntekre osszuk be az oldalsó kertet, szerdára meg szombatra osszuk be a hátsó kertnek az öntözését, vagy valami, tehát tényleg olyan kis házi praktikát elsajátítani hozzá, hogy tudjuk tényleg serkenteni azt, hogy jobb legyen majd a növényeknek a stressz tűrő képessége, ellenállása a hővel, a napfénnyel, a szárassággal, UV és minden egyéb ilyen tényezővel.
0: Permetezni még van értelme? Szabad.
1: Vannak olyan növényvédelmi problémák, aminek az esetében kell permetezni. Mondjuk ilyen tavaszi lemosó permetezések, meg ilyenekről már nem igazán beszélünk. Inkább amire figyelni kell, hogy ha mégis van ez a kis párás, borús pár nap esővel, akkor ha esetleg növényeken megjelennek gombásodási jelek, illetve szárazabb napokon megjelennek például atkák, vagy hajlamosabb növényeken ugye a különböző levéltetvek, akkor esetleg ezek ellen védekezni, nyilván átgondolva, hogy egyébként mennyire jól működő biodiverz kertünk van, mennyire tudjuk itt is a permetezést akár biopermetszerekkel kiváltani, vagy egyéb olyan alternatívákkal, ami egy kicsit mentesíti a kertünket, és mi magunkat is a nagyon túlzott ilyen kemikália használattól.
0: Milyen virágok vannak most a kertészetekben, amit érdemes elültetni? Amit tudsz ajánlani jó szívvel.
1: Nyilván egyrészt a virágzók. Szinte örökzöld téma az örökzöldek mellett, hogy ami virágzik, azt mindenki szereti jó ránézni, nagyon szívesen ülteti az ember. De igazándiból emellett mindig érdemes tudatosan menni a kertészetbe. Tényleg úgy, hogy nézzük át, hogy otthon milyen területre, milyen ágyás részbe szeretnénk ültetni, hol van még helyünk, ahol van helyünk az ágyásban, ott az napfényes ágyás, árnyékos ágyás, van már ott lehúzva csepegtetőcső, van lehúzva, de már régi nem működik, vagy meg tudjuk oldani, de tényleg szívünkre téve a kezünket meg tudjuk oldani a folyamatos öntözését, vagy nézzünk valami szárazságtűrőbbet, és azt gondolom, hogy a legjobb mindig az, hogyha egy ilyen kicsit konkrétabb céllal megyünk kertészeti árudákba, és így próbálunk meg ott tanácsot kérni a megfelelő növények kiválasztásában. Különböző díszfüvek például nagyon jó lehetőségek, egyébként friss telepítésre, akár évelők között van nagyon sok olyan szárazságtűlő kis cserje, ugye a nyári orgonák például, amik azért beültetve, ha már megszokták a helyüket, nagyon-nagyon szépen tudnak fejlődni, virágozni, nincs igazándiból olyan sok kártevőjük. Érdekes módon egyébként a különböző hólyagvessző típusok, illetve gyöngyvessző típusok is begyökeresedve már elég jól viselik a szárazságot, nyilván ezt azért lehet egy kis mulcsolás a talajfedéssel erősíteni. Meglepő módon még a hortenziának is van több olyan típusa, amit a tűző napra szoktunk javasolni, a cserjés és bugás hortenziák, amik nyilván nagy népszerűségnek örvendenek ma már csak viráguk folytán is, de mégis mulcsolással, megfelelő vastagságú talajtakarással, egy jól begyökeresedett idősebb bokor, akár a heti egyszeri öntözéssel is szépen nevelhető már a nyári időszakban.
0: Beszélgetésünk végén még egy dolog, amihez kanyarodjunk vissza, ez pedig a fagy, hogy a téli fagyot, meg már beszélgettünk is korábban róla, hogy hogyan lehet valószínűleg helyrehozni a növényeket, de hogy sikerült-e helyrehozni mostanára ezeket a növényeket?
1: Én nagyjából úgy látom, hogy ahol odafigyeltek arra a házi kert tulajdonosok, hogy ezeket a növényeket megmetszék időben, és nem túl korán, mert amikor mondjuk már februárban, márciusban lepucoltuk a fügének, meg egyéb kicsit azért fagyezzék, egy növénynek a korábban csak picit lefagyott növényi részeid, ott utána a nyílt vágási sebeken még egyszer visszafagyott a késő tavaszi fagyokban. De ahol ezt jó időben végezték el, vagy végeztük el, és folyamatosan odafigyeltünk már tavasztól, hogy 2 vagy 3 alkalommal esős idő előtt, vagy öntözés előtt szerves trágyával pótoljuk a tápanyagot, javítsuk a talajt, ott azért úgy látom, hogy azért elég szépen

0: megindultak a kertbe kiültetett növények. Nyilván mondjuk itt inkább még egy fügére, egy gránátalmára gondolok. Leánderek azok igazság szerint szinte kivétel nélkül mindenhol elfagytak, de legalábbis 80%-ban tövig visszafagytak, és onnan tudnak újraindulni. Pálmák azok takarással túlélték, anélkül kevésbé, de azt mondom, hogy már most mindegyik növény megmutatta, hogy milyen állapotban van, és ahol tényleg megfelelően odafigyeltünk tavasszal, ott elkezdenek regenerálódni a növények.
1: Köszönjük, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, szép napot mindenkinek.
2: Kedves hallgatóink, a legjobb mindig az, ha konkrét céllal megyünk a kertészeti árudákba, és tudjuk, hogy hová szeretnénk ültetni valamilyen növényt, virágot. B. Szabó Norberttel, az Alfa Garden vezetőjével beszélgettünk, aki elmondta, hogy napos helyre árnyékkedvelő növényt nem jó ültetni. Arról is beszélt, hogy most a különböző díszfüveket érdemes beszerezni, de a nyári orgonák is nagyon jól viselik a szárazságot. Mostanra már egyértelműen megmutatkozott, hogy mely növény élte túl a fagyokat. Ha időben metszették meg, és a vágási sebb nem fagyott vissza, akkor nagy valószínűséggel regenerálódni tudtak. A riporter Gál Tamás volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Mózes második könyve 30. fejezetének 8. verséből hallgassuk meg. Állandó áldozat legyen ez az Úr színe előtt nemzedékről nemzedékre. Ma egy különleges áldozati forma van előttünk. Ez az illatáldozat. Ez azért különleges, mert az egyetlen áldozati forma, amit minden nap bemutattak, ráadásul reggel is, és este is. Ha pontosabban szeretnénk megfogalmazni, ez nem is áldozat. Csak azért nevezik így, mert hasonlít az égő áldozati oltárhoz. A füstölöktető oltár, vagy belső oltár helye is pontosan meg van határozva. Középen volt az égő áldozati oltár és a szentek szentje között, és közvetlenül pedig a kárpit előtt. Ezt az oltárt kizárólag tömjén füstölöktetésére használták. Évente egyszer végeztek rajta véres áldozatot. A főpap feladata volt, hogy reggelenként rendbe kellett raknia a hétkarú lámpatartó mécseseit, este pedig felkészíteni, olajjal feltölteni és meggyújtani azokat. Milyen lelkülettel, pontossággal, gondossággal végezték ezt a munkát? Van-e az életünknek, hitéletünknek ehhez hasonló ritmusa, visszatérő eleme? A rendelkezés részletes leírása mellett sokkal többet nem tudunk meg a lényegéről. Lehetett egyfajta a többi áldozatot kellemesi, tevő illat. Az, hogy közvetlenül a szentek szentje előtt állt, arra utal, hogy a szent láda, ahol Isten megjelenik, jelen van, ehhez legyen legközelebb az illat. Speciális illatszert készítettek, három fűszer és a tömjén összekeverésével. Mi az, ami Istennek tetszik, aminek örül? Ami illat neki is jó. A tömjén, amit a napkeleti bölcsek vittek a megszülető Krisztusnak, egyfajta jelkép, előrevetíti Krisztus halálát, közvetlenül a kárpit előtt volt. Illatos tömjént nagy tisztességgel, a harmadik bölcs nyújt a bőséggel, van ott egyik énekünkben. Azt keresem-e életemben, ami Istennek kedves, jó, kellemes? Ez lehet legfőképpen az imádságunk. Könyörgésem elődbe menjen, mint jó illat füstölgése. Jó illat légyen szent neve, minden napon dicsérete. Énekeljük ezt is az Úrnak. Használja a szentírás, mint amivé lehetünk. Illatként kiömleni. Amikor a főpap este reggel néhány morzsányit az oltárra dobott, az áldozatnak a jó illata töltötte be a szentélyt. Hogy az Úrnak kedve teljék benne, és a gyülekezetben. Ilyen átvitt értelemben mondja az apostol, hogy Krisztus jó illata vagyunk Istennek. A mai igemagyarázat Bölcsföldi András lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának spirituálisaként szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svédasztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását a kormány. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, erre az energetikához kapcsolódó uniós források és a megújuló energiatermelés növelésének elősegítéséhez van szükség. Az egyik legfontosabb változás, hogy 130 méterről 199 méterre emelkedik a szélerőművek legnagyobb engedélyezett magassága. Eközben az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. Az államfő és a miniszterelnök is fogadta a Velencei Bizottság Budapesten tárgyaló küldöttségét. A szakemberek azért érkeztek, hogy megvizsgálják az államfő elmozdítását célzó alkotmánymódosítást. Magyar Péter kormányfő a szóvivői tájékoztatón azt mondta, egy szókritikát sem mondott a Velencei Bizottság a Tisza Sulyog Tamás eltávolításáról szóló alaptörvény módosítására. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonatból álló flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba. A közlekedési miniszter közölte, az óránként 160 km-es sebességre képes 5 részes motorvonatok a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalokon közlekednek majd. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorp vállalat területén a tűzvédelmi hatóság. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal közölte, az ellenőrzések során több élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető szabálytalanságot találtak, a hibás berendezések miatt pedig 3 millió forintos bírságot is kiszabtak a cégre. Még a korábbi környezetvédelmi tiltás csak a gyártást érintette, a mostani határozat már a teljes leállást jelenti. A debreceni önkormányzat közleményében nem kívánatosnak nevezte a gyárat, és a város elhagyására szólította fel a céget. Megszűnik a gazdasági miniszter jogköre, hogy kijelölje az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínét. A kormány erre vonatkozó törvényjavaslatot nyújt be. Eközben független szakértők bevonásával indít átfogó vizsgálatot a debreceni Szemkorp Hungary Kft. Az általa okozott környezetszennyezés ügyében. A kínai akkumulátoripari vállalatot az élő környezetért felelős miniszter felszólította, hogy hozza helyre az általa okozott károkat, majd távozzon Debrecenből. Csehország támogatja Robert Fico szlovák kormányfő javaslatát a visegrádi egyeztetések felújítására. A prágai külügyminisztérium közölte, üdvözlik, hogy a stagnálás után a V4-es együttműködés újra aktívvá válik. Csehország érdeke, hogy a csoport gyakorlati alapként szolgáljon a 4 szuverén ország közös ügyeiben. A szóvivő kiemelte, hogy támogatják a rendszeres koordinációs tanácskozásokat az uniós csúcs találkozók előtt. Amennyiben a partnereknek sikerül közös álláspontra jutniuk, úgy azt a jövőben együtt is kellene érvényesíteniük. A soros elnökséget július 1-től Szlovákia tölti be, akitől 1 év múlva Csehország veszi majd át a tisztséget. A második legmelegebb június volt az idei, ráadásul extrém hőhullámmal kísérve, közölte a Hungaromet ZRT. Az elemzés szerint az országos középhőmérséklet 22,5 fok volt, ami közel 3 fokkal haladja meg az átlagot. Az Alföld középső tájain 1901 óta nem mértek ilyen forróságot. Az ideinél melegebb június csak 2019-ben volt hazánkban. A hőséget jól mutatja, hogy Széchenyben 42 fokkal megdőlt az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is. Június 29-én a napi középhőmérséklet országos átlaga meghaladta a 30 fokot, amire a múlt század eleje óta nem volt példa. A rendkívüli forróság mellett a csapadék tekintetében is egy rendkívül száraz, aszályos hónapon vagyunk túl. A lehullott csapadék országos átlaga alig ért el a 40 mm-t, ami 45%-kal maradt el a szokásostól. A középső országrészben volt a legnagyobb a szárazság, itt több felé még a 20 mm-t sem érte el a havi összeg. Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth Díjas színművész, 83 éves korában érte a halál. A Jászai Mari Díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Mosni ugyan szokott, de a medvékhez semmi köze. Németországot ellepte a faj, nálunk jelenleg nincs sok, ám időről időre felbukkan itt-ott. A mosómedvéről van szó, amelyet annó sokan házi kedvencnek vásároltak meg, ám amikor megnőtt a kicsike, már nem volt olyan cuki. Harapóssá, morgóssá és sok esetben kezelhetetlenné vált, és a gazdája ahelyett, hogy szakemberhez fordult volna, inkább szabadon engedte. Ez pedig dr. Katona Krisztián vadbiológus szerint a lehető legrosszabb, mert szaporodása és elterjedése az őshonos faunát veszélyezteti.
2: Pont ez a legnagyobb probléma velük, tehát a mosómedve az Magyarországon egy idegenhonos faj, ráadásul úgynevezett invazív faj, ami azt jelenti, hogy egy számára idegen környezetben is képes megtalálni a lehetőségeit, nagyon gyorsan képes szaporodni, képes túlélni, és nagyon meg is tudja változtatni azt a biológiai rendszert, amibe belekerült, tehát sok-sok olyan faj, aki nem számított arra, hogy megjelenik például a mosómedve, tehát valami új dolog a környezetben, és új hatások, azok jelentősen hátrányba kerülhetnek. És ezek a folyamatok, ezek sajnos nagyon kiszámíthatatlanok is, úgyhogy nehéz tudni, hogy pontosan milyen következményei lehetnek. Nyilván lehet tanulni más országok példáiból, de alapvetően nem szeretjük megbolygatni a jól működő dolgokat. És mivel a mosómedve az egy alapvetően ragadozó, de tulajdonképpen mindenevő, tehát nagyon sok mindent hajlandó elfogyasztani, tehát mind állati, mind növényi táplálékot, ezért nagyon változatosak lehetnek ténylegesen a hatásai.
1: Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Mosómedvék élnek egy erdőben. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gödöllői vadbiológus kutatói azt vizsgálják, milyen hatásuk van a hazai őshonos állatfajokra. Dr. Katona Krisztián vadbiológus, a MATE egyetemi docense, a kutatás szakmai vezetőjének elmondása szerint a mosómedvék viszonylag gyorsan szaporodnak. Egy nősténynek évente 5-6 utóda is lehet. Épp ezért, ha az állomány intenzív növekedésnek indul, az a hazai fajokra is veszélyt jelenthet. Európa több országában megtelepedett már, Németországot szinte ellepte.
2: Fordultak elő Magyarországon már mosómedvék, tehát számunkra azért ez nem teljesen új, de azért a köztudatban a mosómedve úgy él, mint egy Észak-Amerikában elterjedt faj. Sokan még azt se tudják, hogy Európában nagyon sok országban már rendkívüli módon elterjedt. Németországot említeném például ilyen tekintetben, de Lengyelországban is elég gyakori a faj, Belgiumban, Franciaországban is előkerülnek nagyon nagy számban, és Magyarországon is már régebb óta vannak adatai. Honnan tudjuk, hogy van nálunk is mosómedve, mármint szabadon? Onnan lehet ezt tudni, hogy van egy úgynevezett országos vadgazdálkodási adattár, ami azt jelenti, hogy az ország teljes területét tulajdonképpen lefedik a vadászterületek, és kötelező adatszolgáltatást végeznek, tehát minden évben jelentenek arról, hogy milyen vadászati, vadgazdálkodási tevékenységet végeztek. Ezek alapján pedig azt is tudjuk, hogy milyen fajokat ejtettek el szabályszerűleg. Ezekben a jelentésekben szerepel a mosómedve is, ugyanis a faj az egész évben vadászható. Innen pedig tudjuk, hogy az elmúlt években, évtizedekben, tehát körülbelül olyan 2000-es évek környékén már előkerültek a mosómedvék, és szorványosan itt-ott elejtenek egyet-egyet. Azért lett ez most izgalmasabb, mert kialakult Magyarországon egy olyan terület, ahol viszont most már sokkal nagyobb rendszerességgel folyamatosan tudnak megfigyelni mosómedvét, illetve elejteni mosómedvét.
1: De ennek egyébként mi az oka? Valaki megunta otthon házi kedvencként és elengedte a szabadban, vagy hogy kerültek ők ide?
2: Igen, ez az egyik opció. Tehát mindenképpen azt tudni kell, hogy a mosómedvét korábban, megint csak visszamegyünk pár évtizedet, tehát Magyarországon házi kedvencként is tartották, illetve még egy kicsit korábban visszamegyünk például arra, hogy hogyan került be Európába, ugye alapvetően a bundájáért, tehát prémjéért, illetve akár vadászati célból elengedve is kerültek be mosómedvék hazánkba. Mindenesetre Magyarországon a legfontosabb szabad területi forrás az valóban az lehetett, hogy akár háznál, akár valamilyen ilyen prémtelep jellegű környezetből kiszabadulhattak egyedek. De nyilván ez csak feltételezés mindig, tehát nincsenek ezek az egyedek ilyenkor külön megjelölve, és akkor nem tudjuk így visszahazonosítani, de ez lehet a legfontosabb forrás, hogy szabadon engedtek, vagy kiszabadultak egyedek. És akkor még azt is hozzátenném, hogy miért engedték őket szabadon. Tehát, mint mondom, az egyik opció azért, mert az emberek szeretnek sok mindent látni a szabadban, aminek nem kellene ott lenni különböző érdekekből. A másik viszont az, hogy azok az állatok, amiket a háznál tartanak, azok fiatalkorukban még barátságosak, aztán meg elég agresszívvá tudnak válni, különösen a hímek, és ilyenkor már nem nagyon tudnak vele mit kezdeni az emberek. Én magam is volt olyan ismerősöm, aki tartott mosómedvét, még hajdanán itt a város közepén laktak valahol, belvárosba, és a félkonyhát egy nagy elzárt ketrec foglalta le, amiben benne élt a mosómedve, amit korábban még nagy kedvencként tartottak a családnál, de aztán már nem tudtak igazából vele mit kezdeni, szabadon nem akarták engedni. Barátkozni már nem lehetett az állattal, úgyhogy igazából csak ott éldegélt, foglalta a kis lakásnak egy jelentős részét. Nyilván, hogyha idáig eljut ez a folyamat, akkor sokan úgy döntenek, hogy elpusztítani nem akarják az állatot, de akkor találja meg a számításait a vadonban. Lehet még egy harmadik dolog, amit meg nyilván még nehezebb lekövetni, az pedig az, hogy a természetes mozgása a mosómedvéknek is vezethet oda, hogy újabb helyeken felbukkannak, tehát a fiataloknak a helykereső viselkedése során azért több 10 kilométert, vagy akár jóval nagyobb távolságokat is megtehetnek, és így előbukkanhatnak új területeken is.
1: Ugye a filmekben mindig azt látjuk, hogyha a mosómedvék, akár csak a medvék egyre inkább a városhoz közel vannak, sőt, be is mennek a városba, kukáznak nagyon sokszor. Ez pont ezért van, hogy Budapestől 30 kilométerre fekvő erdő, tehát hogy egyre közelebb vannak a városhoz, tehát hogy megtalálják az élelemforrásukat, vagy ők azért az erdőben is nagyon jól megtalálják azt, amire szükségük van.
2: Úgy tűnik, hogy Magyarországon még nincs ilyen probléma, tehát nem keresik a várost. Tehát valóban észak-amerikai szinten arról tudunk, illetve a filmekben is, rajzfilmekben is mindig ezt látjuk, sőt, még az angol neve is az, hogy trash panda, tehát egy kukázó panda, ugye a kinézete miatt, mert hasonló ilyen kis bandita feje van, mint a pandáknál ez a fekete-fehér mintázat. Tehát azért a köztudatban, hogy ők nagyon szeretnek a kukákból táplálkozni. Európában elég sok helyen városiasodott már, mint említettem, több országban most már nagyon nagy számban jelen van, de ott sem említik nagyon erőteljesen ezeket a városi problémákat, azon túl, hogy jelen van a városban, olyan erőteljes problémákat nem említenek, mint az amerikai kontinensen. Magyarországon pedig ez még jelenleg egyáltalán nem került elő, tehát Budapesten már volt az elmúlt 15 évben egy-két jelentése a fajnak, tehát megfigyelése, tehát előkerültek alkalomszerűen, de akkor sem egy nagy kuka közepén ücsörögve és kotorászva találtak rájuk, tehát ez a probléma az jelenleg nem él. Úgy tűnik, hogy alapvetően ők a természetben kiváló jól megtalálják a táplálékukat.
1: Egyébként itt mi az, amire fölfigyeltek? Mert ugye bokrokra meg talajra épített műfészkeket és fára szerelt odukat helyeztek ki, és a vadkamera az felvette a mosómedvéket. Jelenthetnek ők veszélyt az őshonos faunára?
2: Abszolút, igen. Pont ez a legnagyobb probléma velük. Tehát a mosómedve az Magyarországon egy idegenhonos faj, ráadásul úgynevezett invazív faj, ami azt jelenti, hogy egy számára idegen környezetben is képes megtalálni a lehetőségeit, nagyon gyorsan képes szaporodni, képes túlélni, és nagyon meg is tudja változtatni azt a biológiai rendszert, amibe belekerült. Tehát sok-sok olyan faj, aki nem számított arra, hogy megjelenik például a mosómedve, tehát valami új dolog a környezetben és új hatások, azok jelentősen hátrányba kerülhetnek. És ezek a folyamatok, ezek sajnos nagyon kiszámíthatatlanok is. úgyhogy nehéz tudni, hogy pontosan milyen következményei lehetnek. Nyilván lehet tanulni más országok példáiból, de alapvetően nem szeretjük megbolygatni a jól működő dolgokat. És mivel a mosómedve az egy alapvetően ragadozó, de tulajdonképpen mindenevő, tehát nagyon sok mindent hajlandó elfogyasztani, tehát mind állati, mind növényi táplálékot, akár úgymond direkt ragadozással is, illetve egyfajta ilyen gyűjtögető módon is, tehát változatos táplálékkereső stratégiákkal, ezért nagyon változatosak lehetnek ténylegesen a hatásai. Ugye a helyszín, ahol mi dolgoztunk, az nem pont Budapest mellett van, tehát itt azért van néhány 10 kilométer, ami elválasztja Budapesttől, tehát nem Budapest közvetlen határában vannak ezek az állatok. Egyébként ott is ezeken a környékeken már megfigyeltek, például elütött mosómedve, vagy házudvarán elkapta a kutya a kis mosómedvét, tehát itt is megjelennek ilyen településszéli problémák, de alapvetően bent vannak az erdőben, illetve a kinti, úgymond vadonban a mosómedvék, és itt táplálkoznak, és amit egyrészt tudtunk a vadászati megfigyelésekből, adatokból, hogy itt jelen vannak a mosómedvék egyre nagyobb számban, és azt akartuk bemutatni, nem csak azt, hogy jelen vannak, hanem azt, hogy valamilyen hatásuk van. És azt tudjuk, mivel a mosómedve változatosan táplálkozik, azt is tudtuk, hogy valószínűleg a madarakra lehet hatása. Az egyik legsérülékenyebb helyzet a madarak esetében az az, amikor talajra építik a fészküket, ugye az eleve is egy nehéz időszak számukra, hogy megóvják a fészekaljat és a fejlődő fiókákat, illetve előtte még a tojásokat. Főleg, hogyha ez talajon van, akkor nagyon sok élőlény megtalálhatja, úgyhogy ez egy egyszerű feltételezés volt, hogy ha a mosómedve jelen van a területen, akkor elég valószínű, hogy nem fog nemet mondani, ha tojásokba ütközik a földön bóklászva. Azért tettünk még bokorra is, meg a fára is, mert a mosómedve kiválóan mászik, tehát ugyanúgy el tud jutni a lombkorona szintbe is, és főleg, hogyha odukat helyeznek ki, akkor az számára egy egyértelmű, könnyű jel lehet ahhoz, hogy észrevegye messziről az odút, és ezekben akkor valamilyen táplálékot reméljen. Úgyhogy azért tettünk ki talajra is, cserjére is, és fatörzsekre is mesterséges fészkeket, műfészkeket, és vizsgáltuk azt vadkamerákkal, hogy a mosómedvék megjelennek-e ezeknél a fészkeknél, és kirabolják-e a fészket. Tehát erről szólt a vizsgálat.
1: És hát arra jutottak, hogy igen, ez megteszik.
2: Igen, és az volt az érdekes ebben az egészben, hogy nem egy-két képen került elő a mosómedve, hanem sok képet sikerült készítenünk a mosómedvéről. Nem tudjuk, hogy hány mosómedvéről, mert itt akkor az egyedi bélyegeket kellene azonosítgatni, de minden valószínűség szerint itt jó pár mosómedvéről volt szó, tehát különböző helyszíneken tudtunk fotókat készíteni egyedekről, különböző időpontokban. Talajon, bokor, illetve odúfészkeknél is találtunk mosómedvéket, kifosztották a fészkeket, tehát vannak fotóink mosómedvékről, akik fára másznak az odúhoz, meg olyanok, akik éppen a talajon épített fészkekből csemegéznek. Úgyhogy igazából az volt a meglepő, hogy viszonylag gyakori volt, hogy meg tudtuk őket figyelni, nem okozott nagyon nagy nehézséget vadkameraképet készíteni róluk, illetve nem csak egy helyen sikerült ezt megörökíteni, hanem elég sok helyszínén ennek a vizsgálati területnek.
1: Mi lesz ezeknek a mosómedvéknek a sorsa? Mert ugye vadászni lehet őket, tehát a vadászok azok ritkítják is a szabadban előbukkanó példányokat. Igen. Figyelik, vagy mi a további teendő?
2: Igen, mindenképpen, tehát nem szabad őket sorsukra hagyni, illetve hát azt is mutatják a statisztikák, hogy egyre több helyen kerül elő a mosómedve, és hát növekszik szépen lassan a száma. Viszont ez azt fogja jelenteni, hogy ha szépen lassan növekszik, akkor ez nem egy egyenletes növekedés lesz, hanem egyszer csak el fog érni egy pontot, amikor hirtelen berobban az állomány, és úgymond exponenciálisan tud majd növekedni. Ezt nem szabad elérnünk, mert kezelhetetlenné fog válni a helyzet, tehát mindenképpen cél az, hogy ne tudjon terjeszkedni a faj ezekből a gócpontokból, és ne tudjon növekedni az állomány. Ennek több útja van, az egyik az nem kint a vadászterületen, tehát nem kint a szabadban, hanem az állattartóknál lehet megfogni. Erre most már van egy kormányrendelet, tehát 2010 óta mosómedvét már nem lehet tartani, illetve nem lehet forgalmazni, tehát ilyen házi kedvencként nem tartható, ezzel meg lehet azt előzni, hogy ezek a megunt vagy agresszívá vált állatok, ezek ne kerülhessenek ki, mond a háztartásokból a természetbe, és ne legyenek forrásai újabb, kisebb populációknak. A másik meg valóban a vadászat, tehát az, hogy egész évben vadászható, ez nagyon fontos, mert így lehet kordában tartani a populációt. Így is nehéz nyilván, mert a vadászoknak, vadgazdálkodónak rengeteg egyéb feladatuk van, tehát nyilván ez egy szükséges feladat az egész lakosság számára, tehát úgymond ez a vadászok oldalról egyfajta szolgáltatás, de jelen pillanatban nincsen egy ilyen nagy, mondjuk egy országos stratégia, hogy akkor a mosómedvét akkor ilyen módon lehet valamilyen eszközökkel, meg valamilyen stratégiával akkor kivenni a természetes állományokból, tehát erre nagyobb erőforrások kellenének. Itt most jelen pillanatban a helyi vadásztársaságoknak a lehetőségeitől és aktivitásától függ az, hogy ezt mennyire lehet kezelni. Van egyébként még egy dolog, amihez kapcsolódik, hogy a jogszabályok szerint, hogyha Magyarországon valaki mosómedvét ejt el, akkor ez kötelező 2 napon bejelenteni. Itt az Országos Vadgazdálkodási Adattár szokta Gödöllőn megkapni ezeket az információkat, és mivel ezt frissiben kapjuk meg ezeket az információkat, ezért utána gyorsan fel lehet venni a kapcsolatot az elejtővel, az állatot, a tetemet megkaphatjuk, nyilván itt lehet egyezkedni, hogy esetleg a vadásznak valamilyen trófára szüksége van az egyedből utána, de a lényeg az, hogy van lehetőségünk arra, hogy az állatot megvizsgáljuk, meg tudjuk azt mondani, hogy milyen kondícióban volt, mekkora volt az egyed, nyilván tudjuk mondani azt, hogy hímről vagy nősténről, fiatal vagy felnőtt egyedről van-e szó, meg tudjuk azt nézni, hogy mivel táplálkozott, milyen az egészségi állapota, mennyire volt szapora, vehetünk belőle genetikai mintát, tehát tudjuk azt azonosítani, milyen rokonságban lehetnek egymással az egyedek közelebbi és távolabbi területeken, egyáltalán milyen a leszármazásuk, tehát onnan kerülhettek ide ezek az egyedek, hogy rengeteg dolgot ilyen módon meg lehet vizsgálni. Akkor emellett még nyilván a területen is nagyon sokféle lehetőség van, például ilyen vadkamera csapdázással nem csak azt lehet vizsgálni, milyen hatásai vannak, hanem azt is lehet nézni, hogy tehát egyfajta állománybecslést is lehet végezni vadkamera csapdázással, ezt mindenképpen tervezzük a közeljövőben, hogy valamilyen módon pontosítjuk azt, hogy milyen területeken mozognak a mosómedvék, és körülbelül mekkora állományokról lehet szó, mert ez mindenképpen fontos ahhoz, hogy lehessen azt valahogy becsülni, hogy akár a mekkora energia, mekkora ráfordítás az, hogy a fajt valahogy kordában lehessen tartani.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Katona Krisztián vadbiológussal, előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapják a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást. Jövőre azonban már rászorultsági elven kapnak majd segítséget a családok, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és önbecsülését, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem diplomaosztóján kiemelte, ez nem egy profitorientált munka, hanem hivatás és szolgálat. A tárcavezető ígéretet tett arra, hogy törvényi szinten fogják kijavítani az elmúlt években elkövetett hibákat, a szükséges módosításokat pedig még az idén benyújtják az országgyűlésnek. Deli Gergely rektor beszédében rámutatott, hogy a 21. század kiszámíthatatlan hibrid kihívásaira szoros együttműködéssel kell reagálni. A pénteki ünnepségen végül több mint 200 hallgató vette át oklevelét a Ludovika arénában. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, figyelmeztet Kolompár Orbán. A Magyarországi Cigányok Fórumának elnöke közölte. A hazai hagyományőrző és kulturális táborok azért vannak kritikus helyzetben, mert a szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert összegeket. Mivel a nyertes civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok nem rendelkeznek milliós tőketartalékkal, a nyári szezon közepén tömegesen kénytelenek lemondani a szállásokat, az étkeztetést és az utazásokat. Kolompár Orbán hangsúlyozta, hogy az új kormányzati struktúraváltás és a bürokrácia nem lehet mentség a csúszásra. Az MCF ezért felszólítja a kormányt, hogy a legkiszolgáltatottabbak védelmében rendeljen el soron kívüli kifizetést. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek a kormánytól. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, a kánikula program keretében 200 darab csomagot osztanak ki. A 120 ezer forint értékű egységek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak a rászoruló szervezeteknek. A tárcavezető kiemelte, az eszközökkel biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a forróságban. Az elmúlt napok rendkívüli melege is megmutatta, hogy jelenleg a hatékony hűsítés a legfontosabb feladat az állatvédelemben. A vizsgált szamócák csaknem 10%-a nem felelt meg az előírásoknak, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 6 héten át tartó országos akció során az ellenőrök 482 forgalmazó helyen vizsgálódtak. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés és a gyümölcsök eredet igazolásának teljes hiánya volt. A legsúlyosabb esetekben csaknem 3 tonnányi szamócát kellett kivonni a forgalomból és megsemmisíteni. Több kereskedő a magyar termékek iránti bizalmat kihasználva romániai szamócát árult hazai áruként. A laboratóriumi ellenőrzések során 4 mintában mutattak ki határérték feletti vagy nem engedélyezett vegyszert. A szabálytalanságok miatt eddig összesen 3,5 millió forint értékben szabtak ki bírságokat a hatóságok. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth díjas és Jászai Mari díjas színművész rendező. A kiváló és érdemes művész csütörtökön, családja körében, békében távozott. Tudatta felesége a nyilvánossággal. A Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után számos neves fővárosi és vidéki társulat tagja volt. Karakteres, mély tónusú hangjának és fegyelmezett játékának köszönhetően több mint 150 színpadi szerepet formált meg, a legnagyobb drámáktól a komédiákig, emellett több mint 120 filmben és tévéjátékban is szerepelt. Gyakran foglalkoztatott szinkronszínész volt, a hazai nézők leginkább Jean Reno és Walter Matthau magyar hangjaként ismerhették, de rendezőként, verses kötetek szerzőjeként, valamint a Magyar Rádió kabaréiban is felejthetetlent alkotott.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Katona Krisztián vadbiológussal a mosómedvékről.
2: Egyébként az is nagyon érdekes, hogy szerintem azt kevesen tudják, hogy a mosómedve az nem a medvéknek a rokona.
3: Így van, félrevezetőek a nevek, tehát nagyon sok mindent hívunk Magyarországon medvének, ami igazából nem feltétlenül a barna macihoz kapcsolódik, tehát a mosómedve az egy jóval kisebb termetű faj. Én azért azt gondolom, hogy viszonylag ismert azért, már például a rajzfilmeknek egy neves szereplője. Egyébként sajátságaiban nagyon sok tekintetben a medvékhez hasonló lehet. Elsősorban például az, hogy ragadozó és a táplálkozása az rendkívül változatos. Ez például ilyen szempontból, mint ökológiai szempontból egy jellegzetesség, de valóban rendszertanilag ez nem pont ugyanaz a kategória.
2: Azért a japánok jól kibabráltak saját magukkal, mert ugye 1977-ben bemutattak egy animét, a Raskalt, és ennek a hatására ugye minden gyerek mosómedvét akart otthonra, és meg is kapták, és ugye ennek nem tudták, hogy milyen következményei lesznek, mert hát ugye, ahogy ön is mondta, 2 éves korára, amikor eléri az ivarérettkort, akkor elkezd harapni, morogni, szétrág mindent, tehát egyszerűen ugye veszélyessé válik.
3: Igen, na ez egy nagyon-nagyon fontos problémakör valóban, tehát ugye az ilyen fajok kezelése, ez alapvetően világos, hogy a cél az az, hogy idegenhonos fajok, főleg, hogyha azok invazív, gyorsan terjeszkedő, szaporodó fajok, főleg, hogyha még nagyon át is tudják alakítani a helyi környezetet, azok ne tudjanak ezen a folyamaton végigmenni, és még csirájában el lehessen folytani a betelepülési folyamataikat. Tehát ebben nagyjából ilyen közös világban vannak az emberek, hogy ez egy elfogadható alap, például az Európai Unió erre rengeteget költ, és nagyon küzd az ilyen dolgok ellen. Viszont onnantól kezdve, hogy ezt hogyan kellene megvalósítani, már nem annyira egyértelmű a helyzet. Magyarországon ilyen egyszerűnek tűnik, hiszen egész évben vadászható a faj, ami azt jelenti, hogy akkor úgy gondoljuk, hogy innentől kezdve megvan oldva, hiszen majd akkor a vadászok kézbe veszik a dolgokat, de hát a vadászoknak rengeteg egyéb feladata van, úgyhogy ilyen módon ez, bár nyilván a mosómedve elejtés is mindezek között van, és teszik a dolgokat, amennyire lehet, de nem tudják ezzel a nyomással elérni azt, hogy ne legyen több mosómedve a területen többé, hanem a mosómedvék jobban szaporodnak ahhoz képest, mint amekkora vadászati nyomás van rajtuk. Tehát ahhoz, hogy ez jól működjön, ahhoz úgymond magasabb szintekről egy nagyon jól működő stratégia, több pénz, több munkaerő, több motiváció kellene, és ezeket hosszú távon fenn is kell tartani, tehát egy év alatt általában nem lehet ezeket a dolgokat megoldani, hanem egy stabilan, jól működő rendszer kell. Például az, hogy be kell jelenteni mosómedve elejtést, ez például egy ilyen fontos pont, mert ugye ezzel lehet egyfajta követését biztosítani a folyamatoknak, legalább tudjunk róla, hogy hol vannak ezek az egyedek, de a beavatkozásnál ez mindenképpen nehéz dolog, hogy hogyan lehet elég erősen beavatkozni. És az egyik ilyen nagyon erős ellen folyamata a beavatkozásokkal szemben azok az állatvédelmi gondolatok. Igen. Tehát az emberek általában szeretik a kedves aranyos állatokat, már pedig a mosómedve tulajdonképpen egy ilyen állat, mindaddig, amíg nem látjuk, hogy ilyen vérengzően tud elfogyasztani sok mindent a természetben, aminek más aranyos állatok annyira nem örülnek, vagy akár mi sem örülnénk, ha ezt kellene néznünk mondjuk egy természetfilmen, vagy még, akár élőben.
2: Azt olvastam, hogy ahol őshonosok, ott például rendszeresen megtámadják a házi állatokat, haszonállatokat, ráadásul a harapásukkal betegségeket is terjeszthetnek, abszolút, amelyek ugye ránk is veszélyesek, mert ott a veszettség és a férgesség.
3: Így van, tehát nagyon-nagyon sok problémát tudnak okozni, de ez nem látszik rajtuk. Az látszik rajtuk, hogy aranyos bandita pofájuk van, mert kedvesen viselkednek, és azokat a mosómedvéket, amiket látunk, azt jellemzően fogságban láthatjuk, tehát könnyen el tudjuk képzelni, hogy ezek akkor akár megsimogathatóak, elfogadják a kezünkből a táplálékot, stb. De ez attól a valóságtól messze van, amit a vadon élő mosómedvék ténylegesen művelnek, úgyhogy ez a nehéz benne, hogy igazából egy ilyen kedvesnek kinéző állatot kell kiiktatni ebből a rendszerből, és hát ez egyfajta piszkos munka, tehát ilyen szempontból a vadászok azok ténylegesen mondhatjuk, hogy szolgáltatnak, mert elvégzik a háttérben szépen csendben ezt a piszkos munkát. Például a vadászat ellenesség ebben a helyzetben ez nagyon kedvezőtlen. Nehéz ügy valóban, tehát ugye sokszor előkerül az, hogy miért kell lelőni, vagy miért kell

0: sikerülni és megfogni ezeket az egyedeket, nem rakhatjuk át egy másik helyre, hiszen a másik helyen ezeket a problémákat ugyanúgy okozzák, tehát nem csak a mosómedvét visszük arrébb, hanem az összes problémát, amit ő okoz, sőt, tulajdonképpen hozzájárulunk a faj terjeszkedéséhez. Nyilván lehetne ezen is gondolkodni, hogy beadjuk ezeket az egyedeket az állatkertekbe, de hát az állatkerteknek is egyrészt végesek a kapacitásaik, másrészt pedig nagyon komoly jogszabályi előírások vannak, főleg most az invazív fajok kapcsán, a mosómedve kapcsán is, hogy nem fogadhatnak be akárhonnan, akármilyen egyedeket, úgyhogy itt is azért a lehetőségek nagyon is végesek, és bőségesen nem tudják szolgálni ezeket a megoldásokat, úgyhogy sajnos ezek a dolgok működnek. Azt viszont még mindig hozzátenném, hogy azok a fajok, amik vadászhatóak, azok olyan szempontból kedvezőbb helyzetben vannak azokhoz a fajokhoz képest, amik nem vadászhatóak, meg nem is védettek, tehát tulajdonképpen nyilván az állatvédelmi szempontokat figyelembe véve bármilyen módon elpusztíthatóak, például a patkány, ugye gonosz módon tudjuk a patkányokat.
1: Senki nem emeli fel a szavát az ellen, hogy patkányt pusztítunk.
0: Igen, de ehhez képest a mosómedvét, ugye mivel vadászható faj, nagyon szigorú keretek között lehet csak elejteni, tehát ugye nem lehet akárki vadász, nem vadászhat akárki, nem lehet akármilyen módon, akármikor, akármilyen eszközzel a fajt elejteni, tehát itt mindenképpen a humánus, etikus megoldások azok, amik fontosak. Ilyen módon legalábbis az állatvédelem az mindenképpen megjelenik ebben a folyamatban, még ha úgy nem is, hogy az összes mosómedve maradjon életben, hiszen ez nagyon sok egyéb fajnak a rovására menne.
1: Kár egyébként az állatvédőknek tiltakozni, mert szerintem nem kellene eljutni oda, mint Németország, ahol egyes területeken az énekes madarak eltűntek.
0: Abszolút, igen, tehát valóban tényleg nagyon komoly hatásaik lehetnek. Nehéz ezt kiszámítani, hogy melyik faj fog erre rosszul reagálni, de pont ezek a vizsgálatok azért voltak számunkra fontosak, mert nem csak azt tudtuk igazolni, hogy van mosómedve, ráadásul viszonylag könnyű volt megfigyelni, tehát nem egy-két mosómedvéről van szó, hanem ténylegesen tudtuk dokumentálni ezeket a hatásokat is. Hatást azért elég nehéz vizsgálni egy ilyen ritka fajnál, tehát itt elég egyértelmű, hogyha viszonylag gyakran látható ő, mint egy fészek predátor, akkor esélyesen nagy hatása lehet a különböző madárfajokra a területen.
1: És hát ugye az USA-ban és a Kanadában akadt természetes ellensége, ezzel szemben ugye hazánkban, az északi középegységben jelenleg élő két farkasfalka, hát az kevés lenne ahhoz, hogy kordában tartsa a populációt.
0: Igen, de aktuálisan hát alapvetően nem is fed össze a hazai nagyragadozók meg a hazai mosómedveink elterjedési területe, tehát így nem túlságosan esélyes, hogy kordában tudnák tartani. Mindenképpen az emberi hatás az, ami a legerősebb lehet rajta, tehát a vadászati megoldások az, amik számára legjelentősebbek. Vannak elütésekről adatok, tehát úgymond az autóvezetők még egyfajta ragadozói a mosómedvéknek, tehát arányaiban, amiket tudunk, hogy hogyan pusztulnak el mosómedvék, még ez az egyik verzió, illetve hát erről nincs sok információ, de én azt gondolom, hogy a kóborkutyák, még akár a kóbormacskák is a kis mosómedvéken, a kuborkutyák mindenképp ragadozói lehetnek, illetve hát a kutyaféle ragadozók, tehát róka, illetve az aranysakál is feltételezéseim, de úgy gondolom, hogy ezek valamilyen mértékben azért hathatnak a mosómedvékre.
1: Van egyébként még olyan invazív faj hazánkban, amelyet önök figyelemmel kísérnek pontosan azért, hogy ne érjük azt el, hogy túlszaporodjanak és veszélyt jelentsenek az őshonos állatfajokra?
0: Igen, igen. A mi részünkről az állatok esetén a mosómedve, a nyestkutya, a nutria az, ami leginkább most éppen előkerül, de foglalkozunk még emellett, bár azok őshonos fajok, a vaddisznó hatásával, illetve a gímszarvas hatásával is, ők például úgy kerültek bele, hogy függetlenül attól, hogy őshonos fajok rendkívül gyorsan tudnak terjedni, rendkívül nagy hatásaik vannak, tehát az invázió jelenségét ezeknél a fajoknál is nagyon jól lehet vizsgálni, és hát kell is, mert például a vaddisznónak a hatásai azok sokkal nyilvánvalóbbak, mint a mosómedvéjé. Tehát sajnos, vagy hát nem tudom, hogy sajnos, de nem ilyen egyszerű kategorizálni a világot, hogy az idegenhonos invazív az lesz mindig mindenhol a bűnös meg a rossz, és hogyha kiépjük, akkor megoldunk mindent. Az őshonosok meg mindig jól működnek, hanem akárcsak Magyarországon például az üregi nyúl példáját veszem, ami szintén egy idegenhonos faj, ráadásul invazív fajként is tartják számon, ugye az ausztrál példát mindenki ismeri, hogy mekkora nagy gondokat

0: tudott okozni. Ehhez képest Magyarországon az üregi nyúl az nem tudott elterjedni, ki is pusztult, vírusok kordában tartják az állományait, tehát foltokban itt-ott megtalálható, de nem egy túlságosan gyakori faj, ráadásul még voltak pozitív ökológiai hatása is, mert a bugacius borókásban az üregi nyúlak jelentős rágása tudta azt a speciális növényzetet fenntartani, ami például ott kialakult.
1: Nagyon meglepett, amit a nutriával kapcsolatban mondott, hogy az itt van hazánkban, és egyre terjeszkedik, illetve nem is tudtam, hogy egyáltalán Magyarországon él a természetben nutria.
0: Ott is nagyon hasonló a történet, tehát a nutria is bekerült Európába, ő ugye egy dél-amerikai faj, vagy rágcsáló, bekerült Európába a prémtenyésztés kapcsán, illetve a húsáért is. Én még nem próbáltam, bár lehet, hogy gyerekkoromban én is ettem nutria hús, csak már nem emlékszem rá. Tehát hasonló a történet, és ezekből a telepekről kerülhettek ki egyedek utána a szabadba. És az látszik az elmúlt 10-20 évben Magyarországon, hogy egyre több megfigyelése van a nutriának, tehát a Duna vonalán végig szinte most már jelen van a nutria egyértelműen, leginkább a nyugati országrészben, sziget közben. Világos, hogy a nutria nagy számban jelen van, de most már a börzsönyi területekről is vannak előfordulási pontok. Szépen lassan kezdi belakni az országot, és nagyon sok problémát tud okozni. Az egyik nagy probléma az az, hogy ő üregeket ás a folyópartokba, a csatornapartokba, és ezzel meglazítja a szerkezetét, tehát ugye a gátak nem véletlenül vannak ezeken a területeken, és nem biztos, hogy jó, hogyha ezek össze-vissza vannak furkálva, ez az egyik komoly probléma, tehát ami a vízügyi szakembereknek okoz leginkább fejfájást. Emellett mezőgazdasági károkat is tud okozni, tehát a folyópart közeli kukoricásban például, vagy cukorrépásban tud nagyobb problémákat okozni, de nem annyira nagyon válogatós, tehát többféle növényben is, illetve a természetes növényzetben is, tehát például a nádasban, az úszó vízi növényzetben elég nagy változásokat tud generálni. És ezzel akkor megint ugye csomó direkt hatás, indirekt hatás megváltoztatja az élőhelyét sok fajnak, vagy egyeseket direktben kipusztíthat, hasonlóan nem kedvező a szerepe, meg a jelenléte. És ott is ugyanaz történik, hogy a nutria az Magyarországon jelenleg még nem vadászható faj, tehát nincsen ilyen besorolása, de például a Szlovákiában már egész évben vadászható, onnan elég sok mintát tudtunk begyűjteni. Az látszik, hogy egy rendkívül szapora faj, tehát átlagosan a nőstényeknek mondjuk van ilyen 6-7 utódja, jól túlélhetnek ezek az utódok, már a fiatalok is hamar tudnak szaporodni, úgyhogy nincs azzal problémájuk, hogy hamar benépesítsenek egyes területeket, illetve azokat az egyedeket, akik kiestek, tehát elpusztultak a területen, azokat hamar pótolják.
1: Szerepel az Európai Uniónak veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékében, és ha jól tudom, akkor úgy olvastam, hogy a hazai természetvédelem is beavatkozást tervez az állomány visszaszorítására, de ugye, amint mondta, még nem vadászható Magyarország, illetve nem gyéríthető olyan mértékben, mint ahogy lehetne. Akkor mit tud tenni egyébként a természetvédelem? Tehát itt állami beavatkozásra van szükség, hogy hozzon a kormány egy döntést, egy rendeletet, hogy na akkor a nutria már pedig vadászható egész
0: Igen, éppen. Tehát mindaddig, amíg ebbe a sehol nincs kategóriában van egy faj, tudom például, mint ugye a házi légyről beszéltünk a patkányról, addig tulajdonképpen viszonylag egyszerű az emberek dolga, mert állatvédelmi törvényeket azért figyelembe kell venni, bár patkány, de a nagyon már az se vonatkozik. Szabad a pálya, tehát mindenki úgy pusztítja, hogy nem szégyelli. Sokkal szabályozottabb lesz, meg hatékonyabb lehet akkor ez az egész rendszer, hogyha vadászható faj lesz egy ilyen jelentősen korlátozandó faj, mert akkor megvannak a módszerek, az eszközök, a megfelelő előírások, tehát, mint említettem, humánusabb, meg etikusabb módon lehet akkor a faj kontrollját elvégezni, csak hát ezzel ugye az a probléma, hogy vadászni leginkább a vadász társadalom szokott, a vadgazdálkodók és sportvadászok, és onnantól kezdve, hogy egy faj vadászhatóvá válik, nagyon sok felelősség is átkerül a vadásztársadalom irányába, Igen. ami például azt jelenti, hogy ha valamilyen konfliktust okoz a faj, akkor ennek a felelősségét is ráterhelhetik a vadászokra, ők pedig ezt nem nagyon szeretnék. A mezőgazdasági vadkár például egy hatalmas nagy konfliktus Magyarországon,
1: Igen.
0: több milliárdos kártérítéseket kell ugye fizetni ezekért a keletkezett vadkárokért. Ha most akkor még a nutriáért is a vadászokat fogják kárhoztatni, hogy ő mi mindent művel és valamilyen módon rajtuk próbálják ezt pénzügyileg is leverni, akkor valószínűleg ezt nem nagyon szeretnék. Tehát ez például egy jelentős visszatartó erő ebben, úgyhogy igen, lehet, hogy valamilyen állami megoldás kell. Tehát most is van ilyen egyébként, hogy államilag megbízott hozzáértő emberek azok, akik mondjuk nutriát csapdáznak, és akkor megfelelő eszközökkel ezeket az egyedeket ki tudják venni ebből a rendszerből. Tehát ez is egy megoldás, hogy sok ilyen ember van, akik csak ezzel töltik az idejüket, és semmi mással, és akkor folyamatosan pénzt, meg eszközt, meg lehetőséget kapnak arra, hogy ezzel a problémával foglalkozzanak. Úgyhogy ez nem egy egyszerű, meg egy sokáig tartó folyamat, de ilyen szempontból lehet, hogy ez a hatékonyabb. Ugye még az is hozzátartozik, hogy egy faj vadászhatóvá válik, akkor bizonyos eszközök nyilván bekorlátozódnak, tehát akkor a vadászati megoldásokkal lehet a fajt kezelni. Minden egyéb dolog, mint a bunkósbot, meg mérgezés, meg hasonlók, ezek nyilvánvalóan nem játszhatnak szerepet. Ez valamelyest az nyilván be is szűkíti azt, hogy hogyan lehet ezt az állatot kezelni.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Katona Krisztián vadbiológus mesélt a mosómedvékről.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, így búcsúzom. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, így azok ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak, jelentette be az egészségügyi miniszter. A változás értelmében az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor sem használható az arcfelismerő rendszer. Október 22-én hozzáférhetővé válnak a kommunista rendszer egyes titkos szolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíróadatai, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, a beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja a hálózat teljes finanszírozását. A pénzügyi bizonytalanságok miatt az elmúlt egy hónapban a generátorokat csak a legmagasabb kockázatú esetekben indították be. A most megítélt forrásoknak köszönhetően a rendszer újra a megszokott, teljes kapacitással képes óvni a hazai termőföldeket. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a folyamatos üzemmód elengedhetetlen a nyári viharok okozta mezőgazdasági károk csökkentéséhez. A gazdák így a szezon hátralévő részében ismét maximális védelemre számíthatnak a hirtelen lecsapó jégesőkkel szemben. Várhatóan idén novemberben kerülhet az országgyűlés elé az új klímatörvény tervezete. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az eddigi jogszabály egyik fontos passzusát. A testület ezzel párhuzamosan arra kötelezte a parlamentet, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új szabályozást. Bár a kiszabott nyári határidő már lejárt, a jogalkotók az őszi ülésszak folyamán pótolhatják a mulasztást. Az új törvény célja, hogy a hatályon kívül helyezett részek helyett egy alkotmányosan is megalapozott klímavédelmi keretet teremtsen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT igazgatósági elnöki tisztségéből. A tárcavezető a közösségi oldalán megosztott hivatalos közleményében azt is egyértelműsítette, hogy a szakembert egyúttal a tagi tisztségéből is felmentette. A döntés hátteréről és az MTÜ új vezetésének kijelöléséről a minisztérium a későbbiekben ad részletesebb tájékoztatást. Az egység megélése és a megosztottságok feloldása a küldetése a harmadik barcosági és királyföldi csángó magyarok zarándoklatának. A dél-erdélyi Brassó megyei rendezvénysorozaton a történelmi magyar evangélikusság teljessége képviselteti magát. Bár a hétfalusi csángók zarándoklata alapvetően a luteránus és evangélikus identitáshoz kötődik, a nemzetiségi és kulturális összetartozás révén a programok a térségben élő református magyar testvéreket és közösségeket is megszólítják. Idén is meghirdeti a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet célja az, hogy az iskola kezdés anyagi terhei alatt roskadozó, rászoruló családoknak segítséget nyújtson. Mivel egyetlen gyermek beiskolázása akár 60 000 forintba is kerülhet, legalább 1858 diákot támogatnának. Augusztus 10-ig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, valamint író és rajzeszközöket az irodáikban. A program emellett támogatható online pénzadománnyal, banki átutalással, vagy a 1358-as adományvonalon keresztül is. Augusztus 2. felében ráadásul több nagyváros áruházában is szerveznek majd személyes gyűjtéseket a szervezet önkéntesei. Feljelentést tett a Borsodabó-Üzemplén vármegyei rendőrfőkapitányságon hűtlen kezelés gyanúja miatt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető pénteki Facebook bejegyzése szerint az ismeretlen tettes elleni lépést a vármegyei központi kórház és a MedCenter Kft. Közötti ügyben feltárt körülmények alapozták meg. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben a közpénznek védelme, a betegek érdeke és az intézmények felelős működése nem lehet alkutárgya. Álláspontja szerint az ügyben olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak. Hozzátette, hogy a büntetőjogi felelősség megalapítása a hatóságok és a bíróság feladata, de miniszterként kötelessége megtenni a jogi lépéseket, ha súlyos visszásság gyanúja merül fel.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a nyári bőrhidratálás fontosságáról és módjairól beszélgettünk.
2: A bőrápolás az úgy alakul, hogy egyszerűen nem kívánja a bőr a krémeket. És ilyenkor váltunk át ilyen nagyon könnyed hidratálásra, mert hogy az viszont kell a bőrnek.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt, kedvenc kerti növényünk a rúzsa gondozásáról és ápolásáról kérdeztem.
3: Inkább ez mediterrániumból jöttek a rózsák, tehát a magyar történelemben is a 150 éves Tibet megszállásnak az egyik emléke a rózsadomb, ahol Gülbaba az egész területet rózsákkal ültette be, és ez volt az ő rózsás kertje. Gülbaba volt Budának az akkori pasája, és ő nagyon szerette a rózsákat, ezért is ültette be a rózsadombot rózsákkal.
1: Adásunk végén Szanisztó Bertalan séffel folytatjuk gasztronómiai utazásunkat, és a norvég konyha jellegzetességeiről beszélgettünk.
4: Hát ugye igyekeznek azokra az alapanyagokra is, a növények vagy zöldségek, gyümölcsök terén is alapozni, ami náluk jó minőségben meg tud teremni, és a helyi kis termelőkre hagyatkoznak, akik igyekeznek a lehetőségekhez és az adott éghajlathoz mérten a legjobb minőséget kínálni ezekből.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kisonti Csilla állandó kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép napot kívánok neked!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
1: A nyári bőrápolásnak nagyon fontos része a hidratálás, és nem csak a bőrápolásnak, hanem az egész napi létünknek, hiszen a kánikulában kívül belül szükségünk van arra, hogy hidratáljunk, rengeteget iszunk, mert hogy rengeteget párologtatunk, és a bőrünkön is látszik, hogy nehezen viseli ezt a meleget. Szóval, hogy oldjuk meg ezt a náli kánikulában azt a külső-belső hidratálást?
2: Igen, erre mind a kettőre szükség van, belülről is, meg kívülről is. Sőt, ilyenkor a bőrápolás annyira átalakul, meg az ivásunk is, mert biztos, hogy még aki kevesebbet iszik ilyenkor nyáron, az ember is többet hajlandó inni, meg hát igényli is a szervezete. A bőrápolás az úgy alakul, hogy egyszerűen nem kívánja a bőr a krémeket. És ilyenkor váltunk át ilyen nagyon könnyed hidratálásra, mert hogy az viszont kell a bőrnek, és különösen este, amikor letisztítjuk a bőrünket, ugye a tisztítás, ugye most, hogy így mondtam, ugye az az egyik nagyon-nagyon fontos dolog, mert egész nap ugye izzadunk a városokban, a szállópor, minden rátapad a bőrünkre. Nem tud úgy lélegezni, tehát az esti bőr tisztítás után jó, alaposan, ilyen könnyed, vizes, hialuronos szérumokkal érdemes a bőrt be táplálni, behidratálni. Nem csak a hialuronsav, ugye többféle hidratáló faktor van a bőrökben, ezek általában ilyen cukorszármazékok, cukorkomplexek, úgyhogy ilyen glükóz-glükozid ilyen formákban megtalálható a krémeknek a listáján, tehát nem kell tőle megijedni, mert ezek általában ilyen hidratáló összetevők a krémekben. És hogy nem is annyira a krémekre van szükség, hanem valóban ilyen könnyed termetek, arcvizek és szérumok formájában, vizes szérumok, mert valahogy a bőr a zsiradékokat, a krémeket ilyenkor nehezebben viseli, mert az is egyszerűen jobban zárja a bőrt, bár télen ugye kell a táplálás, nyáron is kellenek a hatóanyagok, de a könnyed állagú, tehát magának a hatóanyag bevitelnek a formája, az legyen egy nagyon könnyed, légies forma. A másik pedig a sok folyadék fogyasztása. Ugye most nagyon sokat hallani a rádióban is folyamatosan mondják, hogy vizet is osztanak, mindenki figyeljen nem csak magára, egymásra is, és pótoljuk a folyadékot, és ez nagyon igaz, mert egyszerűen hát rosszul lehet lenni abban, hogyha kevésbé hidratáljuk a testünket belülről. Kérdés szokott lenni gyakran, hogyha nagyon sokat iszik valaki, akkor eléggé tudja-e hidratálni a bőrét. Kell hozzá, de nem lehet csak belső hidratálást folytatni. Tehát olyan szempontból kell az egész szervezetnek a folyadék, hogy a keringés optimális legyen, működjön. Ugye a keringés által szállítódnak el a hatóanyagok a sejtekhez, és ugyanígy a bőrünkhöz is. Tehát, hogy kell a belső folyadékpótlás, de a külső hidratálás nem tudja pótolni. Tehát valahol a kettő együtt adja a legjobb bőrápoló hatást. Érdemes még figyelni így a hidratáló hatóanyagok mellett az antioxidánsokra, ugye A, E, C-vitamin, Q10, ezek mind ápolják, illetve védik a bőrt az UV-sugárzás ellen. Nem nyújtanak fényvédelmet, de a szabad gyököket tudják semlegesíteni, amit maga az erőteljes UV-sugárzás okoz a bőr felszínén.
1: Ugye nagyon sokan használnak ilyenkor ilyen hidratáló tusfürdőt például. Ezeknek a használata javít-e valamit a bőrállapotán?
2: Persze, tehát maga az izzadság, az ugye hoz magával különböző anyagokat a bőr felszínére, amiket le kell mosni. De nagyon sokszor, tehát nyáron többször zuhanyozunk napközben is, hogyha valaki megteheti. Nem csak reggel, vagy csak este, kinek mi a szokása, hanem akár napközben is több zuhanyozás, mert hogy hűti a testet. Tehát mindig átmosni, áttisztítani, hogyha többszöri zuhanyozás van napközben, közben nem fontos. Nyilván egy estinél az egy kardinális, az egy fontos lépés, de napközben sokszor csak az, hogy átengedjük magunkon a langyos vagy a hűvös vizet, hűtés szempontjából, az tökéletesen megfelelő. Tehát a minden alkalommal való tusfürdős tisztítás, az sértheti vagy megboríthatja a bőr felszínnek a pH-ját, az egyensúlyát, és akkor ott már bomlik a védelmi vonal. Tehát a túlzott tisztításnak is vannak hátrányai.
1: Hidratáló testápolókat is lehet kapni ilyenkor. Azok általában könnyedebb állagúak, tehát nem ilyen nehéz zsíros, hanem tényleg ilyen vizes és nagyon gyorsan beszívódik, de még ez se nagyon kívánja az ember ilyen melegben egy zuhanyzás után. Tudom, mondtad a testpermeteket, azok betöltik ezt a funkciót teljesen, vagy mégiscsak használjunk egy icipicit ebből a testápolóból, tényleg annyit, amennyi csak minimálisan jól esik.
2: Itt ugye lotionöknek hívjuk ezeket a nagyon folyékony állagú testápolókat, ilyen tejformájúak szinte, és nagyon könnyen beszívja a bőr. Akinek szárazabb a bőre, el fogja viselni ezeket a hígabb állapotú hidratáló testápolókat, akinek pedig nincs rá szüksége, ő nem fogja fölöslegesen kenegetni magát, de maguk a sprék, igen, a hidratáló sprék, azok egészre is fújhatók lehetnek, kicsit illatosítottak, vagy teljesen natúra, arcra, hajra, ugye hajunkról nem is beszéltünk, ott lehet egy fodrász tudna több mindent mondani, de hogy a hajat különösen, hogyha festett a haj, ugye azt is védeni kell, mert fakul, égeti, kiszívja, szárítja az erős napsugárzás, ugye többek között a kalapot ezért is érdemes viselni, hogy még a hajunkat is védjük vele. Szóval ezekre mind szükség van, és akkor még ott van a fényvédő kérdése, ugye ezt nem is említettük.
1: Igen,
2: mert...
1: az a következő, hogy igen. Még fényvédőt nem is használtunk.
2: Igen, tehát a fényvédőknek a többsége is azért krém állagú, és hát testesebbek. Bár most már azért nagyon igyekeznek a gyártók, a kozmetikai cégek könnyedebb állagú fényvédőket gyártani, de ugye itt is vannak sprék. Van, amelyik egy picit olajos spré, van, amelyik ilyen lotionös, teljes spré, és akkor azzal egy picit könnyebb az állaga is, és könnyebb kezelni is ezeket a fényvédő spréket testszerte. Tartsa meg a jól beváltat, érdemes használni. Nyilván egy könnyed hidratálás mellé egy fényvédőkrém azért elfér az arcon. Most már azért az a köztudatba bekerült, hogy az arcra használjunk fényvédőt. Na de ugye nem elég az arcra, tehát nyáron mindenünk is kilóg a ruhából, igen. Tehát így a dekoltázs, a nyak, elől is, hátul is a tarkunk, az egész karunk, készfejünk, vagy ha válpántos, akkor a vállunk, vagy a lábunk, ugye, hogyha rövidebb a szoknya, ruha. Igen, tehát minden kilógó testrészt kenni kell. Éje igen a bőrkárosodásnak az UV-sugárzástól.
1: Mindent, igen, nagyon-nagyon vigyázni kell ezzel a nagyon igen. Erős napfénnyel.
2: Egy bőrgyógyász hölgy mondta nekem, hogy beszélgettünk, hogy még igazából a fület is kenni kellene, tehát, mert hogy ott is előfordulhatnak. Igen. Mindenhol, az új közöket, a fület, tehát mindenhol, ahol érheti napfény, ott érdemes védekezni ellene, és ezért is ajánlom megint csak a kalapot, mert legalább a fejkörnyék, arcot azért azt nagyon sokat hozzá tud adni.
1: Egyetlen egy dolgot csak a fényvédőkről, bár nem nyaralunk még, majd ezt a következő adásba fogunk, de hogy faktorszámban attól függetlenül, hogy csak a városba közlekedünk, válaszunk itt is minél magasabb faktorszámot, vagy mondjuk egy 50-essel azért el lehet lenni.
2: Egy 30-assal is el lehet lenni. Tehát nem kell ilyen extrém dolgokra gondolni, az már inkább a nyaraláshoz lesz szükséges, hogyha ennél erősebb.
1: Köszönöm szépen a kánikulai hidratálásról és a napvédelemről, hogy megosztott velünk ezeket az információkat. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, kitartást ebben a melegben, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen én is, szia! Látom.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Báber László kertészmérnököt. Szép jó napot kívánok!
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: A mai délelőtt témája a nagyon nagy kedvencünk, a rózsa lesz. Melyek azok a rózsafajok, amelyek jó szívvel ajánl kertbe?
2: Tényleg nagyon sok rózsafajta van. Körülbelül 100 és 200 közé esik a rózsafajták száma. Igazán még mindig nem tudjuk biztosra, mert mondhatjuk úgy is, hogy még a mai napig is fedeznek föl újabb és újabb rózsafajtákat. Nem olyan rég, körülbelül 10 évvel ezelőtt Magyarországon is felfedeztek egy újabb vadrózsafajtát, aminek ez lett a neve, egy Rosa Fasaricum. Ez egy dr. Fasár Gézáról elnevezett vadrózsafajta lett, aki botanikában jártasabb, ő ismeri Fasár tanár úrnak a munkásságát, aki egész életében a rózsák kutatásával foglalkozott, és ezért róla lett ez így elnevezve. Csak mint egy kis színest említettem meg ezt most. Hát a legelső szempont az, hogy futórózsa vagy bokorrózsa. Mert nagyon nem mindegy, hogy melyik. Tehát a futó rózsa az ilyen 2-4-5-6 méter magasságban is föl tud futni. Általában ezből lugastról szoktak csinálni, pergolára szokták fölfuttatni. A bokor rózsákat meg annyit tudjuk megismerni, hogy ezek általában, amik itt parkokban vannak, tehát ezek a parkrózsák, vagy poliant rózsák, amik kertben is vannak, tehát ilyen többvirágú rózsák, teorózsák, tehát ezek hibridek. Vannak ilyen 100 levelű rózsa társai, és ezeknek vannak különböző fajtái, illatosak, nem illatosak, szimplák, teltvirágúak.
1: Mit kell tudnunk alapvetően a rózsáról? Tehát, hogy milyen talajt szeret, milyen éghajlatot szeret, kell locsolnunk?
2: A rózsa az enyhén kötött vagy kötöttet talajt szereti, és az enyhén messzes talajt szereti. Gyakorlatilag tőlünk északabbra nem nagyon fordulnak elő ezek a természet rózsafajták. Inkább ez mediterrániumból jöttek a rózsák, tehát a magyar történelemben is a 150 éves Tibet megszállásnak az egyik emléke a rózsadom, ahol Bülbaba az egész területet rózsákkal ültette be, és ez volt az ő rózsás kertje. Ő volt Budának az akkori pasája, és ő nagyon szerette a rózsákat, ezért is ültette be a rózsadombot rózsákkal. Valójában Magyarországon vannak őshonos rózsafajták, ezek a különböző vadrózsák, amik itt vannak, de hát ezek mellett az emberek elmennek nagyon sokan, mert nem is gondolják, hogy az is rózsa lenne, de népnyelv úgy is ismeri a rózsát, hogy csipkebokor, ami gyakorlatilag a vadrózsának a termése, magyarán a hecsegli, vagy csipkebogyó, és ebből lekvárt is szoktunk készíteni. Tehát az, hogy hogyan válaszunk rózsát, az megint mindenki ízlése szerint tanácsos választás. Vannak, akik sok virágú polianta rózsákat szeretik, tehát azt szeretik, hogy egy szálon akár 3-4-5 virág is képződik. Van, aki azt szereti, hogy egy nagy virág legyen a rózsának. A kertben terjesztett rózsák esetében például metszéssel gyakorlatilag folyamatosan tudjuk a rózsánál a virágzást biztosítani. Olyan szinten, hogy amikor elvirágzott a rózsa, akkor a rózsát a megfelelő helyen le kell vágni. Tehát érdemes ezt megnézni a rózsatöveket, hogy a kertben tartott rózsák esetében úgynevezett összetett levelük van, alulról fölfelé nézve 7 levélkéből állnak a rózsalevele, aztán jön az 5 levélkés szint, és jön a legvégén a virágnál a 3 levélkés szint. Ha a rózsa elvirágzott, akkor az fölülről nézve, tehát a 3 levélkés szint alatti első 5 levélkénél kell elvágni a rózsát, mert onnél tud akkor újra hajtani, és újabb virágot kihoz. Magyarán hosszú szárral kell levágni a rózsát, úgyhogy a 3 levélkés rész alatt még az első 5 levélkés részt is hozzávágjuk. Uh-huh. És onnét képes újra megújulni a rózsa. Igazándiból a magyarországi nemesítésű rózsákat célszerű választani, tehát a magyar nemesítésű rózsákat, méghozzá egyetlen egy praktikussági szempontból. Itteni klímára vannak kinemesítve, bár a holland rózsák is nagyon szépek, meg a spanyol rózsák is nagyon szépek, de az ottani klímához vannak adaptálva, tehát egy holland rózsa inkább a párásabb, hűvösebb klímát szereti, a spanyol rózsa az inkább a melegebbet, a forróbbat, bár most az a mostani időjárás elnézett, nem panaszkodhatunk mi sem melegre, de ez nem lehet egy igazán nagy szempont. És hát vannak nagyon híres magyar nemesítők, akik különböző rózsafajtákat nemesítettek. Budapesten van például a Kamponától nem messze egy rózsanemesítő központ, és ott meg is lehet nézni a különböző magyar rózsafajtákat. Tehát ott is több százféle rózsa van kiültetve a kertbe tavasztól őszig. A rózsákat érdemes locsolni, most, hogy elég meleg van, és helyenként még vízkorlátozásokat is vezetnek be, tehát nem biztos, hogy az első szempont az, hogy ezeket a rózsákat minden nap akár meglocsoljuk, de erre is vannak különböző trükkök, amivel lehet kompenzálni a vízhiányt a rózsák esetében. Például úgy, hogy múcsozzuk a talajokat, vagy különböző talajtakaró növényekkel ültetjük be, amit meglátolják a talaj párolgását.
1: Ugye a rózsának azért elég gyakori kártevője a levéltető. Hogyan védekezhetünk ellene, illetve van-e valami házi szer, amivel mi otthon elkészítünk, és a környezetet se károsítjuk, viszont ezeket a hát bosszantó kis rovarokat el tudjuk távolítani a rózsánkról.
2: Az a rossz hírem, hogy nem csak a levéltető károsítja a rózsákat, hanem gyakorlatilag a rózsáknál könnyebb lenne azt megmondani, hogy milyen kártevő nem károsítja, mint azt, hogy mi károsítja. Uh-huh. Gyakorlatilag nagyon-nagyon sok betegség, nagyon sok kártevője van a rózsának. Tehát nem csak levéltető, hanem többek között a bajstetű, szabómély, a különböző lombrágók, különböző levéldarazsak vannak, amik a tipszek, amik magát a rózsát károsítják. Gombabetegségek közül például ilyen a lisztharmat, a peronospóra, ami a rózsát károsítja. Károsítja a botritis, ami ismertebb nevén szürkepenész. Tokaj borvidéken a szürke penész hatására alakul ki az aszú. Nagyon sok esetben káros, de bizonyos esetekben még hasznos is a szürke penész, mert gazdasági jelentősége van. Visszatérve a levéltetőre és a különböző tetű kártételek ellen, hát lehet felvetezni a közismert vegyszerekkel, de én azt megint csak a legutolsó szerként ajánlom, legutolsó megoldásként ajánlom. Én, akik ismernek, azok tudják, hogy hozzám inkább az integrált növényvédelem áll közel, hogy annak az a lényege, hogy a vegyszereket használja az ember legeslegutoljára, előtte mindenféle egyéb más praktikákat megpróbál. Például ilyen praktika az, hogy a rózsák esetében a kártevőknek az ellenségeinek biztosítom az életfeltételét, tehát különböző garázsgarázsokat építek, ami borzasztó egyszerű dolog, de nagyon bonyolultnak hangzik. Semmi más nem kell csinálni, csak különböző szárvastagságú, üreges szárvastagságú növényeket össze kell kötözni, tehát ez szalmát, nádat, ilyeneket jelent, és ezt le kell tenni a kertnek egy védettebb zugába, ahol fennek zavarva ezek a rovarok, és ezeket elkezdik majd a különböző levéltetőket predálni. Célszerű a levéltetők esetében hangyáknak a feljutását is meglátolni, mert a hangyák, mint ahogy a tetveket támogatják, és a tetveket, mint háziállatokat tartják a hangyák, mert a mészharmatot választanak ki a szívogatások hatására, azt a tetvek nem bírják megemészteni, és ezt viszont a hangyák levordják a ba, és ezzel táplálják a királynőt, aki ennek hatására tud tetézni.
1: Hogyan szaporítsuk a rózsát? Érdemes-e nekünk otthon neki fogni rózsát szaporítani, vagy jobban járunk, ha elmegyünk a kertészetbe és veszünk egy újabb tövet?
2: Ha elmegyünk egy kertészetbe és veszünk egy újabb tövet, akkor nagyon nagy biztonsággal lehet mondani azt, hogy meg fog eredni az a rózsa, hogyha megfelelő módon, megfelelő időben ültet. Tehát ahogy ez a rá van írva a csomagolására, mint valaki mégis szeretne rózsát házilag szaporítani, mert valahol volt, kapott valami szép rózsát, látott, úgynevezett dugványjal lehet szaporítani a rózsát. Ha mégis úgy adódik, hogy véletlenül letört valahol, vagy talál egy letört rózsa ágat, és ezt hazaviszi, akkor három rügyes dugványt vágjon belőle, tehát úgynevezett három szemes dugványt készítsen belőle, úgy kellene eldugni, hogy a rózsatőnek az anatómia helyzetébe, vagyis azt jelenti, hogy ami a szárnak az a vége, amelyik a föld fele nézett, azt a felét kell ledugni a földbe, méghozzá úgy, hogy két rügyet kell a földbe bedugni, és a harmadik rügyet a föld fölött. Az első és a harmadik rügy alatt, illetve fölött körülbelül fél centire kell visszavágni a rózsát. Régen úgynevezett csirkézéssel csinálták, amikor azt csinálták, hogy földdel fölpacolták a teljes rózsa tövet, hogy ne száradjon ki, de most már gyakorlatilag ettől sokkal-sokkal egyszerűbb megoldásokat is lehet csinálni, hogy fogja az ember, vagy egy átlátszó petpalackot ráhúz a rózsatűre, vagy egy dunsztos üveget, például nekem a nagyanyám az rendszeresen dunsztos üveg alatt szaporította a rózsatöveket, és abban az időben még nem volt gyökeresztető por, ő idejében meghasította a vesszőt, és az aljába, a hasítékba betett egy szem árpát, ugyanis amikor az árpa elkezdett csírázni, akkor auxint képzett a csírázás következtében, és az auxin nevű hormon az segítette a gyökeresedését a rózsának. Tehát egy ilyen régi-régi trükk volt a növények szaporításánál, például az árpa. De erre célra szolgálnak most már ezek a gyökeresítő hormon, gyökeresítő porok is, amikkel lehet ezt elősegíteni. A rózsa az kb. 6 hét alatt képes meggyökeresedni, de az a helyzet, hogy amikor egy, tehát mondjuk egy dunsztos üveget ráhúzunk, akkor nap alatt esetenként elkezd a rózsa kihajtani, ha kellő nedvesség van a talajban. Uh-huh. De nem szabad megörülni, hogy hurán már begyökeresedett a rózsa, mert levelet hozott. Az azért van, mert a rózsaszában lévő tartalék tápanyagból a rózsa elkezd nőni. Akkor lehet tudni azt, hogy a rózsa valószínűleg megerett, amikor már legalább egy ilyen 5 centis hajtást is kihozott, nem csak egy pár levelet. Akkor sem szabad még ezt a rózsáról levenni a búrát, mert ez a rózsa gyakorlatilag 100%-os páratartalomban X hőmérsékleten van. Arra viszont ügyelni kell, hogy amikor tűző nap éri ezt a rózsát, akkor valamilyen árnyékolást kell rátenni, mert egy ilyen búra alatt akár 60-70 fok is lehet, amikor meg fog égni a rózsán. Esetenként lehetne rátenni egy ilyen zöld hálót, egy rasel hálónak hívott valamit, vagy üvegházak esetében szoktak meszelést használni, tehát egy ilyen nagyon híg mészsel az üveget le lehet kenni, hogy egy ilyen derengő fény legyen. Lehet azt is csinálni, hogyha akarjuk, akkor azt a rózsát házilag nagy dézsákba tesszük, és ugyanígy borítjuk búrával, és őszig érdemes rajta hagyni ezt a búrát, amikor bejött a rossz idő, tehát október-novemberben már a rózsák úgy eldobják a levelüket, minden, akkor le lehet venni róluk ezt a búrát, és akkor ki lehet ültetni esetleg a végleges helyükre.
1: Mindent elmondtunk a rózsák ápolásáról, szaporításáról, kártevőiről, úgyhogy a következő alkalommal egy újabb virágzó kerti növényről fogunk majd beszélni, mégpedig a leanderről. Én jó munkát kívánok, jó pihenést, és akkor jövő héten újból találkozunk, volt velem.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, állandó beszélgető társam, Zaniszló Belci séfünk. Szia Belci, szép napot kívánok neked.
2: Szia Vese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Folytatjuk az északi országokban megkezdett utazásunkat, és most a norvég konyhával fogunk megismerkedni. Én azt gondolom, hogy annó beszéltünk a holland-belga konyháról, ott is nagyon sok átfedés volt, itt is nyilván az előző héten említett svéd konyhával lesz átfedés, de mégis mi jellemzi a norvég konyhát?
2: Alapvetően nem csak a norvég konyhát, hanem úgy Norvégiát is, ugye hát egy rendkívül gazdag ország. Hát az emberek azért nagyon nagy része jól él és jó módban él, ezáltal a kiváló minőségű alapanyagokat meg tudják fizetni, van is rá kereslet, és ragaszkodnak is hozzá. Tehát a norvég konyha az jellemzően a kiváló minőségű alapanyagra és a jó minőségű ételekre épül, és ezt a hagyományos skandináv sózós, füstölős, tartósítós eljárásokat ötvözik a modern konyhával, és ebből tevődik össze a gasztronómiájuk. Én azt gondolom, hogy hagyományosan Norvégiában rossz étterem, vagy rossz ételem nagyon készül vendéglátás terén, mert még egyszer mondom, van rá keresletük, meg is engedhetik maguknak, hogy jó tegyenek jó helyen. Úgyhogy a norvég konyha az erre alapul. És tudomásom szerint nem véletlen, hogy a gasztronómia világversenyeken, mint például a Bocuse d'Or, ami a legrangosabb megmérettetése a szakácsoknak, mindig előkelő helyen végeznek a norvég versenyzők. Nem véletlenül, hiszen precízek, jó alapanyagokkal dolgoznak, és ebből adódóan a konyhájuk is ilyen.
1: Akkor ezek szerint a hétköznapi emberek konyhája is ott kezdődik, hogy egy minőségi alapanyagot vásárolnak a boltba. Mi az, amit szívesen fogyasztanak? Húsok közül, zöldségek, gyümölcsök és a fűszerezés terén.
2: Mivel tengerparti ország ő is, a tengeri halak, illetve hát nagyon sok tengergyümölcseit fogyasztanak, ebből is a kiváló minőséget. Hozzánk is például, amit mi itt használunk az étteremben, egy tőkehalfilé, az például norvég cég által importált, nagyon-nagyon jó minőség. Úgyhogy a tengeri halak, illetve hát a lazac, ami nagyon-nagyon híres, a norvég lazac, ugye, ami világhírű, a pisztrángjuk, ami egy édesvízi, de mégis náluk rendkívül jó minőségben felelhető, illetve hát a lapos hal, a tőke hal, ami nagyon nagy számban fogyasztanak, illetve hát a vadak, illetve a jó minőségű tejtermékek, amiket nagyon-nagyon szeretnek. Ugye a rénszarvas és a jávorszarvas, ami náluk nagyon nagy számban található meg, és ebből különféle ragukat, pörkölteket és a

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Találkozások című magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
0: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapják a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást. Jövőre azonban már rászorultsági elven kapnak majd segítséget a családok, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, figyelmeztet Kolompár Orbán. A Magyarországi Cigányok Fórumának elnöke közölte. A hazai hagyományőrző és kulturális táborok azért vannak kritikus helyzetben, mert a szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert összegeket. Mivel a nyertes civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok nem rendelkeznek milliós tőketartalékkal, a nyári szezon közepén tömegesen kénytelenek lemondani a szállásokat, az étkeztetést és az utazásokat. Kolompár Orbán hangsúlyozta, hogy az új kormányzati struktúraváltás és a bürokrácia nem lehet mentség a csúszásra. Az MCF ezért felszólítja a kormányt, hogy a legkiszolgáltatottabbak védelmében rendeljen el soron kívüli kifizetést. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja a hálózat teljes finanszírozását. A pénzügyi bizonytalanságok miatt az elmúlt egy hónapban a generátorokat csak a legmagasabb kockázatú esetekben indították be. A most megítélt forrásoknak köszönhetően a rendszer újra a megszokott, teljes kapacitással képes óvni a hazai termőföldeket. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a folyamatos üzemmód elengedhetetlen a nyári viharok okozta mezőgazdasági károk csökkentéséhez. A gazdák így a szezon hátralévő részében ismét maximális védelemre számíthatnak a hirtelen lecsapó jégesőkkel szemben. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és önbecsülését, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem diplomaosztóján kiemelte, ez nem egy profitorientált munka, hanem hivatás és szolgálat. A tárcavezető ígéretet tett arra, hogy törvényi szinten fogják kijavítani az elmúlt években elkövetett hibákat, a szükséges módosításokat pedig még az idén benyújtják az országgyűlésnek. Deli Gergely rektor beszédében rámutatott, hogy a 21. század kiszámíthatatlan hibrid kihívásaira szoros együttműködéssel kell reagálni. A pénteki ünnepségen végül több mint 200 hallgató vette át oklevelét a Ludovika arénában. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek a kormánytól. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, a kánikula program keretében 200 darab csomagot osztanak ki. A 120 ezer forint értékű egységek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak a rászoruló szervezeteknek. A tárcavezető kiemelte, az eszközökkel biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a forróságban. Az elmúlt napok rendkívüli melege is megmutatta, hogy jelenleg a hatékony hűsítés a legfontosabb feladat az állatvédelemben. A vizsgált szamócák csak nem 10%-a nem felelt meg az előírásoknak, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 6 héten át tartó országos akció során az ellenőrök 482 forgalmazó helyen vizsgálódtak. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés és a gyümölcsök eredet igazolásának teljes hiánya volt. A legsúlyosabb esetekben csak nem 3 tonnányi szamócát kellett kivonni a forgalomból és megsemmisíteni. Több kereskedő a magyar termékek iránti bizalmat kihasználva romániai szamócát árult hazai áruként. A laboratóriumi ellenőrzések során 4 mintában mutattak ki határérték feletti, vagy nem engedélyezett vegyszert. A szabálytalanságok miatt eddig összesen 3,5 millió forint értékben szabtak ki bírságokat a hatóságok.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcs kertész. Szent Péter esetője.
0: Főr Elézer.
1: Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: A rosti fiú esetője. Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: Az évek azonban teltek, múltak, de Priska csak egy leánygyermek anyjává lett. És bár Diocletianus műziai helytartóságra emelkedett, s a konzulárisi rangot is megkapta, semmi jel nem mutatta, hogy közeledik a trónhoz, pedig tömérdek vatkant elejtett, s a bíbor majd minden évben gazdát cserélt. Priska néhányszor kötődött is vele. Mindig elejted a vatkant, és mindig más lakik jól a húsával. Diocletianus hitét nem lehetett megingatni. Lehet, hogy nem lesz fogam, mire az igazi vatkant elejtem, de az istenek előbb-utóbb meg fogják adni, amit ígértek. Mint a testőrgárda parancsnoka kapta a hírt a perzsa frontra, hogy Priskának házasságuk 10. évében fia született. Ösztöne azt súgta neki, hogy ezzel az örömhírrel az istenek az ígért óra közelettét tudatják vele. Az ösztön nem is csalta meg. Amint a frontról visszavonulóban voltak, a légiók rossz ómenek miatt nem akartak tovább harcolni, rejtélyes körülmények között meghalt Numerianus, az ifjú császár. Azt rebesgették, hogy tulajdon apósa és vezérkari főnöke Aper mérgezte meg, nem lehetett tudni mi okból. A légiók vizsgálatot rendeltek el, s a hadi törvényszék Kalcedónnál az egész hadsereg színe előtt összeült. A vizsgálatot Diocletianusnak kellett volna vezetni, mint a gyanúsított után legtekintélyesebb tábornoknak. Aper kezdte meg a kihallgatást, s amint a nevet kimondta, csugallata támadt. Aper, vatkan, súgta fülébe egy másnak hallhatatlan hang. Végzeted, vatkanya. Eddig soha nem gondolt rá, hogy a fővezér azt a fatális nevet viseli, amelyhez a pessinuszi jóslat az ő sorsát kötötte. Most ráeszmélt, hogy az istenek elhozták az ő óráját. Kirántotta a kardját, és átszúrta vele Apert, mielőtt az csak a száját is kinyithatta volna védelmére. Esküszöm, emelte magasra a vértől csepegő fegyvert, hogy ez volt császárunk gyilkosa. A katonák a pillanat igézet alatt jóvá hagyták a váratlan ítéletet. Valaki elkiáltotta magát. Ave imperátor! A körülállók utána harsogták, és pár pillanat múlva 50 000 torokból visszhangzott az új császár neve. Az istenek beváltották ígéretüket, s természetes, hogy az a hit, amelyet így jutalmaztak, ezentúl még kevésbé rendülhetett meg. Nem csak most, hanem néhány hónappal később is, mikor Numerianus testvérét, a nyugati légiókra támaszkodó hitvány Carinust kellett eltaposni. Érezte Diocletianus, hogy az istenek oltalma alatt áll. S ha eddig pártfogóit remélte bennük, ezentúl szövetségeseinek tudta őket, akiknek hálával és kötelességgel tartozott. Ezért nem mulasztott el soha semmi szertartást, és ezért találta minden levélrezdülésben, minden váratlanul megszólalt madárhangban, minden csillagsugárban, amely fényesebbnek vagy halványabbnak látszott a rendesnél, az ő akaratuk megnyilvánulását. S tudósait azért tartotta, hogy megmagyarázzák neki ezeket a jeleket. A fényes gyülekezetben, amely a város tanácsházában várta a császárt, senki se sejtette, milyen meghatottság vett azon erőt. Legkevésbé Maximianus, a vénasszonykép puffadt öreg katona, akinek peckes tartása meg akarta hazudtolni ráncait. A társ császár lóháton tette meg hosszú utat Mediolánumtól Ázsiáig, testőrei a Herkuleusok élén. Gyaloghintót ugyan kettőt is hozott magával, de azok egyikéből egy lefejeztetett római szenátor fiatal özvegye kukucskált ki, a másikból egy vörös hajú kvád királylány. A két szentséges úr megölelte, megcsókolta egymást. A vörös hajú királylány nem tudta idejében visszakapni a fejét, Maximianus észrevette, hogy a császár szeme megakadt rajta. Állami érdek, magyarázta kacsintva, a túsz szem előtt kell tartani. Emennek az ura után meg én örököltem. Illő, hogy én ruházzam szegény özvegyet. Diocletianus mindig tiszta életű ember volt. Törvényeket is adott ki a családi élet védelmére, és azokat uralkodó társai is aláírták. Máskor nyilván eszébe juttatta volna ezt a kollégájának, mostani hangulatában igyekezett érdeklődő arcot vágni az öreg bajtárs léha fecsegéséhez. Az előkelőségek, akik a császár fogadására összegyűltek, illő távolban tiszteletteljes hódolattal várták, míg a világ urai kifejtik első eszmecseréjüket a birodalom helyzetéről. Minden alattvalót megnyugtathatott, azaz elégedett derű, amely a szentséges arcokról sugárzott. A hódolók gyűrűje azonban hirtelen ketté vált. Utat kellett engedni Tágésznek, az udvari főpapnak, aki auguriai és háruszpexei élén közeledett. A drágaköves mitrát és aranyjal szőtt szalagokat viselő pohos ember egy bíbor kendővel letakart, ezüst csészét tartott a két tenyerén. Legszentebb imperátorok, térdelt az augusztusok elé. A Magna Mater szent városában ezzel a csodával üdvözölnek benneteket az istenek. Leemelte a kendőt a csészéről. Egy bíbor színű lúdtojás volt benne. A Jupiter Capitolinus templomában tartott szent udak egyike tojta aznap reggelre. Mit jelent ez, Tágész? Nézte a császár tisztelettel a tojást. Azt, hogy az isteneknek örömetelik bíborotokban, emelte a főpap behízott szemét a császárra. Milyen könnyű, kapta fel Maximianus a tojást. Tágész elkomorodva, de méltóságos arccal adta meg a magyarázatot. Mint ahogy az istenek kegyelméből ti is könnyen viselitek bíborotok nehéz terhét. Az egyik gyaloghintó felől halk köhécselés hallatszott. A túsz királylány szerette volna közelebbről megnézni a csodát. Viszem, mosolygott oda a szerelmes öreg gyerek. El is indult, de erre a másik gyaloghintóból hallatszott sziszegés. Az özvegy gyűrűs, karpereces, fehér karja kinyúlt a könnyű sejem függönyök mögül, és türelmetlen mozdulatot tett. Az asszony előbb akarta látni a csodát, mint a másik, aki csak lány, a királylány is. Viszem, fordult oda is Maximianus, s legyintett is a kezével. A legyintő kézből kicsúszott a tojás, s mire Tágész odaugrott, már szét is zúzódott a mozaikon. Rossz jel, futott végig az ilyet mormogás az egész társaságon. Maximianus csodálkozva fordult Diocletianushoz. A tojás üres volt. Tágész nagy gonddal szedegetett bele a csészébe minden hét darabkát. Közben megtalálta a lélek jelenlétét. A csoda ezzel teljes, a bíborhéj magába szívta a tojás belsejét. Az istenek akarata az, hogy az egész birodalom a ti bíborotok szolgálatára legyen. A magyarázat megnyugtató volt, de azért Diocletianus gondolkodóba esett. A bíbornak vérszíne van, s a bíbortojás háborút is jelenthetett. Nem szerette volna pedig, ha uralkodása vérben áldozik le. Élete nagyobb része a harctereken telt el, s mint császár se hirtózott a vértől. Meggyőződése volt, hogy a hatalomnak az a legjobb ragasztószere, és soha egy pillanatnyi kétség se akasztotta meg a kezét, ha halálos ítéletet kellett aláírni. Most valami magának is megmagyarázhatatlan változást érzett magában. Ma az alkonyati pirosságot se szerette nézni, mert a vérre emlékeztette. Amikor a világ egyik ura hirtelen csömört kezdett érezni vérnek még a gondolatától is, a másik patakokban zuhogtatta azt eléje. Maximianus szóbeszéd közben azt kérdezte tőle, ismeri-e a tébai légió hiteles történetét. Mint mondta, az juttatta az eszébe a dolgot, hogy az út egy helyen égő erdő mellett vezetett el. Forgószél szaladt végig kavargó szikrákkal a száraz mezők felett, és amerre elhaladt, mindenütt tűzszalagok lobogtak. Nem, Diocletianus nem emlékezett rá, hogy hallott volna az esetről. A nyugati Augustus elmondta neki bőbeszédűen, dicsekedően a maga gyönyörűségére, mint egy régi vadászkalandot, amelynek emléke mindig jól esik. A dolog Helvéciában történt, mikor a gall parasztok lázadását kellett leverni. A rony népben sok volt a Krisztus hívő istentelen, és a gyalogság főparancsnoka azt jelentette Maximianusnak, hogy a tébai légió összeszűri velük a levet. Valami titkos jelük lehet, amiről megismerik egymást, mert ha szembe kerülnek, a levegőbe nyilaznak. Ha pedig üldözésre kerül a sor, a tébaiak sose hoznak levágott fejeket, holott azokat beváltja a hadikincstár. Maximianus hitte is, nem is a dolgot, de hogy minden kétségét kivesse, próbára tette a gyanús légiót. Octodurumnál körülzáratta a többi légióval, és elrendelte, hogy minden tébai mars oltára előtt újítsa meg az engedelmességi esküt. Secundus, a légió parancsnoka erre előlépett, s nyíltan bevallotta, hogy ők keresztény vért nem mondanak. A lázadó kínpadon vérzett el. Mauritius, akit helyébe léptetett az imperátor, szintén. Miután a többi tiszteket is kivégezték, felszólította a közkatonákat, kihajlandó átvenni a parancsnoki botot, engedelmességet fogadva, és engedelmességre kényszerítve a többit is. Előállt egy öreg katona, és valamennyiük nevében ezt mondta. Mi a zsoldért életünket ígértük, az a tiétek. Elvehetitek tőlünk, de arra egyikünket se lehet kényszeríteni, hogy mi vegyük el testvéreinktől az Isten ajándékozta életet. Maximianus erre kiadta a parancsot a lázadó légió megtizedelésére. 6600 ember halálos csöndben olvasott ki maga közül 660-at, azokat egy csoportba terelve, agyon nyilaszták. Az Augustus még most is el volt ragadtatva a nagyszerű látványtól. Herkulesre mondom, érdekese volt akármilyen cirkusznál. Még most is látom az öreg szószólót, akit csodálatosan elkerültek a nyilak. Úgyhogy külön kellett kivégeztetni. Szöget verettem a halándékába. Akkor kiabálta azt, hogy mentől jobban szétverik a szikrát, annál több tűz lesz belőle. Aztán mesélte tovább, hogy a megtizedelt légiót szétszórták a többiek közt, és addig tizedelték őket tovább, míg egy ember sem maradt a 6600-ból. Diocletianus ezt már nem nagyon hallotta. Tudta, hogy uralkodó társa azt tette, ami kötelessége volt. Ő is azt cselekedte volna helyében. Mégis úgy érezte, nem bírja tovább hallgatni. Hátra húzódott a gyaloghintóban, és aludni próbált. Már közel jártak Antiókiához, valami Apata nevű falucskán mentek keresztül. A kuriózusok, akik itt is előre nyargaltak, hogy a kiválasztottak szájába adják a szót, zavarodottan tértek vissza, és félre hivatták az udvarmesteri hivatal vezetőjét. Arra kérték, ezt a falut kerülje el, van Antiókiának más útja is. Ő kegyelmessége megbotránkozva tiltakozott. A leghatározottabban kijelentette, hogy az előre megállapított útirány megváltoztatásáról szó sem lehet. Ez beleütközne a legszentebb rendtartásba. A császárnak se alkalmatlankodjanak a kéréssel, mert azt tudja, hogy a rend az alapja mindennek. Csak felingerelnék vele, ha a felforgató szándékot előterjesztenék. Így aztán bementek a faluba. Már a községházát is elhaladták, de se emberre, se semmiféle lelkes állattal nem találkoztak. A császárnak feltűnt a dolog, de senki se tudott neki magyarázatot adni. Amikor elérték a falu déli szélét, a legszegényesebb fályokházakat az egyikből kutyaugatást hallottak. A császár parancsot adott, hogy kutassák ki a viskót. A testőrök vagy 20 rongyos embert, férfit, asszonyt hajtottak ki belőle. Reszketve hultak a porba a fényes urak előtt, de nyilván tudták róluk kicsodák. Egy hajlott hátú kopasz öregember, akinek fehér szakálla több helyen le volt perzselve, megszólalt. Bocsásd meg, szentséges úr, hogy elbújtunk előled. Nincs tisztességes ruhánk, nem mertünk szem elé kerülni. Ki vagy te? Nézett rá csodálkozva a császár. Nem Quintusnak hívnak? Nagyon hasonlítasz a kertészemhez. Az a bátyám, szentséges úr. Én Antimus vagyok, az olajütő. Ezek meg a rokonaim, testvéreim a Krisztusban. Én pásztoruk vagyok. Maximianus ráförmett. Tehát istentelen vagy, meg a többiek is? Az öreg ember alázatosan, de határozottan válaszolt. Bocsáss meg, szentséges úr, csak most tudtam meg haragos szavadból, hogy te vagy a császár. De nem vagyunk istentelenek. Egyebünk sincs, mint az Istenünk. Hogy égett meg a szakállad? Kérdezte Diokleciánus. Az adószedéskor égették le, szentséges úr. Először elvitték az olajütőmet, azután leszedték rólam a ruhát, aztán a szakállamat próbálták, hogy elég kemény volna-e kefének. De csak tréfából tették, szentséges úr. Hát a többiek hol vannak a faluból? Mindjárt elszögdöstek az adók elől. Elmentek koldusnak a városba. Azt mondták, hogy nem kínozzák őket, és ingyen gabonát kapnak. Nem tudom, igaz-e, de abban bíznak, hogy húst is kapnak az oltárokról. És hová lettek az elöljáróitok? A dekúriók? Féltek, hogy őket az állami adószedők kínozzák meg úgy, mint ők minket. Úgy beszélték, hogy a barbárokhoz szöknek át. És ti? Húzta össze a szemöldökét a császár. Ti miért nem szöktetek el? Mert mi meghagyjuk a császárnak, ami a császáré. Azt mondtátok, semmitek sincs, csak az istenetek. Ő hozzá imádkozunk a császárért. Maximianus megsuhogtatta a veszélyét. Nekem azt beszélték, hogy a keresztényeknek mindenütt vannak kincseik, mert nekik az istenük nem kerül semmibe. Az öreg ember hátra kiabált valamit egy rendesebben öltözött fiatalos asszonynak. Annak halk utasítására két rongyos asszony, meg három rongyos ember, akik az utolsó sorban térdeltek, előbbre kúszott. Fölemelték az arcukat. Gyulladt, keléses szemhéjuk alól, világtalan, merev szemgolyók néztek a császárokra. Ezek a vakok a mi kincseink, mutatott rájuk Antimus. Isten ránk bízta őket, hogy viseljük gondjukat, és mi megosztjuk velük gyökérkenyerünket, hogy Isten részeltessen bennünket az örök élet kenyerében. Nem rossz üzlet, nevette el magát Maximianus. Diokleciánus hátrafordult a kamarások csoportjához. Doroteus, Gorgonius, lássátok el ezeket ennivalóval és ruhával. Azután indulást parancsolt a kocsi hordóknak. Maximianus körülnézett, asszonyainak kocsiját keresve. Aztán meglepetve fordult a császárhoz. A te két kamarásod is istentelen? Hogy? A kopasz keresztet vetett rájuk. Ők meg a kopaszra. Diokleciánus vállat vont. Lehet, az ő dolguk. Leghívebb szolgáim. 8. Az antiókiai medikusok céhét nagyon fölkavarta Szincellusznak, az udvari orvosnak az a bejelentése, hogy Pantaleon kuruslással gyógyítja a császárnét. Annak mindenki örült titokban, hogy Cincellusnak kitelt a becsülete. Kapsi és erőszakos ember volt, amilyen más is lett volna az ő helyében. Sógora volt Tágésznek, a fő augurnak, S természetes, hogy az istenek tekintettel voltak erre a rokoni összeköttetésre. Az előkelő betegek a főpap útján tanácsot kértek tőlük, ők mindig Szintcellust jelölték meg, mint Esculápius különös kegyeltjét. Ideje volt, hogy az istenek most már mást karoljanak fel. Viszont minden szakember képtelenségnek tartotta, hogy a Szent Palotát a keresztény varázslat ejtse hatalmába. Az ellen senki se zúgolódott, hogy Pantaleon az ő külön istene nevében gyógyítsa a szegényeket, akik úgyis az istenekre bízták a fizetést. Annak azonban nyilvánvaló volt a veszedelme, hogy a domina a szegények orvosára bízta magát. Előre lehetett látni, hogy az udvar előkelőségei mind kötelességüknek fogják tartani a példa követését, és a város polgári gazdagjai is ijedve fognak alkalmazkodni az udvari méltóságok divatjához. Egyelőre azonban semmit se lehet tenni az istentelenekhez szegődött orvos ellen. A domina Augustához se felvilágosítással, se megfélemlítéssel nem lehet közeledni. Várakozó álláspontra kellett helyezkedni. Ha Pantaleon kudarcot val, akkor Isten se menti meg attól, hogy az ő sorsára ne jusson. Ha azonban a varázslat sikerül, akkor megfontolás tárgyává kell tenni a dolgot. Esetleg tekintélyesebb orvosokból kiküldendő bizottságnak kellene eldönteni, nem volna érdemes Pantaleon istenét befogadni a többi gyógyító istenek közé. Más idegen istenek is azért nyertek behonosítást nem csak a társadalom, hanem az állam részéről is, mert nem lehetett tagadni, hogy a régi istenek egyben másban eltehetetlenedtek, és kétségtelen jeleit mutatták az akkori gyöngeségnek. Hamarosan kiderült, hogy Pantaleon valóban nagy mágus, és olyan hatalmas istennel van összeköttetésben, aki erősebbnek látszott, még a császárné démonánál is. Szájról szájra jártak a városban a meglepő hírek. A domina elhagyta beteg ágyát, sőt, hálószobáját is. A domina kiült az átriumba, és elbeszélgetett Quintusszal, az öreg kertésszel, aki a császár fiatal koráról fecsegett neki. Hallották, hogy a császárné egyszer hangosan nevetett. Pár nap múlva már azt is hírlelték, hogy a domina egy óra hosszáig sétált a Szent Palota kertjében, a nobilisszimákra támaszkodva, Valériára és Titanillára. Egy Quintipor nevű titkár engedelmet kért tőle, hogy elvezethesse a hosszú őszben másodszor virágzó gránátalmafához. A virágok dúsak, tömöttek voltak, de nem vérvörösek, hanem alvárózsaszínűek. A császárné megsimogatta őket, és azt mondta, olyan színük van, mint a kisgyermek szájának. A magiszternek megparancsolta, hogy míg a virág tart, minden reggel vigyen neki néhány gajat, hogy felkeléskor áldozatul mutathassa be őket Vesta oltárán. Hogy ezek a mendemondák igazak lehettek, arról mindenki meggyőződhetett az augusztusok bevonulása napján. A fórum nyugati oldalát bezáró prefektúra lapos tetejére már délelőtt bíbor ponyva mennyezetet feszítettek, és az alá üléseket készítettek. Alkonyat előtt egy órával ezeken helyezkedett el a császári család. Középen a domina kis alakja, beleveszve a díszruhákba, körülötte a két cézár, a princepszekkel, a nobilisszimákkal. Hátul a magiszter állt, karján, vállra való leplekkel és lábtartókkal. Az őszi alkonyat meleg volt ugyan, de számítani kellett rá, hogy a fogadtatás esetleg a hűvös estébe is belenyúlik. Csak ugyan az ég peremére szállott már a nap, mikor a tubák harsogása és a tümpanumok pörgése jelentette a menet közeledését. Édiliszek jelentek meg a liktorok élén. A fórum oszlopcsarnokai alá szorítani a tömeget, és kihirdették, hogy a hivatalos tisztelgések után mindenkinek szabad a szentségek lába elé borulni, addig azonban az áhítat csöndjével tisztelendők. A menet 3000 Jóviusnak és 3000 Herkuliusnak, az augusztusok díszruhás testőreinek felvonulásával kezdődött. Pajzsaikon halálos biztonságú parítják Utánuk 500 pikkes páncélú lovas következett, körülzárva Diocletianus gyaloghintaját és a lovon ülő Maximianust. Mire félkörben felsorakoztak a fórum közepén felépített lépcsőzetes emelvény mögött, akkorára már ráborult a térre az este. A nappali világosságnak mégse volt híja, mert a főtérre torkolló utcák tűzfolyókat öntöttek magukból, a fáklyások légióit. A császár megöregedett. Galerius száján szaladt ki a szó, amint a fáklyák fénye elöntötte az uralkodóknak már akkor az emelvényen ülő alakját. Nem kérdezte senki, melyiket értette a két fő uralkodó közül. Maximianus peckesen kifeszítette magát, és igyekezett Istent mutatni a tábori ruhában is. Diocletianus megroskadva, előre görnyedt vállal ült székében, fel se pillantva. Nem lehetett tudni, alszik-e, vagy csak nem tartja érdemesnek ébrenlétét mutatni az előtte csúszó-mászó halandók tiszteletére. Egymás után mutatták be adorációikat a papok, az állami és városi hatóságok, a főrangúak és polgárok, és végül a kereskedők és iparosok céhei. Ódolatuk néma volt, mindnyájuk érzésének tolmácsául Lactantius szolgált, az ékes szólás hivatalos mestere. A császár csak akkor kapta föl fejét, mikor a rétor hangja fölcsendült az emelvénnyel szemben álló, de sokkal alacsonyabb pódiumon. Szentséges urak, testvérei az Istennek és atyái a birodalomnak! Kezdte az üdvözlést, és karját fölemelve, fejét pár pillanatra eltakarta tógájával, mintha az Istenek oltára előtt állna. A telihold a keleti oldal palotái fölé emelkedett, és elöntötte fényével a prefektúra tetejét. Tétanilla összeborzongott. Takarót szólt hátra halkan. Quintipor előrelépett, és könnyű leplet eresztett a nobilissima vállára. Gránátvirág súgta lány, és szemes arkával nézte a fiúnak a lepellel babráló kezét. Válla fölött egy pillanatra megjelent a fiú feje. Parancsolsz, nobilissima, suttogta. A nevedet mondtam, rátaláltam. Gránátvirág. Senki se figyelte őket. A rétor már fölfedte arcát, és szívére szorította mind a két kezét. Művészetének hagyományos törvényei szerint. Ezzel jelezte, hogy megindultsága majdnem elfojtja szavát. A császár épp abban a pillanatban nézett föl, a prefektúra tetejére. Csak most vette észre a családot, szája szétnyílt a meglepetéstől, arca megmerevedett. Anyám, látod? Ide néz! Valéria megszorította az anyja kezét. A feleség szeme többet is látott. Ide mosolyog, mondta boldogan, és apró kezét meglibbentette a császár felé. Az azonban már akkora szónokot figyelte, aki megkezdte a megszólítás részletezését. A rétor iskola igazgatója kötelességének tartotta szigorúan követni a szabályokat, amelyeket ifjan tanult és öregen tanított. A szabályok nem csak a hanghordozást, a homlokráncolást, a kezek tördelését és előre lendítését, a lábaknak a körülmények szerint módosuló tartását írták elő, hanem a beszéd szerkezetét is. A császár azonban sokat hallotta már, hogy ő oszlop és sarokkő, kard és pajzs, oroszlán és sas, minden okosság arzenálja és minden erény táráza. Minden tudott, ami következni fog, és kicsit unottan nézte a rétort. Ezelőtt a világ hányatott hajó volt, a vihar korbácsolt a tengeren, kormányos nélkül, a véletlen hullámainak kitéve. Róma lett a horgony, amely szilárdan tartja a világot a béke kikötőjében. S a világ napról napra szebb és pompásabb lesz. Nincs már hozzáférhetetlen zuga, útjaink mindenhová elvezetnek, s mindenütt színhelye van az emberi tevékenységnek. A sivatagok vetéseinktől zöldülnek, az erdő hátrál a mezők, a vad a nyájak elől, a sziklákat szétrepesztettük, a mocsarakból kertet csináltunk. Kifélne már valamely szigettől, kitántorodnék vissza valamely szirtől. Mindenütt otthon vagyunk. A császár figyelni kezdett. Az Eufrátesz nem mer többet kilépni medréből, mióta te átlépted, világura, s a Rénuszt kiszárították az istenek, mert birodalmad északi határának nincs már szüksége erre a védelemre. A kaledónok hajító dárdája, a dákok kardja csak úgy lábaid elé dobva könyörög, hogy taposs rá, mint a szarmaták pányvája, a perzsák pajzsa, pártusok nyila. A császár erre a szóra átrajtotta a fejét. Az ég bársonyán szikrázó csillagképeket nézegette, amelyek annyiszor sugározták be tábori ágyát, hol a germán erdők fenyérein, hol az örménykő sivatagokban, a Duna forrásainál és a Nílus partjai. A Szaggitáriuszt kereste köztük, az egek nyilasát, aki november havában feszíti meg íját a hallgatag égi mezőkön. A telihold ragyogásában elvesztek a halványabb csillagok, és a fáklyák lobogásai zavarta a látást. A császár homlokára tett keze feje alól keresgélt az égen. A rétor, aki észrevette, hogy legszebb mondatai megint úgy szállnak el, mintha a Taraxacum termésének bóbitáit fújdogálná tenyeréből a levegőbe, idegesen és kétségbe esetten kísérte szemével a császár mozdulatait. Vele együtt ő is feltekintett az égre, és vele egyszerre látta meg azt, amitől nekik kettejüknek előbb megállt a szívük verése, mint körös körül a mérhetetlen sokaságnak.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
0: Abigén.
1: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter esetleg, házasságon innen,
0: Katalin,
1: a gyerek,
0: a foszti fiú esetleg,
1: Pilátus testament, Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, így azok ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak, jelentette be az egészségügyi miniszter. A változás értelmében az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor sem használható az arcfelismerő rendszer. Október 22-én hozzáférhetővé válnak a kommunista rendszer egyes titkos szolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíróadatai, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, a beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja a hálózat teljes finanszírozását. A pénzügyi bizonytalanságok miatt az elmúlt egy hónapban a generátorokat csak a legmagasabb kockázatú esetekben indították be. A most megítélt forrásoknak köszönhetően a rendszer újra megszokott, teljes kapacitással képes óvni a hazai termőföldeket. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a folyamatos üzemmód elengedhetetlen a nyári viharok okozta mezőgazdasági károk csökkentéséhez. A gazdák így a szezon hátralévő részében ismét maximális védelemre számíthatnak a hirtelen lecsapó jégesőkkel szemben. Várhatóan idén novemberben kerülhet az országgyűlés elé az új klímatörvény tervezete. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az eddigi jogszabály egyik fontos passzusát. A testület ezzel párhuzamosan arra kötelezte a parlamentet, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új szabályozást. Bár a kiszabott nyári határidő már lejárt, a jogalkotók az őszi ülésszak folyamán pótolhatják a mulasztást. Az új törvény célja, hogy a hatályon kívül helyezett részek helyett egy alkotmányosan is megalapozott klímavédelmi keretet teremtsen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT igazgatósági elnöki tisztségéből. A tárcavezető a közösségi oldalán megosztott hivatalos közleményében azt is egyértelműsítette, hogy a szakembert egyúttal a tagi tisztségéből is felmentette. A döntés hátteréről és az MTÜ új vezetésének kijelöléséről a minisztérium a későbbiekben ad részletesebb tájékoztatást. Az egység megélése és a megosztottságok feloldása a küldetése a harmadik barcosági és királyföldi Csángó magyarok zarándoklatának. A dél-erdélyi Brassó megyei rendezvénysorozaton a történelmi magyar evangélikusság teljessége képviselteti magát. Bár a hétfalusi Csángók zarándoklata alapvetően a luteránus és evangélikus identitáshoz kötődik, a nemzetiségi és kulturális összetartozás révén a programok a térségben élő református magyar testvéreket és közösségeket is megszólítják. Idén is meghirdeti a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A karitatív szervezet célja az, hogy az iskolakezdés anyagi terhei alatt roskadozó, rászoruló családoknak segítséget nyújtson. Mivel egyetlen gyermek beiskolázása akár 60 ezer forintba is kerülhet, legalább 1858 diákot támogatnának. Augusztus 10-ig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, valamint író és rajzeszközöket az irodáikban. A program emellett támogatható online pénzadománnyal, banki átutalással vagy a 1358-as adományvonalon keresztül is. Augusztus 2. felében ráadásul több nagyváros áruházában is szerveznek majd személyes gyűjtéseket a szervezet önkéntesei. Feljelentést tett a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányságon hűtlen kezelés gyanúja miatt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető pénteki Facebook bejegyzése szerint az ismeretlen tettes elleni lépést a vármegyei központi kórház és a MedCenter Kft. Közötti ügyben feltárt körülmények alapozták meg. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben a közpénznek védelme, a betegek érdeke és az intézmények felelős működése nem lehet alkutárgya. Álláspontja szerint az ügyben olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak. Hozzátette, hogy a büntetőjogi felelősség megállapítása a hatóságok és a bíróság feladata, de miniszterként kötelessége megtenni a jogi lépéseket, ha súlyos visszásság gyanúja merül fel.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a 2006-ban megjelent Stadium Arcadium, a Red Hot Chili Peppers első dupla nagylemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Red Hot Chili Peppers amerikai rockzenekar, amit 1983-ban alapítottak Los Angelesben, a zenekar funkkal vegyített rockzenét játszik, amiben más műfajok, mint például a punk rock és a pszichedelikus rock stílus elemei is megtalálhatóak.

Élőben sok aspektusát viselik a jam zenekaroknak, improvizatív előadásmódjuknak köszönhetően. A zenekar eredeti tagjai Kiddis és Flea mellett Hillel szlovák gitáros és Jack Irons dobos voltak. Szlovák és Irons nem játszottak a zenekar debütáló albumán az 1984-es The Red Hot Chili Peppers-en, mivel akkor más zenekarhoz kötelezték el magukat.

1999-ben kiadták Californication című lemezüket, ami 15 millió eladással az együttes legnagyobb sikerévé vált. Ezt követte 3 évvel később By the Way, majd 4 évvel később 2006-ban a Stadium Arcadium című dupla lemezük, ami az első listavezető albumuk lett Amerikában.

0: Zenesrácsi műsorunkat hallották, melyben a 2006-ban megjelent Stadium Arcadium, a Red Hot Chili Peppers első dupla nagylemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. A Duna vízhőmérsékletének csökkentése miatt a Paksi atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a 2000 megawatt névleges kapacitású létesítményben az Európát sújtó rendkívüli hőhullám miatt a MAVIR-ral egyeztetve kellett korábban csökkenteni a termelést. A hatályos környezetvédelmi jogszabályok szerint a folyó vízhőmérséklete a torkolattól mérve nem haladhatja meg a 30 fokot. Ez az előírás ellátásbiztonsági okokból rendkívüli esetben és miniszteri engedéllyel legfeljebb 31,5 fokig léphető túl. A tárcavezető megerősítette, hogy az ország energiaellátása folyamatosan biztosított, és a folyam hőterhelése miatt a Duna élővilága nincs veszélyben. Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapják a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Jövőre azonban már rászorultsági elven kapnak majd segítséget a családok, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Nem csak a hőség, hanem a résztvevők száma is rekordot döntött a hétvégi rendfesztiválon Veszprémben. A 11. református egyházi napok Dunántúl elnevezésű rendezvénynek idén a megyeszékhely teljes belvárosa adott otthont. A látogatókat közel 100 hitéleti, kulturális és zenei program várta, amelyek mind a szó és csend motto köré épültek. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke Márk evangéliuma alapján hirdetett igét a vihar lecsendesítéséről. A református.hu oldalon megjelent összefoglaló videójából kiderül, hogy a fesztivál hatalmas sikerrel és közösségi élménnyel zárult. A szervezők bejelentették, hogy a Dunántúli Reformátusok nagyszabású találkozója 2 év múlva az Őrségben folytatódik. A Miskolci Egyetem 2 műszaki karának végzősei vették át okleveleiket az intézmény ünnepségén. A tavaszi fél évben a műszaki, föld- és környezettudományi karon, valamint az anyag- és vegyészmérnöki karon összesen közel 100 hallgató diplomázott le. A friss diplomások nevében Stadler János vegyészmérnök búcsúzott, felidézve az egyetemi évek vizsgáit és a közös kitartást. Mucsi Gábor dékán beszédében kiemelte, a bányászat, a kohászat és a vegyészet ma már a zöld átállás és a fenntarthatóság kulcs területei. Horváth Zita rektor emlékeztetett, hogy ez a két kar képviseli az egyetem történetének legmélyebb és legfontosabb gyökereit. Az ünnepi eseményt a Bartók Béla zeneművészeti kar Fuvola triójának Vivaldi előadása, valamint a mérnöki fogadalomtétel tette teljessé. Közös értékek mentén kötött stratégiai partnerséget a Miskolci Nemzeti Színház és a Miskolc Autó. A megállapodás értelmében az Észak-Kelet-Magyarországi Autókereskedő Hálózat szponzorként támogatja a teátrumot, cserébe a kulturális intézmény kiemelt kommunikációs és marketing felületeket biztosít a vállalat számára. A felek célja, hogy a minőséget és a megbízhatóságot ötvözve közösen járuljanak hozzá a régió fejlődéséhez. A jövőben az együttműködést exkluzív ügyfélprogrammal és közös eseményekkel tervezik tovább erősíteni. Sikeresen lezárult az Italos Karton Egyesülés és a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolci szemléletformáló kampányának első szakasza. A projekt célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét az italos kartoncsomagolások helyes és hatékony szelektív gyűjtésére. A korábbi vizsgálatok szerint ugyanis a teljes és üdítős dobozok jelentős része még mindig a vegyes hulladékba kerül. Az elmúlt hónapokban iskolai foglalkozásokkal, kistelepülésekkel és gyűjtési versenyekkel több ezer diákot és szülőt értek el. Tóczántai József Miskolc polgármestere kiemelte, a fenntarthatóbb jövőhöz a fiatalok környezettudatos szemléletformálása a kulcs.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Fejlesztések a Beregszászi Jelesi Máltai Szeretetszolgálatnál.
2: Sánap indult a következő ilyen intenzív gyermekfejlesztési képzésünk, ami nem Beregszászon, nem Kárpátalján valósul meg, hanem Budapesten, hisz a háborús helyzet miatt, amióta háború van, azóta a helyi képzéseket sajnos a Pető Intézet nem tudja csak online megvalósítani.
1: Koncertsorozatok a klasszikus zenekedvelőinek.
3: Kolozsvár zenei életében ez a nyári koncertsorozat egy nagyon jó pont tulajdonképpen. Ugye nyáron a különböző kulturális intézmények, mint a Magyar Opera, a Román Opera, a Filharmónia szünetelnek, tehát nekik vakációjuk van. Ezért nagyon jó, hogy a nyár folyamán tudunk alternatívát nyújtani a klasszikus zenekedvelőknek.
1: Lendület.
4: Összességében nagyon hálás vagyok, igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el.
1: Pulzus nyári tábor.
5: Nekem azt hiszem, hogy a nyaram egyik fénypontja az, amikor eljön a Pulzus tábornak az ideje, hiszen felmegyünk a Lesitó vidékére, a Mahannaim táborhelyre, és ott zajlik a tábor. Immáron a 6. alkalommal kerül majd ott megrendezésre a Pulzus tábor, és tényleg nem csak én mondhatom el ezt, hanem a táborozóink, azok is, akik visszajárnak, azok is, akik első alkalommal jelennek meg, hogy wow, sokszor ez volt az első reakció, hogy milyen gyönyörű helyen van, hogy milyen nyugodt a hely, csendes, ki lehet kapcsolódni, úgyhogy szeretettel várunk már csak a hely miatt is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A beregszászi járási máltai szeretetszolgálat várja azoknak a családoknak a jelentkezését, akik gyermekük fejlődését szakemberek segítségével szeretnék támogatni. Az intézménynél a játék, a mozgás és a korszerű fejlesztő módszerek együtt segítik a gyermekeket abban, hogy saját tempójukban magabiztosan haladjanak előre. A szervezet célja, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben segítse kibontakozni a gyermekekben rejlő képességeket. Erről Makuk Jánossal, a beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat vezetőjével beszélgetünk.
2: A beregszász járási Máltai Szeretetszolgálat számos képzési programban próbál segítséget nyújtani Kárpátalján. Egyik fontos kapcsolat a Pető Intézettel, már a 13 éves múlt a visszatekintő kapcsolat, amely éppen vasárnap egy újabb képzési kéthetes turnust indult el, ami nagyon sok család segítségére lehetőség arra, hogy egy fokkal jobb legyen a hétköznap. Miről van szó?
3: Igen, vasárnap indult a következő ilyen intenzív gyermekfejlesztési képzésünk, ami nem beregszászon, nem Kárpátalján valósul meg, hanem Budapesten, hisz a háborús helyzet miatt, amióta háború van, azóta a helyi képzéseket sajnos a Pető Intézet nem tudja csak online megvalósítani, de vannak olyan gyerekek, akiknek szükségük van nem csak online, hanem fizikai aktív szereplésébe a konduktornak ahhoz, hogy a fejlődése még intenzívebben, még jobban megvalósuljon. Ez az együttműködés immár több mint 13 éves, és most vasárnap tényleg elindult egy csapat, amelyik 6 gyermekből és 6 anyukából áll, és 2 hét aktív, intenzív fejlesztésből valósul meg Budapesten.
2: Itt a szülői jelenlét is nagyon fontos, mert maga Pető módszernek egyik sajátossága, hogy folyamatosan a szülő is tudja ezt a folyamatot segíteni az ő munkájával.
3: Szerintem minden fejlesztési formában nagyon fontos a család és a szülő jelenléte, hisz hiába akar egy szakember segíteni, nem tud 0-24 órában ott lenni, vele lenni a gyerekkel, és megoldani különböző fejlesztési házi feladatokat. Ha a szülő nem aktív partner ebben, akkor bizony nagyon nehéz a fejlesztés. Tehát ezt látjuk mind a Pető Intézet, mind a konduktív pedagógiai fejlesztések, mind a bármilyen más fejlesztés kapcsán. Azt hiszem, ezt a hallgatók is tudják, hogyha a gyerek az iskolába megkapja a házi feladatát, ha a szülő nincs ott és nem próbálja főleg az elején egy kicsit noszogatni, akkor az a házi feladat nem fog elkészülni. És akkor persze jönnek a rossz jegyek.
1: Milyen konkrét fejlesztési területekre fókuszált ez az intenzív program, és mi az, amit ebből akár már rövid távon is lehet mérni?
3: Az intenzív program főleg, hát most a Petős fejlesztésről beszélünk, ez a konduktív pedagógia alapján a központi idegrendszeri sérült gyermekek számára van kitalálva. Tehát itt mozgásszervi fejlesztés valósul meg, aminek a célja valójában az egész Pető programnak a célja az, hogy minél jobban tudjuk az életre felkészíteni a gyerekeket, minél inkább önálló életvitelt tudjanak elérni. Persze mindenkit saját magához kell viszonyítani, mindenki a saját tempójába próbál haladni.
2: Beszéltünk a Pető módszerről, viszont számos egyéb fejlesztés is zajlik a beregszászi járási máltai szeretetszolgálatnak a bázisán. Több éves múltat tekint már vissza, kérek, erről beszéljünk jelen pillanatban, mi elérhető és mik vannak folyamatban.
3: Igen, 13 éve kezdtük a Pető Intézettel a központi idegrendszeri sérült gyerekek számára, de ez a folyamat ez azóta élesedett és több más fejlesztés is valósul meg, ami segíti az itt élő gyerekek mindennapjait, illetve a szüleikét. Tehát nagyon sok lehetőségünk van, többek között a különböző sérült gyerekek számára, úgy, mint fejlesztések vannak nálunk, logopédiától kezdve, neurofeedbacken át, beszédindító mozgásfejlesztéseken át, a Pető konduktív pedagógián keresztül a BME fejlesztésig. Tehát nagyon széles a spektrum ma annak, amiben segíteni tudunk a jelenlévő társadalomban, és próbálunk is, nem csak Beregszászon, hanem most volt egy fejlesztésünk, kiszállásos fejlesztés Dobronyban, ahol szintén szép eredményeket ért el a csapat.
1: Hogyan kell elképzelni egy kiszállásos fejlesztést?
3: Ez volt az első alkalom, hogy ezt megpróbáltuk, kipróbáltuk, mert mindig álmunk volt az, hogy ne csak helyileg próbáljuk segíteni, viszont egy kiszállásos fejlesztés nagyon sok nehézséggel jár. Azon kívül, hogy utazni kell oda-vissza kollégáknak, tehát az annyit jelent, hogy a beregszászi fejlesztés kicsit visszább szorul, hisz mindenkinek 24 óra, az csak 24 órából áll, tehát a munkaidejét nem tudjuk megduplázni, meg háromszorozni. Tehát annyit jelent, hogy azért el kell menni Dobronyba, meg vissza kell jönni. Ezen kívül ott meg kell szervezni azokat a körülményeket, amelyek egy fejlesztő szobaad központ számára megfelelő lesz. Tehát ez annyit jelent, hogy sok eszközt kellett nekünk is vinni, illetve az ottani református egyház is biztosította a helyet és a sok eszközt, így sikerült együttműködésbe velük megvalósítani ezt a fejlesztési ciklust, amiben persze a gyerekek voltak azok, akik legtöbbet kapták.
2: Fejlesztésekről beszélünk, sok éve zajlik már, vannak-e visszakapcsolások, milyen eredményeket lehet megosztani a hallgatókkal?
3: Hát persze, rengeteg pozitív élményünk van, hisz számunkra az a legjobb visszacsatolás, amikor azt látjuk, hogy nálunk indult el a gyerek először, állt fel 4-5-6 évesen, és először indult el járni, vagy megtette, elkezdett beszélni, aki eddig nem beszélt. Tehát rengeteg nagyon pozitív eredményünk van, főleg ADHD, hiperaktivitás és egyéb problémákkal küzdő gyerekeknél. Legelső, amik az anyukák egy pár alkalom után már vissza is jeleznek, hogy hát a gyerek nyugodtabban alszik. Tehát az az első pillanat az, amikor érezzük, hogy hatásos a fejlesztés, hisz a központi idegrendszer kezd egy kicsit átalakulni, beállni a mindennapi ritmusba, a gyerek végre tud aludni.
1: Ha már gyermekekről van szó, és korábban pedig említettünk mozgó projektet, nekem valahogy rögtön a játszóbusznak a projektje jutott az eszembe. Hogyan épül fel pontosan a játszóbusz program? Beszéljünk egy picit erről.
3: Nagyon szívesen. Tehát a játszóbusz projekt azóta indult, amióta a háború kitört. Valójában az első évében, nem rögtön, hisz azt vettük észre, hogy nagyon sok gyermekbe szorongást, félelmet kelt ez a helyzet, amiben benne vagyunk. Szülők külön vállása vagy külföldön léte, a bizonytalanság az iskolában, légiviadók, tehát ezek mind azért az ők is lelkükben is megjelennek, és ők nekik ezt valahogy fel kell dolgozni, nem csak nekik, mindannyiunknak. És a játszóbusz projektnek az első fő célja az volt, hogy próbáljunk egy-két óra vidámságot varázsolni az életükben, amikor feledhetetlen játékkal próbálnak egymással is kommunikálni, csapatban közösséget építeni. Ez azért kibővült azóta, nem csak Kárpátalján, hanem Lembergben és Ivano-Frankovszkban is van ez a projektünk, és egész Kárpátalján igyekszünk eljutni, ahova hívnak természetesen, iskolákba, óvodákba, táborokban, nyári táborokban szívesen veszünk részt. Persze ez azóta kibővült egy mentális, pszichológusi segítségnyújtással is, aminek keretében nem csak a gyerekeknek, hanem most volt nem olyan régen egy képzésünk a pedagógusok számára is, és próbálunk egy úgynevezett elsősegélydobozt, pszichológiai elsősegélydobozt átadni, hogy tudnak ők, akik legelőször találkoznak a gyerekekkel, óvodapedagógusok, hogy tudnak segíteni az adott pszichológiai helyzetekben.
1: Az elmúlt percekben Makuk Jánossal, a beregszászi járási máltai szeretetszolgálat vezetőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Kétféle koncertsorozat kínálatából válogathatnak a klasszikus zene kedvelői a nyár folyamán, június 26-a és augusztus 31-e között. Az érdeklődők a Close & Music koncertsorozat zenei kínálatával töltekezhetnek hétfőnként és péntekenként. A június 26-a és augusztus 31-e közötti programról Potyó István főszervező számolt be. A Farkas utcai nyári hangversenysorozat pedig július 1-e és augusztus 29-e között szerdánként biztos a zenei hangulatot. A programot Miklós Noémi programfelelős ismertette, a riporter Pilbák Kincső.
2: Kolozsvár szívében ismét a zene kap főszerepet, a klasszikus zene kedvelői válogathatnak különböző nyári koncertsorozatokból június 26 és augusztus 31 között. A Farkas utcai nyári hangversenysorozat kínálata július 1 és augusztus 29 között szerdánként biztosítja a zenei hangulatot, amelyről Miklós Noémi programfelelős számolt be. Nyári koncertsorozatra készülnek a Farkas utcai református templomban. Mit lehet tudni erről az eseményről? Ki a szervező? Mikor kerül erre sor?
3: A nyári koncertsorozat az már egy nagyon régi eseménysorozat, tehát már több éve zajlik minden nyáron. Hál' Istennek, eddig mindig sikerült megvalósítani. Ebben az évben július 1-én lesz az első hangverseny, ez egy szerdai nap, ugye nálunk ez a szokás, hogy mindig szerda este 7-től szoktak lenni a koncertek, és augusztus utolsó szerdájáig tartanak ebben az évben. Nagy része orgona koncert lesz, de lesz kamarazene is, illetve a koncertsorozat fénypontja ebben az évben a lipcsei Gewandhaus kórusnak a fellépése lesz július 8-án, ami remélhetőleg egy felejthetetlen élmény lesz mindenki számára. A koncertsorozatnak a szervezői természetesen a Belvárosi Református Egyházközség, illetve partnerként vesz részt a szervezésben a Bábesbolyai Tudományegyetem református tanárképző és zeneművészeti kara.
2: Szükséges jegyet váltani ezekre, vagy hogy lehet részt venni a koncerteken?
3: A koncertek látogatása természetesen ingyenes, ez mindig is így volt, és ezt a jó szokásunkat igyekszünk továbbra is megtartani, hiszen azt szeretnénk, hogy bárki részt tudjon venni ezeken a koncerteken, függetlenül attól, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkezik. Ez egy nyitott eseményszorozat, mindenkit várunk szeretettel, aki a klasszikus zenét szereti, kedveli.
2: Mit jelent Kolozsvár életében ez a koncertsorozat, így, hogy már hagyománya van?
3: Kolozsvár zenei életében ez a koncertsorozat egy nagyon jó pont tulajdonképpen. Ugye nyáron a különböző kulturális intézmények, mint a Magyar Opera, a Román Opera, a Filharmónia szünetelnek, tehát nekik vakációjuk van. Ezért nagyon jó, hogy a nyár folyamán tudunk alternatívát nyújtani a klasszikus zene kedvelőknek. Természetesen ez már egy néhány éve kiegészült ugye a Klausen Musik sorozattal, amit a kollégám Potyó István szervez. Ott is szoktak koncerteket szervezni hétfőn, pénteken a Szent Mihály templomban, a Piarista templomban és az Evangélikus templomban, tehát így hetente legalább 3 koncertet tudunk felajánlani közösen a kolozsvári klasszikus zene kedvelőknek, ami szerintem egy nagyon jó dolog, mert akár a nyári kánikulában üdítő hatással lehet az emberre, hogyha beül egy-egy ilyen hűvös templomba, és végig tud hallgatni egy szép klasszikus zenei koncertet.
4: Szeretettel várjuk a közönséget minden szerdán este 7-től.
2: Emellett az érdeklődők a Klausen Music koncertsorozat zenei kínálatából is válogathatnak a június 26 és augusztus 31 közötti programot Potyó István főszervező ismertette. 20 koncert, 3 helyszín és temérdek zenei élmény, így lehet az idei Klausen Music koncertsorozatot jellemezni. Milyen helyszíneken és milyen időpontokban várják a résztvevőket, illetve kik és milyen repertoárral készülnek?
5: A Klausen Musik a 8. évadához érkezett idén. Nagy öröm számunkra, hogy évről évre újabb és újabb előadók és repertoárral örvendeztethetjük meg a kedves hallgatókat. Az egyik legszebb hozadéka tényleg az, hogy a 3 emblematikus helyszín főtér közelében, a Szent Mihály, a Lutheránus, illetve a Piarista templomokban zajlanak ezek a szép zenei koncertek. Ez a 20 koncert tényleg most június végétől egészen augusztus végéig kitöltik szép muzsikával a nyarunkat. A koncertek alkalmával hétfői nap az kimondottan az orgona muzsikának kedvez. Egy barokk hangszert hallhatunk, ugye a Szent Mihály templomban, ahol kimondottan barokkosabb repertoárok fognak felcsendülni, kezdve a Váradi Székesegyház karnagyától, de Szlovákiából is érkezik egy ügyes ifjú orgonista, tehát nemzetközi előadók is szerepelnek a előadók listáján, de ugyanúgy kolozsvári orgonisták, mint Csengeri Kossák Zsuzsa vagy Amália Erdős, aki az konzervatóriumban is tanít. Úgyhogy alternatívan a hétfői nap az orgona muzsikája, hogyha egyik hétfőn a Szent Mihályban, másik hétfőn a luteránus templomban, ugye ott egy romantikus hangszer van, egy gyönyörű Walker orgona, úgyhogy ott is hallgathatjuk az orgona muzsikát, kicsit másabb repertoárra profilálódva, tehát inkább ott a úgymond a 19. század végig 20. századi orgona literatúrának a művei csendülnek fel elsősorban. Pénteken pedig a kamarazenéi az elsőség. Vonós négyesek lesznek többször előadók a koncertek alkalmával, de gitárduó is meglátogat minket egy nagyon-nagyon profi csapat Konstancáról. Concerto Spiralis régi zeneegyüttes Csíkszeredából, akik már többször léptek fel nálunk. Nagy öröm számomra, hogy újból hallgathatjuk az Intono vonós négyest, akikkel már kezdetektől az első évattól előadói voltak az együttesünknek, illetve egy gyönyörű, komoly barokk ünnep lesz a zárókoncert, amikor a Schola Cantorum Transilvaniensis kórhű hangszereken fog muzsikálni a Szent Mihály templomban augusztus 31-én a zárókoncert alkalmával.
2: Említsük meg a szervezőket, hogy ki áll az egész koncertsorozat szervezése mögött.
5: A kezdetektől fogva az Egyházzene Kolozsvár Egyesület a főszervezője a Klasszikus nyári koncerteknek. Az Egyházzene Kolozsvár fő célja az, hogy a templomokban zajló egyházzenei szolgálatok meg hangversenyek, koncerteket támogassa, szervezze és előtérbe helyezze, ismertesse a szép repertoárt, és hogy minőségi zene csendüljön fel templomainkban. Főként a Szent Mihály templomnak égisze alatt működünk, aki a legfőbb támogatónk.
2: Szükséges-e jegyet váltani, illetve az érdeklődők hol tájékozódhatnak bővebben arról, hogy melyik nap éppen hol lesz a fellépés?
5: A koncertjeink, köszönet a támogatóknak, ingyenesek, a belépés ingyenes, viszont nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden támogatásért, adományit, amelyeket a koncertek alkalmával adnak és támogatnak ezáltal. A hangversenyek műsora, teljes műsora megtalálható a webes felületeinken, az Egyházzene Kolozsvár Facebook oldalán, Klauson Music Instagram oldalon, a Szent Mihály Templom smk.ro koncert oldalon, és számos plakáton, amit majd a koncertek helyszínén találhatnak, illetve kisebb flyereken is tájékoztatjuk a teljes programról, tehát a templomokban található kis ismertetőkön is tájékozódhatnak a koncertekről, de minden hétfőn és minden pénteken lesznek ezek a hangversenyek, hétfőn a Szent Mihály és Luteránus templomban, felváltva pénteken pedig a Piarista templomban este 7 órától. Szeretettel várunk mindenkit!
1: Kétféle koncertsorozat kínálatából válogathatnak a klasszikus zene kedvelői a nyár folyamán, június 26-a és augusztus 31-e között. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A több éves múltra visszatekintő Krisz által június 27-én szombaton megszervezett lendület célja az volt, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek Istenhez, egymáshoz és önmagukhoz. A szervezők örömére a rendezvényre több mint 400 résztvevő érkezett, Kárpátalja számos református gyülekezetéből. A lendületről elsőként Balázs Antallal, a Krisz elnökével beszélgetünk, majd Viktor Illés János bizonságtevőt hallhatják. Június 27-én szervezte meg a Krisz a lendületet. Sok év kihagyás után úgy gondolom, hogy akik eljöttek, azok hatalmas élményben részesülhettek. Olyan előadások, olyan áhítatok, dicsőítések, evangelizáció várta őket, amely valóban közelebb hozza egymáshoz a fiatalokat, közelebb Istenhez. Semmellett pedig nagyon sok háttérmunka is zajlott, hiszen workshopok voltak, imasátor, a Fritz sátor, a Krödés sátor, az MCC, nagyon sokan kijöttek, és valóban megmutatták, hogy van jövő itt a fiataloknak. De te hogyan látod ezt, hogy hogyan valósult meg a háttérmunka a mai napon?
2: Összességében nagyon hálás vagyok, igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el. Talán még a lendületnek is van egy ilyen emlékezete, akik már voltak régebben lendületen, hogy amikor azt mondjuk, hogy lendület, és szeretnénk, hogy jöjjenek, akkor jöttek egy-egy hívásra rögtön. Nagyon-nagyon jó az alkalom, csak egyetlen egy dolog apróság, ugye a nagy hőség, ami egy kicsit talán aggasztó, hogy nehogy rosszul legyen valaki, de úgy gondolom, hogy alapvetően a helyszín is sok mindenre nekünk teret enged, úgyhogy én elégedett vagyok igazából, meg sok-sok munkatárs, aki dolgozik ezen a háttérben.
1: Igen, például két gyülekezet is bevállalta azt, hogy az ebédet biztosítja ugye a jelenlévőknek, tehát úgy gondolom, hogy maguk a kárpátaljai református gyülekezetek is magukénak érzik ezt a rendületet, még mindig ennyi év kihagyás után is, amikor újraindult valóban, azt láthatjuk, hogy egész Kárpátalja református gyülekezete megmozdult, és itt vannak a fiatalok.
2: Teljesen egyetértek, tehát 7 év után azért volt bennem egy ilyen aggodalom, hogy vajon nagyon elszoktak-e tőle. Megkérdeztem, hogy ki az, aki vállalná az ebédkészítést, mert régen is így volt, hogy több gyülekezet fogott össze, és tényleg egy-egy hívószóra kérésre rögtön a Fornos és a Nagyberegi gyülekezet bevállalta, jöttek hajnalba 20-30 fővel, készítik az ebédet, és a másik oldalról valóban a gyülekezeteknél is azt látom, van sok felnőtt is, családdal eljöttek, szülők, illetve amit láttam, hogy a lelkészek is nagyon pozitívan álltak hozzá. Van, aki lerövidítette a KT-s hetét egy nappal, hogy a fiatalok hamarabb hazamenjenek, kicsit pihenjenek, és el tudjanak ma ide jönni. Úgyhogy nekem ez mindenképp egy nagyon pozitív, meg egy ilyen felemelő visszajelzés.
1: És hát nem mellesleg azért az esti evangelizációt is egy párciumi ugye elfogadta. Mit kell tudni róla a ti kapcsolatotokról? Vele már sikerült beszélnem, említette, hogy nagyon régóta megvan ez a barátság, és nagyon nagy örömmel látogatott ide.
2: Igen, tehát Ádám Zsolti, ő a Királyhágón melléki Krisznek a koordinátora. Két Krisz van egy Kárpátalján, a miénk egyébként a pár hónappal idősebb, mint az övék, de ezzel mindig csak viccelődni szoktunk. Nagyon jó barátok vagyunk 2014-15 óta, ha jól emlékszem. Több helyen találkoztunk is, meg szolgáltunk is együtt, és először csak meghívtam, mint vendéget, hogy jöjjön el, és vegyen részt, ők is hívnak az ő alkalmaikra minket. Aztán, amikor igen mondott, akkor pedig úgy kaptam egy ilyen indítatást, hogy akkor, ha már itt van, akkor szolgáljon is közöttünk, hozza az üzenetet, és én bízom benne, még ő neki ezután lesz a szolgálata, de én bízom benne, hogy nagyon áldott szolgálata lesz itt közöttünk.
1: Még ugye nincs vége a napnak, már ilyen fél 2-2 óra magasságában járunk. Hogyan értékelnéd az eddigiek alapján ezt a napot?
2: Elégedett vagyok. Tehát az, ami nem 100%-osan úgy alakult, ahogy elképzeltem, az azért volt, mert rettentő nagy a hőség, és nem is várhattam el, hogy a fiatalok ott üljenek a lelátón 2,5-3 órát. Emiatt volt az, hogy volt egy kis vándorlás, mentek fagyizni, az alatt is, mi alatt előadások voltak, vagy dicsőítés, de a délutáni résznél már árnyékosabb lesz minden, és ott már jobban össze tudjuk őket fogni. Én elégedett vagyok az alkalommal, sőt, főleg főleg úgy, hogy 7 év után az induló alkalom ez, teljes mértékben elégedett vagyok, hálás vagyok Istennek is, hálás vagyok az embereknek is, akik bármit is hozzátettek ehhez, és tényleg remélem, hogy most már évről évre menni fog a lendület tovább.
3: Viktor János vagyok, 16 éves, és Göncruszkán élek.
1: Ne legyünk ennyire szerények, azért van egy titulusod is, már nagy büszkeséggel mondhatjuk el, hogy ki is vagy.
3: 11 éve jiu-jitsuzom, Európa bajnok ezüstérmes vagyok kétszer, és világbajnok ezüstérmes vagyok.
1: Akkor felmerülhet most a hallgatókba a kérdés, hogy kerülsz ide a Krisz lendületére, és ma bizonságot fogsz tenni.
3: Alapvetően Tamás tiszteletesnek a fiával vagyok egy kollégiumban. Először ők hívtak bizonságot tenni talán egy fél éve, vagy egy éve, és ott találkoztam Tóni tiszteletessel, és ő beszélt nekem ott a lendületről, és így lett az ismerettség.
1: Mit jelent számodra a hit, Isten jelenléte, hogy valóban most több száz fiatal elé ki fogsz állni, és bizonságot fogsz tenni a hitedről? Milyen a te hited?
3: Nekem a hit az egy megnyugtató bizalom, mint amikor nem látod, hogy ott vannak a szüleid melletted, nincs benne a perifériádban, de így érzed abból, hogy nyugodtabban veszed a levegőt, hogy egy olyan staféta, aminek át tudod adni magadat, át tudod adni a nehézségeidet, és ami akkor is erőt ad, amikor neked már nincs, és hogy tovább tudsz menni, mint magadtól.
1: Hogy gondolod, hogy ahhoz, amiket ma elértél, letettél az asztalra, sokat segített neked a hit?
3: Hát én úgy gondolom, hogy én nem tettem le semmit az asztalra, ez tényleg az összes a Isten érdeme. Mind az ő dicsőségére van, és nélküle el se kezdtem volna ezt, ő vezette az utamat végig.
1: Hogyan képzelhetjük el a mindennapjaid, a hétköznapjaidat? Hogyan edzesz, és olyan tud akár beépíteni ezt, hogy mondjuk Isten tiszteletre van-e időd eljutni, tanulmányok mellett, sportedzések mellett, hogyan tudod összeegyeztetni ezt a kettőt, beleépíteni mindennapjaidba a hitedet?
3: A Isten tiszteletre oda mindig van időm, hát ha nincs, akkor meg szakítok, mert az kell lélekben. Reggelente kezdem az napomat egy igeolvasással, hogy legyen erőm, és suli időben egy erősítő edzést csinálok suli előtt, utána egy ilyen technikai rendes küzdelmes edzést iskola után, ez hétfőtől péntekig, szombat, vasárnap otthon töltöm az időmet a családommal, és tanulásra, ha szakítok időt, akkor az suli és a második edzés között van, vagy hétvégén.
1: Mit jelent neked a sport? Honnan jött az életedbe?
3: Már oviban is, mint minden gyereknek volt sok fölös energiám, és édesapám is birkózó volt tinédzser korában, ahol laktunk, ott volt a közelben egy judo edzés, és csak mutatott nekem pár videót, hogy mi ez, mondom, hogy wow, emberek dobálják egymást, akkor mondom, hogy csináljuk, ez az nagyon király. Azt amikor lementem, 5 évesen kicsit nem voltam a legtisztelettudóbb, meg neveltebb, ott voltam egy másik ovistársammal, és egyfolytában csak gyűrtük a másikat, és az edzőt annyira idegesítettük, meg nem hagytuk a másikat figyelni, hogy azt mondta, hogy egy évre ezt így szüneteltessük, hogy hát ha komolyabban megyünk vissza. Volt egy év szünet, aztán visszamentem 6 évesen, és onnantól kezdve nagyon megtetszett. Benne ragadtam, elkezdtem élvezni, megismertem egy csomó embert ezen keresztül, nagyon sok lehetőséget, és így egyszerűen beleívódott az életembe.
1: Mit fogsz ma üzenni itt a fiataloknak, amikor kiállsz? Mi a legfőbb üzeneted nekik?
3: Az üzenet, amit ha szeretném, hogy megmaradjon, az, hogy olyan nincs, hogy egyedül száll szembe bármilyen nehézség. Hogy a küzdelmedben végig ott van Jézus, de ezt fel kell ismerni, kérni kell, és át kell adni a kormányt, mert magunktól rossz felé vezetnénk. Meg szeretném elmondani, hogy nekem hogyan lett személyes kapcsolatom Jézussal, mert voltak hullámvölgyeim, voltak távolabbi részeim, de ezt szeretném átadni nekik.
1: Mesélni egy picit ezekről a hullámvölgyekről, hogyan jelentek ezek meg? Hogyan képzelhetjük el, hogy sokszor van olyan, hogy picit néha eltávolodunk, de hogyan találhatunk vissza?
3: Nekem ez alapvetően úgy indult, hogy keresztény neveltetést kaptam, aminek nagyon örülök, de volt egy kicsit ilyen lázadóbb időszakom, amikor csak annyit láttam ebből, még nem is értettem, csak azt láttam, hogy hát ezt a szüleim csinálják, én meg hogy nagyon így szembe mentem velük, és akkor ezt is jó távol vetettem magamtól. Aztán egyszer nem készültem semmit se egy dolgozatomra, és csak így jött be a tanár, és úgy voltam vele, hogy így az esélytelenek nyugalmával imádkoztam, hogy na jó, hogyha valahogy megúszom ezt a dolgát, akkor elhiszem, hogy van Isten. És a tanár elfelejtette. És ez volt így a első ilyen megtapasztalt csodám, hogy wow, ilyen megtörténhet. És utána is volt még úgy, hogy akkor elfogadtam, jó, van Isten, vagyok én, és akkor így hagyjuk a másikat. De egy-két hónapra rá elküldtek egy ilyen nyári hittan és angoltáborba, ahol először volt kapcsolatom is Jézussal személyesen. Ott így elkezdett bennem formálódni, hogy én akarom, hogy ez az életem része legyen, hogy milyen az, amikor tényleg ott van melletted, beszélhetsz vele, megoszthatod vele a nehézségeidet, és nem csak az örömödet, hanem benne megbízhatsz annyira, hogy meghallgat, segít, és úgy körülbelül 13-12 éves koromban kezdtem ezt el így keresni, hogy legyen személyes kapcsolatom is. Utána voltak nehézségek még, mert benne maradtam a régi baráti társaságomba, akik kevésbé voltak nyitottak erre, de Isten ebből is így, hát látta, hogy nekem ez kicsit nagyobb falat, de bámulatosan megoldott, hogy elköltöztünk, amikor 9-be kerültem, és egy teljesen új közösség, egy új osztály, új ifi, így kicserélhettem, és kezdhettem egy tiszta lappal, és az előző barátaimban már megvolt egy kép rólam, hogy én milyen vagyok, belemegyek az összes hülyeségbe, hogy inkább velük lógok, mint hogy elmegyek templomba, de egy tiszta lappal kezdhettem, és akkor kezdhettem úgy, hogy igen, én János vagyok, keresztény, járok ifibe, és ez nekem egy áldás volt, hogy tudta, hogy ott nehézségem lenne átformálni magamat, meg a rólam alkotott képet, ezért kiszakított abból a közegből.

0: beszélgettünk a riporter Bálint Enikő.
1: Sok szeretettel köszöntelek az Ágnus Rádió stúdiójában ismét. Ezúttal a Pulzus nyári táboráról fogunk beszélgetni veled.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Hogy alakul az idei program, azaz miért az egyház anatómiája lett a témátok?
2: Igen, ez egy lehet, hogy nagyon érdekes, vagy nagyon figyelemfelkeltő, vagy akár pont felkiáltó jeleket hozó téma, attól függ, hogy ki milyen élethelyzetből, milyen kontextusban olvassa. Igazából ez is volt a célunk, hogy egy inkább jó értelemben megosztó téma lehessen. És azért is hoztuk, mert azt vesszük észre, hogy már csak a mi közösségeink, most a genifi közösségére gondolok elsősorban, vagy hogy így a református egyházon belül működő ifi közösségekben az elmúlt években észlelhető volt egy apadás. Sajnos vagy sem, de sokkal máshol keresték meg. Hát így a hitüknek a megélését, vagy önmagában ezt elnyomták, és nem is foglalkoztak a hitükkel, hanem akkor inkább az egyetemista társakkal el voltak bulikban, vagy különböző más nem hithez, nem egyházhoz kapcsolódó eseményeken. És mi ezt fájlaltuk, és ezért kezdtünk el ezen egy kicsit gondolkodni, hogy hogyan tudnánk ezt boncolgatni, hogy mi a gond akár az egyházon belül, vagy mire vágyik egy mai fiatal, és most a 20-30-as korosztályt értem itt leginkább. Úgyhogy ennek boncolgatása nyomán jött létre ez az egyház anatómiája témánk, és akkor nagyon izgalmas kérdéseket vetettünk fel az előadónknak, hogy majd boncolgassuk együtt.
1: Kik lesznek veletek biztosan, akit már tudtok?
2: Szanyi György lesz az előadónk, ő egy hajdúsámsoni határmenti lelkipásztor, és ő közismert arról, hogy több éve az ifjúsági munkában egy előretörtető, nagyon ügyes ifjúsági munkás és református lelkész. Nagyon sok sikere van abban, hogy pont ez, amit az előbb említettem, hogy a miért hoztuk, vagy miért jött ez a téma, ő pont ebben tevékenykedik már jó pár éve, és nagyon sok fiatal tért újra, vagy kanyarodott úgy vissza az egyházhoz, akár ugye Krisztushoz, hogy Gyuri ő nagyon, annak ellenére, hogy 50-es már ő is, ő nagyon jól ért a fiatalok nyelvén, valahogy nagyon eltalálja azt, hogy hogyan szóljon hozzájuk, és akkor így lett ő, ami előadunk, így kerestük őt meg, és szeretettel vállalta is, hogy eljöjjön a Lesító vidékire, és fiatalokkal legyen, fiatalokkal beszélgessem. Továbbá velünk lesz Simon János lelkipásztor is, ő neki egy műhelye lesz a táborunkban, ahol ez a produktivitás, meg hogy hogyan osszuk be az időnket jól, és hogyan találjuk meg az egyensúlyt abban, hogy hát most én mondom, hogy munka magánélet, de hogyha az egyetemisták kontextusában gondolkozunk, akkor az egyetemi teendők és a magánéletem, akár a szórakozás, a pihenés között. Úgyhogy ő egy ilyesmi műhelyjel lesz a vendégünk, nagyon kíváncsian várjuk. Akkor szeretnénk egy műhelyt, amely még alakulóban van, hogy egy barisztát fogunk meghívni, de hogy szeretnénk így a kávé kultúra, a kávénak a miensége, minősége, hogy mi számít finomnak a pörkölés. Szóval így a kávé körül gondolkodunk, és úgy annak az ízvilága körül én most így lehet, hogy szavakban nem tudom leírni, viszont úgy látom magam előtt azt a képet, és amikor mi ezt így kigondoltuk a szervezőcsapattal, akkor ezt az ízvilágot, ezt a képet láttuk magunk előtt, hogy milyen izgalmas lehetne egy ilyen műhely. Úgyhogy ebben is lesz egy barista meghívottunk. Az ő nevét még nem tudom elárulni, viszont majdnem sokára a hírfolyamban láthatjátok. És lesz egy, az önkéntes csapatunkból egy fiatal feleség vállalta el azt, hogy ilyen vászonszatyor meg póló batikolás festés lesz, úgyhogy ez egy ilyen kézművesebb műhely lesz majd a táborunkban, úgyhogy szeretnénk egy kicsit ezzel is színesíteni, oldani akár a témával felmerülő feszültségeket a műhelyek közben.
1: Hú, hát nagyon sokszínű és sokrétű és sok mindenre kiterjed a táborotok. A hallgatók ezt nem látják, de mi is pont egy kávé mellett beszélgetünk. A regisztráció már elindult. Erről tudnál már mesélni, mert azt hiszem, hogy van aki, hogyha hamarabb regisztrál, akkor kicsi kedvezményekhez is juthat.
2: Így van, most június 30-áig van az early bird időszaka a regisztrációnak, és ez azt jelenti, hogy jóval kedvezményesebb áron lehet regisztrálni, valamint akár most, akár majd a teljes áras időszakban lehet igényelni támogatást is, úgyhogy ezt bátran vegye igénybe az, akinek erre valóban szüksége van, ne ez legyen az akadálya annak, hogy ne jöjjön el a táborba. És június 30-ig, tehát 30-ig éjfélig van ugye az early bird, és akkor utána meg egészen augusztus 7-ig tart a regisztrációs időszak.
1: A tábornak a helyszíne az változatlan, és egy csodaszép hely.
2: Igen, nekem azt hiszem, hogy a nyarom egyik fénypontja az, amikor eljön a púzus tábornak az ideje, hiszen felmegyünk a Lesító vidékére, a Mahannaim táborhelyre, és

0: zajlik a tábor. Immáron a 6. alkalommal kerül majd ott megrendezésre a Pulzus tábor, és tényleg nem csak én mondhatom el ezt, hanem a táborozóink, azok is, akik visszajárnak, azok is, akik első alkalommal jelennek meg, hogy wow, sokszor ez volt az első reakció, hogy milyen gyönyörű helyen van, hogy milyen nyugodt a hely, csendes, ki lehet kapcsolódni, úgyhogy szeretettel válunk már csak a hely miatt is.
1: Egyetemistáknak és fiatal felnőtteknek szól. Ezen kívül még kiknek ajánlod, azaz, hogy miért legyenek ott, és miért válasszák ezt a hetet, és szánják rátok.
0: Igen, ahogyan említetted, főként ez a korosztályunk a 18 és 35 éves korosztály, viszont manapság úgy az elmúlt 2 évben ebben a korosztályban ugye zajlanak házasságkötések, és születnek már kisgyerekek is, és azokat, akik vissza szeretnének jönni így is, hogy már férjem, feleségem van, vagy már ott van a kisgyermekem is, őket is igazából szeretettel visszavárjuk, hiszen igyekszünk szállásban is megteremteni ennek a körülményeit, hogy egy fiatal családnak is kényelmes lehessen, valamint igyekszünk mostanában már a programra is úgy figyelni, hogy ha nem is gyerekfelügyelettel, de hogy lazább, rugalmasabb programmal igyekszünk kialakítani, hogy akkor a kisgyerekesek is ne maradjanak ki ebből csak azért, mert már családjuk van. Úgyhogy őket is bátorítom arra, hogy ha szeretnének, akkor jöjjenek el. Egy kikapcsolódást, egy nyugalmat tud jelenteni. Úgy a környezet, úgy a témában való elmélyülés és úgy a műhelyek, úgyhogy szeretettel várjuk őket is.
1: Mi az, ami kihívás volt nektek szervezőknek az idén?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy ez egyik legfontosabb kérdés így a tábor körül, mert most egy nagyon kis csapattal dolgozunk, és ez jelenti a legnagyobb kihívást, hogy nagyon sok minden visszakerül a főszervező kezébe, és a főszervezőnek sem könnyű így, vagy főszervező sem tud így feltétlenül úgy beleadni mindent, ahogyan ő szeretne, mert hogy sokfele megosztik a figyelme. Ennek most legfőképpen az az oka, hogy nem jelentkeztek, tehát nem találtunk annyi önkéntest. Általában egy táborunkhoz egy 10-15 fő szükséges, az a mi tapasztalatunk, míg most 8-an vagyunk, akik közül nem mindenki tud teljes mértékben ide koncentrálni, úgyhogy ez az egyik kihívásunk, azt hiszem, hogy emberhiányban vagyunk a szervezőcsapatban. És a másik kihívásnak talán azt tekintem, vagy inkább egy érdekességnek, hogy most egy próba folyamatba kapcsoltunk, hiszen nem hétfőtől fog kezdődni a tábor, ahogyan az elmúlt években, hanem szerda délelőttől, és természetesen vasárnap délelőttig, vagy délutánig tart. És többen jelezték vissza, már volt táborozóktól, hogy hát ez így nem jó, meg hogy ez így miért van, de mi most ki szerettük volna próbálni, hogy milyen ez így, főleg azért is, hogy hát ha azok jobban eljönnek, vagy nagyobb esélye jönnek el, akik már dolgozók, mert itt a szabadnapokkal is próbálunk egy kicsit játszani.
1: Jelenleg hol tart a szervezés? Az óra ketyeg?
0: Igen, főleg az early bird regisztráció miatt valamelyest ketyeg az óra, hiszen nagyon szerettünk volna minél több információt a hírfolyamban megosztani az érdeklődőkkel a tábornak az eseményében, hogy minél inkább biztassuk a résztvevő jelölteket, hogy érdemes már egy early bird jegyre lecsapni. Többé-kevésbé van ebben sikerünk, tényleg már elég sokan beregisztráltak, viszont most ezzel futunk egy kicsit versenyt az idővel, hogy tényleg sok izgalmas dolgot még június 30 előtt posztolhassunk, de amúgy a műhelyek, a műhelyvezetőknek is a felkeresése zajlik, a velük való kommunikáció zajlik, és tervezgetünk egy közös szervezői napot is, ahol még egy kicsit így mi jobban összerázódunk.
2: Az elmúlt percekben Fosztó Becski Pannával, a Pulzus nyári tábor főszervezőjével beszélgettünk a programokról, az előadókról és a regisztrációról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapják a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Jövőre azonban már rászorultsági elven kapnak majd segítséget a családok, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, figyelmeztet Kolompár Orbán. A Magyarországi Cigányok Fórumának elnöke közölte. A hazai hagyományőrző és kulturális táborok azért vannak kritikus helyzetben, mert a szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert összegeket. Mivel a nyertes civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok nem rendelkeznek milliós tőketartalékkal, a nyári szezon közepén tömegesen kénytelenek lemondani a szállásokat, az étkeztetést és az utazásokat. Kolompár Orbán hangsúlyozta, hogy az új kormányzati struktúraváltás és a bürokrácia nem lehet mentség a csúszásra. Az MCF ezért felszólítja a kormányt, hogy a legkiszolgáltatottabbak védelmében rendeljen el soron kívüli kifizetést. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja a hálózat teljes finanszírozását. A pénzügyi bizonytalanságok miatt az elmúlt egy hónapban a generátorokat csak a legmagasabb kockázatú esetekben indították be. A most megítélt forrásoknak köszönhetően a rendszer újra a megszokott, teljes kapacitással képes óvni a hazai termőföldeket. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a folyamatos üzemmód elengedhetetlen a nyári viharok okozta mezőgazdasági károk csökkentéséhez. A gazdák így a szezon hátralévő részében ismét maximális védelemre számíthatnak a hirtelen lecsapó jégesőkkel szemben. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és önbecsülését, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem diplomaosztóján kiemelte, ez nem egy profitorientált munka, hanem hivatás és szolgálat. A tárcavezető ígéretet tett arra, hogy törvényi szinten fogják kijavítani az elmúlt években elkövetett hibákat, a szükséges módosításokat pedig még az idén benyújtják az országgyűlésnek. Deli Gergely rektor beszédében rámutatott, hogy a 21. század kiszámíthatatlan hibrid kihívásaira szoros együttműködéssel kell reagálni. A pénteki ünnepségen végül több mint 200 hallgató vette át oklevelét a Ludovika arénában. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek a kormánytól. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, a kánikula program keretében 200 darab csomagot osztanak ki. A 120 000 forint értékű egységek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak a rászoruló szervezeteknek. A tárcavezető kiemelte, az eszközökkel biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a forróságban. Az elmúlt napok rendkívüli melege is megmutatta, hogy jelenleg a hatékony hűsítés a legfontosabb feladat az állatvédelemben. A vizsgált szamócák csak nem 10%-a nem felelt meg az előírásoknak, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 6 héten át tartó országos akció során az ellenőrök 482 forgalmazóhelyen vizsgálódtak. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés és a gyümölcsök eredet igazolásának teljes hiánya volt. A legsúlyosabb esetekben csak nem 3 tonnányi szamócát kellett kivonni a forgalomból és megsemmisíteni. Több kereskedő a magyar termékek iránti bizalmat kihasználva romániai szamócát árult hazai áruként. A laboratóriumi ellenőrzések során 4 mintában mutattak ki határérték feletti, vagy nem engedélyezett vegyszert. A szabálytalanságok miatt eddig összesen 3,5 millió forint értékben szabtak ki bírságokat a hatóságok.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik a Diósgyőri vár revitalizációja. Miskolc meghatározó történelmi emlékének, kiemelkedő turisztikai látványosságának újjáépítési munkálatai még 2010-ben kezdődtek. Idén májusban helyére került a csonkatorony teteje, ezzel elkészült a vár teljes tetőszerkezete. Egy szakértői csapat már azon dolgozik, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt az átadást követően. Az biztos, hogy ennek tematikája kötődni fog a Pálos rendhez, ami az első magyar alapítású szerzetes rend és nagy szerepe volt a Diósgyőri vár életében. Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével beszélgetünk a következő percekben a részletekről. Újabb fontos állomásához érkezett a Diósgyőri vár felújítása, helyére került a délnyugati, a volt csonkatorony tetőszerkezete. Ezzel a munkálatok leglátványosabb szakasza tulajdonképpen véget is ért. A legújabb fejleményekről Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével beszélgetünk a következő percekben, akit szeretettel köszöntök az Európa Rádió stúdiójában.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és valóban abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól, Lajosig, tehát Nagy Lajostól, második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja.
1: Milyen jelentősége van ennek a munkafázisnak? Elmondható-e most már, hogy ezzel a vár rekonstrukció harmadik üteme a végéhez közeledik?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti.
1: Milyen munkálatok vannak még hátra?
2: Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát eléggé feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság.
1: Akkor ezek szerint idén nem számíthatunk már arra, hogy megnyílik a látogatók előtt?
2: Hát sajnálatos módon szerintem nem, ha csak valami csoda nem történik. Tehát magyarul azt jelenti, hogy a közműveket oda varázsolja a Jóisten, csak hát én úgy gondolom, hogy ebben a világban törvényes utat nem lehet megkerülni, ez pedig a közbeszerzési eljárás, és azt pedig biztosítani kell.
1: Tudom, hogy egy szakértői csoportot bíztak meg azzal, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt, milyen programok legyenek, milyen kiállítások. Elmondható-e, hogy hogyan fog működni a vár a megnyitását követően?
2: Hát nagyon köszönöm ezt a kérdést. Azért köszönöm ezt a kérdést kifejezetten, mert épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát Főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát, hogy az újság ezt írta. Hát, hogy azt mondják, hogy szálloda lesz. Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk vissza. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságba vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és még megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai káti, és ügynökség, turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016 vissza lehet nézni, több mint 10 éve. És hát természetesen vannak, akik úgy gondolják, hogy de nem. Ez az első. A második dolog, ami nagyon furcsa, hogy pontosan olyan emberek beszélnek erről, akik nagyon tisztában vannak a közbeszerzésnek azon pontjával, hiszen az első ütem az Európai Uniós forrásból készült, és ott van egy fenntartási kötelezettség. Az a kiállítás, ami benne volt, annak ugyanúgy meg kellett maradnia. Tehát amikor azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz benne, ez pusztán csak az információ hiányából adódik, hiszen pontosan tudjuk, mert fenntartási kötelezettség van, és minden olyan kiállítás, ami volt, az meg lesz. És ezen kívül a turisztikai ügynökség egyértelműleg kijelentette annak idején, hogy egy olyan kiállítási rendszernek, egy olyan kulturális dolognak kell benne lennie, ami az Anjou kornak a lenyomata. És azt keresték meg annak idején, és mi arra is terveztük, arra szól az építési engedélyünk, minden egyéb, arra terveztük, hogy ezt kielégítsük. Tehát ide csak kifejezetten kulturális funkciók kerülnek be. Az egy másik kérdés, hogyha most akár a budai várat nézzük, vagy elmegyünk a Wawelbe, vagy elmegyünk Németországba, Franciaországba, hogy ezeken a területeken belül van úgynevezett vendéglátó funkció. Na de ez a vendéglátó funkció, ami bekerül, ez azért kerül be, mert ma már önmagában csak egy tiszta múzeumi funkció nem fenntartható. Nincs az a világnak az a pénze, ami erre elegendő.
1: Ezért úgy képzeljük el, mint egy középkori éttermet.
2: Pontosan erről van szó, tehát a térrekonstrukciók, azok pontosan megfelelnek a középkori elvárásoknak, illetve a középkori térképzéseknek. Tehát az ebédlő palota, hát én nagyon várom azt, hogy a tisztelt hallgatók, illetve a városlakók bemehessenek. Nekem van az a szerencsém, hogy napjában minden nap bejárok, és hát olyan csodát lát az ember, hogy az egyszerűen tényleg fantasztikus, mikor besüt a lenyugvó nap, és amikor onnan az ember kinéz az ebédlő palotából, akkor lovagi tornák terét látja, és úgy elképzelem, hogy a király kisasszony, vagy a királyné asszony onnan köszönti a lovagokat, akik a lovagi tornák terén ugye küzdenek az ő kegyeiért. Tehát itt lehet megérteni ezt a dolgot. Na most ott egy olyan ebédlő palota készül, ami működik. Tehát ezen kívül nincs másfajta gazdasági funkciója. Lesz benne például múzeumpedagógia, ami azt jelenti, hogy fönt a második emeleten bizony kialakult egy ilyen hely. Lesz benne egy olyan kiállító terem fönt a második emeleten, ami gyakorlatilag egy olyan trezorterem, ahova bármilyen műtárgyat, bármilyen időszaki kiállítást úgy lehet odavinni, hogy a biztosító ezt biztosítja. Hiszen ma azért nincsen sokszor itt a városban vagy a régióban ilyen szintű kiállítás, mert nincsenek meg a feltételei, itt megvannak. De ugyanígy elmondhatom, hogy konferenciákat lehet benne rendezni, amik idáig csak a lovakteremben voltak, de adott esetben a lovakteremben lehet egy más rendezvény, és felette pedig meg lehet csinálni ezt. És ezek azért nagyon fontosak, mert egyértelműleg előrevetítik. Vagy például a padlástérben, a lovakterem fölött egy állandó pálos kiállítás. Erre már megnyertük, ezt be fogják hozni. Tehát szó sincsen arról, hogy ez nem tudom milyen, és főleg nem az, hogy ez valakinek a szállodája lesz, vagy valakinek a gazdasági biznisze, szó sincs erről. Tehát én azt tudom mondani, jártak itt Kanadából, a mérnök kamarától, fantasztikus elismeréssel nyilatkoztak, kellett is egy előadást tartsak interneten keresztül Torontóba. Nagyon nagy sikerrel. De ugyanezt elmondhatom a német vendégeimről, a lengyel vendégeimről, és a többiekről, akik mindegyike csodálattal nézett rá, és nem csak egyszerű laikus emberként, hanem szakemberként, múzeumi emberek voltak, előadó művészek, és így tovább. Gondoljanak bele, hogy ez a vár ezzel a térstruktúrával a régi, úgynevezett visszasírt kalákás időszakhoz képest 10-szer annyi helyszínt fog tudni biztosítani. És a régi kalákának a helye, meg a nézőtere nagysága ugyanaz maradt. Teljesen ugyanaz maradt, hiszen az alapok ugyanolyanok, csak a falak emelkedtek föl. De kint a bejárat előtt szintén lesz egy ilyen rendezvénytér, vagy körbejárhatóan a teraszokon, fantasztikus élmények lehetnek. Elhoztam ide olyan előadó művészeket, Kossuth Díjas előadó művészeket, megkérdeztem, hogy tudnának-e valamit csinálni. De azt mondták, hogy fantasztikus. Bár jöhetnének ide rendezni. Elhoztam ide Horváth Ádámot, aki ugye az operaházat is igazgatta egyszer-kétszer. Azt mondta, hát Laci, hát ez egy opera színhely, de olyan opera fesztivált lehet itt csinálni. Most már lovagi tornák tere, Diósgyőri vár, a várhárokba, ha víz kerül, ami Szegedet kenderbe vágja, a szegedi szabadtéri játékokat. Tehát csodás lehetőségei vannak, és tényleg ennek ez a lényege, hogy a kultúrából lehet azt a bevételt biztosítani, természetesen olyan megfelelő vezetés mellett, ami egyébként más gazdasági dologból menne, és ami nagyon fontos volt, hogy annak idején Lázár János, amikor kiadta az utasítást, hogy csak akkor kaphat építési engedélyt, ha minden egyes szakma az ICOMOS-tól kezdve ráütötte a pecsétjét, hogy egyetért és mehet. Ezek mind megvannak. Tehát az összes többi az egy városi legenda, de igazán valóság alapja nincsen.
1: És így még a harmadik ütemhez kapcsolódva a tervek része volt, arra emlékszem, hogy rendezik a vár környékét is, tehát tereprendezési munkákat is végrehajtanak. Ezzel hol állnak, illetve tényleg megvalósul-e a várnegyed rendezése?
2: Megint azt mondom, hogy végtelenül sajnálom, hogy az elmúlt időszakban, ez 2019-et követően egyik városvezetésnek sem volt igénye arra, hogy egyáltalán elkezdjünk erről beszélgetni, hiszen a teljes rendezésnek az összes terve engedélyezési szinten megvan. És ezek azért nagyon fontosak, mert az elkövetkezendőkben nagyon súlyos problémát fog okozni a vár környezetében az, hogy a vár beindul, több százezres látogatói létszámra lehet számítani, ezt már most előre lehet érzékelni, hiszen a régió legnagyobb kulturális beruházása, és olyan jegyekkel rendelkezik, amivel Közép-Európában egyetlen egy vár sem rendelkezik, és ezeket az előre elkészített terveket, amelyek készen vannak, ezeket semmi más nem kellett volna csinálni, vagy kellene csinálni, mint leporolni, és ezzel menni tovább a megfelelő források irányába. De ami viszont problémát fog okozni, hogy hirtelen fognak építési engedélyekért jelentkezni, és olyan léptékváltást fognak csinálni a környezetben, ami teljes mértékben tönkre fogja tenni azt a középkori milliót, ami. Tehát már most a városnak egy rendezési tervet már készen kellene a fiókba tartania ahhoz, hogy a későbbiekbe benyújtott építési engedélyeket kezelni tudja, ezt mint városi főépítész tudom, annál is inkább, hiszen látjuk, hogy régi 1700-as évekbeli épületeket bontanak le, hivatkozva arra, hogy szerkezetileg gyengék. Nem igaz, csak meg kellene erősíteni őket. Pontosan tudjuk, hogy melyek ezek az épületek. Egy ilyen kataszteri térképet el kell készíteni, ezt végig kell vinni. Én ezt jeleztem a terület képviselőjének is, illetve jeleztem a főépítésznek is, de én jelen pillanatban nem látok ebbe az irányba mozgást. De mondom, készen állnak a tervek, tehát föl van dolgozva. Én nem azt mondom, hogy ezen nem lehet módosítani, lehet nyugodtan, természetesen. De mindenképp figyelembe kell venni ennek a teljes egységét.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Rostás Lászlóval, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezőjével. Maradjanak velünk a folytatásban is, számítunk a figyelmükre.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Rostás Lászlóval, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban, és kellemes rádiózást kívánunk. Mint ahogy főépítész úr is elmondta, Magyarországon és elmondhatjuk, hogy talán Közép-Európában is szinte egyedülálló fejlesztés valósult meg és fejeződik be majd Diósgyőrben, ezért úgy gondolom idézzük fel, hogyan is kezdődött, illetve zajlott a beruházás mindhárom üteme az elmúlt években Dióhéjban. A vár rekonstrukciójának első üteme még 2010-ben indult.
2: Pontosabban nem 2010. 2010-től én vettem részt, de ez már 2006-2007-ben, még Káli Sándor polgármestersége alatt indult el. Akkor Fedor Vilmostól kezdve, tehát ő volt a kultúráért felelős MAL polgármester, és abba maradtunk az építészkamaránál, mert én akkor az építészkamarának az elnökségében voltam, abba maradtunk az építészkamarával, hogy a Diósgyőri vár mindenképpen terítékre kell, hogy kerüljön, és azzal valamit csinálni kell, mert olyan állapotban voltak a falak, és olyan állapotban volt a romb, hogy azt nem lehetett tovább tartani. És ekkor bízzák meg az elején Szekér Györgyöt, aki sajnálatos módon most tavaly decemberben elhunyt, elment közülünk. Nagyon nagy vesztesége ő a magyar építészetnek és a úgynevezett középkori építészet történetnek. Ami érdekes volt, hogy a Gyuriék akkoriban elkészítették az elvi rekonstrukciót. És ennek az elvi rekonstrukciónak kapcsán beadtak egy tervet az akkori Országos Építészeti Tervtanácshoz. És akkor itt nyissunk egy zárójelet. Nagyon sok kritika érte a tervezést úgy, hogy itt a helyben az úgynevezett építészeti tervtanácsok nem tárgyalták. Mai napig így van, és ez szerintem ugyanígy is lesz, még az új kormányzat alatt is, hogy vannak országos jelentőségű épületek és beruházások, amelyekben a helyi önkormányzatoknak egyetértő joguk van. Annak ellenére, hogy a jelenlegi kormányzat meghirdette azt, hogy a legszélesebb körbe fogja bevonni az embereket. Ez igaz. De egy helyi érdek az sohasem írhatja fölül azt az országos érdeket, ami az országos érdekű dolgokat bírja. Na most ezért került már rögtön 2008-ban az Országos Építészeti Tervtanács elé ez a terv. Ott meghatározták, hogy milyen irányba lehet fejleszteni, milyen irányba lehet elindulni. Ugye a Gyurinak az elvi rekonstrukciója az teljesen tisztán, világosan megmutatta, hogy a közel 130 éves régészeti, illetve építészettörténeti és egyéb földolgozottság, levéltár és mindenféle egyéb földolgozottság alapján mi az, ami igazából igazolható volt a Diósgyőri várnál. És ennek alapján tudtunk elindulni. Ami az összes többi várral szemben Diósgyőr nagyon nagy előnye volt, hogy itt a négy torony meg a meglévő alapok gyakorlatilag lehetőséget adtak arra, hogy körülbelül 90-95%-ban biztosra meg lehetett határozni, hogy milyen volt a vár. Ugyanis a tornyon megmaradtak a magassági adatok, megmaradtak a boltíveknek a lenyomatai, illetve megmaradtak azok az elemek, többek között a tetőhöz is azok a kötőgerenda, illetve szarufa fészkek, amiből pontosan ki lehetett szerkeszteni magát a tömeget. Tehát ez nem volt kérdés. Tervtanácsot és mikor ezek fölvetődtek, nagyon pontos volt. És ennek alapján indult el. Az első tervtanácsnál viszont azt mondták, hogy magas tető nem lehet. És utána, amikor jött a 2010-es váltás, akkor a tervtanács megnézte a tervet, és azt mondta, mert lejárt az építési engedély, azt mondta, hogy át kell dolgozni. És 2010-ben gondoltuk végig azt, hogy mi az, ami történetileg hitelesen visszaállítható, építészeti struktúrában, és mi az, ami nagy valószínűséggel úgy volt. Ezek mind építészettörténeti, tudományos megfogalmazásban is megállják a helyüket. Tehát itt nem arról szól a történet, hogy jött valaki és kitalálta, hogy na mi volna a szép és a jó, hanem az, hogy milyen lépcsőkön keresztül lehet elmenni. Az egy teljesen más kérdés, és itt sajnos erről beszélnünk kell, mert az egész mai helyzetnek ez a legfőbb okozója, hogy voltak bizonyos emberek, és nevezzük néven őket, az egyik volt dr. Lovász Emese, a másik pedig Búzás Gergely, építésztörténész régész, akik nem kellően fölvérteződve és kellő információk birtokában megfogalmaztak olyan kérdéseket, amely kérdéseket gyakorlatilag az Országos Tervtanács sorba vett. És akkor itt van még egy nagyon fontos dolog, mert ugye ennek alapján elindul egyfajta ellenérzés, és van még egy nagyon fontos dolog itt, az pedig az időbeliség, ami megint azt hozza ki, hogy időbelileg, amikor elkezdek csinálni valamit, akkor azt addig, amíg nincs vége, addig nem hozzuk úgymond nyilvánosságra. Azért nem hozzuk nyilvánosságra, mert menet közben egy csomó minden, főleg műemléknél, még finomodhat. És gyakorlatilag a legnagyobb problémát, ugye főleg a közvélemény felé, és itt van a nagy felelősségük ezeknek az embereknek. Egy példát hadd mondjak, egy orvos barátom, aki szintén először azt mondta, hogy hát Laci, hát ez nem ilyen volt. Kivittem, megmutattam, in situ mindent, azt mondja, mea culpa, ne haragudj. És azt mondja, de hát akkor egyáltalán hogy? Mondom, figyelj, ez olyan, mint amikor te mégy az utcán sebészként, és látod, egy ember összeesik előtted, és tudod, hogy egy megoldás van, egy gégemetszés. Benyúlsz a zsebedbe, előveszed a bicskát, megcsinálod, és megvárod, még megérkezik a mentő. Jön arra egy újságíró, és csak azt látja, hogy vér, meg azt, hogy kezedbe a véres bicska, és elvágtad a torkát. És te leszel a világ legnagyobb gazembere. És közben megmentetted egy ember életét. Azt mondja, igazad van, mondom, ezért nem beszélünk közbe, amíg nem vagyunk tisztában a teljes dologgal. És akkor még egy példa ehhez. Mert ugye Búzás Gergely azt mondta a Gyurinak, mielőtt meghalt volna Gyuri, az első két infarktusa volt, és az első infarktus előtt a budai várban volt egy kvázi számonkérés a Gyurin. És hiába próbálta Gyuri magyarázni, hogy de nem úgy van. Egyszerűen prekoncepcióval jöttek, hogy minden teljesen rossz a Diósgyőri várba. És azt mondta neki, hogy de hát akkor miért nem írtad le? Miért nem közölted le? Erre pedig van a szakmán belül egy alapvető viselkedési mód. Ez pedig nekünk Hajnóci Gyula, Isten nyugasztalja, ő tanított bennünket. Ókori régész volt, művészettörténész. És elmesélte a példát, hogy mi volt Aquincumban. Aquincumban az volt, hogy mindenki vitatkozott azon, hogy volt-e Cézár, vagy nem volt Cézár Aquincumban. És erre kiírták a tévét, megtaláltak egy festett felületet, és rá volt írva, hogy Ave Cézár. Íme itt a szenzáció, járt Cézár rómaiként Aquincumban. Nincs vita. És akkor megy a forgatás, minden egyéb, mire rohan a segéd, hogy professzor úr, megtaláltuk a folytatást. Azt mondja, na hozz ide, kollega, legalább országvilág előtt egyértelművé válik. És mellé teszik, és kijön belőle, hogy a WC zárva van, vagyis a WC zárva van. Na most ezért nem beszélünk előre. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Azt pedig különösen nem értettem, és Gyuri sem értette, nem is tudta földolgozni. És ez egy nagyon nagy probléma volt nála, mert nagyon érzékeny ember volt, hogy egyszerűen Búzás előtt ott voltak a fényképek. Ott voltak a fényképeken a kötőgerendák helyei, ott voltak a szarufák helyei bevésve minden a 60-as években. Tehát ha nem csinál semmi mást, csak a fényképeket megnézi, már pontosan tudja, hogy mi az. Arról meg különösen nem tett, és ott a Gyuri próbáltam magyarázni neki, hogy de hát van egy másfél méteres konzol, ez a konzol leterhelés nélkül nem megy. Igaz, hogy a Búzás Gergely nem kapott építészeti kiképzést. De hát könyörgöm, az építészeknek hinni kell, mert az építész pontosan tudja, műemlékes statika, persze, műemlékes statika meg a statika az egy, nincs különbség. És ezeket azért kell szigorúan ide tenni, mert félreértésekből adódik, és hát gyakorlatilag nem csak, hogy egy várost, Egy egész országot lehetett lóvá tenni így, miközben a Búzás Gergely egy nem rossz szakember.
1: A hallgatóknak szeretném elmondani, hogy ennek kapcsán mi már egy beszélgetést folytattunk főépítész úrral körülbelül 2 évvel ezelőtt, és cáfoltuk azokat a téves állításokat, amelyeket megfogalmaztak a Diósgyőri vár rekonstrukciójával szemben, és úgy tűnt, hogy mostanra, mintha megnyugodtak volna a kedélyek, sikerült bebizonyítani azt, hogy tévesek voltak azok az állítások, de valóban így van.
2: Én a következőt gondolom erről, nem nyugodtak le a kedélyek. Nem nyugodtak le a kedélyek, és azért nem nyugodtak le a kedélyek, mert mind a mai napig nincsen erről olyan igazi szakmai vélemény, ami egyáltalán megnézni, hogy mi van. Tehát én azt mondtam az első ütem esetében, mert az első ütemnél is úgy volt, hogy voltak ellenzői, nagyon sokan. Én akkor fogtam magam, és azt mondtam, hogy ide hívom az országos főépítészi konferenciát. Ide jöttek a főépítészek, majdnem 200 ember, és a 200 emberből 180 azt mondta, hogy na igen, értem. És én akkor azt mondtam, Diósgyőrről, csak Diósgyőrben, a diósgyőri várról vagyok hajlandó vitatkozni. Azért, mert ott kézzel fogható. Ez olyan, mint a tetemre hívás. És én nem azt állítom, hogy nincsen ebben bármiféle hiba is, mert van. Minden, aki munkát végez, hiba van benne. És ez tény, és ezt azért kell hangsúlyozni, mert a tévedést, jogát mindenkinek meg kell adni. Ezért van forrás kritika, ezért van egy csomó minden. De higgyék el nekem, a 2 év alatt, 3 év alatt még a tervezés ment. Mind az ICOMOS résztvevői, mert nem egyszer több egyeztetésen ott voltak, műemlékes szakemberek ott voltak, nagyon kőkemény kérdésekkel, mindenki, és ezek azért érdekesek, mert jegyzőkönyvezettek. Tehát például a Búzás Gergelynek az a munkája, amit leír, és nincs alatta egyetlen egy hivatkozás sem, ez gyakorlatilag csak egy esszének tekinthető. Majd hogyha oda jön a Búzás Gergely, és régészként bebizonyítja, vagy falkutatóként bebizonyítja, hogy amit mi ott csináltunk nem igaz, akkor meghajtom a fejemet. Csak éppen az a helyzet, hogy ellenkezője igaz. Mert mi falkutatásokkal igazoltuk azt, ami megépült. Tehát oda lehet menni, meg lehet simogatni, meg lehet nézni, hogy hol volt a fal, sőt a vakolat része is rajta van, és ez bemutatásra kerül. Tehát az, amikor azt mondták, hogy elpusztítottunk dolgokat, nem igaz, mi kiegészítettük. Az egy másik dolog, hogy adott esetben mondjuk pár év múlva az egészet csak összesöpörni lehetett volna, ha nem teszünk vele semmit. És ezt nagyon-nagyon keményen alá kell húzni. Magyarországnak egy olyan történelmi értékét mentettük át, és mentettük meg, és építettük vissza revitalizációval. Nem csak rekonstrukció. A rekonstrukció most ugye arról szól az új, úgymond felvetett vita, hogy romkonzerválás vagy rekonstrukció. Én azt mondom, hogy nem. Arról szól, hogy romkonzerválás vagy revitalizáció. És ez pontosan ugyanolyan, ami Nyugat-Európában ma már teljesen természetes dolog, hogy nem építünk vissza, úgymond elefántcsont toronyba kevesek által kitalált térstruktúrákat, hanem megnézzük azt, hogy ez hogy működött. Tehát például ilyen a konyha, a középkori konyhánk. Kaptam érte hideget, meleget, minden, mutatják a barátaim, hogy Facebook.

0: Köszönöm szépen. Én azt nem várom el, hogy ezért egy vármegyényi birtokot kapjak, mint annak idején az építőknek kijárt egy ilyen. A király építőmestereknek nem. Nekem elég a panellakás, amelyben most is lakom, mind a mai napig. De azt elvárom, hogy tisztességes szakmai vitákon keresztül. Az akadémián bemutattuk. A szakma nem volt hajlandó eljönni. Az akadémián pontosan minden kérdésre vetítve bemutattuk. Nem jöttek el. Miért? Mert prekoncepció szerint mennek. Mind a mai napig így van.
1: Mi lehetne a megoldás? Hogyan lehetne tiszta vizet önteni a pohárba, hogy ez többé ne merüljön fel, és fogadják el, illetve ismerjék el azokat a tényeket, kutatásokat és dokumentációkat, amelyek ezt támasztják alá?
0: Én úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb megoldás mindentől függetlenül az, hogy mi a saját erkölcsi és úgymond eskünkhöz, szakmai eskünkhöz képest a legjobb tudásunk szerint kell, hogy megtegyük. Mi addig nem kezdtünk neki a várnak, amíg minden egyes felvetett kérdésre nem adtunk korrekt választ. És el kell mondanom azt, hogy nagyon nagy segítség volt számunkra az összes feltett kérdés, mert vagy megerősített, vagy változtatásra kényszerített. Én azt hiszem, hogy ha valaki végignézi az interneten a munkaközi állapotok képeit és a mostani véglegest, nagyon pontosan látja, hogy azok között jelentős különbség van. És ennek az volt az eredménye, hogy a szakmai vita folyamatosan ment. De egy ilyen szakmai vitát nem a nagy publikum előtt játszunk le. Hát ha én most megkérdezném a mostani úgymond színészi világot, vagy akárkit, aki most oda került és a színházról beszél, hogy tessék mondani, egy színdarabot a próbákról ítélem-e meg, vagy arról, amikor kiállunk és megvan a premier. A premier a lényeg. És azért lényeg, mert ami a próbákon zajlik, a vita, a veszekedés, a minden egyéb, az egy belső ügy. A premierért megy. És itt ezt nagyon fontos letenni az asztalra. És az, hogy amit mi ott megcsináltunk, az tényleg szakmailag igazolható és helyén van. De ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy pont azt nem kérdezem meg a vinta során, aki az egészet végigcsinálja. Sajnos a Gyuri meghalt. És Gyuri a halál előtt tudta meg 2 héttel, hogy a Búzás Gergelyék egy olyan elvi rekonstrukciót adnak a Nemzeti Múzeum számára a Diósgyőri várról, amely nem felelt meg pontosan a valóságnak. És pontosan az alá támasztott dolgokkal, mindennel együtt kérték. És a Gyuri már nem bírta elviselni. Sajnos nem bírta elviselni. Második infarktusát megkapta és meghalt. Én nem azt állítom, hogy csak ez volt az oka. De egy baráttól, mert a Gyuri barátjának tartotta a Búzás Gergelyt, de egy baráttól ilyet elvárni, hogy legalább, ha ilyennel foglalkozik, akkor az, aki 40 éve csinálja, és akivel együtt járt művészettörténetre Prokop Mária professzorasszonyhoz, legalább annyit tegyen meg, hogy megkérdezi. És ugye ez azért is veszélyes, mert most, hogy a Gyuri nincs, most az én nyakamon van az, hogy lám-lám, ott van az elvi rekonstrukció, amit a Búzásék csináltak, és hogy az a hiteles. Hát nem. Se a völgyzáró gátat nem tudta igazolni, a régészet pedig kereste, amit ő megjelenít, sem a dél-keleti tornyot nem lehet igazolni, mert ott vannak a levésett konzolok és minden egyéb, sem a tetőformát nem lehet így igazolni, mert ott vannak a nyomok, a tetőnyomai, mind kívül, mind belül. Tehát beszélgessünk, szakmailag beszélgessünk. Ha ezt nem lehet megtenni, onnantól kezdve csak a hiba hibára halmozódik. A eredeti kérdésre viszont a válaszom nagyon egyszerű. Az emberek a lábukkal fognak szavazni, a másik, a szakmai megítélés az pedig hosszú távon mindenképp bennünket fog igazolni, hiszen hitelesek a tereink, és hitelesek azok, amik oda kerültek. Ezt majd adott esetben, amikor eljön a megfelelő idő, be lesz fejezve, utána ezt megfelelő módon lehet is dokumentálni.
1: Én nagyon szépen köszönöm Rostás Lászlónak, hogy elfogadta meghívásunkat, hogy válaszolt a kérdéseinkre, és bízunk abban, hogy rövidesen minden a helyére kerül.
0: És hogy mit üzen a vár most a jövő generációjának? Miért fontos, hogy most lesz kész? Hadd mondjam el, 1526-ban II. Lajos innen megy Budára és

0: Budáról megy Mohácsra. És amikor 500 évvel ezelőtt Mohácson az ország sorsa eldől, onnantól kezdve ez a vár 500 évig pusztul. Pusztul. Egyszerűen romlik. És mi idáig Mohácsra mindig úgy emlékeztünk, mint nemzeti gyászra. Most viszont a Diósgyőri vár visszaépítésével, a revitalizációjával úgy szeretnénk emlékezni Mohácsra, mint az újrakezdésre. Arra az újrakezdésre, ami abba az állapotban tud visszakerülni a nemzetnek, amelyik állapotban 500 évvel ezelőtt itt hagyták. Az épület augusztus 29-ére elkészül, egyértelműleg, hogy nem lesz víz, az egy másik dolog, de mindenképpen meg lesz. És ez a legfontosabb üzenet, nem sírunk, nem panaszkodunk Mohács miatt, hanem a fiatalok számára egy új lehetőséget adunk, úgy, hogy hiteles, és úgy, hogy az megfelel a valóságnak.
1: Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik a Diósgyőri vár revitalizációja. Egy szakértői csapat már azon dolgozik, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt az átadást követően. Ennek kapcsán beszélgettünk Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével az előző percekben.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, így azok ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak, jelentette be az egészségügyi miniszter. A változás értelmében az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor sem használható az arcfelismerő rendszer. Október 22-én hozzáférhetővé válnak a kommunista rendszer egyes titkos szolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíróadatai, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, a beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja a hálózat teljes finanszírozását. A pénzügyi bizonytalanságok miatt az elmúlt egy hónapban a generátorokat csak a legmagasabb kockázatú esetekben indították be. A most megítélt forrásoknak köszönhetően a rendszer újra megszokott, teljes kapacitással képes óvni a hazai termőföldeket. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a folyamatos üzemmód elengedhetetlen a nyári viharok okozta mezőgazdasági károk csökkentéséhez. A gazdák így a szezon hátra lévő részében ismét maximális védelemre számíthatnak a hirtelen lecsapó jégesőkkel szemben. Várhatóan idén novemberben kerülhet az országgyűlés elé az új klímatörvény tervezete. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az eddigi jogszabály egyik fontos passzusát. A testület ezzel párhuzamosan arra kötelezte a parlamentet, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új szabályozást. Bár a kiszabott nyári határidő már lejárt, a jogalkotók az őszi ülésszak folyamán pótolhatják a mulasztást. Az új törvény célja, hogy a hatályon kívül helyezett részek helyett egy alkotmányosan is megalapozott klímavédelmi keretet teremtsen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT igazgatósági elnöki tisztségéből. A tárcavezető a közösségi oldalán megosztott hivatalos közleményében azt is egyértelműsítette, hogy a szakembert egyúttal a tagi tisztségéből is felmentette. A döntés hátteréről és az MTÜ új vezetésének kijelöléséről a minisztérium a későbbiekben ad részletesebb tájékoztatást. Az egység megélése és a megosztottságok feloldása a küldetése a harmadik barcosági és királyföldi csángó magyarok zarándoklatának. A dél-erdélyi Brassó megyei rendezvénysorozaton a történelmi magyar evangélikusság teljessége képviselteti magát. Bár a hétfalusi csángók zarándoklata alapvetően a luteránus és evangélikus identitáshoz kötődik, a nemzetiségi és kulturális összetartozás révén a programok a térségben élő református magyar testvéreket és közösségeket is megszólítják. Idén is meghirdeti a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet célja az, hogy az iskola kezdés anyagi terhei alatt roskadozó, rászoruló családoknak segítséget nyújtson. Mivel egyetlen gyermek beiskolázása akár 60 000 forintba is kerülhet, legalább 1858 diákot támogatnának. Augusztus 10-ig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, valamint író és rajzeszközöket az irodáikban. A program emellett támogatható online pénzadománnyal, banki átutalással, vagy a 1358-as adományvonalon keresztül is. Augusztus 2. felében ráadásul több nagyváros áruházában is szerveznek majd személyes gyűjtéseket a szervezet önkéntesei. Feljelentést tett a Borsodabó-Üzemplén vármegyei rendőrfőkapitányságon hűtlen kezelés gyanúja miatt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető pénteki Facebook bejegyzése szerint az ismeretlen tettes elleni lépést a vármegyei központi kórház és a MedCenter Kft. Közötti ügyben feltárt körülmények alapozták meg. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben a közpénznek védelme, a betegek érdeke és az intézmények felelős működése nem lehet alkutárgya. Álláspontja szerint az ügyben olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak. Hozzátette, hogy a büntetőjogi felelősség megalapítása a hatóságok és a bíróság feladata, de miniszterként kötelessége megtenni a jogi lépéseket, ha súlyos visszásság gyanúja merül fel.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a 2006-ban megjelent Stadium Arcadium, a Red Hot Chili Peppers első dupla nagylemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Red Hot Chili Peppers amerikai rockzenekar, amit 1983-ban alapítottak Los Angelesben. A zenekar funkkal vegyített rockzenét játszik, amiben más műfajok, mint például a punk rock és a pszichedelikus rock stílus elemei is megtalálhatóak.

élőben sok aspektusát viselik a jam zenekaroknak, improvizatív előadás módjuknak köszönhetően. A zenekar eredeti tagjai Kiddis és Flea mellett Hillel szlovák gitáros és Jack Irons dobos voltak. Szlovák és Irons nem játszottak a zenekar debütáló albumán, az 1984-es The Red Hot Chili Peppers-en, mivel akkor más zenekarhoz kötelezték el magukat.

1999-ben kiadták Californication című lemezüket, ami 15 millió eladással az együttes legnagyobb sikerévé vált. Ezt követte 3 évvel később By the Way, majd 4 évvel később 2006-ban a Stadium Arcadium című dupla lemezük, ami az első listavezető albumuk lett Amerikában.

Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.

0: Zenes Ráb című műsorunkat hallották, melyben a 2006-ban megjelent Stadium Arcadium a Red Hot Chili Peppers első dupla nagylemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Duna vízhőmérsékletének csökkentése miatt a paksi atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a 2000 megawatt névleges kapacitású létesítményben az Európát sújtó rendkívüli hőhullám miatt a MAVIR-ral egyeztetve kellett korábban csökkenteni a termelést. A hatályos környezetvédelmi jogszabályok szerint a folyó vízhőmérséklet a torkolattól mérve nem haladhatja meg a 30 fokot. Ez az előírás ellátásbiztonsági okokból rendkívüli esetben és miniszteri engedéllyel legfeljebb 31,5 fokig léphető túl. A tárcavezető megerősítette, hogy az ország energiaellátása folyamatosan biztosított, és a folyam hőterhelése miatt a Duna élővilága nincs veszélyben. Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapják a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Jövőre azonban már rászorultsági elven kapnak majd segítséget a családok, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Nem csak a hőség, hanem a résztvevők száma is rekordot döntött a hétvégi rendfesztiválon Veszprémben. A 11. református egyházi napok Dunántúl elnevezésű rendezvénynek idén a megyeszékhely teljes belvárosa adott otthont. A látogatókat közel 100 hitéleti, kulturális és zenei program várta, amelyek mind a szó és csend motto köré épültek. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke Márk evangéliuma alapján hirdetett igét a vihar lecsendesítéséről. A református.hu oldalon megjelent összefoglaló videójából kiderül, hogy a fesztivál hatalmas sikerrel és közösségi élménnyel zárult. A szervezők bejelentették, hogy a Dunántúli Reformátusok nagyszabású találkozója 2 év múlva az Őrségben folytatódik. A Miskolci Egyetem 2 műszaki karának végzősei vették át okleveleiket az intézmény ünnepségén. A tavaszi fél évben a műszaki, föld- és környezettudományi karon, valamint az anyag- és vegyészmérnöki karon összesen közel 100 hallgató diplomázott le. A friss diplomások nevében Stadler János vegyészmérnök búcsúzott, felidézve az egyetemi évek vizsgáit és a közös kitartást. Mucsi Gábor dékán beszédében kiemelte, a bányászat, a kohászat és a vegyészet ma már a zöld átállás és a fenntarthatóság kulcs területei. Horváth Zita rektor emlékeztetett, hogy ez a két kar képviseli az egyetem történetének legmélyebb és legfontosabb gyökereit. Az ünnepi eseményt a Bartók Béla zeneművészeti kar Fuvola triójának Vivaldi előadása, valamint a mérnöki fogadalomtétel tette teljessé. Közös értékek mentén kötött stratégiai partnerséget a Miskolci Nemzeti Színház és a Miskolc Autó. A megállapodás értelmében az Észak-Kelet-Magyarországi Autókereskedő Hálózat szponzorként támogatja a teátrumot, cserébe a kulturális intézmény kiemelt kommunikációs és marketing felületeket biztosít a vállalat számára. A felek célja, hogy a minőséget és a megbízhatóságot ötvözve közösen járuljanak hozzá a régió fejlődéséhez. A jövőben az együttműködést exkluzív ügyfélprogrammal és közös eseményekkel tervezik tovább erősíteni. Sikeresen lezárult az Italos Karton Egyesülés és a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolci szemléletformáló kampányának első szakasza. A projekt célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét az italos kartoncsomagolások helyes és hatékony szelektív gyűjtésére. A korábbi